0: A közlemény szerint a vizsgálat során értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási termékek állnak. A piacfelügyeleti hatóság elsődlegesen a gyártó, illetve a forgalomba hozó telephelyén ellenőrzi, egyebek mellett a termékek forgalomba hozatalát megelőző vizsgálatok elvégzését igazoló műszaki dokumentációt. A hatóság kiemelte, a korábbi években nem volt hasonló formában ilyen vizsgálat, és az ellenőrzés egyedülálló abban is, hogy komplex módon több hatósági szakterület a piacfelügyeleti és a népegészségügyi együttműködésével valósul meg egy helyen, egy időben, áll a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A hagyományokhoz híven május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlést tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol Miskolc önkormányzata kitüntető címeket és díjakat adományozott a város kiválóságainak. A díjazottak között szerepelt a DVTK-s siketlimpiai bajnok atlétája Gál Nikolett is, akinek az év sportolója díjat ítélték oda. A miskolci születésű sportoló az elmúlt évek kiemelkedő nemzetközi eredményeivel és példamutató hozzáállásával érdemelte ki az elismerést. A miskolci születésű sportoló az elmúlt években fantasztikus eredményeket ért el nemzetközi mezőnyben. A 2023-as Siket Európa bajnoki címet követően a 2024-es tajvani világbajnokságon is remekelt, 100 méteren ezüstérmet, távolugrásban bronzérmet szerzett, míg 100 méter gáton világbajnoki címet ünnepelhetett. Majkut Gergely tanítványa 2005-ben ért újabb csúcsra a tokiói siketlimpián, aranyérmet szerzett 100 méter gáton, ezzel 12 év után nyert ismét siketlimpiai bajnoki címet Magyarországnak. Gál Nikolettel a riporter Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Gál Nikolettet, DVTK atlétáját, siketlimpiai bajnokot, régi ismeretségünkre, illetve korunkra való tekintettel, ha megengedett, tegeződnék. Gratulálok a kitüntető díjhoz. Milyen díjat is vehettél át most a legutóbbi időszakban?
3: Először is köszönöm szépen a gratulációt és a lehetőséget. Pár napja történt az ünnepség, ahol Miskolc város évnői sportolója díjat kaptam meg, és ez nagyon jó érzés és nagy megtiszteltetés, hiszen Miskolc születésű vagyok, itt élek 22 éve, és tényleg ez nagyon megható és nagyon motiváló érzés.
2: Hogyan élted meg a gálát, a gála előtti időszakot? Nem tudom, hogy már előtte esetleg ti tudtátok-e, titokban kellett tartani. Hogyan élted meg ezt az időszakot, illetve magát a gálát?
3: Februárban vagy márciusban derült ki, hogy az Zsűri tag megválasztott engem, és mondták, hogy ezt titokba kell tartani, úgyhogy hát nehéz volt, mert ez nagyon, nagyon hatalmas hír volt, és nagyon szerettem volna így mindenkinek megosztani, sőt, posztolni is, hogy mi történt, de próbáltam elterelni a figyelmem, meg minden, és két héttel ezelőtt történtek ilyen fotózások edzésen, illetve interjúk is, és volt olyan, hogy másnap megkaptam a fotókat, és majdnem elküldtem a szeretteimnek, meg kiposztoltam, hogy fotózás pályán, aztán rájöttem, hogy nem szabad, mert ez még titok, és ez még a évsportú díj része, úgyhogy így visszavontam. És hát a gálát azt amúgy nagyon élveztem, nagyon szuperül sikerült a szervezés, tényleg az egész műsor, a színházi előadások is nagyon jól sikerültek, a zenék is, a tapsok, ahogy bevágták az egyperces interjúkat, úgyhogy tényleg én nagyon-nagyon élveztem.
2: Kitüntetettekkel készítenek egy kis filmet, vagy egy kis riportot. Ez neked milyen élmény volt, egy kicsit ebbe a szerepbe lenni, hogy egy kis filmet készítenek, és mit szólsz a végeredményhez?
3: Mikor a pályára jöttek filmet készíteni, az nagyon érdekesen sikerült, mert nem is az edzésemet csináltam meg, hanem azt, amit a forgatáshoz kellett. Le kellett volna futnom 13 darab gátra, és ahelyett csak 3 gátra futottam rá, de nagyon sokszor, tehát ilyen egy másodperc se telte, vissza kellett menni, mert a videók nem úgy sikerültek, ahogy szerették volna, és mindig csak ismételni kellett, mindig csak mentem, illetve a rajtgépben is nagyon sokszor kellett így rajt hozzáállni, a kezemet hogy rakni, a lábomat hogy belerakni, és ezek tényleg annyira érdekesek voltak, és én elvesztem közben, mert tudtam, hogy a végén biztos, hogy jó eredmény lesz, jó lesz, ezt tudják vágni. Úgyhogy igen, és mikor megvolt az interjú, akkor mondtam is nekik, hogy én az eddigi interjúkat sosem szoktam meghallgatni. Nem szeretem visszahallgatni magamat, és hogy ezt se fogom. Aztán közölték, hogy hát pedig ezt meg kell, hiszen a díjátadó közülés és ünnepségen ez ki lesz vetítve, mondom, az úgy jó lesz, akkor nem tudom, lehajolok, vagy nem tudom, mit fogok csinálni, mert azért mindenki ott látja, hogy mit beszéltem, meg mit mondtam, meg mit csináltam. És mikor gálán elhangzott a nevem, és kivetítettek, akkor így néztem, és így tök jól sikerült, amúgy nagyon jó volt nézni, ahogy így összevágtak, meg tényleg nagyon jól sikerült a film. az tény is való, nem nagyon hallottam, amit mondtam benne, mert nem is akartam hallani, mert tényleg inkább szeretem nézni, hogy mit csinálok, mint azt, hogy mit mondok, mert nem tudom.
2: Hogyan éled meg azt, hogy megkaptad a díjat, így most már utána vagyunk, illetve szerinted minek szól ez a díj, vagy miért is kaphattad erről, te mit gondolsz?
3: Nagyon büszkén éltem meg, mikor megkaptam a díjat, tényleg így visszagondoltam, hogy miket tettem eddig le az asztalra, és hogy milyen áldozatokat tudtam hozni. És a siketnimpiai bajnok miatt kaptam ezt a díjat, illetve így a sporthoz való hozzáállásom, így a kitartásomért, az alázatomért, meg hogy emellett kiváló teljesítményt tudok nyújtani a tanulás téren is, úgyhogy így összefoglalva így emiatt.
2: Családok, barátok hogyan fogadták azt, hogy akár most már így mondhatjuk azt, hogy két gálán is szerepeltél, az egyiken nyertél is?
3: Nagyon büszkék voltak rám, és nagyon boldogok is voltak, nem tudtak nagyon mit mondani, hogy ez így megtörtént, főleg, hogy ők is miskolciak a szeretteim, és ott éltek, aztán felneveltek így Miskolcon, és most meg már az évnői sportolója lettem, úgyhogy tényleg nagyon büszkék voltak rá, meghatódtak, és jó volt látni ezt.
2: Kicsit a sportolásra kanyarodjunk rá. Hogyan kezdődött a sportéleted? Miként vágtál bele a sportolásba?
3: Hát eleinte nagyon mozgékony voltam kiskoromban, és nagyon szerettem futni. Mindig, hogyha mentünk valamerre, és sétálni kellett, én akkor is futni akartam, mert a sétálás az nekem akkor ilyen unalmasnak hangzott, és tényleg mindenhová csak futottam, másztam. És 8 évesen kezdtem el így kipróbálni a sportokat, futottam, így úszkáltam is ilyen táborokban, akkor szaraztam is egy kicsit, és akkor is meglátszott, hogy a futás az nagyon passzol hozzám. Így 2 évig ebben a körben voltam, utána 10 évesen kezdtem el az atlétikát, majd a Gergő edzőmnél, aki még a mai napig az edzőm is, és 10 éves korom óta atletizálok. Ott is nagyon sok mindent kipróbáltam, magasugrástól kezdve. 800 méter, gátfutás, rövid távok, voltak több próbák is, ott is mindenféle összetett versenyszám volt, ilyen dobásoktól kezdve ugrások, és ott kijött, hogy a gátfutás az közel áll hozzá, megvan a technikám hozzá. Hosszúk a lábaim is, úgyhogy így azt így ki lehet használni. Úgyhogy igazából így jött.
2: Hallássérülésed az esetleg hogyan történt, vagy hogyan alakult ki, és hogyan kapcsolódott össze a sporttal, mennyiben befolyásolja a sportéletet?
3: Születésem óta hallássérült vagyok, pontosabban 1 évesen derült ki, hogy elvesztettem a hallásomat. Tehát így úgy lehet mondani, hogy vele született, és utána 2,5 évesen kaptam meg az első készüléket, ezzel együtt műtét járt, és igazából hát összesen 8 fülműtétem volt, 3-szor műtötték a balt is, 5-ször a jobbat, és mivel ilyen sok műtét volt, ezután az következett, hogy így be is gyulladt a fülem, és emiatt is kellett műteni, és így jött ki ez a 8 darab. Tehát készülék miatt is műtettek meg, a sok készülék miatti műtét után a gyulladás is előjött, és így alakult ki a 8. Őszintén amúgy első 10 évben én nem is nagyon emlékszem, hogy így mik történtek, így beugranak, hogy menni kellett Szegedre, és akkor megműteni, aztán egy hétre hazajöttünk, aztán megint történt valami, a fülemben nem jól csinálták, vagy valami, és akkor megint vissza kellett menni, tehát tényleg nagyon, én szüleimnek nagyon hálás vagyok, hogy mellettem álltak, és kitartottak, és nem tudnám azt úgy átélni, hogy ők átélték, szóval tényleg nagyon sokat köszönhetek nekik. És igazából ilyen 10 éves koromig történtek ezek a műtétek, és 10 évesen kezdtem el a sportot, és azért is jó, hogy ezt az atlétikát választottam meg, ez áll így közel hozzám, mert itt hál' Istennek nem nagyon befolyásolja a hallássérültségemet. Eleinte nagyon szerettem volna egyébként kosarazni, csak ott a labdajáték az nem egy olyan biztonságos sportág, hogy a fejemre dobják véletlenül, akkor lehet, hogy elromolhat, azt akkor megint lehet, hogy műteni kell. Úgyhogy így az atlétika az nagyon jó, hogy így ki lett találva is, hogy tehetséges is vagyok benne, és tényleg minden nap próbálom a 100%-ot nyújtani, és pozitívan látni az életet, hogy így születtem, de ezzel együtt ilyen jó helyre is kerültem igazából, tehát a minden rosszban van valami jó, és én ezt így nagyon örülök, és büszke vagyok rá, hogy így ezt megtaláltam.
2: Visszatérve a sportra, hogyan történt ez a gátfutásnak a kiválasztása, úgymond, hogy edződ javasolta, neked is tetszett, közös döntés volt, ugye említetted, hogy azért az atlétikában sok ágat kipróbáltál, magasugráson keresztül a több próbát, miért pont a gátfutásra esett a választás?
3: Igen, így van, nagyon sok félét kipróbáltam, és igazából így edzőm nagyon látta így a gátfutásban a tehetséget, hogy ez jó lehet, megvan hozzá a technikám, gyorsaság is, hosszunk a lábaim, úgyhogy minden adott, hogy én a gátfutáson versenyezzek, és mindig egyébként van bennem ilyen félsz, amikor így a gátfutás verseny van, és a rajtnál állok, hogy nem esek el, nem akadok bele, nem esek el úgy, hogy abból nagyobb probléma is történhet. És van egy ilyen, hát most már utólag ilyen vicces sztori, de egyébként eléggé ilyen kemény volt és érdekes, hogy az egyik edzésen úgy estem el gátnál, hogy leesett mindkét készülékem, ami hordok ilyen hallássérüléshez segédeszközt, és nem hallottam semmit, és csak így bukfenceztem, és a két készülékem az így a földön össze-vissza, és csak az volt a fejemben, hogy remélem, hogy működik, mert nem tudom, hogy esett le a földre, de remélem, hogy nem olyan nagyot, hogy esetleg elromolna a készülékem, de minden oké is volt, és szerencsére nem történt semmi komoly. Úgyhogy igen, azért nyilván az atlétikában is vannak ilyen nem biztonságos sportágok, meg mindenhol bármi történhet, de azért mégis ez így jobban közel áll hozzá, meg nekem való, mint mondjuk egy labdasport, vagy akár egy biciklizés.
2: Miért szereted a gátfutást? Te miben látod a szépségét?
3: Hát amúgy azért szeretem, mert ennyire ilyen bátorságot tud adni, nagyon sok bátorság kell ahhoz, hogy ezt a 10 akadát végig csináljam, és ez annyira jó, hogy így futok, és akkor leküzdök egy akadát, és ez így mentális szempontból nagyon jó. Amúgy nehéz így nagyon mit mondani. Szeretem egyébként meg azért, mert fejlődőképes vagyok benne, és nagyon sok jó eredményt tudtam hozni. És így ezekkel együtt, hogy jó eredményt hoztam meg, tehetségesnek ez a magam, így emiatt szeretem így a gátfutást.
2: A siket olimpiai bajnok cím előtt voltak-e már olyan nagyobb mérföldkövek, amit mondjuk ahhoz hasonlóan már ilyen pozitívumnak, előremutatónak élted meg? Voltak esetleg olyan versenyek már így a siket olimpia előtt, ami azt mutatta, hogy na, akkor már ebből egyszer csak lesz egy nagy bajnoki cím is. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakodra?
3: Mikor 2022-ben Brazíliában lesérültem, akkor ott 7 hónapot végiggyógytornáztam, és 2023-ban sikerült felerősödnöm, felállnom, és 2023-ban Európa-bajnoki címet szereztem, utána 2021-ben világbajnoki címet szereztem, és itt éreztük, hogy ez jól fog sikerülni, mentálisan erősebb voltam, vagyok, mint Brazília előtt, és hogy innen már csak felmegyek, és nem lent. És 2025-ben, még a siket olimpia előtt is nagyon sok jó egyéni csúcsokat tudtam futni hazai versenyeken, illetve tényleg a mentális rész volt nagyon nagy változás, hogy erősen voltam, mindenre felkészültem, nagyon sokat tanultam a hibáimból, és nem voltak szerencsére sok ilyen beteges napok, meg ilyen sérülések, és így tényleg csak így minden nap tudtam edzeni, erősödtem, előre tudtam lépni, és így már azért úgy reménykedtünk is, de bizakodva voltunk, hogy most sikerülnie kell.
2: És hát a siket olimpia milyen élmény volt számodra?
3: Hát erre a siket olimpiára mindig nagyon jó visszaemlékezni, és nagyon büszkén is emlékszek vissza, ahogy így kaptam, ahogy említett, hogy kaptam a díjakat két gálán, akkor is így visszajöttek ezek az emlékek, hogy én a Japánból megnyertem, és hogy előtte milyen edzéseket folytattam, milyen áldozatokat hoztam, és tényleg mindig ilyen jó érzéssel tekintek vissza. Nagyon jó volt rossz időben kint így futkorászni, meg harcolni, de így visszagondolva tényleg nagyon jó volt, meg jó érzés volt.
2: A siket olimpia döntő futására ott milyen időt sikerült futni, esetleg kikkel versenyeztél, mennyire volt úgymond szoros a mezőny, egy kicsit, ha fel tudjuk ezt a részét idézni, hogyan lettél siket olimpiai bajnok?
3: A döntőben Az első két helyezetnek szoros volt az ideje, nekem meg a tajvani világcsúcstartónak, és így bennem volt, hogy azért ő egy erős ellenfél, hiszen világcsúcstartó, és meg kell, hogy fogjam, mert meg szeretném fogni, hiszen azért mentem ki Japánba, hogy megnyeljem a gátfutást, és tényleg ott már a rajtnál már mindent kizártam, és csak mentem előre, és tényleg azt a mentalitást hoztam elő, amit 2022-ben mondjuk nem volt meg, és ott még történt ilyen érdekes, de ezt szerintem mondtam is korábban, de ezt mindig szeretem megemlíteni, hogy voltak kizárások, és én azt olyan koncentrált voltam, és csak előre néztem, hogy nem vettem észre, és elfutottam már 5 gátig, és utána visszasétáltunk, és tényleg ugyanazzal a koncentráltsággal tudtam neki állni, és elrajtolni, és azzal a motivációval menni előre, mint hogyha tényleg mi sem történt volna, és igazából így 15 gátot futottam, hogyha úgy nézzük, és lehet ez kellett ahhoz, hogy megnyeljem a 100 méter gátfutást. Úgyhogy igen, ez nagyon jó volt.
2: Edződdel, ugye akkor most már mondhatjuk azt, hogy ha jól számolok, ugye 12 éve edződ Majkut Gergely. Milyen az összhang, milyenek az edzések, hogyan tudsz vele együtt dolgozni? Így ezért 12 év alatt úgy futó és az edzője össze tudnak szokni nagyon jól.
3: Így van, azért elején nagyon kicsi voltam, és konkrétan így nála neveltem fel, tehát hogy tényleg nagyon sok minden mentünk keresztül, lent is voltunk, fent is voltunk, együtt sétünk, együtt nevettünk, és tényleg mindig bármi történt, mindig ott volt mellettem, segített, bíztatott, tehát én nagyon-nagyon-nagyon jó edzőnek gondolom, és nagyon szeretem tényleg, mint edzőként, és...
2: Milyenek az edzések, mennyire kemények?
3: Hát amennyire kell, annyira szigorú, tehát tényleg mindig azon van, hogy jól teljesítsünk, hogy még erősebbek legyünk, hogy még nagyobb eredményeket érjünk el a versenyeken, és nagyon jó edzéstelveket tud összerakni, mindenkinek megvan a saját versenyszámához tartozó edzésterve, és nagyon szeretem benne azt, hogy fejlődőképes ő is a szakmában is. Tehát évről évre újabb edzéseket tud kitalálni, újabb feladatokat, és ez nagyon jó, mert nagyon jó, hogyha ilyen új dolgokat tanulunk, és későbbiekben tudunk kamatoztatni majd.
2: Hallássérültként, akár egy olimpia, bármi más hogyan zajlik, gondolom azért kicsit másabb, mint az épp egészséges, akár gátfutó társaitokkal szemben.
3: Egyébként így lelkileg, vagy így belül mentálisan azt vettem észre, hogy ugyanolyan érzés, ugyanúgy állok hozzá sikert versenyeken is, illetve épp versenyeken is. Tehát tényleg ugyanúgy hozom a maximumot, ugyanolyan stressz van, izgatottság van bennem. Itt inkább a fizikális része, hogy sikert versenyeken nem szabad hordani készüléket, tehát nulla hallással kell futni, mint épek között meg rajtam maradhat, és ott hallom, ahogy indítanak, ahogy szurkolnak. Már a szurkolást azt nem mindig szoktam hallani, mert annyira koncentrált vagyok, és megyek előre, hogy így volt, hogy mondták, hogy olyan jutottam a füledbe, hogy hajrá, Niki, hallottad? Mondom, nem hallottam semmit, de köszönöm, biztos éreztem belül, hogy szurkoltál, úgyhogy...
2: Voltatok edzőtáborban is, az hogyan sikerült, arról, ha mesélsz egy kicsit, és akkor még utána zárásként a szezonról majd beszélgetünk.
3: Tenerifén edzőtáboroztunk 10 napot, az nagyon jól sikerült, nagyon jó idő volt, szép volt a pálya, közel is volt a szálláshoz, tényleg minden adott volt, hogy jó munkát végezzünk, és nagyon-nagyon sok technikás edzéseket csináltunk, meg ilyen erőfejlesztéseket, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy nagyon jól sikerült, és nagyon várom, már elkezdődött a szezon, de nagyon várom, hogy így a nyári szezonon alatt milyen teljesítményt fogok nyújtani, és igazából a fő cél az a 23 válogatott viadal épek között, így a kiutása, úgyhogy azon dolgozunk. Siket ebéd sajnos nem rendeznek, most lemondták a szervezést, úgyhogy így a nagyvilágverseny téren kis pihi van, amit amúgy nem is nagyon bánok, de ugyanúgy edzünk keményen, mert hiszen az aténi siketlimpia 2029-ben az van így előttünk, az lesz a célunk, úgyhogy mindig azért dolgozunk, hogy ott újra a csúcsformánkat tudom hozni.
1: A hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol Miskolc önkormányzata kitüntető címeket és díjakat adományozott a város kiválóságainak. A díjazottak között szerepelt a DVTK siketlimpiai bajnok atlétája Gál Nikolett is, akinek az év sportolója díjat ítélték oda. A miskolci születésű sportoló az elmúlt évek kiemelkedő nemzetközi eredményeivel és példamutató hozzáállásával érdemelte ki az elismerést. A miskolci születésű sportoló az elmúlt években fantasztikus eredményeket ért el nemzetközi mezőnyben. A 2023-as Siket Európa bajnoki címet követően a 2024-es tajvani világbajnokságon is remekelt, 100 méteren ezüstérmet, távolugrásban bronzérmet szerzett, míg 100 méter gáton világbajnoki címet ünnepelhetett. Majkut Gergely tanítványa 2005-ben ért újabb csúcsra a tokiói sikatlimpián, aranyérmet szerzett 100 méter gáton, ezzel 12 év után nyert ismét sikatlimpiai bajnoki címet Magyarországnak. Gál Nikolettel a riportersütő Dávid Pelé beszélgetett.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Ősbemutatót, egy önálló darabot visz színre a Tudomány és Technika Háza újonnan avatott színpadán a Miskolci Nemzeti Színház társulatának 4 tagja. Mindent egy lóra címmel, Csehov darabjaiból kiindulva, Mészöly Anna, Rudolf Szonya, Harsányi Attila és Fandül Ferenc készült a május 18-ai rendhagyó produkcióra Alata bárteremben. A színészek a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be az új helyszínen. Elsőként Hajdú Lászlót, a Tudomány és Technika Háza tulajdonosát, a TTH színpad ötletgazdáját hallják.
2: Ez egy minőségugrás számunkra. Eddig egyfajta befogadó színházként, egy befogadó játszóhelyként működtünk, és ez az első alkalom, amikor természetesen nem saját színészekkel, hanem a Miskolci Nemzeti Színház színészeivel, de mégiscsak egy saját darabot teszünk le az asztalra. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy ez egy teljesen más olvasatú, minőségű történet a TTH életében is. Én ezért gondolom azt, hogy ez egy mérföldkő. Szeretnénk, hogyha ez nem egyedi és első alkalom maradna, hanem több ilyet tudnánk a színpadra letenni.
3: Nagyon lelkesek a színészek, a Miskolci Nemzeti Színház tagjai. Ez az első alkalom, hogy így állnak most együtt itt a színpadon. Mit vár az előadástól?
2: Én nagyon remélem, hogy az élet komoly kérdéseit megfelelő humorral tudjuk majd boncolgatni. Nekem összesen ennyi elvárásom van az egésszel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy mind a színészek, mind pedig az a darab, amiket ők megfogtak, vagy azok a darabok, amiket ők megfogtak és összegyúrtak, az garancia erre. Aztán majd meglátjuk, mert a nézők azok nagyon egyszerűen szavaznak a lábukkal, hogyha itt lesznek, akkor szeretni fogják, ha nem tetszik, akkor nem fogjuk másodszor tudni játszani.
3: Harsányi Attilával és Fandül Ferenccel beszélgetek. Hajdú László úgy fogalmazott, hogy mérföldkőhöz érkezett a TTH színpad. Mit jelent ez tulajdonképpen?
4: Azt, hogy mérföldkőhöz érkezett. Tehát, hogy ez egy lépés. Tehát nyilvánvalóan az volt az első lépés, hogy ez a hely megalakult, és aztán egy valami teljesen természetes evolúcióval eljutottunk odáig, hogy akár nyitottunk egy új helyszínt, és aztán ezek annyira, amit már mondtam neked egyébként, hogy annyira természetesen jönnek ez egymásból ezek az ötletek, vagy ezek a dolgok, hogy akkor csináljunk egy első önálló produkciót, hogy olyan, mint az evolúció, hogy egyszer tudod lenni, vagy elengeded a fát, aztán fölegyenesedsz, elkezdesz járni, és akkor ez így megy a maga teljesen természetes folyamatával. Tehát, hogy nem kell izzadni rajta, hogy most mit csináljunk, vagy nem tudom, egyik ötlet hozza a másikat, és ez annyira jó, hogy nem... Na, hogy nem kell izzadni, meg nem tudom, hogy összedugni a fejünket, gondolkozni, hogy mit csináljunk, hanem hogy az egyikből jön a másik, és így ez így teljesen természetes.
5: A mérföldkövet, ezt én úgy fogalmaznám, hogy a világtörténelem első olyan színházi előadása fog létrejönni, ami kifejezetten erre a színpadra készül, és kifejezetten ennek az épületnek a sajátosságait, vagy ennek a színpadnak a sajátosságait fogja kihasználni. És ugye hát a TTH-hoz kapcsolódó első önálló bemutató valóban, tehát ez tényleg mérföldkő, én azt gondolom.
3: Mindent egy lóra, ez az előadás címe. Ívek, mélységek, magasságok, kreténség, mit lehet tudnunk, hogyan született a darab, mi lesz ez?
5: Hát alapvetően ugye a Csehovnak a négy, hát három vagy négy agyon játszott komédiája, vagy egy felvonásosát fűztük össze egy darabba, mert hogy kiváló, tehát észrevettük azt, hogy hogyan és mi módon reagálnak akár egymásra is a Csehov által külön-külön megírt művek, és amikor elkezdtük egybefésülni ezeket a történéseket, dramaturgiai pontokat, egyebeket, akkor rájöttünk, hogy egy egészen pici minimális igazítása ki tud adni egy negyedik történetet, vagy éppen ötödiket, és ahhoz kellett talán csak egy apróságot kitalálni, ami köré viszont föl tudtuk építeni az egészet, és így tulajdonképpen a Csehov műveinek a felhasználásával, ha szabad így fogalmazni, de természetesen megtartva minden remekségét és minden nagyszerűségét, tehát nem kontárkodtunk bele túlságosan az ő zsenialitásába, hát csak annyit, amennyit muszáj volt a mi szempontunkból, de ez is inkább csak ilyen egy-két egyértelműsítő jelenet van benne, és hát alapvetően így készült, és hát még nyilván nem vagyunk a készülés végén, mert azért ugye megszoktuk azért, főleg a Miskolci Nemzeti Színházban is, hogy gyakorlatilag az a munkaszellemiség alapvetően az, hogy minden irodalmi anyagot, amit a kezünkbe veszünk, mi kiindulási alapnak tekintünk, és minden saját emberségünket és művészi felkészültségüket és tudásunkat beletéve létrehozunk valami újat, és ez itt is ez a szándék.
4: jó az alap. Tehát a színészek elég komoly garanciák arra, hogy ez az út, ez ki van kövezve, úgyhogy ezen már csak mennünk kell, aztán majd összepakoljuk, mondd persze.
5: Tehát van egy olyan színházi mondás, hogyha te jól érzed magad, akkor a néző is jól érzi magát. Ha a nézők legalább olyan jól fogják érezni magukat, mint mi, akkor elégedett leszek.
3: Itt felmerült egy olyan kérdés, hogy fogják-e érteni például középiskolások, milyen fogadtatást vártok, várnak?
4: Hát én biztos vagyok benne, hogy érteni fogják. Tehát ez nem egy valami szürrealista kompozíció, amihez valami olyan háttértudás szükségeltetik, ami csak 15 embernek van az országban meg, hanem ez egy teljesen nyilvánvaló történet, tehát hogy nagyon is ajánljuk szerintem a fiatalabb generációnak is.
5: Ugye, hát ez ugye Csehovról beszélünk, ez ugye hajlamosak vagyunk egy kicsit túlgondolni a dolgokat, de itt alapvetően nincs. Itt emberekről, emberi kapcsolatokról, szerelemről, érdekekről, gazdasági érdekekről, pénzről, erről van szó. Ezeket mindenki érti, a mindennapjainkban jelen vannak ezek a fogalmak, ezek a tételek, ezek mindenképpen. Ezt ugye csak a bizonyos embereknek ezekhez az említett dolgok, motivációk, egyebekhez való viszonyát próbáljuk mutatni. Az a bizonyos kreténség, amiről beszéltünk, az, hogy egy picit nyilván a színházi nyelv, a színház az mindig szélsőségesen fogalmaz, és talán egy picit ez harsányabban, ha szabad így fogalmazni, mutatjuk meg ezeket a viszonyokat. Én nagyon remélem, hogy ez a harsányság azért mégiscsak nemhogy nehezíti, hanem inkább könnyíti a csehoviság, vagy a csehovi gondolatisághoz való eljutást, akár a középiskolások számára is.
3: Ha jól tudom, olyan szempontból is kuriózom a darab, hogy először állnak így négyen együtt színpadon.
4: Konkrétan négyen az biztos szerintem. Nem az
5: csak mi négyen, úgy igen. Mi játszottunk már egy darabban mind a négyen, de így, hogy csak mi, úgy valóban igen, ez az első.
4: Kuriózom ilyen ebből a szempontból teljes mértékben.
3: És miért Anna, miért Szonya?
4: Pont azért, amit elmondtunk, hogy pont az megvan bennük, az a kreténség és az a mélység is megvan benne mind a kettő emberben, úgyhogy nem, tehát számomra ez ilyen evidencia volt, hogy ők velük szeretnénk, mi már össze vagyunk nőve, mint ilyen, nem tudom, zulu és horú, ezt
5: hát igen, ez ott tart ez már tényleg. De hát igazából nem volt kérdés, mert hogy egyrészt ugye maga az anyag is kéri ezt, hogy egyrészt nem mondom, hogy elvárás, de kívánalom volt az, hogy ezek az emberek, hát meg ők, tehát remek partnerek és remek színészek, tehát alapvetően ugye ezt nagyon sok mindenkiről el lehet mondani ebben a színházban, most a Miskolci Nemzeti Színházban, ezt nagyon sok mindenkiről el lehet mondani, attól függetlenül valahogy ez mégis ilyen. Tehát az, akár az Attilát meg azt mondja, hogy össze vagyunk már nőve, de tényleg, hogyha azt mondják nekünk, hogy mondja három színésznőt a színházból, biztos az első kettő az annál lesz meg a Szonya, úgyhogy hát ezért.
3: Attilával korábban az Európa Rádió stúdiójában már beszélgettünk arról, hogy mennyivel másabb egy ilyen latabár teremben játszani.
5: Hát igazából tehát a közelség az mindig jót tesz. Tehát én azt hiszem azért, mert a közönség az őszinte, a közelség, a nézőközönség közelség az mindig őszinteségre sarkalja, és őszinteségre kényszeríti a színészt. Tehát ott nem nagyon lehet idézve mondjuk sumákolni. Tehát ott muszáj minden pillanatot ezer fokon játszani, vagy ezer fokon megélni, vagy nem tudom, ezt nyilván szakmai hozzáállás kérdése. De az egészen biztos, hogy az, amikor minél közelebb vagyunk egymáshoz, annál könnyebben cserélnek helyet az energiák, és annál könnyebben kapcsolódnak össze azok az energiák, amikre nekünk szükségünk van. És ha és amennyiben ezek ilyen vektorszerű eredőt kezdenek el mutatni, hogy a közönség energiája és a színészeké, az tényleg, azt talán a sajtótájékoztatón is mondtam, hogy ez ilyen robbanásszerű eredményhez vezethet, és én azt hiszem, hogy erre minden esély megvan.
3: Mész Jannát és Rudolf Szonyát kérdezem, hogy mit szóltatok ehhez a ötlethez, felkéréshez, megkereséshez, milyen ötletnek találjátok ezt a latabár termi előadást?
6: Hát szuper ötletnek és lehetőségnek. Én, ahogy említettem itt a sajtótájékoztatón is, hogy nagyon örülök, amikor valami vígjátékban vagy komédiában is részt vehetek, és a humoros oldalamat is használhatom, úgyhogy persze ebben mind a kettő van, drámai vonal is van, de azért alapvetően egy vicces dolog lesz.
7: Én is nagyon örültem neki. Először az emberek voltak biztosak, meg az, hogy hol, az anyag még nem, de valahogy annyira szeretek ezekkel az emberekkel dolgozni, hogy egyből igent mondtam rá, és aztán jött az anyag, és az is nagyon-nagyon tetszett, mert ezt érzem, hogy rettenetesen sok szabadságot ad ez az egész, hogy ez most egy kis kiinduló pont, ez, amit elolvastunk, de hogy annyi mindent láttam bele, hogy ezt még hogy lehet majd a próbák alatt dúsítani, és egymásból, egymást inspirálva kiindulni, és alkotni valamit, hogy ennek nagyon örültem, hogy van erre lehetőség.
3: Hallhattuk itt a sajtótájékoztató, nagy hatalmas íveket lehet majd bejárni ebben a darabban, lesz benne humor is, dráma is. Mit éreztek ezzel kapcsolatban?
6: Igen, egyetértek ezzel, hogy komoly íveket fogunk bejárni, mi biztosan. Igen. Igen,
7: színészként erre vágyik az ember, hogy nagy íveket lehessen, hogy humorra, tehát a humoros oldalát is, igen, ahogy Anna is mondta, meg lehessen mutatni, de a drámait is igazából tényleg erre vágyhat egy színész szerintem, főleg egy darabon belül lesz megmutatni, az meg nagyon, nagyon jó.
3: Milyen a környezet ez alatt a bárterem 80-90 fő befogadására alkalmas, elég családias, itt nagyon közel van a közönség. Mennyivel másabb itt így játszani, mint mondjuk a színházban a nagy színpadon?
6: Hát intimebb mindenképpen. Én itt még nem játszottam, de majd jövünk Simon Zolival is játszani a két szereplős előadásunkat. Hát egyébként, ahogy Attila is említette, azért itt nagyon lehet kreténkedni majd, meg sokban, sok és nagy gesztusokat használva játszani, úgyhogy nem tudom, érdekes lesz ennek a kettőssége szerintem.
7: Én még a játékszínben sem játszottam egyébként soha, tényleg, igen. Csak ilyen kilépő, igen, kilépőztem, meg próbáltam, de hogy játszani még nem, úgyhogy nekem ez most egy kicsit hasonló lesz, mint ha ott játszanék, úgyhogy nekem ez egy ilyen első, vagy hát nyilván játszottam már kis teremben, tehát tudom, hogy kicsit mást követel, másfajta színjátszást talán egy kicsit, de én ezt nagyon szeretem. Én erre vágyom, hogy legyen több ilyen.
3: Olyan volt már, hogy így négyen ebben a felállásban játszottatok?
6: És gondolkodom, de szerintem nem. Főleg, hogy ennyire fontos kapcsolódásaink legyenek.
7: Nem volt ilyen, meg pont Annával is sokat beszéltük ezt, hogy így vagyunk néha egy darabban, de valahogy nem sokat keresztezi a sorsunk, vagy az utunk egymás, és most legalább erre lehetőség lesz, és ezt vártunk.
6: Így külön-külön volt, hogy Attilával sokat, vagy Fagyival, de így négyen, úgyhogy ez is öröm.
7: Én Fagyival kevesebbet voltam összeosztva, vagy játszottunk, valahogy mindig elkerüljük egymást, úgyhogy talán a Tatárokba játszottam bele. Tatárok Magyarországban van utoljára, úgyhogy azt is várom.
1: Ősbemutatót, egy önálló darabot visz színre a Tudomány és Technika Háza újonnan avatott színpadán a Miskolci Nemzeti Színház társulatának négy tagja. Mindent egy lóra címmel, Csehov darabjaiból kiindulva, Mészöly Anna, Rudolf Szonya, Harsányi Attila és Fandül Ferenc készült a május 18-ai rendhagyó produkcióra Alatabár teremben. A színészek a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be az új helyszínen.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ukrán külügyminiszter szerint készen állnak arra, hogy új lapot nyissanak az ukrán-magyar kapcsolatokban. Andrii Sibiha, ukrán külügyminiszter a tárca a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy együttműködnek Magyarország új kormányával a kétoldalú napirenden szereplő valamennyi kérdésben, többek mellett a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat az országok között, fogalmazott a miniszter. Az ukrán külügyi tárca vezetőjének tájékoztatása szerint még ezen a héten megrendezik az ukrán-magyar szakértői konzultációk következő fordulóját, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a Kárpátalja megyei magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan, melyeket mindkét ország, mind pedig a kétoldalú kapcsolatok számára hasznosak lesznek, áll a közleményben. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix hétfőn. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint továbbra sincs pontos statisztika nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de az elmúlt időszakban megjelent becslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. A kimutatás szerint összesen több mint 600 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előttihez képest. A szolgáltatónál az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja több mint 8000 forint volt, míg a múlt év egészében 6600 forint, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A szabályozás szerint azokra az eszközökre kell kötelező biztosítást kötni, melyek tömege meghaladja a 25 kg-ot, és a gyártó által tervezett sebesség 14 km/h-nál magasabb, valamint azokra, melyeknél a tömegüktől függetlenül a 25 km/h-t meghaladja a gyártó által megadott sebesség, idézte fel a Netrisk. Tévhit, hogy az országos jégkármérséklő rendszer okozza az aszályt, erősítette meg ismételten a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A közlemény szerint a megelőzésen alapul a működés. A rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. A nyugat-magyarországi vármegyékben továbbra és alapvetően pozitívan tekintenek a rendszerre a gazdák. A kelet-magyarországi gazdálkodók egy része azonban a tartós csapadékhiány és az ismétlődő asszályos időszak miatt a rendszer működését is összefüggésbe hozza a kialakult helyzettel. Az Agrárkamara kiemelte, a rendszer a jégszemek méretének mérséklésén túl az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását, mozgását nem tudja befolyásolni. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. A térségben az állandó vizekben, holtágakban, illetve a tavak nádassal borított szegély zónáiban folytatódik a vérszívók írtása, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn. Azt írták, hogy a szakemberek folytatják a biológiai kezeléseket. Ez azt jelenti, hogy a tenyésző helyeken egy olyan készítményt juttatnak a vízbe, mely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. Az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket, ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés, olvasható a katasztrófa védelem közleményében. Lezárják az M30-as autópályán a főváros felé vezető oldalon a Miskolc-Kelet-Felsőzsolca csomópont le- és felhajtó ágát. Felújítási munkálatokat végeznek június 12-ig. A korlátozás ideje alatt a közlekedők terelő útvonalakon tudják megközelíteni az érintett szakaszt. A Tornyos-Németi felől érkezők a Szikszói csomópontnál hajthatnak le. A 26-os főút irányából közlekedőknek a Miskolc-Észak csomópont felé kell kerülniük. A főváros irányába felhajtani a 3-as számú főút úgynevezett turbókörforgalmától lehet majd, tájékoztatott a kivitelező.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat

0: eső, zápor. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Ritka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Heimpál Gyermekkórház. Hogy miért nagyon fontos a műszer, és hogy kinek a jóvoltából sikerült megvásárolni, arról hamarosan dr. Kis Andrást, a gyermekurológiai osztály vezető főorvosát kérdezem.
2: Ez a gyermekkori húgyulati kövesség ellátásához szinte nélkülözhetetlen eszköz. Alapesetben régen ezeket nyitott műtéttel oldottuk meg, tehát vágással távolítottuk el a köveket, tettük kőmentessé a gyermekeket. Ez azért már nagyon korszerűtlen megoldás, és igazándiból sehol nem csinálják. Endoszkópos beavatkozásokkal javasolt, tehát minimál invazív beavatkozásokkal javasolt a kőmentessététel. Ez az eszköz, amit kaptunk, ez egy kifejezetten csecsemőknek, kisdedeknek optimalizált eszköz, egy nagyon vékony, flexibilis eszköz, ami azt teszi lehetővé, hogy vázi könnyen és mindenféle szövetsérülés, roncsolódás nélkül kíméletesen fel tudunk menni alulról a vesébe, és vagy eltávolítani, vagy meg tudjuk ott helyben zúzni lézerrel a követ.
1: Azután majdnem kiirtották, most meg küzdenek a megmentéséért. Ha a cukiság faktort nézzük, akkor a gyerekek kedvence. Igen, az ürgéről van szó, amely mára szinte mindenhol a világon védett fajnak számít, és küzdenek a fennmaradásáért. Dr. Váci Olivér, a Citellus Life projekt vezetője, a Herman Otto Intézet munkatársa mesél majd erről az aprócska lényről.
3: Voltak olyan esetek, amikor megpróbáltuk az ürgéállományt úgy megmenteni, hogy akár területen belül is csak a konkrét beavatkozás helyéről odébb szállítani az állatokat. Például a Feri-egyi repülőtéren sok ilyen beavatkozás volt, amikor egy konkrét valamilyen beruházás, egy kifutópálya vagy gurulóút építés miatt egy részéről a területnek onnan a ürgéket átcsoportosítottuk egy terület másik részére, és aztán később vagy belaktak olyan területeket, amelyeket korábban nem használtak, vagy akár olyan is előfordult, hogy kompenzációs területeket biztosítanak az ürgék számára, és akkor amit elveszünk tőlük, azt máshol meg oda tudjuk adni, és így akkor tulajdonképpen beruházó is úgymond jól jár, meg a természetvédelme sem sérül.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ritka és különösen összetett gyermekurológiai beavatkozás elvégzéséhez szükséges eszközzel gazdagodott a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet gyermekurológiai osztálya. Az új műszer segítségével egy 10 éves erdélyi kisfiúnál végeznek majd korszerű, húgycsövön keresztüli lézeres vesekőzúzást és kőeltávolítást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásának köszönhetően az eszköz nem csak a kisfiú gyógyítását segíti, hanem hosszú távon a hasonló, minimálisan invazív gyermekurológiai műtétek hazai hozzáférhetőségét is javítja. A további részletekről dr. Kis András egyetemi magántanárral, a Heimpál Gyermekkórház gyermekurológiai osztályának vezető főorvosával beszélgettem.
2: Én személy szerint kb. 20 éve vagyok szorosabb kapcsolatban a gyerekmentővel, de maga a gyerekmentő az nagyjából a rendszerváltás óta indít évente egyszer-kétszer egy ilyen utat, ha úgy tetszik, egy ilyen szűrővizsgálattal összefüggő utat Erdélybe, ami kiegészült azzal, hogy én, mint gyermekurológus is elkezdtem velük járni. Az én munkám arra korlátozódik, hogy én nem szűrök meg ambulálok, hanem a ottani urológus által, ha szabad így mondani, összegyűjtött gyermekeket operáljuk a Székelyudvarhelyi Kórházban. Amikor elkezdtük, akkor sem Kovászna, sem Hargita megyében ezeknek a gyermekeknek az ellátása nem volt megoldott, ezért adódott ez az igény, hogy sok ilyen gyerek van, sok fejlődési rendellenességgel, ezeket kezdjük el ellátni. Nagyjából az volt a hosszú távú cél, hogy ott kiépítsünk egy olyan szakember gárdát, aki helyben el tudja látni ezeket a gyermekeket, ami nagyjából most már megvalósulni látszik, de ettől függetlenül azért még mindig járogatunk.
1: Milyen problémák vannak, amelyekkel szembesültek például Erdélyben, tehát melyek azok a betegségek, amelyekkel találkoztak, amelyek kezelést igényeltek?
2: ugyanazok, mint Magyarországon természetesen, ezek a vele született urológiai rendellenességek, vizelet elvezetési zavarok a vese, illetve a gúgyutak területén vele született húcső rendellenességek, és hát az apróbb dolgok, mint a hereleszállási zavar, sérvek, ilyesmik, ezeket is operálgattuk. Most már azért dolgozik az Udvarhelyi Kórházban egy gyereksebész, meg gyerekurológus, aki ezeket el tudja látni. Így maradtak a talán bonyolultabb dolgok, és amiket nem tudunk ott ellátni az altatás miatt, vagy esetleg műszer hiány miatt, azokat azért még áthozzuk a helyenpába, és itt operáljuk meg őket.
1: Ez az eszköz, amelyet most kaptak a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásából, ez milyen eszköz, miért nagyon fontos?
2: Ez a gyermekkori úgyúti kövesség ellátásához szinte nélkülözhetetlen eszköz. Alapesetben régen ezeket nyitott műtéttel oldottuk meg, tehát vágással távolítottuk el a köveket, tettük kőmentessé a gyermekeket. Ez azért már nagyon korszerűtlen megoldás, és igazándiból sehol nem csinálják. Endoszkópos beavatkozásokkal javasolt, tehát minimál invazív beavatkozásokkal javasolt a kőmentessé tétel. Ez az eszköz, amit kaptunk, ez egy kifejezetten csecsemőknek, kisdedeknek optimalizált eszköz, egy nagyon vékony, flexibilis eszköz, ami azt teszi lehetővé, hogy vázi könnyen és mindenféle szövetsérülés, roncsolódás nélkül kíméletesen fel tudunk menni alulról a vesébe, és vagy eltávolítani, vagy meg tudjuk ott helyben zúzni lézerrel a követ.
1: Engem az meglepett, hogy ezt a műszeres beavatkozást egyedül a Heinpál kórházban végzik?
2: Igen, a Heinpálban, így van, így
1: De
2: van.
1: Miért? Ennyire magas ennek a kockázata? Tehát veszélyes ez? Ha ezzel a műszerrel oldjuk meg, vagy mi ennek az oka?
2: Minden ilyesfajta beavatkozás természetesen veszélyes. Az altatás veszélyes, tehát minden rizikóval jár igazán, de mondta, az egészségügyben végzünk, de ehhez különösen finom technika kell, elég nagy gyakorlat kell, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és mivel azért Magyarországon nem olyan nagy számú a gyermekkori köves betegség, hogy minden kórház felkészüljön rá, nem is lenne indokolt, tényleg csak egy-két centrumban végzik, ahol megvan hozzá megfelelő szaktudás, illetve felszereltség.
1: Egyébként gyorsabb lesz a gyógyulás ezáltal a gyerekeknél is, hogy nem egy nyitott műtétről van szó?
2: Nagyságrendekkel gyorsabb. Tehát gyakorlatilag egy napos kórházi tartózkodás után a gyerek már mehet oda. Ez óriási könnyebbség.
1: Nehéz ennek az eszköznek a használata?
2: Nagy gyakorlat kell hozzá, hogy ezt biztonságosan tudjuk. Tehát az egész úgy mondjuk, hogy endourológiai beavatkozásokhoz, tehát olyan beavatkozások, amik vágás nélkül történnek, nagyon komoly felkészültség és gyakorlat kell, hogy ezt biztonságban lehessen csinálni.
1: Egyébként ez a jövő, hogy minél korszerűbb, minél gyermekbarátabb és minél minimálisabb invazív urológiai ellátást valósítsanak meg?
2: Inkább azt mondom, hogy már ez a jelen, és mindenképpen ez a jövő természetesen. Már laparoszkóppal, minimál invazív beavatkozásokkal csinálunk gyakorlatilag mindent, amit lehet, meg lehet csinálni. Tehát egy-két olyan beavatkozás van, amihez még hagyományos technikát alkalmazunk. Persze tudni kell a hagyományost is, a vágással járót, mert hogyha esetleg gond van, akkor át kell fordulni, és azzal kell folytatni.
1: Mondta, hogy az új eszköz segítségével tudnak korszerűen húcsövön keresztüli lézeres vesekő zúzást és kőeltávolítást végezni. Mi az oka annak, hogyha például egy kisgyereknél vesekő alakul ki?
2: Vannak beleszületett urológiai rendellenességek, vizetfelfolyási zavarok, vannak beleszületett anyagcsere zavarok, vannak genetikai állapotok, amik vesekő képződéshez járulnak hozzá. Ezek az állandók, és vannak ilyen társadalmi szociális tényezők, amik következtében az utóbbi időben az a megfigyelés, hogy nő a vesekőves gyermekek száma. Elsősorban életmódbeli változásokra gondolunk, a gyerekek keveset mozognak, keveset isznak, a táplálékban nagyon magas a bevicsó aránya, és ez egy kicsit felborítja azt a régi megszokott rendet, és egyre több vesekőves gyermek jelentkezik. Nem olyan borzasztó nagy szám, tehát ilyen százas nagyságrendben beszélünk évente Magyarországról, de azért mégiscsak van, és akinek ez van, annak ez egy nagyon komoly probléma. El kell látnunk, meg kell gyógyítanunk.
1: Igen, pont erre lettem volna kíváncsi, mert hogy ezt kevésszer halljuk, ha például arról van szó, hogy a menzai étel miért sótlan. Tehát, hogy persze azt mondjuk, hogy legyen egészségesebb, meg túlsúlyosak a gyerekek, stb., de mondjuk ezt ritkán hallani, hogy például a vesekőveség kialakulásában szerepet játszik a só, meg az, hogy keveset isznak a gyerekek, mert ugye a tanárnéni már nem fogja a percenként mondani a gyereknek, hogy innod kell, de hát ugyanez mondjuk az óvodában is, ha csak nem a szülő azt nem kéri a pedagógustól, vagy az óvópedagógustól, hogy figyeljen oda, hogy a gyereke igyon, mert egyébként képes arra, hogy egész nap nem iszik.
2: Ez pontosan így van. Rengeteg olyan szülő van, vagy olyan akár kolléga, aki elcsodálkozik, hogy gyermekkorban vesekő. Mert tényleg ritkaság volt régebben. Manapság pedig nem azt mondom, hogy mindennapos, de egyre gyakrabban találkozunk vesekővel gyermekkorban.
1: És hány éves korosztályt érint? Tehát leginkább a kicsiket?
2: Ezek a beleszületett zavarok talaján kialakult vesekövesség, ez már egész kiskorban is jelentkezhet. Az utóbbi, amiről beszéltünk, magas sóbevitel, kevés folyadékbevitel, az inkább egy kicsit idősebb korban szokott jelentkezni, de nagyon nagy a szórás. Minden is, ami előfordul.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben arról hallhattak, hogy ritka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Heyn Pál Gyermekkórház.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hét éves projekt indult az európai ürge megmentésére hazánkban a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Természetvédelmi Igazgatóság vezetésével, valamint 11 szakmai szervezet részvételével. A 75%-ban uniós finanszírozású program célja a Pannon régióban élő ürgeállomány megőrzése és gyarapítása. A múlt század közepéig mezőgazdasági kártevőként tartották számon, sőt a nép fogyasztotta is. 2012-től azonban fokozottan védett státuszt kapott hazánkban, köszönhetően korlátlan irtásának. Dr. Váci Olivér projektvezető elmondása szerint a 2025. decemberében indult program keretében egy természetvédelmi biztonsági hálót hoznak létre, amellyel javítják majd a meglévő kolóniák állapotát, kiterjesztik a területüket, valamint összekötik azokat és újakat hoznak létre.
3: Egy nagyon régi berögződés, mert az 50-es évekig mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen valós gazdasági károkat okozott az ürge, amikor olyan nagy mennyiségben szaporodott föl egyes mezőgazdasági területek környezetében, és akkor valóban okozott károkat. De azóta erősen csökkent a számot, az 50-es évek környékén akkor kezdődött el, igazából pontosan az átomot, hogy hát az időpontot nem tudjuk, azt vették észre a ragadozó madárral foglalkozó madarász szakemberek, hogy egyre kevesebb ürgével etetnek azok a nagy ragadozó madarak, kerecsensalom, parlagisas, amelyik pedig korábban elsősorban ezekkel etette a fiókáit, és akkor kezdtek el felfigyelni arra, hogy bizony egyre több helyről nagy állományok omlanak össze, tűnnek el, aminek több oka volt, nyilván nem egy egyszerű kérdés, hogy miért tűnt el az ürge. Elsősorban az élőhelyvesztés nyilván az, ami a legtöbb esetben egyébként ezeknek az állatnövényfajoknak az eltűnéséhez vagy a visszaszorulásához vezet. Itt is ez történt, hogy azok a legelők, nagy kiterjedésű, extenzív legelők, amelyek korábban igen nagy mennyiségben álltak rendelkezésre, ezek visszaszorultak, beszántották, vagy éppen beépítették, vagy felhagytak a legeléssel. Szóval szépen lassan ezek visszaszorultak, és ennek mentén az ürge állomány is szorult vissza a maradék kis legelőkre. Ma ugye azt mondhatjuk, hogy nagyon lokális, elszigetelt állományok maradtak az ürgéből már csak. Akár Magyarországon, de akár a világállományt is mondhatom, mert tulajdonképpen ez a folyamat ez nem magyar specialitás, hanem az egész elterjedt területre jellemző. Tehát ezek, ahogy az élőhelyfajok szorultak vissza, ugye az ürgék is egyre kevesebb helyen és egyre jobban egymástól elválasztva, elszeparálva maradtak fönt, és ez jutott ma oda tulajdonképpen. Hát pontosabban 2012 óta fokozottan védett fajnak tekintjük az ürgét, mert olyan mértékű már ez a folyamat, hogy valamit érdemes tenni ahhoz, hogy ez az ökológiai nagyon fontos láncem ez továbbra is fennmaradjon. Hiszen egyrészt táplálékát egy csomó olyan ragadozó állatnak, madárnak, emlősnek, amelyik megőrzése nagyon-nagyon fontos, és még ritkábbak. Másrészt pedig olyan élőhely teremtő tevékenységet végez, például a lukásásával, a föld átforgatásával, amely rovaroknak, növényeknek a fennmaradását segíti elő, az biztosítja.
1: És akkor jött 2025. december 1-e, egy 75%-ban Európai Uniós finanszírozású 7 éves futamidejű LIFE program, mert ugye ekkor indult el.
3: Eljutottunk ide, hogy most már az ürge, mint alanyi jogon járó pályázatot kapott, ugyanis a korábbi években, tehát egy évtizeddel korábban volt egy olyan pályázat, ami szintén már részben az ürge megmentésére is irányult, viszont itt még mint ragadozó madár táplálékbázis megteremtéseként fogalmazott meg többek között az ürge és a hörcsög és még egy-két ilyen ikonikus kisemlősnek a megőrzése, de most valójában kimondott ürgevédelmi LIFE program indult, amelyik az a célja, hogy valahogy próbáljuk meg ezt a csökkenést megállítani, megfordítani, és stabilizálni az állományt az egész pannoniai régióban, amivel igazából 8 olyan partner, aki aktívan benne van, és 3 plusz társult partner, aki ezt a tevékenységet elősegíti. Itt a Nemzeti Park Igazgatóságok képviseltetik magukat, a kutatóintézetek vannak benne, kis civil szervezetek segítenek a kommunikációt. És mindezt a Hermanotto Intézet Nonprofit Kft., aki mint konzorcium vezető próbálja összefogni és koordinálni az egész tevékenységet. Nyilván felméréssel kezdünk, tehát a szituációt, hogy most jelen pillanatban milyen a helyzet, ezt fogjuk az elején felmérni, és aztán ennek függvényében tudjuk megtervezni, hogy hol és mikor kell beavatkoznunk. Amit még talán el kell mondani, az, hogy a hazai öldrész biztosításában 2 minisztérium is segíti a programot, az Agrárminisztérium és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, aki az öldrész biztosításában segít nekünk.
1: Tehát magyarán egy ilyen természetvédelmi biztonsági hálót szeretnének létrehozni?
3: Igen, tulajdonképpen az volt a korábbi években a tapasztalat, hogy nagyon sok helyi kezdeményezés van, nemzeti parkigazgatóságok, civil szervezetek, akik kimondottan természetvédelmi célból az ürge számára pozitív dolgokat próbáltak meg megvalósítani, viszont ezek egymástól elszigetelve nem összehangoltan történtek, így nem tudták egymást erősíteni. Lehet, hogy pont nem ott volt a beavatkozás, nem oda vittünk át ürgét esetleg, áttelepítésben, ahova éppen a legnagyobb szükség lett volna, és nem onnan, ahonnan éppen a leginkább érdemes lett volna. Tehát egy kicsit ezt próbáljuk összefogni egy ilyen háló, egy ilyen természetvédelmi hálónak a kifeszítésével, hogy pontosan lehessen azt tudni, hogy hol, mikor és milyen beavatkozást érdemes ahhoz megvalósítani, hogy ez a leginkább segítse az egész régióban az állományoknak a fennmaradását, illetve a gyarapodását.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Váci Olivérrel, a Hermanotto Intézet munkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Sok a szúnyog az idén.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon. A vírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedű Zsolta a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai fenyegetés. Az egészségügyi miniszter szerint a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki. Magyarországon jelenleg nincs ok pánikra, erősítette meg a miniszter. Mint írta, az itthon előforduló hantavírus fertőzések ritkák, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 közötti esetet regisztrált. A miniszter szerint a magas 30-50% körüli halálozási arány elsősorban az amerikai kontinensen előforduló andokvírushoz és más újvilági hantavírusokhoz kapcsolódó súlyos megbetegedésekre vonatkozik. A Magyarországon előforduló hantavírus jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesét érintő betegségeket okoznak. A jelenlegi tudományos ismeretek alapján rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány vagy COVID 2.0 alakuljon ki, olvasható a miniszteri bejegyzésben, aki hozzátette, a fő megelőzés a rágcsálók távoltartása és a biztonságos takarítás. A nyári szünidő közelettével számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak, ami éves szinten 8-9%-os növekedés, közölte legfrissebb adatai szerint az ELTE Trendholder iskola szövetkezet hétfőn. Jelezték ugyanakkor, hogy az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A gyártástermelés, a call center és ügyfélszolgálat, az adminisztrációs feladatok és irodai asszisztencia, valamint a HR és az értékesítés területén egyaránt 2200 forint körül alakul a diákok átlagos órabére. Az üzleti kiszolgáló központokban és a fizikai munka esetében 2350 forint az átlag, a beszerzés logisztika területére jelentkező diákok 2400, míg a marketing, média, illetve gyógyszeripari feladatokat választók 2500 forint körüli munkabérrel számolhatnak óránként. Kiemelték, hogy az IT telekommunikáció területén működő cégeknél pedig akár 3100-3200 forintot érhetnek el a diákok. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a diák munkával elérhető jövedelem vonzerejét továbbra is növeli a 25 év alattiak SZIA mentessége. Ennek köszönhetően egy diák szövetkezetben foglalkoztatott tanuló a teljes bruttó összeget készhez kapja. Hosszabb nyitvatartással készül a Nemzeti Adó és Vámhivatal a bevallás utolsó napjaira. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a szakemberek a bevallás kitöltését, hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely, az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatás kérő telefonokat, ismertették a közleményben.
1: Az időjárásról.
2: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Váci Olivérrel, a Herman Otto Intézet munkatársával a közönséges ürgéről, amelyet majdnem kiirtottak, most meg küzdenek a megmentéséért.
2: Ez mennyi időt ölel föl ez a live program, és mi minden tartalmaz, mert gondolom, azt folyamatosan fogják majd nyomon követni, hogy hogyan alakul az ürgéállomány, hogyan mozognak, merre mennek, hol terjednek.
3: Így van, ez egy 7 éves futamidejű program. Nagyon sokrétű, ahogy mondtam, a tevékenységi körünk. Egyrészt élőhely rekonstrukciót, élőhely helyreállítást végzünk sok olyan területen, ahol egyre kevésbé alkalmas már az ürge számára az élőhely. Itt cserjeírtást végzünk, amikor a becserjésedő gyepeket megpróbáljuk visszaalakítani gyepé, de az inváziós növényeknek a visszaszorítása is benne van, ami szintén a területi növekedést segíti elő. De van benne területvásárlás, ahol szántót alakítanak vissza gyepterületté, illetve nagyon fontos része még, hogy megpróbáljuk, pontosabban tovább visszük azt a korábbi, már kismértékben vagy kistételben sikeres tevékenységet, hogy szaporítani próbáljuk az ürget beltéri körülmények között. Szaporító központokat hozunk létre, 3 az országban, mert az a korábbi tapasztalat, az a korábbi eredmény, hogy 3 olyan genetikai állománya van az ürgének, legalábbis a Pannon régióban, amiről tudjuk, hogy genetikailag valamennyire különbözik, és ezért óvatosságból nem keverjük őket, tehát 3 külön szaporító központot hozunk létre, és az ürge egyedeket fogjuk aztán kitelepíteni olyan élőhelyekre, amelyek alkalmasnak bizonyulnak az ürge számára. És igen, a monitorozás nagyon fontos, nyomon fogjuk követni azt, hogy hogyan változnak az állományok, egyrészt azokat, amiket mi segítünk, másrészt amihez nem jutunk el, annak is a megfigyelése folyamatos lesz, tehát hogy ott is a problémákat, a beavatkozási helyeket, időpontokat tudjuk regisztrálni. És még egy nagyon fontos, amiről nem beszéltünk, az a kommunikáció. Megpróbáljuk az embereket meggyőzni arról, hogy ez az ürge az nem egy kártevő már továbbiakban. Tehát ugye ez a korábbi szemléletet érdemes lecserélni egy ökológiai szemléletű megközelítésre, hiszen amióta én ürgével foglalkozom, és ez már igencsak talán 3 évtized is most már, még nem hallottam olyanról, hogy valós mezőgazdasági kárt okozott volna az ürge. Tehát, hogy az utóbbi időben már egyáltalán nincsenek ilyen visszajelzések, ami arra vezetett, hogy vissza nyilván, hogy a számuk olyan mértékben megfogyatkozott, hogy nem is merül az föl, hogy komolyabb kárt tudnak okozni mezőgazdasági termésben. Elsősorban azért is, mert a gyepeken fordulnak elő, és elegendő nekik az a táplálék, amit ott biztosít maga a gyep.
2: Magyarországon egyébként van olyan program, amivel tudták nézni az ürgének az állományát?
3: Igen, a 2000-es évek legelején, 2000 óta folyik egy program, a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer, amelynek már a kezdet éveiben elkezdődött az ürge monitorozás, és ez minden évben tavasszal egy szinkron ürge lux számoláson keresztül becsli fix mintavételi helyeken az ürgéknek a számot Magyarországon, és itt egyértelműen ki lehetett mutatni, hogy egy folyamatos csökkenés figyelhető meg, és statisztikailag is azt mondhatjuk, hogy az ürge szám Magyarországon is csökken. Az utóbbi néhány évben talán van egy kis lassulás ennek a csökkenésnek, de még ez kevés ahhoz az idő, hogy ezt kimondhassuk, de talán ezt meg fogjuk tudni lovagolni, és ezt a csökkenést, ezt egy kicsit megerősíteni. Tehát, hogy egy kicsit a stabilizálás felé tudunk elmenni majd a tevékenységünk következtében, vagy annak a segítségével.
2: Mekkora most az ürge létszám Magyarországon? Körülbelül.
3: Ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye a monitorozással is általában ilyen relatív számokat mondunk, tehát az előző évekhez képesti változást tudjuk detektálni, azt monitorozni. Hát ilyen 100 000-es nagyságrendben beszéltünk ürge számról, hogyha Magyarországot nézzük. Nyilván pontosan nem tudjuk, mert ez évektől is változik, vannak jobb, meg rosszabb évek, de nagyjából ez a nagyságrend, amit szeretnénk egy kicsit fölfelé elindítani.
2: És hogyan lehet megszámlálni őket? Az ürge lyukokat számolják?
3: Igen, amikor ilyen relatív létszámbeslést végzünk, és azt akarjuk megmondani, hogy a területen az előző évekhez képest nőtt vagy csökkent az állomány, akkor az ürgelukokat szoktuk számolni egy meghatározott protokoll, ilyen mintavételi módszer szerint, és hogyha ugyanúgy számoljuk az ürgelukokat minden évben, akkor a csökkenés-növekedés az párhuzamos az ürgeszám növekedés-csökkenéssel, és ebből tudjuk megmondani, hogy milyen mértékben nőtt vagy csökkent maga az ürgeállomány is.
2: Sokszor volt az, hogy át kellett telepíteni ürgeállományokat, pontosan beépítés, útépítés miatt, vagy azért, mert egy területet átalakítottak?
3: Igen, voltak olyan esetek is, amikor megpróbáltuk az ürgeállományt úgy megmenteni, hogy akár területen belül is csak a konkrét beavatkozás helyéről odébb szállítani az állatokat. Például a Ferihegyi repülőtéren sok ilyen beavatkozás volt, amikor egy konkrét valamilyen beruházás, egy kifutópálya vagy gurulóút építés miatt egy részéről a területnek onnan az ürgéket átcsoportosítottuk egy terület másik részére, és aztán később vagy belaktak olyan területeket, amelyeket korábban nem használtak, vagy akár olyan is előfordult, hogy kompenzációs területeket biztosítanak az ürgék számára, és akkor amit elveszünk tőlük, azt máshol meg oda tudjuk adni, és így akkor tulajdonképpen a beruházó is úgymond jól jár, meg a természetvédelme sem sérül.
2: Ugye mondta, hogy a magyarországi ürgék három genetikai állományát szaporítani szeretnék ugye ennek a projektnek a keretében, de a tervek között van olyan is, hogy mondjuk élőhely rehabilitációt végeznek. Például a legeltetés nagyon fontos lenni, ami azért Magyarországon visszaszorulóban van, mert a magas füvet, ha jól tudom, az ürge nem szereti, tehát ő azért szeret kilátni és szétnézni.
3: Nagyon fontos az ürge számára, igen, hogy olyan megfelelően kezelt gyepeink legyenek, ami a számára is alkalmas, és ez elsősorban vagy a legkönnyebben legeltetéssel érhető el. Ugye a legeltetés az mindenképpen a barátja az ürgének tulajdonképpen. Emiatt azokon a területeken, ahol rekonstruálunk, tehát megpróbáljuk a területek nagyságát növelni, ott a legeltetést is meg kell oldani. Például a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén ott itató kutakat állítanak helyre, vagy fúrnak újakat, ahol szükséges, hogy a legelő állatok olyan helyekre is eljuthassanak, ahova korábban nem tudtak eljutni, mert hogy nem volt ivóvíz a számukra, tehát mindig vissza kellett a hodályba, vagy pedig az ő állásukra vonulniuk. Tehát nem tudtak eljutni azokra a területekre, most majd el fognak tudni. Így mond, valójában az ürgevédelem az a legeltetésnek sok helyen a visszaállítása, itt van a támogatása szintén fontos tényezője vagy része valóban.
2: Önkéntesek csatlakozhatnak a munkához? Tehát például tudják segíteni az önök munkáját, akár mondjuk a monitorozás kapcsán?
3: Vannak olyan programaink már eleve, amik futnak. Például néhány éve elkezdtük a tavaszi ürgelajstromnak nevezett kezdeményezést, amikor egy mobil telefonos alkalmazás segítségével bárki csatlakozhat, kiválaszthatja magának azt az ürgés területet a listából, amelyik közel van hozzá, és fel tudja mérni ott az ürgeállomány pontosan ilyen lukszámolásos módszerrel, az az alkalmazás végigvezeti azon az úton, ahol ürgelókat kell számolni, és segíti magát a rögzítést is, tehát ez viszonylag könnyű, és egy rövid séta, egy másfél kilométeres sétával megvalósított, tehát nem egy nagy energiabefektetést igénylő folyamat, és nagy segítség nekünk, hiszen olyan helyekre is eljuthatnak az önkéntesek, olyan mennyiségben, ahova a szakemberek ebben az időszakban nem tudnak, hiszen mindezt egy hét alatt kell az országban felmérni, mert az ürgelőkak száma az ürgékhez képest változik az év folyamán, tehát hogyha nem egyszerre egy időben mérjük fel, akkor nem fog tudni összehasonlítani egymással. És ebben például nagy segítség az önkéntesek tevékenysége, de lesznek olyan programjaink, amikor konkrét területeknek a megőrzésében a helyi közösségeknek a segítségét fogjuk segítségül hívni, hiszen hogyha valaki helyben figyel a egy-egy területre, egy ürgés területre például, vagy bármilyen természetlen mértékre, akkor olyan szemünk van, amit sosem lesz, hogyha csak távolról próbálunk megvigyázni rá. Bármilyen probléma adódik, akkor azt rögtön helyben hamar észreveszik, és tudnak segítséget kérni, vagy akár beavatkozni például, ha szemétkupacok jelennek meg a területek, vagy pedig mondjuk a kutyasétáltatás olyan mértékben harapódzik el, ami már zavaró lehet, akkor ezt rögtön tudják akár a embertársaiknak ott helyben jelezni, akár pedig nekünk, hogy valamilyen kampánnyal próbáljunk meg információt átadni, hogy ez miért nem jó.
2: Ha Magyarországot nézzük, akkor hol a legerősebb az ürge populáció?
3: Ez folyamatosan változik. Vannak füves repterek, ahol nagyon erős állományok vannak. Itt is van egy természetes fluktuáció, természetes ingadozás ennek az állománynak, tehát mindig más, ami éppen a legerősebb. De ahol az emberek legjobban, vagy legkönnyebben, vagy legközelebbről találkozhatnak az ürgével, az például a Tihanyi belsőtó partja, ahol egész szelídek az állatok, illetve a Kelet-Magyarországon a Nyíregyháza mellett van egy állomány, amelyik szintén viszonylag szelíd és közelről megfigyeltő. Itt ez hatalmas élmény lehet az embereknek, hogyha akár mobiltelefonnal is tudják fényképezni az ürgéket, mert annyira szelídek, hogy közel engedik az embereket. önmagukhoz. Úgyhogy ezeket érdemes, hogyha valaki űrgét szeretne látni, közelről keresni. Nyilván, hogyha ez olyan mértéket öltene már, ami zavarna őket, akkor valami korlátozást kéne bevezetni, de szerencsére itt azért még ezekben az esetekben nem tartunk. Persze van aztán az országnak olyan része, ahol már tényleg olyan erős az emberi zavarás, hogy ott valami segítséget kell majd az ügyéknek bevezetni, hogy hova ne menjenek az emberek, mikor, hova ne engedjék a kutyáikat, mert tényleg az már olyan mértékű, hogy már veszélyezteti az állományt is.
2: Túzok rezervátumról már hallottam, de űrge rezervátumról még nem, és ez is van Magyarországon.
3: Ürge rezervátum, igen, valószínűleg Solymár
2: mellett
3: parkolóra gondolt. Igen, valóban ott egy beruházás keretében, tehát egy beruházási területen találtuk meg az ürgét jó néhány évtizeddel ezelőtt, és ott sikerült olyan jó együttműködést létrehozni a beruházóval, hogy végül egy olyan területet alakított ki, ahol az ürgék a prioritás, tehát ott nem történik semmilyen zavarás, zargatás, és ide tereltük át tulajdonképpen azokról a területekről az ürgéket, ahol valamilyen építkezést szerettek volna végrehajtani, és ígéretet kaptunk, hogy a végén, majd a beruházás végén, amikor minden tevékenység lezajlott, és rendezve vannak a gyepfoltok az épületek között, akkor majd oda is vissza fogják engedni az ürgéket, tehát tulajdonképpen addig egy kerítés mögötti rezervátumról beszéltünk, ahol szintén meg lehet őket nézni távcsővel. Ott nem olyan szelidek egyébként, közéjük nem tudunk bemenni, de ott távcsővel lehet őket figyelni, és aztán később majd remélhetőleg az épületek között is megtalálják majd a élőhelyeiket.
2: Hát meg ez jó üzenet egyébként a cégeknek is, hogy így is lehet gondolkozni, tehát lehet környezettudatosan is gondolkozni.
3: Igen, én azt gondolom, hogy ez a jövő, hogyha valamilyen ilyen beruházás, ami érint egy természeti értéket, ilyet tervez valaki, akkor érdemes megkeresni először a természetvédelmet, hogy hát, ha valamilyen olyan megoldásokkal lehet egymáshoz közelíteni az érdekeket, amely mégis mindenkinek kedvező, mindenkinek pozitív kimenetet biztosít aztán.
2: Mondta a szemléletformálást, ez mit akar? Ugye rendben, hogy a gazdálkodóknak a szemléletét azt nem árt formálni, de akár oktatási intézményekhez is elmennek, vagy állatkertekben zoopedagógiai foglalkozás, stb. Tehát ez mit fog majd akarni?
3: Igen, ez mind benne van. Ugye az állatkert, meg a vadaspark, Budakeszi Vadaspark is a partnerünk, tehát ott mindenképpen fog zajlani az űrge bemutatása mellett szemléletformáló tevékenység, de lesz külön honlapja, már készül ennek a live programnak. Itt is majd megosztunk mindenféle érdekes információt. De lesznek terepi események, ahova be lehet kapcsolódni, és együtt lehet velünk dolgozni, illetve sajtónyilvános események is lesznek, hogy elég széles a paletta. Már szeretnénk a gyerekektől kezdve a szemléletformálást megejteni. Korábban is van olyan rutin tapasztalat, ami a gyerekekkel kapcsolatos, illetve a fiataloknak a megtalálása, játékok, közösségi oldalakon. Szóval próbálunk mindenhogy eljutni minden olyan érintett félhet, aki esetleg valamilyen kapcsolatba kerülhet, vagy kerülne az ürgével.
2: Meglepett az, hogy világszerte körülbelül 15 faj tartozik az ürge nemzetségébe, és Európában 2 őshonos. Európában a közönséges és a gyöngyös ürge él. Mi a különbség a kettő között?
3: Így van. Magyarországon a közönséges, vagy európai ürgének hívjuk most már magyarul, mert hogy a közönséges jelzi, az már egyre kevésbé igaz rá. Gyöngyös ürge tőlünk keletebbre él, hát így Ukrajna felé, a romániai részek, ukrajnai részek, és aztán még keletebbre. Igazából kinézetre a mi ürgénknek, az európai ürgének is vannak halvány foltjai a hátán, ez a gyöngyös ürgének sokkal kifejezettebb, de külön fajba sorolják őket, egymással nem nagyon keverednek, tehát ilyen szempontból elkülönülnek, nagyon hasonló az ökológiai funkciójuk egyébként, tehát hogy viselkedésre, élőhely használatra nagyon hasonlóak egyébként.
2: Az év emlőse program, az mennyire jó arra, hogy fölhívja a figyelmet mondjuk egy ilyen élőlényre, mint az ürgére? Ha jól tudom, 2015-ben volt az év emlőse az ürge.
3: Igen, 2015 volt az ürge éve, igen, akkor volt az év emlőse. Akkor is nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Ott ugye az volt a célunk, hogy elsősorban felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontosak ezek a legelők, ezek az élőhelyeknek a megtartása az ürgék számára, illetve egyáltalán azt, hogy a fajt megismertessük a nagy közönséggel, és ahogy az év haladt előre egyre több pozitív visszajelzést kaptunk, az év első felében még nagyon sokszor leszurikáltázták az ürgéinket, amikor mutattuk, hogy na ez milyen állat. Az év végére aztán ez kezdett csökkenni, de hát azért ezen a téren is van még sok teendő, hiszen a természetfilmek könnyebben közel hozzák az emberekhez a természetet, és hogyha sok film készül a turikátáson, akkor ők azt fogják elsősorban ismerni. Egyébként tervezünk egy rövid projektfilm elkészítését is a Live programban, sőt, tervben van egy ilyen rajzfilm, vagy egy animációs rövidfilmnek a készítése is, tehát ezen az úton is megpróbálunk majd elindulni.
2: De egyébként nagyon érdekes, mert a gyerekeknek az olvasókönyvében, tehát az alsó osztálynál, ott azért az Ürge megjelenik, nem egyszer.
3: Igen, meg hát Petőfi Sándornak szerencsére van egy verse, még hogyha nem is a legbarátibb módon, de hát tulajdonképpen azért ott is pozitív ősként került ki, mert végülis az Arany Laci lesz az Ürge a végén, amikor az élében ül a költőnek, tehát hogy ott szerintem az egy jó indítás, ahhoz vissza tudunk nyúlni. Azóta egyébként pont amikor az élemlőse volt az Ürge, akkor hazai kortárs költőinket kértük fel arra, hogy Ürge verseket írjanak, és született is 11 olyan Ürge vers, amire aztán illusztrációt készítettek a gyerekek, tehát hogy próbálunk ilyen módon a művészetek segítségével is eljutni az emberekhez.
2: Hogy lesz valaki az Ürgének a szerelmese? Jó, elég ránézni az Ürgére, tehát nagyon cuki élőlény. Na de hát azért az, hogy az emberhez mondjuk oda menjen, meg hogy ennyire közelről akár kézből legyen, vagy nagyon közelről készítsünk egy fotót, azért ismerni kell ezt az élőlényt, meg ott kell élni valamennyire közöttük.
3: Én a magam részéről kutatási oldalról találkoztam először az Ürgével, tehát engem igazából az izgatott, hogy mit csinál, miért csinálja, és hogy, mikor csinálja. És nagyon-nagyon jó kutatási alany egyébként, mert egyrészt azért egy nappali aktivitású viszonylag könnyű megfigyelni, tehát látható is, nem egy olyan, akinek csak a nyomait látjuk. Az élőhelye is viszonylag jól látható, puszta, tehát távcsővel viszonylag jól megfigyeltő. Az, hogy téli álmot alszik, és a téli időszakban mit csinál, hogy csinál, miért sikeres, miért nem sikeres, tehát nagyon sok érdekes, tudomány szempontból érdekes kérdés merül föl vele. Igazából nekem ez volt a motiváció. De valóban a színézete is, illetve hát az, hogy ez egy tulajdonképpen a pusztáknak egy ikonikus állata, akár a magyarságnak is egy jelképe lehetne az Ürge, mint hogy a Petőfi vers alapján valamilyen szinten az is. Ilyen irányból is lehet közelíteni az Ürgéhez, tehát hogy sok olyan lehetőség van, amivel az Ürgét közelhozhatjuk az emberekhez, én úgy érzem.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a közönséges Ürgét ismerhették meg.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.

0: Első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden megkezdődnek azok a megbeszélések, melyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fogalmazott Orbán Anita. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon. A vírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedű Zsolt a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai fenyegetés. Az egészségügyi miniszter szerint a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki. Magyarországon jelenleg nincs ok pánikra, erősítette meg a miniszter. Mint írta, az itthon előforduló hantavírus fertőzések ritkák, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 közötti esetet regisztrál. A miniszter szerint a magas 30-50% körüli halálozási arány elsősorban az amerikai kontinensen előforduló andokvírushoz és más újvilági hantavírusokhoz kapcsolódó súlyos megbetegedésekre vonatkozik. A Magyarországon előforduló hantavírus jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesétérintő betegségeket okoznak. A jelenlegi tudományos ismeretek alapján rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány vagy COVID 2.0 alakuljon ki, olvasható a miniszteri bejegyzésben, aki hozzátette, a fő megelőzés a rágcsálók távoltartása és a biztonságos takarítás. A reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ő az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ő a Tiszán inneni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már 5-5-ször életre hívott eseményt a Tiszán inneni református egyházkerület, a Felső-Zsolcai református egyházközség, a Kazinci Ferenc református általános iskola és óvoda, a Csomasztót Kálmán református alapfokú művészeti intézmény Felső-Zsolcai tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon, mondta Vadnai Zoltán, a Tiszán inneni református egyházkerület missziói tanácsosa.
1: Ez egy bizonyságtétel az Úr Jézusról, ez a napnak ez a központi témája. És a színpad élni fog, és én azt gondolom, hogy minden erről beszél. Ha fellépnek majd itt a helyi református általános iskolának a diákjai, az arnóti óvodások, a zeneiskolások, a Csomasz itteni tagintézménynek a tanulói, ők mindannyian református intézményben tanulnak, és hozzák magukkal azt a lelkületet is, és mindazt a tudást és értéket, amit itt elsajátítanak. De lesz a színpadon bizonyságtétel, egy sárospataki teológus Halasi Botond tesz majd bizonyságot, aztán igehirdetés lesz a csúcspontja a délutánnak, Fejér Zoltán a sárospataki gimnáziumnak az intézményi lelkésze hirdeti majd az igét. Itt lesz velünk a For the King együttes, aki a dicsőítést végzi majd ezen a délutánon, de nyilván egyházkerületünk vezetői, illetve egyházmegyénk vezetője, Esperes úr is megszólal és köszönti majd a résztvevőket, illetve a helyi lelkipásztor, Alexa Gábor, úgyhogy széles a skála, amivel a színpadon találkozhatunk.
0: Hosszabb nyitvatartással készül a Nemzeti Adó és Vámhivatal a bevallás utolsó napjaira. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen

0: fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a szakemberek a bevallás kitöltését, hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatás kérő telefonokat, ismertették a közleményben. Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére, tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a vizsgálat során értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási termékek állnak. A piacfelügyeleti hatóság elsődlegesen a gyártó, illetve a forgalomba hozó telephelyén ellenőrzi, egyebek mellett a termékek forgalomba hozatalát megelőző vizsgálatok elvégzését igazoló műszaki dokumentációt. A hatóság kiemelte, a korábbi években nem volt hasonló formában ilyen vizsgálat, és az ellenőrzés egyedülálló abban is, hogy komplex módon több hatósági szakterület a piacfelügyeleti és a népegészségügyi együttműködésével valósul meg egy helyen, egy időben, áll a közleményben. A látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon. A vakok és gyengénlátók sakkcsapat világbajnokságát Montenegróban rendezték, ahol 21 ország válogatottja mérte össze erejét. A 9 fordulós verseny végén a magyar csapat a 7. helyet szerezte meg. A mérleg 4 győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK sakkszakosztály vezetője, a tőle megszokott stabilitással játszott. 9 partiából 6 és fél pontot szerzett.
1: Montenegróban volt, április 17 és 28-a között rendezték meg Petrovácban, ahova én nagyon kellemes emlékekkel mentem vissza, mert az egyéni világbajnokságot is ott sikerült megnyerni. Én voltam az első táblás, Csuri Szilveszter a második, Élő István a harmadik, a negyedik ugye a Szilágyi Sámuel és az ötödik a Vilics Hanna, ugye alapvetően 4 táblán játszottunk, tehát mindig volt egy valaki, aki pihent. Ugye az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy bizonyos országoknál az élőpont az abszolút nem releváns, mondjuk a üzbégek vagy India, és hát én személy szerint azt mondtam, hogy szeretnék az első 10-be végezni, voltak akik álmodoztak egy kicsit az első 3-ról, tehát mindenki máshogy nyilatkozott, én úgy érzem, hogy a 6. helyre voltunk rangsorolva és 7. lettünk, tehát hogy összességében ez a top 8-ban való végzés, ez egy teljesen elfogadható eredmény lett. Hát ugye most összejött a 4 kontinens, mert még Kenyából is volt csapat, Afrikából, Venezuelából, Üzbegisztánból, tehát ezért sok helyről voltak. Már a megszokott, tehát a spanyolok, a lengyelek, a szerbek, ők nagyon-nagyon erősek, velük nehéz, a németek, bulgárok, mi, ez nagyjából hasonló kategória, és az olimpia óta sem egyszerű a venezuelai csapatot hova tenni, akik akkor érmes helyezést értek el, hogy élőpontban nem annyira erősek, de valahogy nagyon jók. India most sem vett részt a versenyen, ez így talán egy kicsit jobb is volt, mert ők is nagyon erősek tudnak lenni. Gyakorlatilag 21 országból voltak csapatok.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, kellemes ébredést mindenkinek a rádió mellett. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok, május 19-én kedden a napindító órával. Ma van a Családorvosok Világnapja, amelyet 2010-ben nyilvánított világnappá a Családorvosok Világszervezete. Ez a nap arra hivatott, hogy világszerte megünnepeljék a családorvosokat és a családi orvoslás terén elért haladást. A Családorvosok Világnapja felhívja a figyelmet a háziorvosok elkötelezettségére, elismeri a háziorvosok munkáját, fokozza a háziorvosok morálját, illetve ráirányítja a döntéshozók és a közvélemény figyelmét a háziorvosok munkájával kapcsolatos legfontosabb kérdésekre. Ennyit a világnapról. A napindító órát Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkkal kezdjük. Fél hétkor híreket hallanak. 3/4 hét előtt nem sokkal elindítjuk azt a felvételünket, amelyben a Magyar Református Szeretett Szolgálat számára felajánlható 1%-os adóról beszélgetünk, majd Dobis Lucski Zsófiát, a Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét kérdezzük. Tartalmas időtöltést kívánok önöknek!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Petróci Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelki pásztora. A mai nap olvasom Istenünknek igéjét a római levélből, Pál apostol leveléből, a 11. fejezetből, a 11. résztől a 16. terjedő szakaszból. Kérdem tehát, azért botlottak meg, hogy elbukjanak? Szó sincs róla. Viszont az ő bukásuk által jutott el az üdvösség a népekhez, hogy Isten féltékenyé tegye Izraelt. Ha pedig az ő bukásuk a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a népek gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek. Ezt pedig nektek mondom, a népeknek, amennyiben tehát én a népek apostola vagyok, az válik szolgálatom dicsőségére. Ha valamiképpen féltékenyé tehetem véreimet, és így megmenthetek közülük némelyeket. Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi mást jelentene befogadtatásuk, mint életet a halálból? Ha pedig a zsenge szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok. Amen. Kedves testvérem! Sokszor mondjuk egy csúfos vereségkor, egy nehéz élethelyzetben a másiknak, hogy az Isten a rosszból is tud jót kihozni. És ez igaz. Mert az Úr gondolatai nem a mi gondolataink, és a mi útjaink nem az Isten útjai. Nála az idő is máshogy megy, mert tudjuk, hogy ezer esztendő egy nap, és egy nap ezer esztendő. És igen, van humora az Úrnak. Luther Márton mondta, hogy ha az Isten nem szereti a humort, akkor nem akar a mennybe menni. Igen, az Istennek van humorérzéke, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogyan mi azt nagy fifikával elgondoltuk, nem emberként néz a jövőre, nem úgy intézi a dolgokat, ahogyan mi előre leszeretnénk zsírozni, de emiatt ne sértődjünk meg, ne forduljunk el, hanem próbáljuk megérteni. Ezt látjuk a mai igében is, hogy bizony az Úr a zsidó nép bukását is fel tudta használni arra, hogy másokhoz is, a nem zsidókhoz is eljusson az evangélium. Hogy ezáltal féltékenyé tegye a választott népet, hogy rájuk pirítson. Hogy lám, nektek még jobbnak kellene lenni. Bizony ránk is ránk fér néha ez a fajta isteni humor. Hogy egy kicsit pironkodjunk, és leszállva a magunk hitbeli magas lováról tudjunk megerősödni az igazi hitben, és az abban való élésben. Mert bizony sokszor mi jobban tudjuk már ezt a hitbeli járást, mint maga a mindenség ura. Pedig milyen messze vagyunk tőle. Az Úr ma is jön, vezet, talán nem úgy, ahogy várod, de higgy neki, higgy benne. Engedj neki, engedd, hogy ösztönözzön, akár féltékenyé tegyen a hit útján, hogy jobb legyél, hogy hitben növekedj, és maradj meg a keskeny ösvényen. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, bizony sok veszteség ér minket. Nem úgy sikerülnek a dolgaink, ahogyan mi azt előre megterveztük, kigondoltuk, előre leszerveztük. De tudjuk, Urunk, hogy te a rosszból is tudsz jót kihozni. De nehéz azt elfogadni, hogy a te gondolataid nem a mi gondolataink, hogy a te utaid nem a mi útjaink. Nehéz kiengedni az irányítást a kezünkből, nehéz azt mondani őszintén, ami az Úr imádságban benne van, hogy legyen meg a te akaratod. De ma erre kérsz minket. Segíts, Urunk, hogy hozzád igazodjunk, hogy értsük meg azt, amit te elterveztél a mi életünkben. Ha pedig nem értjük, tudjuk elfogadni, hogy te mégis a legjobbat akarod nekünk. Ösztönöz minket, erősíts minket a hit útján, vezess minket, hogy előre felé menjünk, s ne vissza az óemberi életünkbe. Így légy velünk a te lelkednek segedelmével. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ezen a héten kezdődik a Magyar Államadós Osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálat sorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a kialakult gyakorlatnak megfelelően 2026-ban is összesen 6-szor veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat. Az idei menetrendek alapján először a Moody's vizsgálja Magyarországot, a cég május 22-ére tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport május 29-én tűzi először napirendre Magyarországot. A harmadik globális piacvezető hitelminősítő, a Fitch Ratings pedig idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először június 5-én kerül sorra. A Fitch a Tisza párt győzelmével végződött országgyűlési választások után már kiadott egy előzetes helyzetértékelést, melyben megállapította, hogy az új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni: a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető a Facebook oldalán. A miniszter Bögi Viktória jogászt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Azt írta, 9 éves közigazgatási múltja, valamint kiterjedt jogi és ügyvédi gyakorlata a garancia arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is határozott, magas vitakultúrájú és fegyelmezett képviseletet biztosít a minisztériumnak. Úgy fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak teljesen átláthatónak kell lennie, és hogy természeti értékeinket meg kell lóvni az indokolatlan beavatkozásoktól, ugyanis a környezet állapota hosszú távon mindannyiunk életminőségét meghatározza. A miniszter hozzátette, a parlamenti államtitkár elsődleges feladata lesz a parlamenti munka koordinációja és a transzparens törvényalkotás irányítása. Rekord mértékben nőtt a kassai nemzetközi repülőtér utasforgalma éves szinten áprilisban, derült ki a második legnagyobb szlovákiai légikikötő által vasárnap kiadott közleményből. A kassai repülőtér utasforgalma áprilisban csaknem 80 ezer fő volt, ami mintegy 66%-os növekedést jelent az előző év ugyanezen időszakához képest, és történelmi rekord. A repülőtér az idei év első 4 hónapjában 246 ezer utas szolgált ki, ami az egy évvel korábbihoz képest 48%-os utasforgalom növekedés. A közlemény szerint a tavaly novemberben indított Pozsonyt Kassával összekötő, a Wizzair által üzemeltetett heti 13 alkalommal közlekedő belföldi járat egyértelműen sikeresnek bizonyult. A kassai repülőtér utasforgalma jelentős pillérének számító járaton eddig mintegy 100 000-en utaztak.
0: Az időjárásról.
1: Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Nem fő, de fontos forrása a Magyar Református Szeretetszolgálatnak az adó 1%-os felajánlások. Évente néhány millió forint támogatást kapnak így, amelyet olyan programok finanszírozására fordítanak, amihez máshonnan nem kapnak támogatást. Ilyen például a Nyilas Misi ösztöndíj program, ahol tehetséges, de nehéz körülmények között élő gyerekek fejlődését támogatják. A részletekről Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdezte Hegedűs Márk.
2: Ez valóban így van, hogy azért a Magyar Református Szeretetszolgálat esetében a költségvetéshez képest viszonylag egy kisebb rész jelent az adó 1% felajánlásokból beérkező összeg, viszont mégis nélkülözhetetlen. Mégpedig azért, mert vannak olyan programjaink, amihez nincsen külső biztos forrás társítva, és ezt pedig be kell vallanunk, hogy vannak olyan célok, amikhez az adománygyűjtések azok mindig nehezebben mennek. Hosszú évek óta az adó 1%-ból beérkező összegeket például a Nyilas Misi ösztöndíj program finanszírozására szoktuk fordítani. Bízom benne, hogy a hallgatók közül már sokan hallottak erről a programról. Ez ugye az a ösztöndíjunk, amivel minden évben 50 tehetséges, de nélkülözésben élő diákot segítünk Kárpát-medencébe szerte. Ennek ugye csak maga az ösztöndíj biztosítása egy 5 millió forintot jelent, és akkor mellé jönnek a különböző nyári táborok, közösségi alkalmak a fiataloknak, tehát ennek is azért, ennek a programnak is van például egy több millió forintos költségigénye. Ez viszont pont egy olyan program, amihez nincsen semmilyen pályázati forrás, és nem szoktunk mellé adománygyűjtést társítani, hiszen amikor a Nyilas Misi ösztöndíj programról beszélünk, mindig azt kommunikáljuk, hogy a jelentkezésbe buzdítjuk a fiatalokat, az iskolát, a gyülekezeteket, ezzel a céllal szoktuk megszólítani, hogy küldjenek tehetségeket, és nem pedig azért, hogy küldjenek támogatást, hogy biztosítva legyen az ösztöndíj. Éppen ezért mondjuk ennél a programnál egy nélkülözhetetlen részét fedezi a működésnek az adó 1%-okból beérkező összeg. De az innen érkező források, amennyiben egy olyan évről beszélünk, hogy magasabb összeget sikerül felajánlásokból begyűjteni az MRS-nek, ott pedig azokat a hízagokat tudjuk betömni, amikből a nagy adománygyűjtésekből nem érkezett kellő mennyiségű felajánlás, például a tűzifa program minden évben egy ilyen nehezített terep szokott lenni. Azt azért látni kell, hogy a kérelmek száma az magasabb, mint amennyi adományt egy-egy gyűjtéssel kapcsolatban jellemzően össze tudunk gyűjteni. Mondjuk pont a január-februári hónap az mindig egy nehezített terep, hiszen adventkor mindenki kiadományozta magát, és évelején például nagyon jól jön, hogyha az adó 1% forrásból van egy olyan tartalék összeg, amivel mi tudunk gazdálkodni. Tehát valóban tény az, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálatról talán nem a legtöbb embernek egyből ez jut eszébe, hogy adó 1%, pedig mi is nagyon-nagyon fontos célokra tudjuk hasznosítani ezeket az összegeket.
3: Az oldalatokon, jobbadni.hu-n írtok egy pár szót az adó 1%-ról, és ott van egy nagyjából, amiket elmondtál, ez megjelenik ebben a szövegben is, de van itt egy félmondat, amire még kérném, hogy fejtsd ki nekünk, azt írjátok, hogy a hozzánk beérkező pénzbeli adományok 91%-át, zárójel esetenként 100%-át az adományozó által meghatározott ügyre fordítjuk. Ugye beszéltél erről az előbb, hogy fixek a dolgok, hogy mire mennek az adományok, de mit jelent ez a 91%? Ezen szerintem van, aki meglepődhet most a hallgatók közül, hogy miért pont 91, és mi lesz a másik 9%-kal?
2: Ez egy kuratóriumi határozat alapján a legtöbb adománygyűjtésnél 9%-ot tudunk mindössze a működési költségekre fordítani. Itt ugye arra kell gondolni, hogy például egy adventi időszakban az, hogy beérkeznek az összegek és abból családokat tudjunk támogatni tartós élelmiszerrel, vagy bármilyen olyan adománnyal, amiben szükséget szenvednek, arra megy a 91%, hogy ezeket a termékeket beszerezzük. A maradék 9%-ból pedig azt tudjuk kigazdálkodni, hogy mondjuk a kis buszainkat vagy a teherautóinkat tudjuk megtankolni. Tehát ilyen egyszerű dolgokra kell gondolni. Ugye amikor azt írjuk, hogy esetenként 100%, az pedig az olyan célzott adománygyűjtésekre vonatkozik, mint például most a közelmúltra gondolok a Szilágyfehér templom tornyának újjáépítésére fordított adománygyűjtés, vagy az előző évben ott volt például az erdélyi árvízkárosultak megsegítése. Tehát amikor ilyen nagyon-nagyon konkrét ügyekre, hogy egy templomnak, vagy egy gyülekezetnek, vagy egy településnek a megsegítésére gyűjtjük az összegeket, akkor az beérkezett teljes összeget odaadjuk, és akkor nem foglalkozunk vele, hogy egyébként a háttérben nekünk milyen egyéb kiadásaink felmerülnek. Az egyébként megkérdezett, évközben megkérdezett többi olyan gyűjtésünk, mint az adventi gyűjtés, húsvéti gyűjtés, vagy az ilyen adománygyűjtéseknél szükséges erre a 9%-ra, hogy tudjunk a működésre is fordítani. Hiszen valóban az a cél, nem is kérdés, hogy minél többeknek tudjunk segíteni, de valamiből fent is kell tartani a szeretett szolgálatot, és ha bár karitatív szolgálatot végzünk, de bizony a benzinkutakon nekünk is kell tankolni, nekünk is kell autópálya matricát vásárolni, tehát ezeket a költségeket fedezzük az adománygyűjtésekre beérkező 9%-ból.
3: Köszönöm, hogy ezt is ilyen transzparensen elmondtad nekünk, és akkor vissza szigorúan az adó 1%-ra. Milyen volumenben érkeznek ezek az összegek? Mondtad, hogy itt azért van változás az évek alatt, amikor több jött, akkor többet tudtatok erre fordítani. Volt egy ilyen félmondatod, milyen nagyságrendre gondoljunk?
2: Egyébként a Magyar Református Szeretetszolgálat életében ez jellemzően egy mindössze pár millió forintos tételt jelent, ezt azért merem ilyen nyíltan kimondani, hiszen ezek elérhetőek a NAV felületén, ezek a statisztikák. Nálunk viszont nagyon érdekes, és ezt nyilván mi is figyeljük az elmúlt években, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat esetében jellemzően nem az szokta a felajánlók számát igazán meghatározni és előmozdítani, hogy éppen mi milyen jelmondatot vagy milyen kreatív stratégiát teszünk az adó 1% kampányhoz, hanem az, hogy az adott évnek az elején történik-e olyan esemény, amikor sokan találkoznak a zöld kabátokban vagy a zöld mellényekben a munkatársainkkal országszerte. Az elmúlt évekre, ha gondolunk, például 2022-ben kimagaslóan, mármint hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat átlagához képest kimagaslóan magas volt az adó 1%-ok felajánlása, de gondoljunk vissza, 2022. február 24-én tört ki az orosz-ukrán háború, és akkor nagyon sokan csatlakoztak hozzánk önkéntesként, láttak minket a határátkelő helyeken, pályaudvarokon, beszélgettek a munkatársainkkal, nagyon sokan személyesen is megtapasztalhatták, hogy milyen szolgálatot vállal az MRS, és éppen ezért feltételezhetően a májusi időszakban még annyira frissen, elevenen élt az emlék több embernek a szívében, hogy akkor például egy magasabb felajánlással találkoztunk. Ehhez képest kevesebbet, de még az átlaghoz képest mindig magasabb felajánlás érkezett 2023-ban, ott pedig február elején a kutatómentő csapatunk utazott Törökországba a földrengés helyszínére, és akkor például a saját területeinken, valamint a média különböző híradásaiban szintén nagyon sokszor lehetett találkozni a zöld kabátos segítőkkel, akik Törökországból jelezték, hogy milyen szolgálatot látnak el, és 5 túlélőt sikerült kimenekítenünk a romok alól, és ez is februárban történt, abban még márciusban is még történtek különböző híradások, beszámolók a kutatómentőcsapat tagjai részéről, és akkor is ennek következtében az átlagot képest magasabb felajánlói számmal találkoztunk, és ehhez képest például 24-25-ben már visszatökkent a szám a megszokott számra. Úgyhogy mi nagyjából ezt látjuk, hogy az emberek úgy tapasztaljuk, hogy hirtelen döntenek annak tudatában, hogy az, hogy mi történik májustól decemberig, és az, hogy milyen szolgálatot vállal a Magyar Református Szeretetszolgálat az év minden napján, arra nem feltétlenül emlékszik vissza az ember már jövő tavasszal. Csak is arra, ha ott az év elején azt látja, hogy tényleg a reformátusok még mindig itt vannak, mindig segítenek, mi tapasztaljuk, hogy akkor szokták nagyobb számban ezt a döntést meghozni, hogy én akkor odaadom az adó 1%-omat és segítem őket. Ugye ez fontos kiemelni, hogy ez valóban egy nélkülözhetetlen támogatási forma a mi életünkben is, és ráadásul pont az adó 1% felajánlása egy olyan támogatási lehetőség, ami az embertől nem igényel aztán plusz ráfordítást. És mi ezért buzdítunk mindenkit arra, hogy ne spórolja meg azt a 2 percet, amíg ezt a felajánlást megteszi a NAV online felületén keresztül, hiszen ez nem egy olyan adományozás, hogy most a saját bevételemből oda kell adnom 5 vagy 10 000 forintot, hanem az az adó az már egyébként is fel lett ajánlva, és nekem csak egy döntést kell meghoznom, hogy annak az 1%-ával kit szeretnék segíteni. És hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az összeg mondhatni elúszik, de hogy tehát mi hozzánk semmiképp nem fog visszakerülni. Én ezért szeretném a hallgatóknak a figyelmét felhívni. Nyilván az én legnagyobb örömöm, hogyha minél többen azt a döntést hozzák meg, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványt támogatják ezzel a felajánlással, hiszen valóban munkatársként látom azt, hogy milyen szolgálatot végez minden egyes kollégánk, minden egyes önkéntesünk, nem is azt mondom, hogy országszerte, hanem Kárpát-medence szerte, és az januártól december 31-ig történő szolgálat nincsenek kiemelt időszakok, hanem tényleg az év egész napján segítjük a hozzánk fordulókat, de ez a tapasztalat, hogy ez valahogy mindig az számít igazán, hogy ott akkor hirtelen mit látnak az év elején a társadalom széles nyilvánosságában. Én bízom benne, hogy akik ezt a rádióbeszélgetést hallgatják, akkor hátha eszükbe jut, hogy valóban az elmúlt évben is találkoztam a szeretett dobozokkal, vagy részt vettem a szeretett hídon, vagy hallottam a szeretett szolgálatnak bármilyen programjáról, amikor mondjuk a viharkárok helyszínén segítettek, vagy Kárpátaljára vittek adományt, vagy ugye, amit említettem, Királyhágó melléki sérülés szenvedett templomügyében nyújtottak segítőkezet. Én bízom benne, hogyha valaki ezt is végig gondolja, akkor sokak szívében megszületik az a döntés, hogy én szeretném segíteni ezt a szervezetet az adóm 1%-ának a felajánlásával.
3: Akkor az alapján, amit mondasz, az organikus támogatás jobban működik, tehát ha organikusan, természetes módon hallanak és látnak benneteket, de emlékszem, hogy tavaly azért volt valamiféle médiakampányotok, mondjuk tömegközlekedési eszközökön, futóreklámok között voltak református szeretett szolgálat, kivezetten adó 1%-os felhívások. Most ez idén ezt lejjebb vettétek a tapasztalatból, hogy egyébként nem ez számít igazán a felajánlóknak, vagy azért idén is találkozhatunk ilyenekkel?
2: Nem, valóban lejjebb csökkentettük abszolút, sőt, szinte a nullához közelítő összegre csökkentettük azt az összeget, amivel országszerte hirdetéseken keresztül találkozhatnak az adó 1%-kal kapcsolatban bárhol a lakosok. És valóban ezért, mert nyilvánvalóan mindig figyeljük, hogy amit a tavaszi időszakban ráfordítunk, következő ősszel mit látunk, hogy mi volt ennek a hozadéka, milyen eredményeket értünk el. És tényleg azt láttuk az elmúlt években, hogy abban az évben, ha lehet, hogy nem is költünk, vagy nagyon minimálisat bármilyen kommunikációs kampányra, de történt egy olyan, nevezük sajnálatos eseménynek, hogy szükségszerűen nagyon sokan találkoztak velünk, leginkább akár személyesen is, akkor mindig jóval magasabb volt a felajánlóknak a száma, mint egy, mondhatom, hogy csendesebb évben, vagy legalábbis amikor az év első szakasza egy csendesebb időszak, ilyen volt például akár a tavalyi 2025-ös esztendő is, és ahhoz képest hiába költöttünk mondjuk egy nagyobb összeget a kampányra, az nem térült meg. Ezért született az a döntés, hogy nem erre akarunk elsősorban hagyatkozni. Egyébként az idei évben nyilvánvalóan azért valamit kell, hogy foglalkozunk az adó 1%-ának a felajánlási időszakában azzal, hogy felhívjuk erre a figyelmet, és mi most ezt idén nagyon egyszerűen mondhatom, hogy házon belül oldottuk meg, a saját munkatársainkat kértük meg, hogy elevenítsenek fel egy olyan emléket, ami számukra a legmeghatározóbb, a legemlékezetesebb. Ugye idén ünnepli a fennállásának a 20. évfordulóját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Jelenleg, ha vesszük a közfoglalkoztatott, vagy a rehabilitációs foglalkoztatásban foglalkoztatott munkatársakat is, akkor velük együtt közel 1800 munkatársunk van országszerte. Ez már önmagában egy hatalmas szám. És közülük többeket is megszólítottunk, és arra kértünk, hogy mondja el, hogy miért szeretik lenni velünk, mi az az emlék, amit akár még évekkel, vagy akár már évtizedekkel később is még mindig a szívében őriz, mert olyan meghatározóvá vált az ő életében. Mi a munkatársakat kértük meg, hogy ezeket kis rövid videóüzenetekben osszák meg velünk, ezek elérhetőek a közösségi média oldalainkon, és arra búzítjuk, akik megnézik ezeket a videókat, vagy akár hallgatják ezt a beszélgetést, hogy most így a 20 éves jubileum kapcsán próbáljunk visszaemlékezni, hogy van-e egy olyan, legalább egy olyan emlékem, amire azt mondom, hogy ez valóban meghatározó maradt az egész életemre. Ez lehet akár egy önkéntes szolgálat, lehet egy beszélgetés, lehet egy olyan találkozás egy zöldbárányos autóval vagy munkatársal, amire azt mondom, hogy ott megbizonyosodtam róla, hogy akik itt szolgálnak, itt valóban jót tesznek. Ha van egy ilyen emlék, akkor szülinapi ajándékként a 20 éves jubileum alkalmából azt kérjük, hogy idén támogassa a Magyar Református Szeretetszolgálat munkáját.
1: Nem fő, de fontos forrása a Magyar Református Szeretetszolgálatnak az adó 1%-os felajánlások. Évente néhány millió forint támogatást kapnak így, amelyet olyan programok finanszírozására fordítanak, amihez máshonnan nem kapnak támogatást. Ilyen például a Nyilas Misi ösztöndíj program, ahol tehetséges, de nehéz körülmények között élő gyerekek fejlődését támogatják. A részletekről Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdezte Hegedűs Márk.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 7 órakor jönnek a hírek az Európa Rádióban. A következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című programmal várom Önöket.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ukrán külügyminiszter szerint készen állnak arra, hogy új lapot nyissanak az ukrán-magyar kapcsolatokban. Andrii Sibiha, ukrán külügyminiszter a tárca a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy együttműködnek Magyarország új kormányával a kétoldalú napirenden szereplő valamennyi kérdésben, többek mellett a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a

0: Nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat május 18-án és 19-én 8 óra 30 perctől 18 óráig, május 20-án 8 óra 30 perctől egészen 20 óráig hívható, ismertetik a közleményben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az állandó vizekben, holtágakban, illetve a tavak nádassal borított szegélyzónáiban folytatódik a szúnyoggyérítési program a héten, ezt közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A szakemberek folytatják a biológiai kezeléseket a héten. Ez azt jelenti, hogy a tenyésző helyeken egy olyan természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, amely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. Az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket, ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a ház körüli pangóvizek, a vízzel teli edények hordó kiürítésével a lakosság is hozzájárulhat a lárvák élőhelyének szűkítéséhez, így a szúnyogártalom csökkentéséhez, ugyanis számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat, fogalmaz a közlemény. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrisk. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint összesen 635 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előtti 367 esethez képest. A Netrixnél az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 8300 forintot tett ki, míg a múlt év egészében 6600 forint volt ugyanez, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A közleményben Besnyő Márton, a Netrix csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője felhívta a figyelmet, hogy jelentős az alulbiztosítottság az érintett mikromobilitási eszközök esetében. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint 10-ből 7-8 rollernek nincs biztosítása, pedig kötelező lenne, idézte fel a Netrisk.
1: Az időjárásról.
0: Kedden a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható, helyenként nagyobb eséllyel a délnyugati, illetve északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar is lehet. Az északi a szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 19 és 21 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

Ha vezető vagy, olvasd el ezt. A tiszteletadásban előzzétek meg egymást, a buzgóságban ne lankadjatok. Pál levele a rómaiakhoz 12. fejezet 10-es verstől a 11-es versig. Egy vezetési szakértő ezt mondja, a vezetők többsége két dologra koncentrál, a vízióra és az eredményre. Általában a vízióhoz leginkább lázba és az eredmények elérése foglalkoztat a legjobban bennünket. A vízió és az eredmények között azonban ott vannak az adott szervezetnél dolgozó emberek. Ha figyelmen kívül hagyod az embereket és csak a másik kettőre figyelsz, az embereket és a víziót is elveszíted. Sőt, vélhetően az eredményeket sem éred el. Ám ha az emberekre koncentrálsz, jó eséllyel mindhármat megnyered, illetve eléred. Érdekes

és hogy a Biblia együtt említi ezt a két dolgot. A tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban, kemény munkában ne lankadjatok. Amikor Jim Collins üzleti tanácsadó nagyvállalatokat tanulmányozott, felfigyelt az úgynevezett ötös szintű vezetőkre. Elmondása szerint ezek a vezetők nem voltak hajlandóak maguknak tulajdonítani a vállalatuk sikereit, hanem alázatosan a beosztottaik érdemének ismerték el azokat. Számtalan vezető állítja, hogy nagyra értékeli az alkalmazottait és az ügyfeleit. Mondani persze könnyű. Ha tudni szeretnéd azonban, hogy csak ugyan értéknek számítanak-e nálatok az emberek, beszélgess olyanokkal, akik jól ismerik a céget vagy szervezetet, ahol dolgozol, de nem a te beosztottaid. Vélhetően az ő válaszaik mutatnak csak igazán pontos képet. Ami pedig téged illet, mivel a saját szívedet te ismered a legjobban, tedd fel magadnak a kérdést, hogy valóban értékeled-e az embereket. Ha igen, akkor ez a bánásmódodban is meg fog mutatkozni, és ha jól bánsz velük, Isten megáld majd az erőfeszítéseidért. Az Úr áldása gazdagít meg, mondja a Biblia, a Példabeszédek könyve 10. fejezet 22. versében. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Kontinentális reggeli második óráját hallgatják. A szerkesztő Demeter Zsuzsa köszönti Önöket. Május 19-e van kedd. Jó reggelt kívánok! A Nyíregyházi stúdióból 9 óráig tart adásunk, a hátralévő időben két témát bontunk ki. Építőkockákkal a jobb képességekért. Erről szólunk legelőször.
2: Speciális oktatási eszközök, igazából ugyanaz a kocka, csak egy rendszert alkot. Ezek a készletek, ezek nem tartalmaznak olyan dolgokat, amik a valós világban nincsenek, tehát nincsen Ninjago, nincsen Harry Potter, a jégvarázs és egyéb készletek. Kifejezetten az alapvető kreativitásra törekszünk, tehát kockák, alapfigurák találhatók benne, amiből majd későbbiekben a gyerek tud építeni akár egy történetet, egy fizikai kísérletet tud, egy robotot tud működtetni, egy idegen nyelvi órán tudja használni, vagy akár koragyermekkorban, ugye visszatérve az óvodára, meg tudjuk nézni azt, hogy milyen egy mese, használjuk együtt például kesztyűbábbal, megépítjük a saját történeteinket, használjuk papírmasé színházzal, használjuk színes ceruzákkal, rajzolunk hozzá környezetet. Egy olyan interaktív és kreatív környezetet alkotunk meg, amiben a gyerek a saját képzelő erejét tudja elővenni, és benne tudja érezni magát ezekben a feladatokban.
1: Gyermeknap és érkerti élménynap lesz Nyíregyházán a Vasutas Művelődési Ház szervezésében.
3: A színpadi programok között a gyermekekre gondoltunk, elsősorban a kisgyermekes családokra, hiszen Nyíregyház és a kistérségünk legnépszerű gyermekzenekara, a Vidám Manók együttes ad majd interaktív gyermekkoncertet, de mellettük a színpadon a Vox együttes, Évike és Krisztike is megtalálható és hallható lesz majd. Rengetegen szeretik Naninszki és Figaro-nak a műsorát, hiszen ők is interaktív bűvész és akrobata bemutatókat szoktak biztosítani, és nem is mondom, hogy kevesen vannak, akik nem teszik fel a kezüket, amikor azt kérdezik, hogy ki lépjen fel, ki szeretne fellépni hozzájuk a színpadra. A Szabos Néptánc Együttes fog még fellépni nálunk, amelyet ezúton is köszönünk nekik. Lesz még a színpadon kívüli programokban kézműves foglalkozás, lufihajtogató, bohóc, illetve a sokak által szeretett, kedvelt gumikerekű kisvasút, a Dottó is.
1: Kedves hallgatóink, mai témáinkat is ajánljuk figyelmükbe, tartsanak velünk!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Néhány nappal ezelőtt a Dunántúlon mutatkozott be a Nyíregyházi Egyetemen működő, a pedagógus képzésben fontos szerepet betöltő LEGO stúdió. Közép-Kelet-Európa első olyan fejlesztő szervezetéről van szó, amely a LEGO kockákra építve a játékos tanulás élményén keresztül épít hidat a modern technológia és a pedagógia közé. Az a céljuk, hogy a jövő és a jelen pedagógusainak sikerüljön elsajátítani azt a módszertant, amellyel a természettudományok és a digitális világ érthetővé és izgalmassá válik minden korosztály számára. Igen, minden korosztály számára, hiszen nemrég kapták meg a nyíregyházi védőnők az úgynevezett dupló készleteket, amelyekből egyet-egyet továbbadnak az egészen kis gyermekes családoknak, a stúdió pedig már dolgozik azon, hogy az időseket is megszólítsa, különös tekintettel a demencia megelőzésére vagy a betegség kialakulásának késleltetésére. Erről beszélgetünk a most következőkben Szabó József Mihály szakmai vezetővel. Milyen legót vegyünk a gyerekeinknek? Amikor már tudjuk, hogy nem sokára megszületik, ugye jókorán kell erről gondolkodni, vagy lehet erről gondolkodni, azt hiszem.
2: Nagyon jó az, ami nekünk volt régen. Azt szoktuk mondani, hogy 6 éves kor alatt LEGO duplót használjuk, ugye a nagyobb kockákat, a nagyobb építőkockákat. Szokták mondani, hogy azért, mert nem nyeli le a gyerek. Ez egy, mondjuk úgy, hogy egy kicsit tévhit, ugyanis bármit megrág a gyerek. De a finommotoros mozdulatok miatt, amikor két kockát össze kell illeszteni, ez egy rettentően nehéz mozdulat, és egy rettentően nehéz folyamat, ami általában azt szokta mutatni, hogy későbbiekben a tollfogás vagy a kanálfogás milyen mértékű lehet. Ezt tudjuk fejleszteni nagyon egyszerűen ezekkel a LEGO kockákkal, és hogy mikortól adjuk, az pedig nagyon egyszerű, hát amikortól elkezd vele foglalkozni. Tehát amikortól érdeklik a színek, amikortól érdeklik a formák, amikortól tudunk vele úgy játszani, hogy az érdemleges, hogy történetet mesélünk például, vagy egy kis autót építünk, és egyéb dolgok.
1: Aztán majd megyünk tovább, de itt egy picike kitérővel csak megemlítem, hogy a védőnők kaptak most dupló készleteket, amit majd kioszthatnak a kisgyermekes családoknak.
2: Mi nagyon örültünk ennek az oktatási részen, hogy elindult egy ilyen folyamat. Nagyon örülünk neki, hogy tényleg már ők is kora gyermekkorban egy ilyen nagyon jó innovatív eszközt elő tudnak venni, és akár mérni is tudnak vele.
1: Igen, mert hogy milyen haszna van ennek igazából, ugye erre kellene, hogy kihegyezzük a beszélgetésünket. Jó, hogy van nekünk itt ez a gyár, és az is jó, hogy mindenféle területre próbálnak hatni. Szóval miért jó kockákkal játszani?
2: Annyit tudni kell, hogy 3 divíziója van, 3 lábon áll. Ez azt jelenti, hogy a legelső az maga a system, a gyár rész, például itt Magyarországon. A második az a foundation, az alapítvány. A harmadik pedig az education, az oktatási rész. Mi a Nyíregyházi Egyetemen az oktatási résszel foglalkozunk. Ez a LEGO Education Innovation Studio ugye nálunk alakult meg először Magyarországon, és próbálunk teret hódítani itt a környék országaiban is a magyar nyelvű lakosság körében. Az, amit mi használunk az oktatási szinten, az nem azok a játékok, amik a bolt polcain fent vannak, hanem speciális oktatási eszközök, igazából ugyanaz a kocka, csak egy rendszert alkot. Mi azt szoktuk mondani, hogy azért fontos, mert amikor odaadjuk a gyerekeknek, akkor egy történetmesélésnél, ha az egyik csoportnál van egy Harry Potter, a másiknál pedig nincs, akkor ott vita kerekedhet, valamint ugye ezek a készletek, ezek nem tartalmaznak olyan dolgokat, amik a valós világban nincsenek, tehát nincsen Ninja Go, nincsen Harry Potter, a jégvarázs és egyéb készletek. Kifejezetten az alapvető kreativitásra törekszünk, tehát kockák, alapfigurák találhatók benne, amiből majd későbbiekben a gyerek tud építeni akár egy történetet, egy fizikai kísérletet tud, egy robotot tud működtetni, egy idegen nyelvi órán tudja használni, vagy akár kora gyermekkorban, ugye visszatérve az óvodára, meg tudjuk nézni azt, hogy milyen egy mese, használjuk együtt például kesztyűbábbal, megépítjük a saját történeteinket, használjuk papírmasé színházzal, használjuk színes ceruzákkal, rajzolunk hozzá környezetet, egy olyan interaktív és kreatív környezetet alkotunk meg, amiben a gyerek a saját képzelő erejét tudja elővenni, és benne tudja érezni magát ezekben a feladatokban.
1: Ha már óvoda, azután ugye rögtön jön az iskola, az általános iskola, amikor az alapokat megtanulja a gyerek. Ha elképzelem, meg ugye hallottam is, láttam is, matematika órán lehet a leginkább, vagy legjobban hasznosítani, vagy legnyilvánvalóbban lehet például a törteket megtanítani, ugye így, hát ha nem is első osztályban, de ugye már ott negyedikben talán tanulnak erről. Matematikában igen. De más tantárgyakban hogyan képzeljük el a Lego használatát?
2: Akkor visszamegyek még egy fél pillanatra az óvodához. Óvodában már a korai matematikát például elővesszük. Elővesszük a viszonyításokat, az ok-okozati tényezőt, a láncreakciót, amikre nem is szoktunk gondolni, hogy például elindítunk egy kis autót a lejtőn, az neki megy pár kockának, mint a dominó, azok elborulnak, ami elgurít egy labdát a következő személyhez, és hogy mi történik. Miért történik? Fizikai kísérletek, matematikai számítások, alapvető számítások már akkor a gyermekkorban, tehát már az óvodában elindulnak. Külföldön, ugye az iskola előkészítőben, a preschoolban és egyéb részeken már nagyon intenzíven már a robotikát is tanítják. És még egy picit itt maradva, van egy olyan készlet például, hogy Coding Express, ez egy pici vonat, aminek az alján van egy színérzékelő. A színérzékelő a sinekre lehelyezett színtéglákat érzékeli, amivel a gyerek úgy szólván különböző programozási lépéseket tud elvégezni. Ez a korai programozásnak és a korai logikus algoritmikus gondolkodás fejlesztéséhez van, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy hazamegy a gyermek és mondja, hogy apa, tudom, mi az a ciklus, vagy tudom, mi az az if then else és az elágazások, hanem alapból meg fogja érteni azt, hogy ha egy körkörös pályán megy a vonat, és például jön a sorompó, ott például dudálni kell, akkor oda rakunk egy olyan téglát, ami hatására a vonatunk dudálni fog. Vagy amikor tölteni kell az állomásnál, és tölteni fogja a mozdonyt, és így tovább, és így tovább. Tehát egy körkörös folyamat, ami mindig ugyanazokat a lépéseket fogja végrehajtani, ezt ciklusnak nevezzük. Vagy hogyha a mozdonyunk három irányba megy, ha jobbra megy, megy a játszótérre, ha balra megy, megy anyáikhoz, ha egyenesen megy aludni. Ha pirosat rakok, jobbra megy, ha zöldet megy, balra megy, ha nem rakok, egyenesen. Az alapvető programozási lépések, mint mondtam, ez már kora gyermekkorban megjelenik. És akkor áttérve az iskolára, Magyarországon mi úgy szoktuk mondani, hogy már majdnem mindent le tudunk fedni. Nem akarunk mindent, mert hogy nem egy csoda eszközről beszélünk, de majdnem mindenhez tudunk kreatív módon adni eszközt. A matematika egy nagyon jó irány. Most jelen pillanatban úgy van, hogy alsóban elsőtől negyedikig tudunk feladatokat adni. Ehhez van egy 222 oldalas magyar nyelvű feladatkönyv, óramenetszerűen leírva a pedagógusnak, hogy lépésről lépésre mit csinálni. Olyan szinten, hogy még az is le van írva, hogy tedd el az eszközt, mielőtt kiveszed a másikat, és rengeteg feladattal. A feladatokat úgy kell elképzelni, hogy a számok bontásától kiindulva hatványozás, tükrözés, mértékegységek, kézzel foghatóvá tesszük a matematikát, de akár a nagyoknál is. Tehát, hogy rengeteg...
1: Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy nem tudom, egy héten kétszer előveszi a pedagógus, vagy mindig ezzel tanít, vagy csak néha-néha?
2: Igen, ez egy jó gondolat, nem szabad tanítani ezzel folyamatosan. Teszteltük a legelején, ugye külföldön már tudtuk az eredményeket, de Magyarországon még nem. Megnéztük, hogy ha mindig adjuk, akkor mi történik. Egy hónapon belül nem kértek legót otthon, de ez bármilyen eszközzel így van. Tehát, hogyha minél többet adjuk, akkor ugye a flow élményt nem tudjuk elérni, ez azt jelenti, hogy elégedetlen kihívás lesz, és unalmat fog okozni nekik. Nagy általánosságban úgy van, hogy hetente egyszer maximum, vagy projekt szemléletben dolgozunk, ami azt jelenti, hogy nagyobb projekteknél, vagy olyan részeknél, ahol a pedagógus azt látja, hogy szükség van arra, hogy egy kicsit megrázzuk őket, például egy Ludas-Matyi tanulásánál, vagy egy Velszibárdoknál, vagy egy angol órán elővenni ezeket.
1: Helyesírásnál például lehet-e alkalmazni?
2: Nem próbáltam még, de egy jó irány lehet.
1: Azért is kérdezem ezt, mert ugye nagyon sok idézőjelben diszes gyerek van, vagy hát nem tudom már, hogy fogalmazzak, mert nagyon sokféleképpen lehet valamilyen tanulási nehézség, és akkor például a helyesírást nem igazán akarja tudni az a gyerek, valami oka ennek nyilván van, de hogy lehet erre mondjuk rásegíteni a kockákkal?
2: Nem is rásegíteni, hanem felmérni tudjuk ezt a helyzetet. Tehát ez azt jelenti, hogy kora gyermekkorban például a sormintáknak a gyakorlásra az már egy olyan dolog lehet, ami arra következtethet, hogy valamilyen diszes zavar lehet. Tehát arra gondolok, hogy ugye akkor még olvasni, számolni nem igazán tud, reméljük. Még nem annak van ott az ideje, de hogy ezekkel a sormintákkal, amikor legókból például kirakunk különböző sormintákat, ennek a folytatásával például már azt kiszűrhetjük, hogy nagy valószínűséggel hajlam lesz valamilyen diszes funkcióra, az, hogy mi azt még nem tudjuk akkor.
1: Szóval akkor egy diagnosztikus eszköz is.
2: Igen, igen. De ugyanis színtévesztést is tudunk nézni. Tehát van a duplóban a Six Bricks, ami 6 darab különböző színű 2x4-es Lego dupló, és például, ha egy színtornyot készítünk és lerakjuk a gyermek elé, de akár felnőtt elé is, mert hogy sikerült ott is rájönnünk arra, hogy van olyan kollega, aki színtévesztő, ott láthatjuk akár az árnyalatbeli tévesztést is, és a teljes színtévesztést, akár a színvakságot is. Ez ha korán fel van fedezve, akkor mondjuk nem akarom a gyereket olyan későbbi tanulmányokba belevonni, ahol nagyon fontos és szükséges a továbbtanuláshoz például az, hogy a színtévesztése ne legyen, és akkor már ezzel az életminőségén tudunk javítani.
1: Egy picit már bele is léptünk a következő korosztályba, mondjuk kihagytuk a felső tagozatot meg a gimnáziumot, ugye a felnőtteknél is lehet alkalmazni, mennyire tudunk még erről beszélni, hogy a nagyobbak is meddig szeretnek legózni gimnáziumban? Van-e erre egyáltalán idő, meg akarják-e csinálni? Inkább ez egy fontos.
2: Igen. Jelen pillanatban úgy van, hogy elsősorban az általános iskola alsó tagozatára koncentrálunk. Ott próbáljuk megerősíteni a szókincsfejlesztést, a kommunikációt, a prezentációs készségnek a fejlesztését, például amikor egy irodalmi művet megépítenek és bemutatják. Teljesen más, mint amikor bemagolok egy művet, vagy bemagolok egy verset, mint hogyha megépítem a verset, kiragadok belőle fontos momentumokat, utána beszélek a megépített műről, majd ugye a pedagógus válogatja, mi azt szoktuk mondani, hogy egy tök jó dolog például, hogyha stíluskártyákat adunk. Most mutasd be úgy, mintha tudományos lenne, és akkor például Ludas Matyinál, hogy a 4 fokos dőlésszögű, enyhén murvás lejtőn megy a 4,5 kg ösztömegű libával, és így tovább. És
1: így tudják tovább. Így a gyerekek?
2: Tudják. Ilyenkor azért segítünk, tehát engedjük az IKT eszköznek a bevonását, főleg a tudományosnál, de hogyha azt mondom nekik, hogy add elő úgy, mint egy híradós, add elő úgy, mint egy rádiós, add elő úgy, mint hogyha ez egy újságcikk lenne. Teljesen más stílusok, és teljesen más prezentáció, ami későbbiekben azért felnőtt korban a kommunikációhoz nagyon-nagyon fontos.
1: Szabó József Mihállyal hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hiszen korosztályokra bontva képzelik el a módszer kiterjesztését.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Nem csupán tanulási módszertan, hanem diagnosztikus eszköz is a Lego. A Nyíregyházi Egyetemen működő és a pedagógus képzésben fontos szerepet betöltő Lego stúdió számtalan helyre igyekszik elvinni azt a tudást, azt a módszertant, amellyel könnyebbé válik a tanulás. Elsősorban a matematikai készségek fejlődnek, de az idősebbeknek is hasznos lehet, akár a demencia megelőzésében vagy késleltetésében. Folytatjuk a beszélgetést Szabó József Mihály szakmai vezetővel. Mennyi gyerekhez jut vajon ez el, hogy igazán tudja építeni őt?
2: Magyarországon 2010-es évek elején jelent meg a készlet. Egy kizárólagos disztribútor hozta be. 2016-ban sikerült azt elérni, hogy miniszteri szinten engedélyezték azt, hogy használják, tehát pályázatba bevonták az eszközt. Ekkor robotika és matematika területén tesztelték azt, hogy milyen hatással van a gyerekekre például Magyarországon, valamint milyen hatással van a pedagógusra, ami nagyon-nagyon fontos. A vizsgálatok azt mutatták, hogy nagyon-nagyon erős volt a motiváció, tehát egy játék élménypedagógia nagyon erős motivációval volt a gyerekek felé, és mivel nagyon nagyot változott a gyereknek a hozzáállása a tanuláshoz, amit sokkal több volt a tapadás, tehát sokkal több mindent tudott megjegyezni, a pedagógus is látta, hogy az az óra, amit tart, az élmény óra. Sokkal jobb kedvel ment be, sokkal jobban örült neki, és akkor itt volt ez az ördögi kör, hogy ha boldog a gyerek, akkor boldog a szülő. Ha boldog a szülő, boldog az igazgató. Ha boldog az igazgató, akkor boldog a pedagógus. Boldog a pedagógus, akkor boldog a gyerek, és ez az ördögi kör megvan. Majd 2018-ban elindítottuk a magyarországi oktatását, a módszertani fejlesztését ennek a Lego Education módszertannak, és eljutottunk oda már, hogy több ezer pedagógus ismeri, jócskán 1000 feletti az a pedagógus, akik 30 órás továbbképzésen részt vettek, minden megyében jelen van, és lassan már azt mondom, hogy az általános iskoláknak nagyon nagy százalékában, és most már a gimnáziumokban is egyre jobban előveszik, mert látják azt, hogy elfáradnak a gyerekek, és kell az, hogy valamivel egy kicsit megrázzuk őket. És a motivációs tényező az ilyenkor van, tehát hogyha tovább megyünk az életkorban, akkor ott van, hogy kell.
1: Szóval akkor egy emelt matekra be kellene vinni a Lego készletet.
2: Igen. A középiskolában elsősorban a robotika az, ami a célterület. Mert ugye kora gyermekkortól elindul a robotikának és a programozásnak az alapjai. Magyarországon hivatalosan úgy van, hogy ugye a digitális kultúra tantárgyal harmadiktól jön be, ekkor egy ikonalapú programozást vesznek elő, ami azt jelenti, hogy jobbra-balra nyilakat használnak, nagyon komoly programozást tudnak elérni a gyerekek. Ötödiktől a Scratch programozási nyelv, majd nyolcadiktól bejön a Python programozási nyelv, ami már egy magas szintű. És ez már ugye érettségén is választható volt, valamint eljutottunk oda Magyarországon, hogy világsikerek vannak. A robotikában olyan szintre értek el a magyar gyerekek, hogy tizenéves gyerekeink tavaly Hongkongban világbajnokok lettek, összesített világbajnokok, minden világversenyen kint vannak, akár a First Lego League, akár a World Robot Olympiad programokon, és ezek nagyon jók, mert általános iskola alsótól teljesen 20-22 éves korig végig kísérik őket. Ami azt jelenti, hogy ugye akkor ott járunk, hogy középiskola. Aki programozást szereti, vagy a robotikát szereti, nagyon komolyan bele tud állni ebbe, és tudja vinni, és nagyon komoly szintekre el tud érni. Nagyon sok gyerek már, akik kinőttek ebből, ők mentorként visszajönnek folyamatosan ezekre a versenyekre, és akár csapatokat is mentorálnak, és ők például nagyon komoly programozók, nagyon komoly gyártási szakemberek, mérnökök, nagyon sok magas kvalifikáció ember van benne. Majd tovább megyünk egyetem, ugyanúgy robotika, ugyanúgy a tanításban, valamint ott meg a pedagógia oktatásában megjelenik. Nagyon sokszor matematika órán is előveszik, ugyanúgy óvodapedagógiában, tanítós tanárszakokon, fejlesztő pedagógusoknál is elővesszük.
1: Hát ez egy speciális terület. És de most én azon gondolkodtam, hogy vajon van-e tudomás arról, hogy mondjuk a nyíregyházi középiskolákban, ahol folyik informatika képzés, vagy ilyen, ugye ilyen tagozatok vannak, emelt matematika, ott mindenütt van-e például ilyen eszköz?
2: Azt nem tudom megmondani, hogy mindenütt van-e, de túlnyomó részt vannak, és például a Széchenyiben nagyon magas fokon viszik a robotikát, a Bánkiban nagyon magas fokon viszik a robotikát, és ugye, mivel az első, amihez a gyerek nyúl és motiválja, az a Lego, így a Lego robotika az, amiben először kiemelkedőek, de most már nagyon magas szinten vannak ők is.
1: Ha már életkoronként mentünk nagyjából végig, akkor ne álljunk meg itt az egyetemnél. Ugye a fiatal felnőtteknek lesznek általában a kicsi gyerekeik, akik hát leülnek a gyerekkel játszani, tehát ott, ha nem is mind a kettő mindig, de mondjuk apuka egészen biztosan szeret legózni a gyerekével. Tehát ott benne van ez a mindennapi tevékenységben. Haszna, hát azon kívül, hogy a gyerekkel tölti az időt, meg együtt játszanak, az ugye nagyon fontos. Mi történik utána, amikor a felnőttnek már nem kell leülni a gyerekkel, de a Lego vagy ezek a kockák mégiscsak ott vannak mondjuk a szekrény mélyén?
2: Ugye a közös játék az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tanácsolni szoktuk a kezdőszülőknek főleg, hogy építsetek meg olyan dolgokat, amik például a te életedből, te gyerekkorodból jellemzők voltak. Ugyanis például, hogyha a mesepedagógiát nézzük, a legkomolyabb mese az nem a magyar népmese lesz, és nem a Disney, és nem egyéb, hanem az, amit belülről mi magunktól mesélünk. Például, amit a nagyi mesél, amit apa mesél este saját magáról, sokkal erősebb a kötődése hozzá a gyermeknek, és sokkal komolyabb képzelőerő kell hozzá, hogy elképzelje, hogy én, mint kisgyerekként ott voltam, hogyan történik. Az együtt játszás nagyon fontos. Nem csak a Legóval, bármi más elemmel is. Viszont a Legónak van egy olyan sajátossága, hogy a gyermek fejlődése közben ugye ő magától is leül, és akár kreatív dolgokat is alkothat. Én azt szoktam tanácsolni, hogy csináljuk egy picit irányítottan, és mondjuk azt a gyereknek, hogy ó, fogunk menni az állatkertbe, megépíted? Vagy voltunk az állatkertbe, mit láttál, megépíted? És megnézzük, hogy mennyire kreatív, mennyire jó az emlékező képessége, hogyan tud mesélni, vagy nagyon sokszor mondjuk azt, hogy mondd el Nagyinak, hogy mi történt. Ugye Nagyi nincs nálunk, messze van, építsd meg, ott a telefonom, használjad nyugodtan, vedd fel videóra, közben mondjad, hogy mi történik, és meséld el neki, és narrálja ezeket. Ez azért érdekes, mert amikor versenyeket szervezünk, például online versenyeket, akkor nagyon sokszor van, hogy egy irodalmi mű bemutatása, vagy egy eseménynek a bemutatása, és ilyenkor megépítik a gyerekek közösen, és narrálják, videót készítenek róla, elküldik zsűrizni, és akkor utána ebből lesznek a nagyon szép értékek, akár egy Március 15, akár egy kis herceg, amit meg szoktak építeni, vagy bármilyen irodalmi mű például. Nagyon fontos az, hogy önmagától építsen a gyerek, és amit kérni szoktunk, hogyha sokan vannak például iskolában, akkor ne egyedül építsen. Otthon építhet egyedül, meg lehet az ő kis magányossága, meg lehet az ő kis burka, de az iskolában, ha valaki egyedül van, vagy egyedül játszik, az valamit mutathat a pedagógus felé. Valamilyen szorongás, valami érzelmi torzulást.
1: Ha már elhangzott a Nagyi, akkor őt ebbe hogy lehet bevonni? Most szakmailag is kérdezem nyilván, hogy önök ebben gondolkodnak-e. Annál is inkább, mert nagyon sokat halljuk, hogy mert nem tudom, hogy fogalmazzam, szóval megváltozik az ember időskorára, vagy hát sokan.
2: Igen.
1: Jó lenne megelőzni.
2: Igen, mondjuk nyíltan a demenciáról beszélünk.
1: Én elbutulást akartam mondani, csak túl erősnek találom.
2: Igen, egy idő után elérjük, tehát ha hajlamosak vagyunk rá, vagy ez előjön, akkor egy idő után ezt elérjük. Ugye, ami a demenciánál probléma, az, hogy nem csak a szomszédot és a gyerekünket felejtjük el, és nem csak a környezetünket felejtjük el, hanem egy idő után elfelejtjük a színeket, elfelejtjük a formákat és minden egyéb dolgot. A Legóval egy új irányt próbálunk venni. Ez az új irány egy senior fejlesztés, egy szellemi frissesség fenntartása Legó eszközökkel, ami hát régen én úgy hívtam, hogy Legóz Nagyival program. A lényege az volt, hogy a Covid időszak alatt, amikor hazaadtuk a gyerekeket, akkor láttuk, hogy hát legózik. És akkor megkértük, hogy akkor legózatok már együtt mama a gyerekekkel, Ennek az lett az eredménye, hogy történeteket alkottak. De hát csalafinták vagyunk, építsétek már meg, hogy mi volt ma, vagy építsétek meg, hogy mi volt a múlt héten, és építsétek már meg mamának a történeteit, vagy papának a történeteit. És amikor mama is épít velük, és amikor mama is mesél, és az ő történetét építjük, akkor azt vettük észre, hogy nagyon komoly szellemi frissesség volt. Üde volt, friss volt, mindenre emlékezett. Semmi. Nem fájt semmi. Igen, az unokával töltött idő, és úgy szóval elröppent, ugyanis a játékpedagógiának egy lényege az, hogy nagyon gyorsan elillan az idő. Ugye nem mindegy, hogy az órán úgy ülünk, hogy nézzük az óránkat, hogy hát ez még hosszú lesz, vagy már el kell pakolni, ugye amikor a gyerek azt mondja, hogy de most kezdtük. Hát pedig 45 perccel foglalkozunk vele. És ilyenkor azt veszük észre az idős embereken, hogy frissebbek. Na most erre próbálunk fejleszteni egy olyan programot, ami a segítők számára van, kifejezetten arra, hogy olyan játékokat próbálunk megfejleszteni, mint olyan játékos feladatokat, amivel például a memóriafejlesztés, a finom motorikát fejlesszük, az emlékező képességet, a színérzékelést, térérzékelést fejlesztjük, valamint a rövidtávú és hosszútávú memóriát. Ha ezt játékos környezetben tudjuk odaadni, akkor az adott személy sem érzi azt, hogy ez egy kényszer. Főleg, mert nem mondjuk el neki. És játszunk együtt, az, hogy miközben nézzük, hogy mi történik, az, hogy mi próbáljuk úgy irányítani facilitátorként a feladatot, hogy az sikeres legyen, és élmény legyen neki, az már egy trükk. És ezeket próbáljuk majd megmutatni a szakembereknek, és erre próbálunk fejlesztést indítani, és már elindítottuk, erre próbáljuk a feladatokat majd kialakítani pontosabban. És ezzel maga ez a folyamat, ez a szellemi frissesség, ez évekkel is elhúzható. Tehát nem megszüntetni, mert megszüntetni, megállítani nem lehet, viszont magát a folyamatot nagyon szépen el lehet húzni, és erre törekszünk.
1: Szabó József Mihályt, a Nyíregyházi Egyetemen működő LEGO stúdió szakmai vezetőjét hallották, a kockaépítés, tanulást, készségfejlesztést segítő módszertanáról.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Két nagy családi programra készül a közeljövőben a Nyíregyházi Vasutas Művelődési Ház. Gyermeknapot és érkárti élménynapot is szerveznek, ahol a játék, a közösségi élmények és a vasutas hagyományok kapják a főszerepet. A rendezvények hátteréről, valamint az élménynap történetéről beszélget az intézmény vezetőjével, Gabányi Ferenccel, Pokrovenszki Gergely.
2: Az érkertben ez már egy hagyományos rendezvény. Milyen volt az első, és miért gondolták, hogy megint megrendezik az érkerti élménynapot?
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igazából időben visszamennék az első érkerti élménynapot megelőző szervezési időszakunkig, ahol Lovas Kovásné Nagyerika önkormányzati képviselőasszonnyal úgy állapodtunk meg, hogy magát a családi programot nem egyszeri alkalomként képzeljük el, hanem egy több éven keresztül megszervezésre kerülő élménynapot szeretnénk az érkertben lakók számára, a városlakók számára, a vasút és az autóbusz világa iránt érdeklődők számára biztosítani, amely kiszámíthatóan rendezésre és megtartásra kerül a tavaszi időpontban. A tavalyi élménynapot sajnos kicsit keserű szájízzel, de egyben boldog visszaemlékezéssel tudom felidézni. A keserű szájíz azért van bennünk, mert a színpad és színpadon kívüli programok nagy részét az eső elmosta, ugye ekkor, ezen a szombaton, a tavalyi évben a város több pontján több rendezvény is megrendezése került, vagy került volna, de az egész délelőtt, kora délutánig eső, meglévő eső azért számtalan helyen gondot okozott. Ettől függetlenül mi a kísérőprogramokként megszervezett mozdonysimogatót, autóbuszsimogatót, kézi és motoros hajtán kipróbálási lehetőséget természetesen ezeket szakszemélyzetekkel, valamint a Nyíregyháza állomás nem szakszóval, csak itt civilek egymás között azt mondjuk, hogy irányító termét, vagy irányító szobáját, valamint a nyíregyházi járműjavítót, viszont nagyon sokan látogatták meg, a buszsimogató, mozdonysimogató rengeteg kisgyermekes családot hozott ki, nagyon sokan jöttek el, aranyosak voltak, gumicsizmában, esőkabátban, esernyővel, hiszen azért ezek olyan dolgok, amelyek nincsenek elérhető közelségben a mindennapok során, a vasút veszélyes üzem, az autóbusz szintén. Most viszont biztonságos körülmények között szakszemélyzettel tudtuk ezt biztosítani. A motoros és kézi hajtányt a kisvasutak baráti köre, Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei tagsága biztosította. Ők az idei évben is itt vannak, segítenek nekünk. Rengetegen álltak sorba, hogy a Nyíregyháza vasútállomás épületétől a repülőhídig és vissza kipróbálják ezt a motoros hajtányt. Hát egy felejthetetlen élmény. Vannak már most az idei évben olyan regisztráltak, akik a tavalyi évben is regisztráltak, mert szeretnék újra ezt az élményt így kipróbálni. És akkor áttérek arra, hogy az idei évben mi várható. A színpadi programok között a gyermekekre gondoltunk, elsősorban a kisgyermekes családokra, hiszen Nyíregyháza és a kistérségünk legnépszerű gyermekzenekara, a Vidám Manók együttes ad majd interaktív gyermekkoncertet, de mellettük a színpadon a Vox együttes, Évike és Krisztike is megtalálható és hallható lesz majd. Rengetegen szeretik Naninszki és Figaro-nak a műsorát, hiszen ők is interaktív bűvész és akrobata bemutatókat szoktak biztosítani, és nem is mondom, hogy kevesen vannak, akik nem teszik fel a kezüket, amikor azt kérdezik, hogy ki lépjen fel, ki szeretne fellépni hozzájuk a színpadra. A Szabos Néptánc Együttes fog még fellépni nálunk, amelyet ezúton is köszönünk nekik. Lesz még a színpadon kívüli programokban kézműves foglalkozás, lufihajtogató, bohóc, illetve a sokak által szeretett, kedvelt gumikerekű kisvasút, a Dottó is megtalálható lesz. Mindaz, amit eddig elmondtam, ez a az állomástér egy szám alatt található, ez az állomástér. A vasútállomással szemben található zöld terület, árnyékos terület, tehát a színpadi színpadon kívül programok itt lesznek. Mellette a tavaly évben is nagy népszerűségnek örvendő vasúti, illetve autóbuszhoz kapcsolódó kísérőprogramok a vasútállomás területén, illetve szomszédságában lesznek. A régi kisvasútnak a vágányán lesz a motoros hajtány, ugye ez a vasútállomás előtt található, onnan fog indulni, ez 500 forint lesz egy menetjegy, oda-vissza a repülőhídig, természetesen szakszemélyzet fogja majd a biztonságos működést segíteni. Fél órás időintervallumokban vasútállomás irányító szobájába felmehetnek, 14-en egy-egy csoportba, itt is az utolsó két csoport az, amelyikben már csak tudunk fogadni érdeklődőket, hiszen a többit csoportot azt a regisztrációk száma alapján teltházasnak tudjuk minősíteni. De rengetegen voltak tavaly is, akik el se tudták hinni, hogy Nyíregyháza állomáson ilyen sok vágány van, hiszen aki csak a személy vonatozással van képben, azt gondolja, hogy 9-10 vágány van, de hát azt el lehet mondani, hogy több mint 20 vágány van Nyíregyháza vasútállomáson, és ennek nagy részét nem is lehet látni. Abból a magasságból, amikor a peronokra kimegyünk, ahhoz fel kell menni az irányító terembe. A járműjavító meglátogatására idén is sor kerül. Ide 30 főt tudunk fogadni. Az érdeklődő kiszállítását a MÁV csoport segíti. A Nyíregyházán mindenki által ismert retro 8-as autóbusz fogja kiszállítani és vissza is szállítani a Tiszavasvári útról megtalálható járműjavítóba az érdeklődőket. Maga a retro autóbusz fogja biztosítani a busz simogató programelemünket, valamint a kettes számú, ma már nem működő kisposta mögött található úgynevezett posta vágányon fog állni kapacitás függvényében 4-6 mozdony, hogy mely mozdonyok ezek, erre nem tudok ebben a pillanatban válaszolni, hiszen ezek az aznapi kapacitás függvényében lesznek majd elérhetőek. Maga a program 10 órától 13 óráig tart. A színpadi programok, még egyszer, az állomás tér egy szám alatt található zöld parkban lesznek elérhetőek. A vasútirányú, illetve az autóbusszal kapcsolatos kísérő programok pedig a vasútállomás épületében, illetve a vasútállomás épülete mellett lesznek megtalálhatóak. Ha valaki érdeklődik iránta, intézményünk itt van, hétköznapokon várják munkatársaink az érdeklődők kérdéseit telefonon, e-mailben vagy élő szóban is.
2: Akkor minden megvan, és mindennel elkészültek, már csak a jó időt kell megrendelni.
3: Így van.
2: A következő eseményük pedig a gyermeknap lesz. Itt mire készülnek, és mitől lesz ez idén különleges?
3: A gyermeknapot minden évben kitüntetett figyelemmel szervezzük és valósítjuk meg. Ezúttal június 1-én hétfőn tartjuk majd meg. A jó munkakapcsolatra tekintettel az idei évben az Érkertben működő óvodákkal és iskolákkal fogunk együttműködni. Interaktív gyerekkoncerteket biztosítunk a gyerekek számára, valamint népi játékokat. Ez utóbbit a Méhecske játéktér biztosítja számunkra, az interaktív gyermekkoncertet pedig a Vannás Együttes fogja a gyerekeknek biztosítani. Mindemellett kézműves foglalkozással, valamint élőszavas mesemondással és interaktív játékkal is készülünk. Ez az interaktív gyerekkoncert, illetve az élőszavas mesemondás, kézműves foglalkozás, interaktív játékok termekben valósulnak meg. A népi játékokkal pedig az intézményünk belső udvarán találkozhatnak majd a gyerekek. Minden évben nagy siker. Az elmúlt évben a gyereknapunkon 124 gyerek fordult meg az intézményünkben. Mi erre rendkívül büszkék vagyunk. Azt szeretnénk, hogyha a 100 főt az idei évben is elérnénk, ha ettől több, az már csak habatortán.
1: Az előző percekben Gabányi Ferencet, a Vasutas Művelődési Ház vezetőjét hallották az érkerti élménynapról, valamint azokról a családi és vasutas programokról, amelyekkel a szervezők várják az érdeklődőket a közelgő rendezvényeken.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli mai adása hamarosan véget ér. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk, és írjanak, ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Internetes elérhetőségünk a vélemény@europaradio.hu.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 23. fejezetének 2. és 3. verseiből hallgassuk meg. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, az igazságos vényeim vezet az ő nevéért. Figyeljük meg az ige sorrendjét. Mielőtt a feladatról, a harcról vagy az útról beszélne, a zsoltáros a pihenésről beszél. Füves legelőkön nyugtat engem. Mennyire más ez, mint a mi logikánk. Mi előbb teljesíteni akarunk, aztán majd, ha marad időnk, megpihenünk. Isten azonban tudja, a fáradt ember nem tud jól szeretni, nem tud tisztán látni és nem tud hűségesen szolgálni. A füves legelő és a csendes víz képe a közel-kelet perzselő napsütésében az életet jelentette. A bárány nem olyan állat, amely képes magától megtalálni a legjobb legelőt. Ha magára hagyják, eltéved, vagy olyan füvet eszik, ami betegséget okoz. Szüksége van a pásztorra, aki előkészíti számára a helyet. Vegyük észre a passzivitást. Nyugtat engem. Nem én küzdök ki magamnak egy kis szabadidőt, hanem Isten az, aki kényszerítő szeretetével néha megállít. Néha egy betegségágy, néha egy bezárult ajtó, néha egy csendes vasárnap az az eszköz, amivel az Úr azt mondja, gyermekem, most ülj le, most ne csinálj semmit, csak légy velem. De mit jelentenek ezek a képek a mi lelki nyelvünkön? A füves legelő az Isten igéje. Az a táplálék, amely nem csak pillanatnyi jól lakottságot ad, mint a világ olcsó szórakozásai, hanem valódi építőanyagot a léleknek. Aki naponta táplálkozik az igével, az nem éhezik meg a világ elismerésére. A csendes vizek pedig a Szentlélek békességét jelentik. A bűntől felkorbácsolt lelkiismeret olyan, mint a viharos tenger. Zavaros és veszélyes. Viszont Krisztus közelében a hullámok elcsitulnak. Van-e ma ilyen csendes vized? Olyan belső szobád, ahol nem a hírek zaja, nem a közösségi média harsánysága, hanem az Isten halk és szelíd szava dominál. Az Isten pihentetése nem semmit tevés, hanem a lélek odafordulása a forráshoz, ahonnan az élet fakad. A mai igemagyarázat Berencsi Balázs lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Szabolcs-Veres Marton szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösségek jogainak rendezése érdekében, ezt jelentette be Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon keresztüli egyeztetésükön. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi, megnyugtató rendezéséhez, fűzte hozzá a külügyminiszter. A civil egészségügyi szervezetek támogatási rendszerének újragondolását, felülvizsgálatát kéri az új kormánytól és egészségügyi vezetéstől a Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége, amely úgy véli, enélkül e szervezetek fennmaradása veszélybe kerül. A szövetség közleményében úgy fogalmazott, aggodalommal figyelik az egészségügyi civil szféra finanszírozási aránytalanságait. Az aránytalanság különösen nehezen érthető annak fényében, hogy egy új alapítvány több mint kétszer akkora támogatásban részesült, mint amiből az egészségfejlesztési irodák országos hálózata működthethető lenne, és a több száz magyarországi betegközösség és civil szervezet kritikus forráshiánnyal küzd, fogalmaz a közlemény hozzátéve, a helyzetet tovább nehezíti Magyarország uniós programokból történő kizárása.

0: együttműködésüket új alapokra helyezzék, tette hozzá a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, az új korszak új megközelítést kíván, a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban. Nyugat-Magyarországon a panel lakások átlagos négyzetméter ára idén áprilisban 814.700 forintra emelkedett, ami éves szinten csaknem 30%-os növekedés. Ezzel a panelpiacot tekintve az ország legdinamikusabban dráguló térsége lett, közölte értékesítési adatai alapján a Duna House. A keleti országrész panelpiacán tavaly április óta 653.000 forintról 702.000 forintra emelkedett az átlagos négyzetméter ár, ami 7,5%-os éves áremelkedés. Ez továbbra is érzékelhető növekedés, de jóval mérsékeltebb a nyugati régióban látott tempónál. A különbség arra utal, hogy Nyugat-Magyarországon inkább a regionális kínálati szűkösség alakítja az árakat. A jó állapotú, kedvező elhelyezkedésű panellakások kínálata korlátozott, így már kisebb keresletbővülés is jelentős árhatást okozhat, közölte a Duna House.
1: Az időjárásról.
0: Kedden a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható, helyenként nagyobb eséllyel a délnyugati, illetve északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar is lehet. Az északi a szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 19 és 21 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. A Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium harmadik alkalommal rendezi meg gála műsorát a Művészetek Házában május 27-én 18 órától. A műsor programjaiban helyet kapnak az iskola együttesei a zenei képzés teljes palettájáról, illetve bemutatkoznak a tánc tanszakok is. Az iskola valamennyi diákja mellett fellépnek az intézmény tanárai is. A gáláról, a sikerekről, az összművészeti oktatásról és a tervekről is beszélgetünk az Európa Rádió stúdiójában a Miskolci Bartók Szakgimnázium igazgatójával, Bárány Zoltánnal.
2: Nagyon sok minden változott. Változtak ugye a körülményeink. Rögtön az első tanévünket kezdhettük az új épületünkben, a Csengei Gusztáv utcán, ahol együtt működünk a Miskolci Kulturális Központtal egy épületben, egy udvaron. Ez is számos új lehetőséget adott nekünk, fellépési lehetőségeket, helyszíneket és különböző összművészeti együttműködéseket. Az intézmény összességére jellemző a tanulmányi átlag fejlődés, sokkal jobban teljesítenek a gyerekek. Ezt mi sem mutatja jobban, hogy bekerült a Miskolci Bartók Szakgimnázium a város 10 legjobb középiskolája közé, és nem is tizedikként, hanem rögtön a hetedik helyre. Ugye itt a érettségi eredményeket, továbbtanulási eredményeket és a kompetenciamérés eredményeket összesítve nézte a hivatal, és ennek eredményeképpen ott vagyunk a hetedik helyen, és ennek is, és az iskola megújulásának köszönhetően az idei, illetve a tavalyi felvételi számunk is szépen emelkedett.
1: Május második felében is számos programmal várja az olvasókat és az érdeklődőket a második Rákóczi Ferenc könyvtár. Lesz például könyvbemutató, író-olvasó találkozó, mesedélután és kézműveskedés.
3: Számos érdekes rendezvénye lesz a második Rákóczi Ferenc könyvtárnak. 19. író-olvasó találkozó Kassai Balázs, aki egy kerekesszékes író, talán igaz címmel jelent meg könyve, és ezt már az Ír Nagykövetség Facebook oldala is népszerűsítette, mert hogy ír téma. Ez egy e-könyv egyébként, de nyomtatott formában is itt hozzáférhető lesz, de már a Magyar Elektronikus Könyvtárban azt hiszem, hogy már meg lehet nézni, el lehet olvasni. És nem egyedül érkezik, mert Lajos András színművész, a Miskolci Nemzeti Színház Dirini díjas művésze fog felolvasni a könyvből részleteket. A kezdés tehát 19-én 5:30. Már mondtam az előző könyvbemutatók során, hogy Káli Rozmis Barbara érkezik a Sziszi könyvével a József Attila könyvtárba. Úgy látszik, a József Attila könyvtárban megint Erzsébet királyné lesz a téma Sziszi, mert hogy dr. Rátki Emőkének, aki németes tolmács, és kutatta Erzsébet királyné és a lovak kapcsolatát, és írt egy könyvet Erzsébet királyné a nyeregben címmel. Ezt megismerhetik az ő előadásából. Május 19-2, 16 óra a kezdési időpont.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium harmadik alkalommal rendezi meg gála műsorát a Művészetek Házában május 27-én 18 órától. A műsor programjaiban helyet kapnak az iskola együttesei a zenei képzés teljes palettájáról, illetve bemutatkoznak a tánc tanszakok is. Az iskola valamennyi diákja mellett fellépnek az intézmény tanárai is. A gáláról, a sikerekről, az összművészeti oktatásról és a tervekről is beszélgetünk az Európa Rádió stúdiójában a Miskolci Bartók Szakgimnázium igazgatójával, Bárány Zoltánnal.
2: Nagyon sok minden változott. Változtak ugye a körülményeink. Rögtön az első tanévünket kezdhettük az új épületünkben, a Csengei Gusztáv utcán, ahol együtt működünk a Miskolci Kulturális Központtal egy épületben, egy udvaron. Ez is számos új lehetőséget adott nekünk, fellépési lehetőségeket, helyszíneket és különböző összművészeti együttműködéseket, és nagyon örülünk például az új kezdeményezésnek, hogy a újonnan alakult, az iskolában újonnan létrehozott tanszakunk, ugye a könnyűzenei képzés helyet kaphatott például az Adi Művelődési Házban, ahol most például május 19-én második alkalommal adunk koncertet. Az első alkalom az a karácsony advent időszakhoz kötődött, nagyon nagy örömünkre teltházas volt a koncert, és természetesen a könnyűzenei tanszak tekintve, hogy egy új tanszak csatlakozott hozzá a jazz, illetve mondhatom úgy, hogy ez összeforva működik. Úgyhogy egy teltházas koncertet adott majd két órás repertoára, nagyon nagy sikerre. A következő állomás ennek a további működésnek, a együttműködésnek a május 19-ei. Úgyhogy várunk ide is mindenkit szeretettel, még lehet kapni jegyeket. Úgyhogy ez az első, ami nagyon fontos, hogy a kulturális központ és az iskola újonnan indult szakja az gyakorlatilag szépen tud együttműködni. Továbbá a város több pontján is adtunk úgynevezett koncertet, flashmobot az adventi időszakban, szintén a jazzeseink, a könnyűzenészeink léptek föl, például a Városháza erkélyéről indult egy ilyen nagyszerű karácsonyi egyvelegekből összeállított flashmob, apraja nagy összegyűlt a Városháztérem, és hosszú a sor, sorolhatnám ezt a nagyszerű együttműködést. Amit még újként szeretnék elmondani az iskola működésében, hogy sikerült bevezetnünk a Kovács módszert. Ez ugye a zenei képességfejlesztő technika, erre van egy nagyszerű képzett szakemberünk, így a testnevelés órák egy minimális részét erre fordítva. Ez is kuriózum, körbe néztem az országban, a művészeti szakgimnáziumokban, talán egy helyen Budapesten használják ezt. Ez azért is nagyon fontos, mert hát az mentől mennyire köztudott, de gyakorlatilag minden zenész valamilyen szinten hanyagtartással él együtt, a hangszertartásból fakadóan, ami ugye napi sok órát jelent. És ez segíti a diákokat abban, hogy erőnlétben, koncentrációban, mentális egészségben fejlődjenek, és hogy egészségesek maradjanak. Az intézmény összességére jellemző a tanulmányi átlag fejlődés, sokkal jobban teljesítenek a gyerekek. Ezt mi sem mutatja jobban, hogy bekerült a Miskolci Bartók Szakgimnázium a város 10 legjobb középiskolája közé, és nem is tizedikként, hanem rögtön a 7. helyre. Ugye itt a érettségi eredményeket, továbbtanulási eredményeket és a kompetenciamérés eredményeket összesítve nézte a hivatal, és ennek eredményeképpen ott vagyunk a 7. helyen. És ennek is, és az iskola megújulásának köszönhetően az idei, illetve a tavalyi felvételi számunk is szépen emelkedett.
1: Visszatérve az új tanszakra, miért volt erre szükség tulajdonképpen?
2: Gyakorlatilag az én elképzelésem az, illetve a gondolkodásom az iskola irányítás tekintetében, hogy haladni kell a korra, az igényeket föl kell mérni, a külső visszajelzésekre reagálni kell. Ugye, mint köztudott, a fő képzési helyszínünk a Csengei Gusztáv utcai épület mellett a zenepalota. A zenepalotában együtt élünk, együtt dolgozunk, szimbiózisban a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karával. akik nem tudom pontosan 3-4 évvel ezelőtt elindították a könnyűzenei képzésüket budapesti helyszínen, és népszerű a szak. Debrecenben az egyetem szintén indított pár évvel ezelőtt könnyűzenei képzést, és könnyűzenei képzés középfokon nincs a régióban és a térségben. A első évi felvételizés időszakában felvételizők száma rögtön mutatta az igényt. Nagyszerű pedagógusaink dolgoznak, aktív zenészek, akik mondjuk úgy, hogy nem csak tanítják, hanem tudják is, tehát aktívan működnek a zenei életben, város szinten, régió és országos szinten is, sőt, nemzetközi szinten. Úgyhogy nem is kellett különösebben olyan nagy energiákat fektetni a szaknak a reklámozásába. Egyszerűen meghirdettük a megfelelő helyszíneken, felületeken, és az első évben 20 felvételiző számmal, és hát abból jócskán szelektálva tudtunk szakot indítani. És ez a tendencia maradt már most a következő évben is.
1: Hová, hogyan tanulhatnak tovább az innen kikerülő diákok?
2: A könnyűzenei képzés szakról ugye hát közvetlenül a Miskolci Egyetem budapesti helyszínén, debreceni, illetve a jazz tanszak, ugye már a 20 éve működő, nagyon magas szinten zajló oktatásnak köszönhetően a Budapesti Zeneakadémián tudnak tovább tanulni, és hát az a tendencia, azok a számok mutatják, hogy gyakorlatilag a iskola összszámát is tekintve 90%-ban a növendékeink, miután leérettségiztek, vagy képesítővizsgát tettek, 90%-ban a szakjuknak megfelelő felsőfokú intézményben tanulnak tovább. Akik esetleg maradék kb. 10%, az pedig olyan szakon tud tovább tanulni többnyire, ahol tudják hasznosítani ezt a képzést.
1: Milyen más tanszakok vannak még? Hány diák, hogyan kell elképzelnünk a mindennapjait az iskolának?
2: Mikor átvettem az intézmény vezetését, körülbelül 130-140 fő közé volt tehető a tanulói létszám. A következő évben 160 fős létszámot tudtunk jegyezni, és ennek köszönhetően 12-13 év elteltével ismét tudtunk két osztályt indítani az év folyamon, a 9. év folyamon. Addig minden évfolyamon egy osztály működött. Most a struktúra és a törekvéseink azok, hogy minden második évfolyamon két osztályt tudunk indítani. Most az a helyzet állt fönt, hogy a idei felvételiző szám is nagyon magas. Több mint 60-an jelentkeztek, ebből 54 felvételiző jött el, és hát ez a kiértesítések száma az 48, a sikeres felvételizősök száma, ugye még a beiratkozás hátra van, az júniusban van. 9. osztályban maximum 29 fővel tudok osztályt indítani, úgyhogy nagyon erős szelektáció vagyunk túl. Jelenleg az iskola létszáma 164 fő, és nagyon szépen arányosan oszlik meg a zenei és a tánc szakon. Ugye táncos képzésünkön van kortárs modern tánc és néptánc. Úgyhogy az új épületben szépen elférünk. Az új épületet most a nyáron igyekszünk reményeink szerint egy kicsit átalakítani. Plusz egy teremmel tudunk bővülni, hogy kényelmesebben elférjünk. Az iskolára jellemző ugye, hogy a Szél Rózsa minden irányából vannak növendékeink, vidékről, felvidékről, valamennyi Miskolcról is, de leginkább vidéki közvetiskolákból jönnek hozzánk, és elsősorban ugye a szakmai teljesítményük alapján kerülnek be az iskolába. Másodszorban a 7. év vége, 8. év, tehát a klasszikus gimnáziumi pontrendszer alapján működünk. De ebből fakad az is, hogy nem mindenki tanulja meg egyforma színvonalon, szinten a zenei alapokat, ezért, és például a nyelvet, ezért a művészeti szakgimnáziumra írt kerettanterv és különböző szabályozások engedik a kis csoportos működést. Ez nagyon nagy segítség, ugyanis akkor a gyerekek szintjüknek megfelelően csoportokba vannak osztva, és szépen tudnak haladni, fejlődni. Nem szükséges, és nem is tartom jónak a nagy létszámú osztályokat, nem szeretnénk ettől több nagyobb létszámú iskolát. Igazából a térség egyetemeit és a munkaerőpiacot tekintve bőségesen elég ennyi szakember képzés, úgyhogy sikerült végre elérnünk azt a szintet, ahol már kifejezetten a minőségre és a magas színvonalú tudásra tudunk fókuszálni, és csak olyan gyerekeket tudunk fölvenni, akik igazán szeretnék, és már megfelelő tanulmánnyal, megfelelő tudásszinttel jönnek hozzánk.
1: A tanári karról mit lehet tudnunk, a szaktanárok miskolciak-e?
2: Többnyire miskolciak. Ez egyébként korábbi vezetés alatt is, és most is tartva ezt a hagyományt, elképzelést, elsősorban olyan tanárokat alkalmazunk újonnan, akik kötődnek az iskolához. Leginkább az a legszebb, hogyha olyan tanár tudunk fölvenni, aki járt hozzánk, mert egészen másképp tekintek is az iskolára, úgyhogy ide jártam, itt éltem, itt nőttem föl. Nem csak középiskolai években, ahogy említettem, egy épületben volt az egyetem, az zeneművészeti kara, akkor még intézete. Tehát elsősorban olyan tanárokat veszünk fel, akik ide jártak, és szívügyének tekinti az iskolát, Miskolcot és a kulturális életet. Természetesen van egy pár utazó tanárunk, de ők is budapesti székhelyen élnek, tehát Budapesten élnek, ott is dolgoznak, de ők is kötődnek Miskolchoz. Vagy itt nőttek föl, vagy ide jártak, de közben az élet úgy hozta, hogy Budapesten vagy a más városban élnek, és van egy pár, aki nálunk tanítanak. Hál' Istennek szerencsések vagyunk abban is, hogy nagyon-nagyon jó munkaerők, és szívükön viselik az iskola sorsán.
1: Még a céljai, tervei, rövid távon, hosszú távon?
2: Hosszú távon az elképzelésem az, hogy a zene és a táncképzés középfok mintájára egy előkészítő alapfokú művészeti iskolát tudjunk indítani. Erre megfelelő törekvéseink, lépéseinket meg is tettük. Ennek régen volt hagyománya, ennek van alapja, van létjogosultsága. Régen ezt előkészítő nulladik évfolyamnak hívták. A 7.-8. gyerekek járhattak a szakközépiskolába, akkor még úgy hívták, kizárólag szakmai órákra. Ennek mintájára, kicsit kibővítve, elképzelésem az, hogy 6., 7. és 8. osztályos gyerekek általános iskolából nem csak művészeti alapfokú iskolákba járhatnak, hanem hozzánk is. Ez a hosszú távú terv jelenlegi rendszer átalakulóban van. Várjuk a következő időszakban az irányokat, az iránymutatásokat. Bízom benne, hogy az intézménynek a fejlődését ezáltal is segíteni tudják. Elképzelés az, hogy középfokú oktatási rendszerbe olyan gyerekek tudjanak belépni, akiknek már a zenei alapjai nem csak elméleti, hanem gyakorlati szinten is a saját tanáraink által megalapozottak legyenek. Természetesen nem konkurenciát jelent ez az alapfokú művészeti iskolákra, Miskolcon sem a térségben. Ez egy szűk réteg lenne, ez egy kis létszámú intézményi forma a nagy intézményen belül, de mégis egy olyan fajta millióben tudnak tanulni a gyerekek, ahol mind a hangszerek, mind a tanárok megfelelő színvonalú és felkészültségűek.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bárány Zoltán igazgatóval a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium gálájáról, az összművészeti oktatásról, a képzésről és a tervekről. Tartsanak velünk a folytatásban is!

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium harmadik alkalommal rendezi meg gálaműsorát a Művészetek Házában május 27-én 18 órától. A műsor programjában helyet kapnak az iskola együttesei, illetve bemutatkoznak a tánctanszakok is. Az iskola valamennyi diákja mellett felépnek az intézmény tanárai is. Most folytatjuk a beszélgetést Bárány Zoltán igazgatóval a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium gálájáról, az összművészeti oktatásról és a tervekről is.
2: Terveink a következő tanévben a könnyű zenei szak és a népzene szak népszerűsítése, erősítése. De el kell, hogy mondjam, hogy ez a tanévünk is annyira aktív volt. Most így miközben sétáltam ide a stúdióba, végig számoltam, hogy körülbelül 25-30 olyan irányultságú rendezvényünk volt, ami a diákjaink fejlődését és az iskola népszerűsítését segíti elő. Ezek különböző meghívott vendégművészek kurzusait jelenti, különböző versenyeket, találkozókat jelenti, amiket mi szerveztünk, kifejezetten alapfokú iskolásoknak. Itt megemlíthetném például a regionális fafúvós versenyünket, amit negyedik alkalommal szerveztünk meg, ezt két évenként rendezzük. 203 jelentkező adta be a nevezését. Két napos verseny alatt körülbelül egyformán szétosztva 100-100 versenyző jött el Miskolcra, 6 megyéből, és ebben a csodálatos épületben, a Zenepalota épületében mutatták meg tudásukat, szakmai zsűri előtt. Hál' Istennek negatív visszajelzés nem érkezett, elégedettek voltak a versennyel, és két évente szervezzük már a következő versenyre már sok tanárral, pedagógus kollégával beszélgettem, hogy készülnek, mert nagyon szeretnének jönni. Itt azt szeretném megemlíteni, hogy az együttműködéseink sora itt a kulturális központa és az egyetem már nem áll meg. A Miskolci Szimfonikus Zenekar nagyvonalú felajánlást tett, most már harmadik alkalommal, ami azt jelenti, hogy a verseny legjobb, legeredményesebb diákjai lehetőséget kapnak a Miskolci Szimfonikus Zenekar kíséretében színpadra lépni, mint szólisták. Ez a koncert június 5-én lesz az Adi Művelődési Házban. Úgyhogy most ezt szervezzük a zenekarra közösen, erre készülünk, és hát mindenhonnan jönnek Szolnok, a Felső Zsolci Zeneiskolából, Miskolcról, Egerből, Sárospatakról, tehát tényleg nagyon sok intézmény ügyes diákja nyert ezt a lehetőséget meg, úgyhogy várjuk és készülünk rá. A rendezvényeink, illetve a kurzusaink, amiket említettem, ott általában mind olyan szakmai ember, aki aktív operában dolgozó, például a Budapesti Opera tagja, aktív zenészek, muzsikusok, akik eljönnek, és természetesen ilyenkor a diákjainkon túl meghívjuk társintézményeink diákjait, illetve számos olyan rendezvény volt, ahol amit az egyetem szervezett, hasonló szakmai kurzus, és a mi diákjaink csatlakoztak. Talán ettől szebb együttműködésről nem is tudnék beszámolni.
1: Hamarosan lesz egy újabb nagy rendezvény, harmadszor rendeznek gálát. Erről mit lehet tudnunk?
2: Igen, ez is egy új színfoltja az iskolánk életében, ez a Miskolci Bartók Gála. Itt az volt a törekvés, az első alkalommal már talán itt mesélhettem is arról, hogy nem csak egy klasszikus értelembe véve és nem megbántva magát a rendezvényeket, egy klasszikus iskolai gálát szerettünk volna létrehozni, hanem szerettem volna ezt a rendezvényt föltenni Miskolc kulturális életének a palettájára. Én azt gondolom, hogy sikerült is, harmadik alkalommal a gyerekek gyakorlatilag megtisztelve érzik magukat, hogy a színpadra lépnek. A Művészetek Házában lesz ez május 27-én, este 6 órától. Úgy szerveztük meg a programot és az egész műsort, hogy egyrésztről egy lendületes, változatos, színes műsor legyen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az iskola gyakorlatilag összes diákja a színpadon lesz, nem egyszerre. Többnyire nagy együttesek lépnek föl. Az iskola szimfonikus zenekara, vonózenekara, fúvózenekara, könnyűzenei jazzzenekarának a big band együttese, a népzenészeink, a régi zene együttesünk, kórusunk, és a blokk második fele, szünet után, a fúvózenekar nyitányát követően az egész színpad a táncosoké, ahol a néptáncosok az iskola népzenekarával közösen adják a műsort, illetve a kortárs modern táncosaink különböző koreográfiában állnak színpadra. Itt szeretném megemlíteni, hogy ezen a színpadon fogják látni azokat a koreográfiákat, részben azokkal a gyerekekkel, akik a Miskolci Nemzeti Színház aktív tagjai is már egyben, és akkor itt szeretnék egy újabb együttműködést a Miskolci Nemzeti Színházzal megemlíteni, ugyanis a tanáraink többsége a Nemzeti Színház művészei. Például, hagyj említsem meg a mostanában ismét kitüntetett Kozma Attilát, koreográfust, balettművészt, a Miskolci balett vezetőit, művészeti vezetőit, a kiskolánk tanára, vagy Kocsis Andrát, Mátyás Flórát, Solti Csabát, mindannyian ott dolgoznak, és nálunk kiváló tanárok, hogy az ő általuk készített koreográfiát a tanárnők felkészítésével állítják színpadra, és az egyik blokk például egy kvázi főpróbája a nem sokára megrendezésre kerülő nyilvános képesítő vizsgának, ami szintén a színházban lesz, ahol a végzős diákok mutatják be tudásukat, amit az elmúlt 5 évben szereztek. Az est nyitánya önmagáért beszél. Bátori Lórán kollégám karmester ütőtanára az iskolánkban, de amellett zeneszerzői ambícióka is bír, és írt egy Sotokán himnuszt, ami az európai karate bajnokság nyitányára kérték fel. Egyébként ő feketöves karatés, és itt volt egy ilyen furcsa, talán egyedi kapcsolódás, és erre írt egy akkora, olyan gyönyörű, monumentális fanfárt, amely megragadta a figyelmet, és megkértem rá, hogy adjuk elő a Bartugára nyitányaként. Nagyon érdekes részfúvós hangzás, és rendkívül erős, ritmikus, keleties hangzású, ritmikájú műről van szó. Természetesen diákok adják elő tanár úr vezényletével. Egy másik hagyományt is sikerült bevezetni, a Bartók házi verseny, amit decemberben rendezünk, annak van egyetlen egy évzenésze, a legkimagaslóbb diák, és neki az egyik fődíja az, hogy ezen a gálán szólistaként felléphet, úgyhogy a részfúvós együttes Simkó András tanítványunk, végzős tanítványunk jutalomjátéka lesz, ő elő fogja adni a timpani marsot. Aztán szimfonikus zenekari blokkban Mendelssohn Hebridák műve fog fölcsendülni, ez egy romantikus programzene, talán az egyik legszebb Mendelssohn mű. A nagy együttesek mellett, ahogy az előbb említettem, a Simkó Andrist, szoktunk helyet és teret engedni a kiváló, kimagasló diákoknak, úgyhogy egy zongora verseny, egy végzős diákunk szólistaként fog fellépni, Grieg zongora versenyét, Álma zongora versenyének második tételét fogja előadni, szintén az iskola szimfonikus zenekara fog kísérni. Aztán lesz egy Figaro belépője, Rossini, ugye hát a klasszikus sztárfigura fog színpadra lépni. Gyakorlatilag egy olyan főszereplőről beszélünk, aki saját magát reklámozza benne, úgyhogy ez azért is nagyon üdvös számunkra, mert nem akárki fogja előadni. Kendi Lajos egy igazi közösségkedvenc, Miskolchoz olyan szinten kötődik, hogy még az Opera Fesztivál idejében szólistaként itt egy operában lépett föl, és most is jelenleg is a Miskolci Színháznak az egyik énekese, hogy egyébként egy megragadó személyiség és nagyszerű hangja van, és jó barátságba kerültünk, és fölkértem, hogy legyen úgynevezett sztárvendége a Bartók gálának, és örömmel vállalta. Úgyhogy szintén a szimfonikus zenekarunk kíséretében Rossini Figaro belépőjét fogja énekelni. Hogy ne csak zene legyen és tánc, természetesen a társművészetekre is gondoltunk, úgyhogy egy vers fog Lacki János kortárs költészete egy modern hangulatot hoz majd a zenei vonatkozásban a színpadra. Diákunk fogja előadni. Kórus produkció, a kórus blokk Bárdos Lajos régi tánccal fogja indítani, és itt is nagyon nagy öröm számomra, hogy a kórus, amellett, hogy egyébként az iskola kis létszámú, és minden gyereknek kötelező, vagy nagyon sok esetben több nagy együttesben is kell játszania, a kórus nagyszerűen működik, nagyon sok eredményt értek el a tanévben, úgyhogy egy ilyen 15-20 perces blokk csak a kórusi. A vonó zenekara nagyon híres Bach Hámol szvittjét fogja játszani, ugye a Balinéri tételt, amit mindenki ismer, fuvarista szólista növendékünk fog virtuóz lendületes tételt eljátszani, és gyakorlatilag ennek a tételnek egy ilyen udvari táncokhoz kapcsolódik a keletkezése, és közeledve a blokk első felének a végéhez egy újabb nagy siker, bár nincs olyan szakunk, hogy zeneszerző szak, de mégis egy kollégánk, Nagysze Ás Gyula tanár úr foglalkozik a gyerekekkel, zeneszerzést tanít nekik, és egy növendékünk, Timkó Dávid, az Országos Zeneszerző versenyen első díjat kapott, egy vonós négyessel, az a címe Egy borongós hajnalom. Egyébként klarinétos növendék, és itt egy kicsit a reklámhelye, az én növendékem, nagyszerű klarinétos is, és amihez nyúl a srác, aranyjá válik a kezében, megnyerte ezt a versenyt nagyon magasan, és hát természetesen hol máshol, ha Bartók Gálenne kapna egy kis helyet ez a dolog, úgyhogy az fog következni. A régi zene együttes César Negri 1602-es tánzenéi szólaltatja meg. Ez már a reneszánsz és a barokk, korabarokk határvidéke, 400 éves zenéről beszélünk, amelyet modern fiatalok adnak elő. Tehát ez is egyfajta olyan színfoltja az iskolának, hogy ilyen működik, hogy a mai világban, ahol tényleg a kütyű halmok lepik el a gyerekeket, és alig tud némelyik kiszakadni belőle, 400 éves barokk zenét játszanak szívvel, lélekkel. Igazi monumentális hangzás, mert nagyon sokan vannak, 30-40 fős zenekarról beszélünk. A blog záró része a Big Band. Stevie Wonder művei fognak felhangozzani jazz és funky swing művekkel, és itt szeretném megemlíteni a újonnan majd az iskolánkhoz csatlakozó kolléganőnket, Varga Andrát, aki a Miskolci Nemzeti Színház egyik legismertebb előadója, művésze. Nagyon örülök neki egyébként, hogy csatlakozik hozzánk, kiváló énekes, és amellett egy olyan színfoltja ez az iskolának, tekintve az eddigi munkásságát, hogy csak jót tehet majd az intézményet, és nagyon boldoggá tett, hogy ezt elvállalta. A második blokkról beszéltem, a második blokkban a fúvó zenekar fogja megnyitni a blokkot, és itt filmzenék fognak felhangozni. Klasszikus, mindenki által ismert John Williams, Leonard Bernstein átiratok, a Mission Impossible zenéje, West Side Story zenéje, és egy hatalmas nagy zenekart kell elképzelni. Ez a program a tavaszi fesztivál egyik állomása is egyben, és itt az egyetemnek a fúvósai is csatlakoznak hozzánk, Ás Gyula vezényletével. És ugye, ahogy említettem, a táncos blokk zárja egy pörgős, lendületes, kortárs modern tánc, ami átitatódik a mozgásművészettel, egy kicsit elkalandozunk a belső ének kivetítése a táncmozdulatokban szintre, és a végét pedig a lendületes népzene-néptánc kombó fogja majd zárni. Úgyhogy bízom benne, hogy ismét egy sikeres rendezvényen majd leszünk túl, meg jól fog sikerülni, nagyon sok munkánk van benne, nagyon sokan dolgozunk rajta, mind a tanárok, mind a diákok, úgyhogy várunk ide szeretettel mindenkit május 27-én.
1: Ha valaki szeretne bővebb információt akár az iskoláról, akár erről a programról, hol keresheti?
2: A bartokmiskolc.hu-n elérhető az iskola honlapja, onnan is akár el tud kalandozni az iskola Facebook oldalára, vagy Instagram oldalára, de egyébként a Miskolci Bartók néven a Facebookon fönt vagyunk, ott mindig aktuálisan, frissen tartjuk minden rendezvényünket.
1: Harmadszor rendezi meg Gála műsorát a Művészetek Házában május 27-én 18 órától a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium. A műsor programjában helyet kapnak az iskola együttesei a zenei képzés teljes palettájáról, illetve bemutatkoznak a tánc tanszakok is, az iskola valamennyi diákja mellett fellépnek az intézmény tanárai is. A Kultúra mai adásában Bárány Zoltán igazgatóval a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium gálájáról, az összművészeti oktatásról, képzésről és a tervekről is beszélgettünk.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Május második felében is számos programmal várja az olvasókat és az érdeklődőket a második Rákóczi Ferenc könyvtár. Lesz például könyvbemutató, író-olvasó találkozó, mese délután és kézműveskedés. Brizai Zoltánt, a második Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallják.
2: Számos érdekes rendezvénye lesz a második Rákóczi Ferenc könyvtárnak. 19. Jóolvasó találkozó Kassai Balázs, aki egy kerekesszékes író, talán igaz címmel jelent meg könyve, és ezt már az Ír Nagykövetség Facebook oldala is népszerűsítette, mert hogy ír téma. Ez egy e-könyv egyébként, de nyomtatott formában is itt hozzáférhető lesz, de már a Magyar Elektronikus Könyvtárban azt hiszem, hogy már meg lehet nézni, el lehet olvasni. És nem egyedül érkezik, mert Lajos András színművész, a Miskolci Nemzeti Színház Dirini díjas művésze fog felolvasni a könyvből részleteket. A kezdés tehát 19-én 5:30. Már mondtam az előző könyvbemutatók során, hogy Káli Rozmis Barbara érkezik a Sziszi könyvével a József Attila könyvtárba. Úgy látszik, a József Attila könyvtárban megint Erzsébet királyné lesz a téma Sziszi, mert hogy dr. Rátki Emőkének, aki németes tolmács, és kutatta Erzsébet királyné és a lovak kapcsolatát, és írt egy könyvet Erzsébet királyné a nyerekben címmel. No, ezt megismerhetik az ő előadásából, május 19-kedd, 16 óra a kezdési időpont. És lesz Mesekockák diafilmklub is, május 21-én csütörtökön 5:30-tól a Csillagszemű Juhász. Hát fognak tüsszenteni lehet, és hányszor kívánja majd egészségére a királynak a Csillagszemű Juhász, megtudhatják 21-én 5:30-tól. A Kafka Margit könyvtárnak május 22-én lesz a gyereknapi rendezvénye. Délután 3-tól, délután este 6-ig, úgy is mondhatom, tart ez a program. A Legyél te is nagy ho-ho-ho horogász című rajzverseny eredményhirdetése és kiállítás megnyitója. Utána Cabóka Manóka interaktív zenés gyermekműsor. De hát kedvezményesen lehet beiratkozni például ezen a napon a könyvtárba, de ezt kézműves foglalkozás, szerencsekerék, micimackó selfie pont, csillámtetoválás, mindenféle dolgok, életmód tanácsadás is, úgyhogy jöjjenek a könyvtárba a gyerekek a szülőkkel 22-én pénteken 3 órától. A Lévai Muzeális Könyvtárunkban is nyílik egy kiállítás, vagyis már nyílt, látható, a Zsirondiak bosszúja címmel, hát ez ugye a terrorról szól, a 18. század végi Franciaországon, a nagy francia forradalom időszakában könyvek, képek lesznek kiállítva, érdemes megnézni. Kiránduljunk Diósgyőrbe, képletesen, mert ott székel a Petőfi Sándor könyvtárunk. Május 21-éről is kiemelnék egy programot, mégpedig a mézédest, a méhekről hétköznapi nyelven és a Bene méhészet vezetője Benéni Téglási Tíme érkezik, majd propoliszról, fajtamézekről, mélypempőről, ezek jótékony hatásairól lesz szó, kimondottan, hétköznapi módon egy ismeretterjesztő előadás.
3: A Szabó Lőrinc és a Tompa Mihály könyvtár következik.
2: Így van, mert abban a két könyvtárunkban is számos program lesz. Május 20-án, szintén szerdán, de már 5:30-tól, meg egy a Lengyel Nemzetiség Önkormányzattal közös program lesz, Némiás Emőke tart előadást, Fejezetek a lengyel rockzene történetéből címmel. És akkor a Tompa Mihály könyvtárat hagytam végére. Május 29-i pénteki mese délutánnak majd Janikowski Éva lesz a főszereplője, illetve az ő könyvei elsősorban. A biodiverzitás a könyvtárban lesz a témája a május 20-ai programnak, amely 13 óra 30 perckor kezdődik. Zabari Judit tart majd foglalkozást általános iskolás korosztály számára. És még egy könyvbemutatót hagytam a végére, záridő, zárjuk ezt a programajánlót is ezzel, ha Pavel könyvét mutatja majd be, Messon Murray fog vele beszélgetni, tehát ő mutatja be, május 22-én pénteken, délután 5:30-tól, úgyhogy gazdag itt a programkínálat a könyvtárakban.
1: Május második felében is számos programmal várja az olvasókat és az érdeklődőket a második Rákóczi Ferenc könyvtár. Lesz például könyvbemutató, író-olvasó találkozó, mese délután és kézműveskedés. Brizai Zoltánt, a második Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egyórával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az okirathoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. A kormány.hu per igazságtétel oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg. Egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. A kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumnál lévő kedden nyilvánosságra hozott dossziéjának dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét, jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli, a dokumentumokat bemutató sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök azt mondta, az ügyben, amelyben K. Endre kegyelmi kérvénye is volt, 49 terhet, 48 ügye volt. K. Endre kérvényét az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztálya nem támogatta. Magyar Péter soha nem látott esetnek nevezte, hogy a K. Endrének is megadott köztársasági elnöki kegyelmet ugyanazon a napon írta alá Novák Katalin, és jegyezte ellen az akkori igazságügyi miniszter. A kormány megállapítja, hogy Magyarország 2026-os központi költségvetésének tényleges helyzete átláthatatlan, ezért elrendeli annak teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát. Ezt tartalmazza a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent kormányhatározat. A büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatának felelőse a pénzügyminiszter, határideje június 30-a. Az ez évi költségvetést a parlament 2025. júniusában fogadta el, azóta a távozó Orbán kormány többször is módosította. A Tisza kormány hétfői ülését követő tájékoztatón elhangzott, a kormány célja, hogy a költségvetés a valós számokra alapuljon, fenntartható pályát módosítson az ország számára, és garantálja Magyarország pénzügyi stabilitását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, egyelőre nem ismert a pontos költségvetési hiány, a tárcák áttekintik az előző kormány kötelezettség vállalásait és azt, hogy azok szerepeltek-e a büdzsében. Magyar Péter hozzátette, a kormány arra kérte a pénzügyminisztert, hogy rövid határidővel mondja meg a valós helyzetet a büdzséről. A miniszterelnök hangsúlyozta, megszorításokat nem terveznek. A kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő a kormányülése után tartott sajtótájékoztatón, ahol

0: biztosítja a működést, ezért indokolt annak rövid távú meghosszabbítása, hogy 550 család megélhetése ne kerüljön veszélybe, jelezte a kormány szóvivő hozzátéve. A kormány célja fenntartható, hosszú távú megoldást találni. Szondi Vanda kormány szóvivő közölte, ma Magyarországon családok százezrei élnek végrehajtási nyomás alatt. Ezért döntés született arról, hogy az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszerreformjáról szóló törvénymódosítást. A cél az, hogy a jelenlegi profitorientált modell helyébe egy non-profit alapon szigorú állami kontroll alatt álló végrehajtási rendszer jöjjön létre, jelezte a kormány szóvivő. Szondi Vanda közölte, a kormány javasolni fogja a Tiszapárt országgyűlési frakciójának a végrehajtási törvény módosítását a kilakoltatások végrehajtásának felfüggesztéséért, amíg az új törvény hatályba nem lép. A kormány arról is döntött, hogy a felszámolási eljárások ismét érdemi bírósági kontroll alá kerüljenek. Az igazságügyi tárca előkészíti továbbá a közjegyzői rendszer átalakításáról szóló törvénymódosításokat is, hangzott el a tájékoztatón. A modern épületgépészet és a fenntarthatóság kérdését körüljáró előadás után 7 szekcióban több mint 60 beszámoló szerepelt a Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma idei tavaszi tudományos hallgatói konferenciájának programjában. A szervezet 1997 óta működik, jelenleg 130 ifjú kutató a tagja. A legkülönfélébb tudományágakkal foglalkoznak, a bölcsészettől a jogon át a műszaki területekig. Ezen a fórumon bemutathatják eredményeiket, megismerhetik más munkáját. Vadász Márton, a Szakkollégium Hallgatói Önkormányzatának elnöke tájékoztatott.
1: A szakkollégiumunkban évente 2 konferenciát tartunk, mindig van egy tavaszi, illetve egy őszi konferenciánk. Egy olyan kettőséget gondoltunk ki a konferenciák rendszerében, hogy az őszi az inkább egy nemzetközi, egy nyitottabb konferencia, ez a tavaszi pedig a belső saját konferenciánk, aminek az a lényege, hogy ismertessük a legújabb kutatási eredményeinket, a szakkollégisták saját közegben tudják bemutatni azokat a munkákat, amiket az elmúlt hónapokban, elmúlt években folytattak. Tehát összességében egyrészt egy közösségi alkalomról van szó, egymás között lehetünk, másrészt pedig egy olyan tudományos alkalom is, ami lehetőséget ad arra, hogy fejlődjünk, új nézőpontokat hallhassunk a saját kutatásainkban is. Mindig az a program, hogy először van egy plenáris előadás. Itt általában olyan kutatókat, olyan professzorokat hívunk meg, akik kiemelkedőek a maguk tudomány területén, mivel egy interdisziplináris szakkollégiumról van szó, ezért volt már nálunk néprajztudós, történész, kémikus, tehát nagyon sokszínű a tudomány területi paletta, majd a plenáris előadás után kezdődnek a szekciók, most 7 szekcióban 62 előadás hallhatunk. Nagyon-nagyon különböző tudományterületekről, a matematikától kezdve az irodalom tudományon át, néprajz, történelem, tehát nagyon-nagyon sokszínű konferenciáról van szó, és hát a 62 előadó az bizonyítja, hogy egy nagyon széles látókörű szakkollégiuma 60. A kiállás megtanulása nagyon fontos dolog, mert azt gondolom, hogy az életben való érvényesüléshez nyilván nagyon sok minden kellhet, de az, hogy az embernek legyen egy kiállása, merjen kiállni, emberek elé beszélni, merjen megszólalni, merje a saját nézőpontját, gondolatait képviselni, az egy nagyon-nagyon fontos készség, és a szakkollégium erre tanítja meg a hallgatókat.
0: Egy már működő hűtési módot, a víz párolgásán alapuló úgynevezett evaporatív technológiát fejlesztettek tovább a Debreceni Egyetem kutatói. Innovatív, világszínvonalú szabadalmat dolgoztak ki, amivel akár 50-60%-kal csökkenthető az épületek hűtési költsége. Ezzel kiválthatnánk az energiaigényes klímaberendezéseket. Az újítás lényege a párolgással járó hőelvonás és a modern hővisszanyerő rendszerek intelligens kombinálása. A műszaki megoldásra már bejegyezték a használati mintaoltalmat, a nemzetközi szabadalmaztatás hosszadalmas, de elindították az eljárást, ezt mondta rádiónknak Kostyák Attila, a Debreceni Egyetem műszaki karának tanársegédje, akinek a doktori kutatásából nőtt ki a precíziós szabályozási rendszer.
2: Maga az indirekt evaporatív hűtési eljárás egy alkalmazott eljárás, ugyan a mi területünkön ez nincs elterjedve, viszont például ázsiai és amerikai piacokon ez egy létező hűtési eljárás. Az eljárásnak a lényege, hogy az evaporatív úton meghűtött levegőt nem közvetlenül vezetjük be a tartózkodási zónába, hanem egy hővisszanyerőn keresztül alkalmazzuk azt, és az általa előhűtött levegőt egy hővisszanyerőn átvezetjük, így a kezelt és a beltérbe bejuttant maradandó friss levegő, az hűlni fog, de nem vesz föl nedvességet ebből a munkaközegből. Egyre hatékonyabb módon tudjuk felhasználni ezt a hűtési eljárást. Ennek most az adott nagy teret, egyrészt ugye a mi klímánk is jelentősen száradt, illetve a mostani légkezelőkben a kötelezően telepítendő hővisszanyerők, amik minden légkezelőnek kötelező eleme, hogy érdemben tudjuk csökkenteni a

0: hűtési és fűtési igényeket, azoknak a hatásfoka jelentősen javult az európai elvárások és jogszabályi környezet miatt. Olyan hőviszonyerési hatásfokokat értünk el, hogy ez a közvetett felhasználási módja ennek az eljárásnak nem jár nagy veszteségekkel. Ha az egész szezon tekintjük, akkor olyan 50-60%-ban tudjuk a hűtési energiát mérsékelni ezzel a megoldással. Használati mintaoltalmunk van, és a szabadalmaztatási eljárás az most zajlik az egyetemnek a tudástranszfer központja segítségével.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Reklam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Érezték mind a ketten, hogy a kép nagyon jó. Ott álltak előtte a magányos tengerparton, két meztelen ember a teremtés őszi misztikumából kilépve, és fogták egymás kezét. Az este már aláborult a földre és vízre, búcsúzó árnyak nyúltak át a végtelen fölött, és egyszerre valami névtelen, furcsa szomorúság fogta el őket. Éva szeméből kibudjant egy könycsepp. A múlandóság szele végig lengett puha szárnyain a tenger fölött, megborzolt a hullámok hátát, a sziklák sötét taraját meglegyintette, s ők fázni kezdtek hirtelen. Mikor a kis vendéglőbe visszaérkeztek, már sötét este volt. Égtek a lámpák, és a söntésben néhány halász vörös bort ivott. A belső étteremben egyetlen vendég ült a tarka mintájú abrosszal leterített asztalnál, és iratokban lapozott. Mikor Éva és Kazimír beléptek, fölemelte a fejét. Pohrisch Gottfried volt. A sün. Néhány pillanatig mind a ketten megdöbbenve meredtek rá, aztán Kazimír lassan előre lépett. Arca sötét volt és fenyegető. Falnak támasztotta a festőállványt, mellé a képet, a festékdobozt, és megindult a sün felé. Az még mindig mozdulatlanul ült ott az asztalnál, kövéren, elégedetten, és valami torz vigyorgással az arcán. Éva a küszöbön állt, az ajtófélfába fogódzva, mint aki szédül. Mikor Kazimír félúton volt köztes az ajtó között, akkor szólalt meg végre a sün. Nos, jó estét! Arra nem gondoltatok, ugye, hogy rendőrség is van a világon? Van, van, tette hozzá elégedetten, párnás kezeit összedörzsölgetve. Van bizony. Kazimír megállt előtte, és zsebre dugta a kezét. Nem tudom, mi köze lenne ehhez a rendőrségnek, mondta kicsit gúnyosan, de a hangjában fenyegetés volt. Ez a mi kettőnk dolga, öregsün, nem a rendőrségi. Kettőnk dolga? A kis kövérember homloka megráncosodott a csodálkozástól, mint az orszarvú bőre. Nem tudom, mi dolgunk lehetne nekünk egymással, Lubovszki Kazimír, kérdezte nagyon fölényesen. Nekem csak a feleségemmel van dolgom. Kérlek, Éva, foglalj helyet, igen? Néhány üzleti ügyben van szükségem a véleményedre. Elhoztam hozzá a papírokat is. Kazimír még mindig ott állt zsebredugott kézzel az asztal mellett, de a sün nem is nézett rá többet, mintha ott se lett volna. Éva lassan elindult az ajtótól, és tétóval léptekkel közeledett. Először is itt van a fél évvel ezelőtt apáddal kötött szerződésünk, kezdte el Pohrisch Gottfried közömbös üzleti hangon, anélkül, hogy fölnézett volna a papírjaiból, mely szerint a Pohrisch Bankház átveszi a Kunzler áruház adósságait, és ennek ellenében elsőfokú betáblázási joga van minden Kunzler Adolf neje vagy leánya nevén bejegyzett ingatlanra. A Pohrisch Bankház által ilyen módon nyújtott hitel törlesztésére, illetve a törlesztés esedékességére vonatkozólag a Pohrisch Gottfried és Kunzler Éva között létrejött házassági szerződés ide vonatkozó szakasza érvényes. Itt a sün nyögött egyet, megdörzsölte hájasodó állát, és egy másik iratot vett a kezébe. A házassági szerződésben pedig ez áll, utolsó pont. Amennyiben pedig ezen házasság bármely fél hibájából és bármely fél kívánságára felbomlana, a Pohrisch Bankház által a Kunzler áruháznak nyújtott és a Kunzler ingatlanokra betáblázott hitelkeret a válás kimondásának napján teljes egészében a törvényes kamatok felszámítása mellett esedékessé válik. Nos, erre vonatkozólag szeretném hallani a véleményedet, Éva. Ezzel a sün elégedetten hátradőlt a széken, húsos tömpe ujjait egymásba fonta, és a jól lakott óriás kígyó nézésével vigyorgott az asszonyra. Éva sápadtan fogódzott az előtte lévő szék támlájába, és Kazimír még mindig ott állt zsebre dugott kézzel, aztán megszólalt. A hangja tompa volt és félelmetes. Mit gondolsz, Sűn, ha most agyonütnélek? Pohris szemtelenül fölvigyorgott rá az asztal mellől. Életfogytiglanra elítélnének, nem hiszem, hogy megérné. Majd hirtelen egészen más hangon. Nézzétek, gyerekek! Ami megtörtént, megtörtént. Minden ember életében vannak botlások, és nem akarok még nagyobb botrányt, mint ami már van. És azt sem akarom, Éva, és itt megnyomta a szót, azt sem akarom, hogy a szüleid szegényházban végezzék az életüket, vagy még rosszabb helyen. Azt hiszem, nagyon jól tudod, mire gondolok. A csőtömegben voltak bizonyos dolgok, melyek, ha felszínre kerülnek, hát a törvény... Na de mondom, nem akarok semmi rosszat, Isten őriz. Az órájára nézett. Fél óra múlva indul egy vonat, reggel Marseille-ben vagyunk. Onnan délben indul a repülőgép Madridba. Ez a kis intermezzo pedig nem történt meg. Így. Vendéglős, fizetek? Vendéglős becsoszogott ócska papucsaiban. Egy kávé, két vajas kenyér, egy tojás, mondta morogva, és nem nézett senkire. Pohris kiszámolta a pénzt, Kazimír Évát nézte. Az asszony arca szürke volt, mint a hamu. Ujjai a széktámláját markolták görcsös erőfeszítéssel, mintha attól félne, hogy elesik. A vendéglős besöpörte az asztalra dobott pénzt, és visszacammogott a söntésbe. Az ajtót betette maga mögött. Pohris visszatette iratait hatalmas sárga bőr aktatáskájába, és felállt. Kazimír kivette kezét a zsebéből. Ide figyelj, Sűn, mondotta, és a hangja folytott volt. Ide figyelj, te undok nyálas osztriga! Nem vagyok kíváncsi a stílusára, Lubovszky úr, szólt közbe Pohris gőgösen, és hóna alá vette az irattáskát. Éva, megyünk! Lépni akart már, de ebben a pillanatban Kazimír ökle meglendült, és telibe találta a zsíros puffadt arcot. Az asztal feldőlt. Tányérok csörömpöltek, és a kis kövérember átbukfencezett a felbillent asztalon, aztán fekve maradt a padlón. Éva az arca elé kapta a kezét, és görcsösen zokogni kezdett. Kazimír odalépett hozzá. Gyere, Éva! Az asszony meghajolva felállt és zokogott. Gyere, Éva! Ismételte Kazimír nagyon szelíden. Az ivó felé megnyílt félig az ajtó. A vendéglős benézett, aztán óvatosan visszahúzta a fejét, és az ajtót betette megint. Pohris hörögve nyögött a földön. Gyere, Éva! Ismételte meg Kazimír harmadszor is. Az asszony görcsösen meggörbülő ujjai alább csúsztak az arcán. Két könyvben úszó nagy szeme a rémület borzalmával meredt a férfira. És az apám? A hangja elcsuklott. Az apám? Kazimír az asszony vállára tette súlyos nagy kezét. Gyere, majd gondolkozunk a dolgon. Majd lesz valahogy. Gyere! De hogy, Kazimír, hogy? Az apám megöli magát, ha... Újra feltört belőle az okogás. Elfordult. A férfi keze lehullott a válláról. Éva! Nem lehet, hogy te fizess az apád dolgaiért az életeddel. Gyere! Az asszony nem mozdult. Csak egy halk nyöszörgő hang, és a vállai rászkódása jelezték, hogy sír. A Sűn hörgött a feldőlt asztal mögött. Éva! Mi több neked, a mi szerelmünk, vagy az apád üzlete? A hang mögött ingerültség feszült. Az asszony kétségbeesve fordult meg. Értsd meg, Kazimír! Nem, ez rettenetes! De a festő fejében már forrott a kétségbe esett harag. Fönt a szobában megtalálsz, mondotta, azzal megfordult, és nagy döngő léptekkel az ajtóhoz ment. Felvette a fal mellé támaszkodó képet, és még egyszer visszanézett. Az asszony ott állt az előbbi helyen, és üveges szemekkel bámult utána. Magad kell dönts, Éva, mondta Kazimír rekedten, azzal megfordult, és a képpel a kezében kilépett az ajtón. Egy fél órát járt fel és alá, fent a tengerre nyíló emeleti szobában, ahol a levegőnek még csókillata volt, és alig telt ölelések melege lapult a bútorok mögött. Várta Évát. Lehetetlennek érezte, hogy ne jöjjön, hogy ott maradjon önszántából annál a nyomorultnál, annál az aljas patkánynál, aki pénzért vette meg magának a testét, mint ahogy a mészáros egy marhát megvesz a piacon. Nem, ezt lehetetlennek érezte. Ezek után a napok után, ezek után az éjszakák után, nem, hajtogatta magában, nem, képtelenség. Bizonyára csak meg akarja magyarázni a Sünnek, hogy mi történt, hogy egymásra találtak, fölismerték egymást, ők ketten, és ez ellen a fölismerés ellen már nem lehet tenni semmit. Aztán majd följön és a nyakába borul a kicsi Éva, az ő kis Évája. Egy fél óráig járt fel és alá, néha megállt és hallgatózott, de csönd volt a lépcsőn. Néma volt az este is, és sötét, csak a tenger zúgott halkan az ablak alatt. Egyre nyugtalanabb lett. Talán erőszakoskodni mer vele az agazember? Talán erővel akarja elhurcolni? Nem bírta sokáig. Föltépte az ajtót, és öles léptekkel szaladt le a sötét falépcsőn. A söntésben ott ültek még mindig a halászok, de az étterem üres volt. A hölgy, aki itt volt, fordult rémülten a halászok felé. Egy öregebbrendű szakállas ember letette a vörösborral töltött poharat, és hüvelykével kifelé mutatott. Elment az úrral. A konyhából benyitott a vendéglős, és bozontos szemöldökei alól szomorúan nézett Kazimírra. Elment, mondta részvétel, azzal a másikkal. Ja, a nők különösek. Kazimír kirohant. A falu sötét volt már, és néma. Egy futással szaladt az állomásig. Ment innen mostanában egy vonat, kérdezte lihegve az irodában gunnyasztó vasutast. 10 perccel ezelőtt Marseille felé felelte az, és csodálkozva nézett a képéből kikelt lihegő emberre. Nem látott egy hölgyet és egy kis kövér urat? De igen, monsieur, elmentek a vonattal. Kazimír egy pillanatig úgy állt ott, mint aki körül elsüllyedt a világ. Csak állt és rábámult a vasutasra. Valami baj van, monsieur? Nem, nem, köszönöm. Megfordult és kitámolygott az irodából. A falu aludt csönd volt, és sötétség, sötétség, sötétség. Éjfél lehetett, amikor hosszú kétségbe esett kószálás után visszaérkezett a vendéglőhöz. Az emeleti vendégszobában égett a lámpa. A szíve úgy elkezdett dobogni hirtelen, hogy meg kellett álljon. Éva, villant keresztül az agyán a mámoros öröm, anélkül, hogy magyarázatot keresett volna. Hát mégis, mégis. Berohant a kapun. Az ajtó nyitva maradt mögötte. Hármasával vette a lépcsőfokokat. A sötétben megbotlott és elesett, de újra talpon volt megint. Feltépte az ajtót. Éva! Aztán megállt a küszöbön. Az ágy szélén, szemben a szekrénnyel egy asszony ült. De nem Éva. Madeleine Julio. Mosolyogva nézett. Bólintott, aztán a képre mutatott. Gyönyörű. De az ilyesmiért fizetni kell, Manami. Szívvel, vérrel, élettel. De valamivel fizetni kell. Aztán, hogy a férfi még mindig ott állt az ajtóban, sápadtan, sötét nézéssel, borzoltan és nem mozdult, kis egy szomorú, fátyolos hangon hozzátette, azzal a különös, mély althangjával. Nagy árat kell fizetni néha. Igen. Kazimír lassan, nagyon lassan megmozdult, belépett, betette maga mögött az ajtót. Mozdulatai fáradtak voltak, csüggettek, letörtek. Az asszony sóhajtott, és lassan fölemelkedett az ágyról. Úgy látom, a legjobbkor jöttem, mondta halkan és nagyon melegen, pedig nem volt egyszerű. Az életben semmi sem egyszerű, van ami. Abban az évben Lubovszky Kazimír Éva című olajfestménye nyerte el az őszi tárlaton az École de France nagydíját. Néhány nappal azelőtt tartották meg Madeleine-nel az esküvőjüket egészen csöndben, feltűnés nélkül, éppen csak néhány napilap emlékezett meg erről a művészet rovadban, és egy félkomoly folyóirat hozta a fényképüket is. Beatrice asszonyon kívül csak Madeleine szalonjának néhány meghitt belső vendége volt jelen a szertartáson. Lubovszky Taddeusz egy aranyórát küldött maga helyett, és egy csekket a Bank Lionéhez. Beatrice könnyezett, és amikor megcsokolta a menyét, halkan a fülébe súgta. Vigyázz rá jól, hiszen még olyan gyerek. Utána leutaztak Olaszországba, és ott érte őket utol a hír, hogy az Éva megnyerte a nagydíjat. Lubovszky Kazimír életében új fejezet kezdődött. Rendezett viszonyok közé került, a féktelen és rapszódikus kicsapongások véget értek. Madeleine okosasszony volt, és sokat tapasztalt már az életben. Tudta tartani a gyeplőt, anélkül, hogy érezni lehetett volna annak apró irányító rándulásait. A Giulio villabeli műteremből padlásra kerültek Madeleine portréi, csupán az az egy maradt ott, amit Kazimír festett róla. Kazimír sokat és rendszeresen dolgozott. Tavasszal kiállítást rendezett számára Madeleine, és az egyik kompozícióját megvette a Szép Művészeti Múzeum. Ezzel Lubovszky Kazimír befutott festő lett. Shylock legyőzi Paris-t. Ez volt a kompozíció címe, amit a Szép Művészeti Múzeum megvásárolt. Ezt a képet még Olaszországban festette Nász útjuk alatt. Azon a napon született meg benne, amikor meglátta újra a tengert. A tengert, mely Évára emlékeztette. A maga végtelenségével, a maga színeivel, a maga zúgásával. Ott ment Madeleine mellett, lábuk alatt puhán sercegett a homok, naplemente volt. Kis rojtos széli hullámok verdesték locsokba a partot, a sziklák háta sötétvörös lett, és árnyékuk megnőtt nagyra feketére. Akkor egyszerre csak felsajgott benne valami rettenetes keserűség, akár egy feltépet seb. Mintha hónapok óta hordozott volna magában egy elüszkösödött daganatot, és ez a daganatot egyszerre fölfakadt volna, s mérges, keserű váladéka elöntötte a lelkét. Évát látta a tenger hullámai között, a park homokjában, a sziklák alatt, mindenütt Évát. De ez egy másik Éva volt, egy bűnös, romlott, tisztátalan Éva, egy önmagát áruba bocsátó, meggyalázott Éva, egy minden szépre és jóra gyönge Éva. Az asszony valamit észrevehetett az arcán, mert puhán a karjára tette a kezét. Fáradt vagy, menjünk inkább haza? Festeni akarok, felelte Kazimír reketten, és elfordította a fejét. Este a hotelszobában megcsinálta az első vázlatot. Jobb szélen Helena, bal szélen Paris. Szépek, tiszták, mesztelenek és fiatalok. Köztük a kép közepén, valamivel hátrább, Shylock. Undorító torz vigyorral hájas arcán, sötét köpenybe burkolva testének ocsmánságát. Egyik kezében gyöngyök drágakövek, másik keze mohón begörbülő karmokkal nyúl Helena után. Helena már nyújtaná Parisnak az almát, de kezének mozdulata megtörik a gyöngeségen, és az alma Shylock felé hull. Kétségbe esett iszonyattal néz Parisra, a szája szót akar formálni, de Shylock fekete karmai már csapnak le a gömbölyű vál fehér húsára. Már késő. A kikívánkozó szóból talán egy halk kis sikoly lesz csak, talán az sem. A fej megadó mozdulattal lefelé hajlik, a másik kéz esett, védekező mozdulattal igyekszik eltakarni a testet. Késő. Az alma a gyöngyök és drága kövek felé hullott, és Shylock győztesen vigyorog. Ez volt az a kép, amit fél évre rá a Szép Művészeti Múzeum megvett. Helena arca Évára emlékeztetett, Parisban sokan Kazimírt vélték megtalálni, Shylock püffett arcában mindenki ráismert, Pohris Gottfriedre, a dél-kelet-európai bor- és gyümölcskoncern vezérigazgatójára. Néhány élclap meg is emlékezett erről. Ezeket a lapokat megjelenésük után a Pohris bankház sietett összevásárolni. Azonban ezzel csak növelték a botrányt. Egy fél évig még beszéltek a dologról, aztán rendre megfeledkeztek róla. Egy év múlva, aki a Szépművészeti Múzeumban megállt a kép előtt, már nem is gondolt arra, hogy létezik egy Pohris Gottfried is ezen a földön. Csak a képet látta és érezte, hogy szép. És döbbenve érezte azt is, hogy igaz. Madeleine figyelmeztette Kazimírt először arra, hogy rendkívüli hajlama van a portréra. Hogy képeinek legerősebb oldala mindig az arc és a jellem. Kazimír kísérletezni kezdett, és hamarosan rájött, hogy Madeleine-nek igaza van. Portréi kitűnően sikerültek. Addig, amíg maga választotta ki a modelljeit. Mikor már divatba jött, és a közélet kiválóságai egymás után keresték föl megrendeléseikkel, valamint azok is, akiknek bőven volt pénzük arra, hogy a divat után fussanak, gyakran előfordult, hogy egy-egy képe nem sikerült, de ezt csak ő és Madeleine tudták, és talán néhány műbíráló. A divat után hóborodott gazdag polgároknak mindegy volt, csak Lubovsky portré legyen. A sikert nem lehetett megállítani, még a legkontárabb mázolással sem. Kazimír nagyon jól tudta, hogy mindezt Madeleine-nek köszönheti. Az asszony mestere volt az adminisztrációnak. Valami mély hálás barátságot érzett iránta, ami nem volt egészen szerelem, de több is lehetett annál. Egyszerűen szüksége volt Madeleine-re, mint a kenyérre a mindennapi életben. Természetesen akadtak azután is kisebb-nagyobb szerelmi fellángolásai, futókalandjai, melyek könnyen botrányra vezethettek volna, azonban Madeleine mindannyiszor megtalálta a módját annak, hogy kellő tapintattal és ösztönös finomsággal áthidalja ezeket az epizódakadályokat annyira, hogy semmi bántó emlék nem maradt vissza utánuk. Madeleine okos asszony volt. Volt türelme kivárni, amíg egy-egy ilyen eset után maga Kazimír tért vissza hozzá, enyhe lelkiismeret furdalással. Ezeknek a fellángolásoknak egyedül maradandó nyoma minden esetben egy-egy remekül sikerült kép vagy portré maradt, ami mind hozzájárult Kazimír hírnevének emeléséhez. 14 évi házasságuk időszaka, Madeleine okos vezetése alatt egyetlen emelkedő ív volt Kazimír pályáján. Mikor Madeleine 1938-ban, 54 éves korában meghalt, rövid betegeskedés után váratlanul, ízlésesen és szépen méltó egész életéhez, Kazimír 41 éves volt még csak, s Európa egyik legismertebb portréfestője. A temetés decemberben volt, és Kazimír Itáliából, nászútjuk helyéről hozatott egy repülőgépre való piros rózsát, amit kosárral szórtak a ravatal köré és a sírra. Beatrice asszony ugyancsak repülőgépen jött el a temetésre Varsóból, ahol Lubovsky Taddeusz halála óta egyedül élt az öregházban kutyái, macskái és emlékei között, mint egy fehérhajú, törékeny kis rokokó dáma, és amikor a temetés után magukra maradtak a rüétjienbeli villában, Kazimír az ő vállán sírta ki bánatának első könnyeit. Aztán összecsomagolta fontosabb holmiát, a villát lezáratta, és elköltözött az anyjához Varsóba. Néhány szép meghitt hangulatú hónapot töltöttek el együtt anya és fia. Kazimír nem dolgozott azokban a hónapokban. Nagy sétákat tett, néha felrándult pár napra a hegyekbe, de ecsetet nem vett a kezébe. Így telt el a tavasz. Nyár elején megszállta hirtelen valami mohó nyugtalanság. Párizsba utazott, onnan Olaszországba, onnan Bécsbe. És akkor találkozott össze Reginával. Egészen hétköznapi módon kezdődött. A festőművészeti főiskola egy kis bankettet rendezett a tiszteletére, amiről a lapok is megemlékeztek, sőt, néhányan közölték első díjnyertes festményének a fényképét is, a napozó leányt, amelyik a főiskola hajjában függött. A bankett után, amikor néhány professzor társaságában lefelé haladt a lépcsőn, meglátott egy nőt, aki a lépcső alatt állt, mintha várt volna valakire. Egyszerű, kispolgáriasan öltözött nő volt, rövidlábú, hízásra hajlamos típus, úgy 30 és 40 között. Mikor a lépcső aljában a professzoroktól elbúcsúzott, a nő gyámoltalan lépést tett feléje. Keres valakit? Kérdezte Kazimír jóindulatú udvariassággal. Az asszony elpirult, és néhány gyors apró lépéssel közelebb jött. Nem ismer meg Lubovsky úr? Kazimír figyelmesen összehúzott szemöldökkel nézte néhány pillanatig, aztán megrázta a fejét. Ne haragudjon. Regina vagyok, mondta az asszony, és kicsit szomorúan elmosolyodott. A Kempner Gasséból, ahol lakni tetszett, a kis Regina. Akkor még kis Regina voltam. A kis Regina, aki ennivalót hozott mindig, na hát, ez igazán kedves, de régen is volt az Reginácska. A mama még most is annyit veszekszik a lakóival. A mama nem veszekszik már, felelt a nő csendesen. A mama meghalt. 6 éve már. Bocsásson meg. Néhány pillanatig hallgattak. Csak azért jöttem, kezdte el egy idő múlva újra az asszony, hogy lássam néhány percre, nem akarom zavarni. Dehogy zavar, felelte Kazimír, és megvillogtatta a fogait. Jöjjön, üljünk le valahova, és beszélgessünk. Megiszunk hozzá egy üveg jóbort, jöjjön. Ezek a műtudósok mind antialkoholisták, az embernek kiszárad a torka közöttük. Milyen szép, hogy most is úgy tetszik még nevetni, mint akkor, mondta Regina halkan, és a szeme megkönnyesedett. Aztán ültek egy csöndes kis vendéglő félreeső sarokasztalánál, és néhány pohár bortól az asszony nyelve megoldódott. Elmondta, hogy férjhez ment egy géplakatoshoz, 3 gyermeke van, az urának nem megy valami jól, mert beteges, de azért élnek. Elmondta, hogy mennyit leselkedett a kulcsjukon, amikor Kazimír bent mesztelen nőket festett, hogy utálta őket, szerette volna a szemüket kikaparni. Elmondta, hogy hogyan szedte föl a képet, azt a bizonyos képet az utcáról, hogy dugdosta a szekrényében, hogyan jöttek el egy 1/2 év múlva mindenféle úriemberek is keresték, és ő nem akarta elárulni, hogy nála van, de Herta a szomszédból, a barátnője bosszúból megsúgta valakinek, de ő nem akarta még akkor sem odaadni, csak amikor megmondták, hogy ebből Lubovszky úrnak nagy dicsősége lesz, csak akkor adta oda a képet, de utána egész éjszaka sírt, és hogy ne haragudjék, amiért ennyi butaságot beszél össze-vissza. De régi dolgok ezek, és jól esik most ennyi év után beszélni róluk. Kazimír nem haragudott. Egy kis halvány, szomorú mosolyjal a szája szélén hallgatta az asszony hangját, és újra föltámadtak benne a régi bécsi emlékek. Melanie, a műlovarnő, a cirkusz, a nyálas csókú kis Margó, a sajt héj reggelik, az éhezések, a nagy ivások, a Rosengasse és Éva. Igen. Éva. Hirtelen fölkapta a fejét, és félbeszakította az asszonyt. Jöjjön, mondta, még el kell menjünk valahova. Taxiba ültek. Rosengasse, mondta a gépkocsi vezetőnek. Az hátrafordult. Melyik szám? Egyik sem az utca elején álljon meg, várjon itt, mondta, amikor kiszálltak. Első benyomása az volt, hogy semmit sem változott. Ugyanazok a házak álltak 2 oldalt, ugyanazok a kerítések szekték a kerteket, megismerte a fákat, egy-egy erkélyt. Különös volt, mintha nem is telt volna el 17 év, mintha... Nézze, súgta folytottan, és megfogta Regina kezét. Itt kezdődött. Ő ott bent teniszezett, én itt álltam és néztem, aztán füttyentettem így. A hang ijesztően hasított végig a csenden, néhány fa megborzongott tőle, és halk sárga levelek hultak. Csak akkor nyár volt, Reginácska, nyár. Keserű őszi avarszak súlyosodott a nyírkos levegőre. Levelek hultak, ősz volt. A teniszpálya üresen és gazdátlanul ásított, és látni lehetett, hogy fű lepte be. Régen nem használta senki. Fű nőtt ki az utak kavicsa közül is, a kert gondozatlan volt és elhanyagolt. 17 év mégis eltelt, gondolta. Eltelt. Várjon itt egy percig, mondta hirtelen, nem haragszik, ugye? Az asszony szótlanul megrázta a fejét, és a tekintete fátyolos lett. Kazimír benyitott a kerti kapun. A kavics csikorgott a lába alatt. Egy-egy sárga juharlevél keringve hullott alá a fákról. Gyomlepte, ágyások szomorkodtak. A csöngetésre egy öreg szakácsnőforma asszony nyitott ajtót. Van itthon valaki? Az asszony bizalmatlanul mérte végig. Az úr fent van. Elővette a névjegyét. Kérem, jelentsen be. Az asszony megtörölte kezét a kötényébe, aztán átvette a névjegyet. Tessék várni, mondta barátságtalanul, és bement a házba. Egy idő múlva visszatért. Tessék bejönni. Kazimír körülnézett az ismerős házban. Hogy megváltozott minden, gondolta. Minden megváltozott. A bútorok kopottak voltak és öregek. Por és rendetlenség mindenütt. Tessék, mondta az asszony, és kinyitott egy ajtót. Magas támlájú karosszékben egy ráncos arcú kopasz öreg úr ült. Lötyögött rajta a ruha, ahogy sován kezét feléje nyújtotta. Kedves, igazán kedves, motyogta egy vértelen öreg száj. Üljön le, kérem, oda-oda, jaj, tudja. Mikor az ember megöregszik, és egyedül marad az élet, már semmit sem ér, semmit. És Éva? Szakadt ki Kazimírból ijetten a kérdés. Az öreg úr szintelen szemei döbbenve néztek rá. Nem tudja. Szegény leányom, megölte volt magát. Lent Görögországban sok éve már annak. Mikor is? Tudja, az ember már nem méri az időt sem már. Az is csak telik és telik. Minek is él az ilyen öreg ember még? Nem igaz? Nem tudta volna elmondani később, hogy miről beszéltek még. Talán mondott egy-két konvencionális szót, de lehet, hogy az sem. Mikor kijött a házból, úgy érezte, mintha maga is megöregedett volna hirtelen. Mintha valamit elvesztett volna, valamit, ami nem volt az övé, de mégis az övé volt, mert gondolni tudott rá, emlékezni. Mintha az egész múlt és az egész Rosengasse elsüllyedt volna valami feneketlen mélységbe, és ő csak a régi emlékezések ánképeit látná maga előtt, a kertet, a házat, a begyöpösödött teniszpályát ott lent. De mindezt olyan valószínűtlen messzeségből, mintha valójában nem is létezett volna soha. Éva, gondolta görcsös rémülettel, Éva, aki valamikor itt a teniszpályán nyúlánk fiatal testtel szökött a fehér labda után, hogy ez az Éva, jaj, gondolta, jaj, az a szép, karcsú test ott a tengerparton. Valaki melléje lépett, és megfogta a karját. Egy ilyet kis hangocska súgta. Történt valami? Mint akkor nyitotta volna ki a szemét, úgy nézett körül. Élesen, tisztán látott mindent. Az utcán állt. Az ismerős utcán, mellette egy asszony. Persze, Regina. A vízbe fúlók mozdulatával markolta meg az asszony kezét, és belekapaszkodott. Jöjjön, lihegte, jöjjön, itt rettenetes. Szinte futott vele. A taxi még ott várt a sarkon. Park Hotel, mondta, és a fogai hangosan összekoccantak a szavaknál. Reszketett. Az Istenért mi történt? Kérdezte az asszony, és rémült szemekkel kutatta az arcát. Ránézett. Meghalt, rögte. Érti, nincs többé, meghalt. És az arca borzalmas volt, sápadt és borzalmas. Szálloda előtt gépiesen fizette ki a kocsit, az asszony búcsúzni akart. Nem, mondta a festő és diderget, ne hagyjon magamra. Szorosan fogta a kezét, úgy vitte föl az emeletre. Szinte menekült vele. A szobajtót még betette maga mögött, aztán nekidőlt a hátával, mint aki utolsó erejéből is kifogyott, és üveges, merev szemekkel nézett a megrettent asszonyra. Néhány pillanatig így állt mozdulatlanul, aztán megránduló ajkai szavakat formáltak, és dadogva lökték bele a csöndbe. Meghalt, érti? Elrothadt a húsa. Megették a férgek a szemét, az ajkait, érti? Nincs többé, nincs. Aztán hirtelen megvonaglott az egész hatalmas test, és mint egy szörnyű megkínzott állati üvöltés, úgy szakadt föl belőle a zokogás.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvészanyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Reklám.
4: Abigén.
5: A bogyós gyümölcskertész.
6: Szent Péter
7: esetén.
8: Házasságon innen.
9: Katalin.
10: A gyerek.
11: A gólyakali.
12: Zsoszti fiú
13: esetén.
14: Pilátus testament.
15: Szigetkék.
16: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.

0: Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Várhatóan pünkösd után jövő héten kedden ül össze az országgyűlés, amelyre a kormány oldalnak lesznek jogszabályjavaslatai, közölte a miniszterelnök a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva. Magyar Péter azt mondta, lesznek jogszabályjavaslataik, így korábbi vállalásuknak megfelelően módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. A javaslatot ugyanakkor nem ismertette, arra hivatkozva, hogy még a Tisza frakció sem ismeri a részleteket. Magyar Péter jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá Magyar Péter. A miniszterelnök felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy készítsen beszámolót a 2026-os költségvetés valós helyzetéről, valamint arról, hogy a jelenlegi gazdasági és fiskális környezet alapján mely területeken lehet szükség módosításokra a büdzsében, közölte Köbel Anita kormányszóvívő a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón. A kormány célja, hogy a költségvetés a valós számokra alapuljon, fenntartható pályát biztosítson az ország számára, és garantálja Magyarország pénzügyi stabilitását, hangsúlyozta a kormány szóvívő hozzátéve, a kabinet álláspontja szerint felelős gazdaságpolitikát csak pontos helyzetértékelésre és átlátható költségvetési adatokra lehet építeni. Köbel Anita azt is bejelentette, a kormányülésen szó volt a kormányzati gépkocsikat érintő megkülönböztető jelzések használatáról, és egyetértés volt abban, hogy a megkülönböztető jelzést kizárólag indokolt esetben közfeladat ellátáshoz kapcsolódóan lehessen használni, és az eddigiektől eltérően kizárólag a miniszterelnököt és a belügyminisztert illesse meg. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita a döntésről azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, a következő napokban magas szintű delegációval érkeznek Lengyelországba, és a közös cél, hogy együttműködésüket új alapokra helyezzék, tette hozzá a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, az új korszak új megközelítést kíván, a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban. Már több mint 2.200.000 eszia bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a NAV szakemberei a bevallás kitöltését, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-től 18 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely az eszia bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala a 18-19 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat. Május 18-án és 19-én 8:30-től 18 óráig, május 20-án 8:30-től egészen 20 óráig hívható, ismertetik a közleményben. Nyugat-Magyarországon a panel lakások átlagos négyzetméter ára idén áprilisban 814.700 forintra emelkedett, ami éves szinten csak nem 30%-os növekedés. Ezzel a panelpiacot tekintve az ország legdinamikusabban dráguló térsége lett, közölte értékesítési adatai alapján a Duna House. A keleti országrész panelpiacán tavaly április óta 650

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Salád Gergely, sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Nem változott az amerikai Tajvan politika, nem szeretné, hogy valaki függetlenné váljon, ezt mondta Donald Trump pénteken a Fox News-nak a találkozó után, és a 14 milliárdos egyébként már jóváhagyott fegyvercsomag küldéséről pedig igen határozottan úgy fogalmazott, hogy lehet, hogy megteszi, lehet, hogy nem. Hogy értékeli Kínában az elnök Fox News-ban mondott szavait?
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, örülnek neki, ugye? Az egész csúcstalálkozó legelején Xi Jinping megadta az alaphangot azzal, hogy közölte, hogy az amerikai-kínai kapcsolatok legfontosabb kérdése a tajvani kérdés, és hogyha itt az amerikaiak nem megfelelően viselkednek, akkor abban még konfliktus is lehet. És úgy értelmezik Donald Trumpnak ezt a megjegyzését, hogy megfelelően viselkedett. Ugye nyilván nem azt várták a kínaiak, hogy 180 fokos fordulat lesz az amerikai politikában, de egy olyasfajta megerősítést azért vártak, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem támogatja Tajvannak a függetlenséget, és tulajdonképpen ezt a megerősítést megkapták.
1: Itt egy ilyen finom árnyalatnyi változás is számít, mert azt mondta, hogy nem szeretné, hogy valaki függetlenné váljon. Ez akkora elmozdulás a nem támogatáshoz képest? Vagy ez már maga a nem támogatás a kínai füllel?
2: A kínaiaknak az elvárása az volt, hogy az eddigi formulát, miszerint az USA nem támogatja Tajvan függetlenedését, cseréljék le arra, hogy az USA ellenzi Tajvan függetlenedését, és ez, ahogy Trump fogalmazott, ez valahol a kettő között volt, tehát ez egyfajta ilyen elmozdulás a kínaiak által preferált irányba.
1: A kínaiak a szavakat figyelik, vagy azt, hogy mi lesz ezzel a Tajvannak már megígért fegyverszállítmányra? 14 milliárd dollár, ez egy masszív adag.
2: Ez az a kérdés, ahol a szavakat is figyelik. Hát nyilván alapvetően azért a politikában a tettek számítanak, de Tajvan kérdése annyira fontos a kínai népköztársaságnak, annyira fontos identitási, szuverenitás kérdés,

0: hogy a tajvaniak, kínaiak és Kínához tartoznak, hogy itt minden egyes szónak jelentősége van. Természetesen az sem mindegy, hogy megkapják azokat a fegyvereket, amelyeket az Egyesült Államok már odaígért nekik, sőt az első részletet meg ki is fizették a tajvaniak, csak még nem szállítottak semmit. Ez nagyon nem mindegy a kínaiaknak, de annak is van jelentősége, hogy mit mond egy amerikai elnök.
1: A kínaiak fejében milyen lépésekkel kell elkövetkeznie Tajvan változásának? Tehát milyen időtávban gondolkodnak?
0: Az időtávról nem fogalmaznak teljesen konkrétan, tehát azt mondják, hogy abban az esetben kell akár katonailag is megoldani a kérdést, hogyha Tajvan kikiáltana a függetlenségét, vagy úgy megváltozna a nemzetközi helyzet, hogy a Tajvan függetlenség irányában mutatna. Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogyha mondjuk az Egyesült Államok elismerni Tajvannak a függetlenségét, vagy pedig, hogyha beláthatatlan időbe kitolódna Tajvannak a függetlenség. Ez is elviselhetetlen lenne Kína számára, hogyha nem látnának annak a lehetőséget, hogy belátható időben megtörténjen az ország egyesülés. De hogy mi az a belátható idő, vagy a beláthatatlan idő, arról így nem közlik, hogy az nem tudom 24 és fél év, vagy 67 év. A felek, mind a két oldal ezt az egész egyesítés, nem egyesítés kérdést nagyon szándékosan homályba hagyja, hogy ne kösse meg a saját kezét. Itt ugye Trump is elmozdult a kínaiaknak kedvezőbb irányba, de azért ő is azt a 79 óta érvényes amerikai politikát követi, amit stratégiai kétértelműségnek neveznek, vagyis hogy nem kötelezi el magát amellett, hogy megvédi Tajvant, de nem is cáfolja, hogy adott esetben megvéden, és ezzel magukat a tajvani függetlenségpártiakat, meg a kínaiakat is bizonytalanságba tartja. Nem tudjuk, hogyha megtámadjuk Tajvant, akkor az amerikai közbe lépnek-e. És tulajdonképpen a kínaiak is ebből a szempontból így lebegtetik ezt a dolgot. Tehát nem mondják azt, hogy 2027-re, vagy 2049, vagy bármikor ennek a kérdésnek meg kell oldania, mert ezzel a mindenkori vezetésnek ugye megmarad a mozgásterre. Azt mondhatja 32-be, vagy 26-ba, vagy bármikor, na most aztán eljött az idő. Tehát nem kötik meg a saját kezüket.
1: Kinek jó? Az amerikaiaknak, a kínaiaknak, vagy a tajvaniaknak leginkább ez a stratégiai kétértelműség, mert amíg ez van, addig igazából, mint a mindenki nagyjából biztonságban érezhetné magát. A lényeg az, hogy ez az állapot fönnmaradjon, addig úgyse történik semmi.
0: Én azt gondolom, hogy ez az egész világnak jó. Ezt a kérdést jelenleg nem lehet igazán megnyugtatóan és békésen rendezni. Tajvan annyira fontos a kínaiaknak, hogy el nem tudok képzelni olyan forgatókönyvet, hogy legyen egy kínai vezető, aki azt mondaná, hogy na, elengedjük, tulajdonképpen nincsen szükségünk erre a kis szigetre. De annyira fontos az amerikaiaknak is, hogy ott azért már vannak kétségeim, de hogyha egy józan vezetője van az Egyesült Államoknak, akkor azt nem fogja azt mondani, hogy na, elengedjük Tajvant, hiszen annyira fontos stratégiai helyen fekszik, és annyira fontos az egész kelet-ázsiai amerikai szövetségrendszer szempontjából Tajvannak a helyzete, hogy ott se mondta, tehát hogyha elengednék Tajvan kezét, azzal összeomlana az amerikai dominancia, vagy az amerikai szövetségi rendszer a kérdésben, tehát egyikük se fog róla lemondani, és amíg ez a helyzet, ami két teljesen kibékíthetetlen álláspont áll egymással szemben, addig mindenkinek az a jó, a tajvaniaknak is az a jó, hogyha így halaszgatjuk, és azt mondjuk, amit annak idején Deng Xiaoping mondott, hogy ezt a kérdést most nem tudjuk megoldani, reméljük, hogy majd később jönnek nálunk bölcsebb nemzedékek, akik majd megoldják.
1: Számolnak a kínaiak azzal, hogy mi van az amerikai szövetségi rendszerrel, ha Amerika elengedi Tajvant? Tehát az ő fejükben az egész kép már összeállt?
0: Én azt gondolom, hogy folyamatosan számolgatják. Nyilván erről kevésbé tájékoztatják a közvéleményt, hogy éppen milyen kalkulációik vannak így Japánnal, Dél-Koreával és Amerikával kapcsolatban, de nyilván ők is tudják, hát azért sem feszegetik a végletekig ezt a kérdést, mert azt nyilván tisztában vannak vele, hogy ez a kérdés, mert mint a tajvan státuszának a kérdése, pontosabban nem is a státuszának, hanem a helyzetének a kérdése, az az amerikai számára is fontos, tehát az amerikaiak sem fogják elengedni. Nyilván, hogyha tudnák, hogy az amerikaiak számára ez az egész nem fontos, akkor már rég megoldották volna ezt a kérdést.
1: Az amerikaiak számára az elhelyezkedése miatt a fontos, vagy a többi szövetséges bizalma miatt fontos Tajvan?
0: Hát itt lehet egy hosszú listát írni arról, hogy miért fontos az amerikaiak számára. Egyrészt ott az elhelyezkedése, még a koreai háború alatt fogalmazott Douglas MacArthur, amerikai tábornok, hogy hát a Tajvan egy elsüllyeszthetetlen anyahajó, ott a meg tenger alatt járó, ott az egyik legnagyobb riválisunknak a partjainál. Hát ennél hát egy főnyeremény stratégiai szempontból, hogyha van egy nagy riválisunk, és annak a partjaihoz közvetlen közel van egy szigetünk.
1: Mint az oroszoknak Kuba volt
0: valamikor. Természetesen pont, nagyon jó az analógia. És ez a stratégiai helyzet, ez nem változott. Aztán ott van ugye a gazdasági kérdés, elsősorban persze a mikrocsippeknek a kérdés, hát az ugye most már közhely, hogy hát Tajvanon gyártják a legfejlettebb mikrocsippeknek a túlnyomó többségét, ezek nélkül meghalna a világgazdaság. Aztán ott van a szövetségrendszer bizalmának kérdés, hogy Tajvan ugyan hivatalosan nem amerikai szövetséges, de azért, hogyha az amerikaiak így fölvetett kézzel néznék, hogy a népi felszabadító hadsereg partra száll Tajvanon, és ott átveszi a hatalmat, akkor azért felvetődne egy-két kérdés Szöulban, meg Tokióban, meg Manilában, meg itt ott amott, hogy mennyire bízhatunk mi az amerikai barátainkban. És hogyha ez a kérdés felvetődik, azt tulajdonképpen már a szövetségrendszer végét jelenti.
1: De nem vetődött fel már ez a kérdés például Tokióban az új miniszterelnökkel?
0: Folyamatosan ezen dilemmáznak, főleg Trump beiktatása óta a japánok és a dél-koreaiak is, hogy mennyire bízhatunk az amerikai védőernyőbe, mennyire bízhatunk a régi barátainkban. Ez nem is a japán miniszterelnök személyének a megváltozásával lett kérdés, hanem az amerikai elnök személyének a megváltozásával. Azt látjuk, hogy hát elindult egyfajta fegyverkezési verseny a régióban, hogy rájöttek a koreaiak is, meg a japánok is, hogy nem biztos, hogy minket az amerikaiak megvédenek, jó lenne egy-két százalék GDP-ből rápakolni még a katonai költségvetésre. Ez folyik, de hát azért alapvetően még mindig az amerikai szövetségi rendszer az, ami biztosítja a stabilitást a régióban. Tehát ezek ilyen fél évszázad, vagy 70 éves elkötelezettségekről van szó, szóval azok nem fognak egy napra a másikra megváltozni.
1: Mi lehet a kínaiak terve a tajvani gazdaság integrálásával? Tehát hogyan képzelik el mondjuk a világ első chipgyártás kínai vádtételét? Licenceket átviszik Pekingbe, vagy hogy kell elképzelni?
0: Itt nem nagyon kell erről képzelődniük. A tajvani gazdaság az lényegében integrálódott a kínai gazdaságba. Erről kevesebben beszélünk, de Tajvannak természetesen Kína a legnagyobb kereskedelmi partnere. Kínának is Tajvan szállítja a legfejlettebb mikrocsippeket, amikor éppen hagyják neki. Tehát itt nem arról van szó, hogy az íróasztalban tervek vannak, hogy mi lesz majd, hogyha egyesülünk. Itt arról van szó, hogy gazdaságilag nagyon sok szempontból már egyesültek, még a politika területe az, ami hátra van. Ez egy stratégia is a kínaiaknak. Ők ugye nem arra játszanak, hogy hát mi oda megyünk, lerohanjuk, elfoglaljuk, átveszük a hatalmat, stb. Ez. Nyilván vannak ilyen tervek is. Ilyen tervek vannak a fiókban, de az áterv az az, hogy annyira bevonjuk a gazdasági, kulturális, tudományos, akármilyen gravitációs mezőkbe Tajvant, hogy eljöjjön egyszer egy olyan nemzedék Tajvanon, aki azt mondja már, hogy tulajdonképpen mi hajlandóak vagyunk így valamilyen módon, valami egy ország három rendszer, vagy egy ország két rendszer, vagy valami hasonló konstrukció keretében része lenni ennek a nagy kínai nemzetközösségnek. Tehát a kínaiak alapvetően erre várnak, és ezért aktívan fejlesztik, vagy próbálják fejleszteni a gazdasági meg egyéb kapcsolataikat Tajvannal, aztán ez hol sikerül nekik, hol a tajvaniak próbálnak ebből a halálos ölelésből egy kicsit kijebb szabadulni.
1: Jövöget már az a nemzedék fölfele, amelyik a kínai gravitációt értékeli és óhajtja?
0: Hát már amennyire van ilyen nemzedék, mert hogy Tajvanon a legalacsonyabb a születési ráta, és egyszer el fognak folyni évtizedeken belül, de nyilván a mai fiatalok körében az látszik, hogy nem jövöget, tehát akik mégiscsak vannak fiatalok, és mégis megszülettek, azok között mindenféle tőzelmi kutatás azt mutatja, hogy eszük ágába sincsen Kínához csatlakozni, mert a kínai népköztársasághoz csatlakozni, de hát a dolgok változnak.
1: Van a kínai népköztársasághoz való csatlakozásnak erős politikai képviselete Tajvanon? Úgy értem az erőset, hogy akár győzelemre is esélyes?
0: Az azonnali csatlakozásnak nem. Két nagy párt van, meg van még egy ilyen közepes méretű, hát ilyen harmadik utas párt, aki egyáltalán is foglalkozik ezzel a kérdéssel. A két nagy pártból az egyik a függetlenség felé hajlik, a másik pedig a Kínával való egyesülés felé hajlik, de nem most. tulajdonképpen mind a ketten a status quo fenntartását akarják, csak az egyik azt gondolja, hogy most így x évtizedig fenntartjuk a status quo-t, aztán utána, hogyha azt lehet, kikiáltjuk a függetlenségünket. A másik pedig azt mondja, hogy évtizedekig fenntartjuk a status quo-t, aztán, hogyha úgy alakul át Kína, annyira vonzó lesz, hogy úgy alakulnak át a nemzetközi viszonyok, akkor csatlakozunk Kínához. És ennek az utóbbi pártnak, amely tulajdonképpen egyetért a kínai kommunista párttal abban, hogy a tajvaniak kínaiak, és Tajvan alapvetően Kína része, ennek vannak győzelmi esélye. Ugye ennek a pártnak az elnöke látogatott nem is olyan régen néhány hónapja Pekingben, ahol hát egy Xi Jinping személyesen fogadta, és mindent megígértek neki, és tejbe-vajba füröztötték. Mert hogy arra lehet számítani, hogy a következő elnökválasztáson akár ez a párt is nyerhet.
1: De arra van adat, hogy amikor hazament, akkor a népszerűsége fölfele vagy lefele ment?
0: Én nem láttam ilyen adatot, biztos vagyok benne, hogy mérték. Tajvannak mindent folyamatosan mérnek. Tehát az, hogy most éppen hogy van a Kínához való csatlakozás, vagy a kínai identitás támogatottsága, elutasítottsága, egyes politikus népszerűség ezt folyamatosan mérik, de megmondom őszintén, nem láttam ilyet.
1: A tajvaniaknak van kínai identitásuk? Tehát ők maguk kínaiaknak érzik magukat?
0: Hát ez a nagyon sok tajvani dolláros kérdés, amire tulajdonképpen tudunk válaszokat, mert ezt is mérik. Van egy ilyen alap kérdés, amit rengeteg közvélemény kutató lényegében havonta megmér, hogy minek tartod magad, tajvaninak, kínainak, vagy tajvani kínainak, vagy kínai tajvaninak. És azt látjuk, hogy mondjuk így a 90-es évek elején még a kínai identitás volt többségben, kínai, illetve a tajvani kínai identitás, és viszonylag kevesen mondták magukat csak tajvaninak. Most fordult a kocka, tehát a tajvaninak, maguk a tajvaninak vallóknak a száma az már bőven többségben van, a csak kínainak vallók száma az egészen kicsi, azért néhány százalékra szorult vissza azokban a adatokban, amiket én láttam, és azért még van egy ilyen a kettő között egy széles réteg, aki alapvetően tajvani kínainak tartja magát. Nyilván ezek azok annak a pártnak a törzs szavazói, akik el tudják képzelni, hogy valamikor egyszer egyesülni fog a szorosnak a két partja.
1: Hongkong története kinek a forgatókönyvét erősíti Tajvanon?
0: Ez borzalmas hatással volt a kínai identitásra Tajvanon. Ugye a Hongkongnak a belső ügyeibe, úgy Isten igazából a 10-es évek legvégén, 20-ba kezdtek a kínaiak hozzányúlni. Korábban is persze voltak ilyen kisebb megnyírbálásai azoknak a jogoknak, lehetőségeknek, amiket a hongkongiak úgy gondoltak, hogy a kínaiak megígértek nekik, csak aztán visszakoztak tőle. Bármi, ami Hongkongban történt, abban az irányban, hogy ott még jobban beintegrálják a népköztársaságba Hongkongot, az Tajvanon az elszakadáspártiakat, a függetlenségpártiakat erősítette, és a tajvani identitást erősítette.
1: A kínaiaknak mit ígér a kínai vezetés Tajvan megtartásával, vagy integrálásával? Mond valamit arról, hogy a kínaiaknak mitől lesz jobb? De a kínaiak valószínűleg ott fognak maradni, ahol most laknak, és nem fog mindenki átmenni Tajvanra.
0: Ez nem olyan kérdés, hogy mennyibe kerül egy kiló rizs, vagy nem tudom, mennyire adják az édesanyú sertést a kifőzdébe. Tehát ez nemzeti büszkeség kérdése, ez identitás kérdése. Tulajdonképpen a kínai álláspontot Tajvannal kapcsolatban azt baltával faragták ki. Nem is túl éles, elég életlen baltával. Tehát az nagyon egyszerű. Ők 49 óta folyamatosan azt mondják, hogy ez a miénk. És akkor lesz kerek a világ, akkor mondhatja magát Kína teljes értékű nagyhatalomnak, akkor mondhatja azt, hogy véget ért ez a szörnyű időszak, a megaláztatás 100 éve, ami az ópiumháborúkkal kezdődött, és utána a 49-es kommunista hatalomátvétellel lezáródott, de maradtak még ilyen maradványai, mint először ilyen Hongkong, Makau és Tajvan, akkor lesz ennek az egésznek tényleg vége, hogyha Tajvan is visszatér hozzánk. Tehát akinek nem azt ígérik, hogy nem tudom, olcsóbb lesz a mikrocsip, vagy akármi, hanem azt ígérik a kínai embereknek, hogy akkor leszünk igazi kerek nemzet.
1: De olyan érzés, mint nálunk mondjuk Édes Erdély, Bácska, Bánát, Felvidék? Mint a revízió, vagy ez tök más? Mert a méret nyilván nem, egész más.
0: Nem tök más, tehát nyilván ugye Magyarországon azt mondja, a népesség nagy része már elengedte, tehát nincs reális lehetőség a revíziónak, és ezért ez nem nagyon élő probléma az emberek többsége számára. Nyilván vannak. De az erdélyi hasonlat az, az nem rossz, mert az azért mégiscsak valamiféle olyan terület, ahol nagy többségben vannak magyarok, stb. Tehát, és ezer szállal kötődünk hozzá. Tajvanra lehet mondani, hát nyilván nagyon furcsa analogiával, hogy Kínának az erdélyi, vagy legalábbis a kínai emberek számára az egy nemzeti sérelem, egy nemzeti szégyen, még így a gyarmatosítás korszakának egy ilyen maradványa, hogy Tajvan nem Kínának a része. Azt mondja, ennek mik a valóság alapjai, vagy a történet alapjai, az egy más kérdés. Nyilván Tajvan sose tartozott a kínai népköztársasághoz, japán gyarmat is volt korábban, tehát már a 19. század végétől elvált a sors a szárazföldtől, és előtte se volt nagyon ősidők óta Kínának a része. Tehát a történeti valóság alapja ezeknek a vágyaknak Tajvan iránt az nem feltétlenül van meg, de az biztos, hogy 70 év óta azt tanítják az iskolában, és sugallják a filmet, ezt beszélik a politikusok, hogy Tajvan Kína ősi területe, és te kínai állampolgár, akkor érezheted magadat igazán teljes, büszke kínai állampolgárnak, hogyha Tajvan visszatér hozzánk.
1: Volt bármi más értelme a találkozónak, mint hogy az amerikai elnök egy nappal később a Fox News-ban így fogalmazzon, tehát megállapodtak bármiről? Mikrocsipekről volt szó, a vám és szankciós rezsimről korábban. Ebben mentek előre?
0: Nem. Nem is adtak ki közös nyilatkozatot, nem is tartottak közös sajtótájékoztatót. Tulajdonképpen a gála vacsora menüjéről sokkal többet tudunk, hogy sokkal részletesebb és konkrétabb információink vannak, mint
1: hogy egyáltalán.
0: Meg Ilomasz gyerekéről, meg a gyerekének a táskájáról, meg egyebekről, mint hogy miről beszéltek és miről állapodtak meg. Ugye Trump maga hazafele az Air Force One-on arról beszélt, hogy fantasztikus üzleteket kötöttek, és történelmi jelentőségi találkozó volt.
1: De már odafele is ugyanezt mondta.
0: Hát, hogy igen, hogy majd ez lesz. Utólag visszafele már múlt időben eldöntött tényként nyilatkozott arról, hogy mert a kínaiak vesznek 200 Boeinget, meg nagyon sok amerikai olajat fognak vásárolni, meg szójababot, meg húst, meg egyebeket. A kínaiak semmit nem erősítettek meg ebből. De nyilván valamit fognak venni, de ilyen konkrét kézzelfogható eredménye ennek az útnak nem volt.
1: Hogyha ilyen magas szinten állapodnak meg, akkor és tényleg van megállapodás, és kommunikálják, akkor utána az egy ilyen kőbevésett megállapodás, vagy még le kell tárgyalni a két ország üzletembereinek, meg alsóbb szintjének, és aztán lesz belőle az, ami a végén lesz. Tehát mi a kínai hozzáállás ehhez?
0: Hát most még ugye csak meg se állapodtak, tehát most még bizonytalanabb, hogy mi lesz a Trump-féle bejelentésekből, de hogyha megállapodtak volna, amire korábban már volt példa, tehát azért nem ez az első amerikai-kínai csúcs találkozás, volt olyan, hogy konkrétan kijöttek egy listával, hogy mi fog történni, mennyi mindent fognak venni a kínaiak, meg mi mindent fognak az amerikaiak engedni a kínaiaknak. Hát azt kell mondani, hogy ezek, finoman fogalmazva, nem 100%-ig valósultak meg. Tehát nem tartották be az ígéreteket. Ilyenkor persze nyilván a stábok letárgyalják, hogy akkor pontosan mi mennyi, hány kiló, meg hány tonna, meg hány darab, meg milyen mikrocsip. És már a részlettárgyalások során így módosul az egész, és általában ki szokott jönni az, hogy mind a két fél sokkal kevesebb engedményt tesz, mint amiről a főnökök megállapodtak.
1: Azt lehetett látni, hogy a két vezető találkozójára kiment erősebb pozícióval, kinek volt nagyobb a mellénye, kinek volt nagyobb az arca, ki volt jobb pozícióban, Xi elnök vagy Trump elnök?
0: Én azt gondolom, hogy Xi elnök jobb pozícióban volt. Egyik számára sem volt nagyon kellemes időpontban a csúcs találkozó. Ugye a kínai gazdaságban otthon problémák vannak, a politikai rendszer most újabb tisztogatási hullámban, ugye a hadseregbe csomó tábornokot lecsuktak, készül Kína a 2027-es pártkongresszusra, ami egy nagy, akár generáció cserével is járhatott, azért kapaszkodni kell a Xi Jinpingnek is, hogy nehogy valami olyasmi történjen, ami kellemetlen számára.
1: De őt nyilván nem fogják karonfogva a karzatról elvezetni.
0: Hát sehol nincs kőbe vésve az, hogy valakit nem visznek el karonfogva a karzatról. politika, az Kínában is politika. Láttunk már megpucsolt császárokat, meggyilkolt főminisztereket, lezuhanó repülőjű hadügyminisztert, lecsukott első embereket. Szóval nyilván most azt mondanám, hogy Xi Jinpingnek erős a pozíciója, de az, hogy másfél év múlva mi lesz a pártkongresszuson, az a kapcsolatban nem bocsátkoznék jóslásra, az biztos, hogy kell küzdeni. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor most így véget ért a politika Kínában, és akkor most már teljesen mindegy, mi van, Xi Jinpinget újra választják az élete végéig. Lehet, hogy újra fogják választani, de ebbe folyamatos effortot kell tennie, hogy ez így történjen. Tehát azért egy, hogy mondjam, tehát a bizánci udvar a kínai kommunista párt vezetőségéhez képest egy ilyen átlátható, bázisdemokratikus, szeretett közösség volt.
1: Trumpnak az iráni háború nyomta?
0: Trumpnak pedig, hát elsősorban persze az iráni háború, az azért... Hát így magunk összóban nem a lehető legjobban sült el az amerikaiak számára.
1: Már az első napon győztek, azt mondták.
0: Az otthoni népszerűsége is hát mély ponton van. Tehát azt kell mondani, hogy ebből a szempontból talán az iráni háború miatt, mert ez egy akut válság, amiről mindenki tud, ő az egy gyengébb pozícióba ment Kínába. És egy picit azért is ment, hogy megkapja azt a tiszteletet, hogy őt olyan csinnadrattával fogadják, meg legyenek nagyon vastag és nagyon hosszú vörös szőnyegek, meg elkísérjék őt Xi Jinping, nem tudom, várost nézni, vagy műemlékeket nézni, tehát hogy megkapja azt, ami ahhoz kell, hogy otthon előadhassa magát, hogy hát őt mégis egy globális szuperhatalmi vezetőként fogadták. Ezt a szívességet a kínaiak egyébként megtették neki.
1: Salád Gergely, sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa a Rádió Arénájának vendége. Vladimir Vladimirovics Putyin is meg fogja látogatni Xi elnököt ezen a héten. A kínai kódot értők számára az időzítésnek van valami jelentősége, vagy valószínűleg ekkor ért rá mindenki?
0: Szerintem ebben az esetben ennek nincs olyan nagy jelentősége. Még az év elején bejelentették, hogy az év első felében valamikor Putyin oda fog látogatni. A Trump-féle látogatás eredetleg márciusra volt kitűzve, csak ide kellett halasztani májusra a iráni háború miatt, úgyhogy szerintem emiatt igazából csak összecsúsztak. Ez persze egy szerencsés egybeesés az oroszok számára is, meg a kínaiak számára is, hiszen ezzel ugye tudják azt jelezni, hogy a kínai-amerikai közeledés, vagy legalábbis a kapcsolatoknak a stabilizálása, az semmilyen módon nem érinti a jó kínai-orosz kapcsolatokat. Inkább onnan nézném meg a dolgot, hogy hát azt látjuk, hogy Kína, Peking egy globális hatalmi diplomáciai központ lett, tehát ebben a fél évben a biztonsági tanács 5 állandó tagja közül mindegyiknek az állam vagy kormányfője ellátogatott, vagy most ugye el fog látogatni Kínába, hogy kezdte ez Macron még tavaly decemberben, aztán volt a Starmer brit miniszterelnök, aztán most ugye amerikai elnök, orosz elnök, tehát itt inkább egy ilyen sorozatba illik, hogy hozzánk szépen elzarándokol az egész világ.
1: Annak akkor ezek szerint van jelentősége, hogy Xi elnök utazik, vagy egyébként szokott utazni? Vagy inkább ő a házigazda?
0: A kínaiak jobban szeretik, hogy ő a házigazdát, ez akár a kínai császárköri hagyományokra is visszavezethető, mert ilyenkor persze nagy pompával fogadják az odalátogató vezetőket, kivéve az EU-sokat, mert azokat általában megalázzák az elmúlt években, de azért azokat a vezetőket, akiket le akarnak nyűgözni, azokat óriási pompával fogadják. De azért, ugye, hogyha én vagyok a házigazda, akkor mégis csak én mondom meg, hogy mik a szabályok, mi a protokoll, mit fogsz csinálni, mit nem fogsz csinálni, stb. Ez kellemesebb a kínaiaknak, de azért természetesen Xi Jinping is utazik. Hát Magyarországon is volt 2024-ben, tehát bőven van arra a precedens, hogy ő elutazik valahova, de mintha ő azért ritkábban tenné tiszteletét más országokban, mint ahányan hozzá elutaznak. Kínában inkább a miniszterelnök, meg persze a külügyminiszter szokott utazgatni.
1: Az Európai Unió képviselőit ezt utálják, azért alázzák, vagy látják, hogy Trump is alázza őket, és akkor nekik is lehet, vagy valami mélyebb elgondolás van mögötte?
0: Hát nyilván nem utálatról van szó, tehát a nagyhatalmi politika az nem ilyenekkel múlik, hogy szeretem, utálom.
1: Hanem az amerikai politikusok szokták mondani, hogy utálják.
0: Hát az egy másik kultúra. A kínai kultúra az nem Igen. Inkább arról van szó, hogy az Európai Unió vezetése az, mintha benne maradt volna egy nagyon anakronisztikus világban, amikor még az EU erősebb volt, mint Kína, és ő diktálhatta a feltételeket, és ő mondjuk ilyen kis előadásokat tarthatott a kínai vezetőknek arról, hogy hogyan is kéne az emberi jogokat kezelni, meg a újgur helyzetet, kisebbségi helyzetet megoldani, meg ugye a gazdaságpolitikát, hogy kéne jobban hozzáigazítani a nyugati standardokhoz. Most ennek a korszaknak nyilvánvalóan vége, csak az európai vezetők erre, mint hogyha még nem nagyon ébredtek volna rá, és amikor már nem tudom, negyedszer mennek Pekingbe, és előadják a szokásos kis előadásaikat, akkor ötödszörre, hát már nem a legkedvesebben fogják őket fogadni.
1: De a kínai-európai kapcsolat az ehhez képest gazdaságilag rendben van? Csak nem szeretik a kioktatást? Vagy gazdaságilag sincs már rendben?
0: Hát most a kérdés az, hogy kinek számára van rendben. Ugye az nagyon nincsen rendben, hogy a kínai ipar az lényegében egzisztenciális fenyegetés jelent az európai ipar számára. Tehát nézzük meg a német gazdaságnak a számait. Itt arról van szó, hogy a német iparnak a kínai ipar egy nagyon fontos konkurenciája lett, és a világpiacról kezdi el kiszorítani a német autókat, meg egyéb dolgokat, meg ez tulajdonképpen az egész európai gazdaságra jellemző, hogy itt egy nagyon komoly versenytárs felnőtt mellénk, elképesztő versenyképes termékeket tudnak szállítani Európában is, meg azokra a piacokra is, amiket hagyományosan Európa uralt, kiszorítanak minket. Ez ugye nyilván nagyon nincs rendben. A mi szempontunkból ez nagyon nincsen rendben. A kínaiak szempontjából persze ez rendben van.
1: Jó, de a kínaiak azt nem látják, hogyha Jürgennek a német autógyárban nem lesz munkája, akkor nem fog 4 évente autót venni. Se hazai autót, se kínait, mert nem lesz jövedelme. Akkor hova fogják rakni a kínai autókat?
0: Hát ez valószínűleg vezetői szinten látják, de hát egy kínai autó. Itt ugye Kína nem egy ilyen monolit egység, tehát nem az van, hogy a Xi Jinping telefonál a BYD-ba, hogy akkor most adjatok el 2000 autót a, nem tudom, Bajorországba, vagy ne adjatok el, hanem hát ott a BYD-nak a menedzsmentje eldönti, hogy ő akar-e, mennyire akar, milyen autót akar eladni, mennyit akar eladni, és ezek az ilyen céges döntések állnak össze azzal a hihetetlen árudömpingi, ami tényleg fenyegeti Európát.
1: De annyival hatékonyabbak, hogy ilyen áron tudják adni az autóikat, vagy annyira sokat gyártanak, hogy kínálati piac van, és nem tudják ennél drágábban eladni az autóikat. Az ember megnézi ezeket a katalógusokat, luxus autónak kinéző dolgokat adnak tömegautó áron.
0: Ezek luxusautók, tehát ezek és nem csak kinéznek. Ez a probléma, tehát hogyha azt mondhatnánk, hogy hát ezek ilyen patyomkina autók, jól néznek ki, meg van bennük karaoke gép, de igazából nem nagyon mennek, akkor nem lenne velük probléma, mert nyilván a vásárló ki ismerni őket, de a probléma az velük, hogy jók. És, tehát a kérdésre a válasz, és plusz még jön egy harmadik szempont is, ami hát főleg az európai vezetők rendszeresen fölvetnek, hogy jelentős állami támogatás van, vagy legalábbis volt abban, hogy ezek a cégek ilyen versenyképessé váljanak, de ugye olyan méretgazdaságosság van Kínában, olyan hatalmas belső piac van, amire érdemes volt hatalmas tömegtermelést felfutatni, meg olyan elképesztő kutatásfejlesztési tevékenységet végeztek ezek a cégek, hogy a fejünkre nőttek, vagy pontosabban az elektromos autókban abszolút megelőztek minket. És ez árérték arányban jobbak, mint mi. Az elektromos autóknál. Csak ugye a probléma az, hogy hát a belső égésű motoros autóknak nem feltétlenül van jövője.
1: A kínai belső piac miért nem tudja felvenni azt a fantasztikus mennyiségű terméket, amit a kínaiak előállítanak? A gumipapustól kezdve az űrhajó alkatrészig bármit.
0: Na hát, hogyha én erre tudnám a választ, vagy pontosabban a megoldást tudnám erre, akkor nem itt lennék, hanem éppen így aranyba öntenének valahol Pekingbe. A legnagyobb problémája ez Kínának. Hát leginkább azért nem tudja felvenni, mert túl sokat gyárt. Tehát a világ feldolgozó ipari termelésének a 31-32%-át Kína adja. Miközben a világ lakosságának csak nem tudom, 15%-át teszik ki. Tehát kétszer annyit gyártanak, mint amennyire úgy átlagosan szükségük lenne. Ezt ugye otthon, hát nincsen szüksége minden kínainak 3 elektromos autóra. Már pedig tudnának annyit gyártani valószínűleg, hogy minden kínainak legyen 3 elektromos autója. Ezért ez kénytelen külföldön eladni, és ugyanez igaz gumipapusra, meg mindenre is, hogy egyszerűen túl sokat gyártanak, hiába vannak nagyon sokat, még többet gyártanak. Ráadásul, és ez az igazi probléma, nem fogyaszt eleget a kínai.
1: Miért nem fogyaszt eleget a kínai? Nem az a vágya a kínainak, hogy európai szinten fogyasszon? Vagy már most európai szinten fogyaszt, nem fér bele több?
0: Beleférne több. Van egy kulturális sajátosság a kínaiaknak, hogy szeretnek takarékoskodni. Tehát elképesztő magas a megtakarítási ráta. Egész egyszerűen az van, hogy egy kínai megkapja a fizetését, annak átlagosan a harmadát, 30%-át, 30-alány százalékát beteszi a bankba, részvényt vesz belőle, kötvényt vesz belőle, nem tudom, tehát azt megtakarítja, és csak a maradékot költi el. De ez már 100 éve is így volt, meg 1000 éve is így volt, akkor már aki megtehette, hogy takarékoskodik. Tehát ez egy kulturális sajátosság. Erre rápakolt még a Covid időszak, ami nagyon megviselte a kínai társadalmat, és a társadalmi bizalomszint, a jövőbe vetett bizalom, a befektetések iránti bizalom az megcsappant, és inkább a kínaiak úgy vannak vele, hogyha ez egy ilyen bizonytalan világ, hogy bármikor jöhet egy járvány mondjuk, amikor bezárnak minket, bármikor ilyet, bármilyen katasztrófa, akkor inkább hát visszafogjuk a fogyasztást, hogy nehogy az legyen, hogy itt állunk letolt gatyával, vagy nem tudom, nincsenek otthon elég tartalékaink, hogyha mondjuk megint bezárnak minket, nem tudom, 2 évre.
1: Mindig ez teljesen más hozzáállás, mint nálunk, hogy ha nem tudjuk, hogy lesz-e holnap, akkor most kell elkölteni mindenünket, amint van, és körbe kell utazni az országot, meg kell enni, meg inni mindent, akkor ezt ők nem így csinálják.
0: Hát ezt szociológusok imádják, ezt a témát, az interkulturális különbségeket vizsgálják, és ez egyik fő megállapításuk, hogy valóban itt egy óriási különbség van.
1: Volt Magyarországon egy kormányváltás, a Zsenin Zsipaóban hova fért bele Magyar Péter?
0: Papír példánya a Zsenin Zsipaónak nem jutott a kezembe, tehát csak a honlapot láttam. Pontosabban az angol verziójában a China Daily-ben még tőlem is kértek egy cikket, és ha ilyen, az jól emlékszem, a 8. vagy 9. oldalon jelent meg, tehát nem a címlapra került a cikkem a magyarországi kormányváltás hatásáról a kínai kapcsolatokra. De egyáltalán az, hogy kértek ilyen cikket, meg az, hogy foglalkozott vele a Zsenin Zsipa, ugye online verziót láttam, ott abszolút foglalkozott vele, az azt mutatja, hogy foglalkoztatja a kínaiakat a kérdés. Nyilván tisztában vannak vele, hogy az elmúlt 16 évben nagyon jó, különlegesen jó, az Európai Unióban talán a legjobb politikai kapcsolataink alakultak ki Kínában, és hát politikai részről azt látjuk, hogy nagyon nem szeretnék, hogyha ez menne a levesbe, és elég nagy, és a politikai meg gazdasági szereplők részről is elég nagy az aggodalom, hogy mit fog csinálni az új kormány, úgyhogy rögtön a választás másnapján a kínai külügyminiszter gratulált Magyar Péternek, a kínai nagykövet Magyarországon hiperaktívvá vált, és lényegében naponta Orbán Anitával fotózkodik, tehát látszik, hogy ők tesznek bele energiát abban, hogy ne változzon a magyar külpolitika.
1: Meg tudott nyugtatni néhány milliárd kínait a China Daily-ben írt elemzésével úgy, hogy igazából a választás másnapján, meg még ma se nagyon lehet tudni, hogy milyen kínai-magyar kapcsolatokra készül az új kormány?
0: Hát nem érném, hogy a China Daily angol nyelvű napilapot milliárdok olvasnák, de hát nem is én, de az a realitás, hogy Kína egy nagyhatalom, nincsenek igazán politikai vitáink, nincsenek területi vitáink, vagy történelmi sérelmények egymással szemben, jelentős kínai befektetések vannak Magyarországon. Ez a realitás, hogy ezt átgondoljuk, és realistának képzeljük el a következő kormányunkat, akkor azt gondolom, hogy ez meg kell, hogy nyugtassa a kínaiakat. Egyébként a új magyar kormány is tett olyan gesztusokat. Ugye Magyar Péter a választás másnapján tartott egy nagy nemzetközi sajtótájékoztatót, ugye a Hung Expo területén, ahol a South China Morning Post, ami a legeslegnagyobb hongkongi napilap, egész Ázsia egyik legjelentősebb napilap, de külön tudósított, küldött ide azért, hogy megkérdezze Magyar Pétertől, hogy milyen lesz az országnak a Kína politikája, és ott a Magyar Péter egy nagyon bíztató választ adott, közölte, hogy Kína egy nagyhatalom, mi fontosnak tartjuk vele a jó kapcsolatokat, úgyhogy én nagyon szívesen elutazok Kínába, és nagyon szívesen fogadok Magyarországon kínai vezetőket. Tehát láthatólag nem történik itt a legeslegmagasabb szinten egy, mondjuk egy ilyen ideológiai fordulat. Ugyanakkor hát más megnyilatkozásokból azt tudjuk, hogy a akkumulátorgyárakat jobban fogják ellenőrizni. Itt is fel lett téve más helyzetben a kérdés az új miniszterelnöknek, még a kampányban, hogy mit fog csinálni a kínai akkumulátorgyárakkal, és nem azt mondta, hogy be fogja őket zárni, pedig ez még akár a kampányban így jól is hangzott volna, hanem nagyon józan módon azt mondta, hogy rá fogjuk őket venni arra, hogy betartsák a magyarországi környezetvédelmi és munkavédelmi szabályokat, ami én azt gondolom, hogy a kínaiak számára is egy teljesen elfogadható dolog.
1: De a kínaiak általában el szokták fogadni, hogyha helyi szabályokat rájuk kényszerítenek? Vagy úgy vannak vele, hogy ahány ország annyi szabály, akkor bele kell írni a költségjegyzékbe, hogy ez itt mennyivel drágább, és csinálni kell.
0: A nemzetközi tapasztalat az, hogy a kínaiak mindig annyira tartják be a szabályokat, amennyire betartatják velük. Tehát ugyanennek a, hogy valami az akkumulátorgyárnál tartunk, hogy ez a Kettle vagy CATL nevű gyár, ami Debrecenben épít egy, vagy cég, ami Debrecenben épít egy hatalmas gyárat, ennek van Németországban egy üzeme, Türingiában, ami mindenféle politikai probléma, meg környezetvédelmi aggály nélkül működik, mert ott tudják, hogy Németországban be kell tartani a szabályokat. Ahol meg nem tartatják be velük, akkor úgy viselkednek, mint általában a kapitalisták szoktak, nem csak a kínaiak, hogy akkor meg nem tartatják be a szabályokat. Nem tartják be a szabályokat.
1: Az iráni háború hogy érintette a kínaiakat? Kifejezték abbéli reményüket, hogy ezt le lehet zárni, és le is kellene zárni. Hogy foglalkoznak vele?
0: Nem örülnek neki. Ugye Kína a világ legnagyobb kereskedő nemzete. És mindig, hogyha fenn akadások vannak a világ kereskedelmében, az nem jó a kínaiaknak. Ráadásul ugye Kína, Irán a legnagyobb olajforrása Kínának, a kínai olajimportnak, jól emlékszem, 12-13%-a jön Iránból, meg még több, hát az öböl államokból, tehát a Hormuzi szorosnak a lezárása, hogy ott elvileg az irániak átengedik a kínai hajókat, de gyakorlatilag nem nagyon mernek ott hajózgatni. Ez egy nagy veszélyes a helyzet. Ez nagyon komoly kieséseket jelent Kínának, és hát az, hogy az olajárak megemelkedtek, ez is nagyon komoly kieséseket jelent Kínának, hogy ez nagyon rossz neki. Meg hát ráadásul nyilván annak nem olyan jó az optikája, hogy hát idén már a második nagyon szoros stratégiai partnerüket lőtték ki az amerikaiak. Pontosan az egyiket ugye nem kilőtték, hanem elvitték zsákkal a fején. A Maduro-venezuelai elnököt a iráni vezetésben konkrétan hát megsemmisítették, amely 2021-ben olyan régen kötött egy ilyen nagyszabású stratégiai megállapodás Kínával. Tehát ez jelen a gazdaságilag sem jó, meg a nemzetközi politikai hát ilyen presztízse szempontjából is jó. Arra próbálják a helyzetet kihasználni, hogy úgy mutassák be magukat a világ közvélemények, különösen a globális díjak közvélemények között, hogy vannak ezek az erőszakos, agresszív, vagdalkozó, kiszámíthatatlan csúnya amerikaiak, akik össze-vissza lövöldöznek. Ezzel szemben itt van Kína, a stabilitás, a béke. Szigetel, mi nem támadunk meg senkit, mi betartjuk a nemzetközi jogot, meg szerződéseket, meg egyebeket. Gyertek velünk, bizniszeljetek, mert mi adjuk a stabilitást, nem ezek a kiszámíthatatlan bolond amerikaiak.
1: De Kína nem nagyon szokott fegyverrel stabilitást biztosítani. Nem nagyon mentek a Hormuz-szorosba kínai hajók. A szövetségesei nem hiányolják a kínai fegyveres fellépést? Az erőfelmutatást? Az amerikaiak, hogy valami baj van, oda küldik a Gerald Fordot. Odaér két hét alatt, és akkor látják, hogy itt vagyunk.
0: Itt van egy óriási különbség az amerikai meg a kínai mentalitás meg politika között. Az amerikai oda küldik a hajót, a kínaiak nem. Ugye úgy fogalmazott a kérdése, hogy a szövetségesei így van. Kínának nincsenek szövetségesei, Kínának partnerei vannak. És sokan a partnerek között félreértették a dolgot, mert azt gondolták, hogy igazából szövetségeseik nekik a kínaiak, de pont ezek az esetek azt mutatják, hogy a kínaiak komolyan gondolják, hogy ők nem avatkoznak be semmilyen más ország belügyeibe, hogyha ott lelövik az elnököt, vagy elviszik az elnököt, azt a kínaiak hagyják, ők nem fognak oda küldeni katonákat. Tehát ez egy alapdoktrinája a kínai külpolitikának, hogy tartózkodnak más országok ügyeibe való beavatkozástól, még akkor is, hogyha ez számukra kellemetlen. Úgy tűnik, hogy Kína partnereinek meg kell tanulniuk, hogy lehet üzletelni Kínával, lehet nagyszerű stratégiai partnerségről szóló fényes megállapodásokat kötni, de nem fognak minket megvédeni a kínaiak, mert ők nem olyanok.
1: A mesterséges intelligencia fejlesztésében a Kínának van valamilyen elvi megfontolása, vagy a legjobbat akarja, leghamarabb, és mindenkit le akar nyomni, úgy mondjuk, mint a napelemiparban.
0: Annyira új a terület, hogy az, hogy ennek kialakult volna valami ideológiája, vagy etikája, vagy elvei, azt még nem látjuk. Azt látjuk, hogy hát, ahogy általában szokták a kínálni az új technológiára, látják, hogy itt egy nagyon fontos dolog van, nagyon menő, akkor gyorsan öntsük rá néhány milliárd juant, hogy ebbe világelsők legyünk. Tehát most meg ebben a szakaszban vannak. Illetve, ami még egy ilyen kínai sajátosság, ami már kirajzolódik, hogy ők nem föltétlenül a legnagyobb számítási kapacitást akarják, nem ilyen méretbe törnek nagyra, hanem náluk a mesterséges intelligencia az inkább a mindennapi alkalmazás miatt fontos. Tehát miközben az amerikai építik a mindenféle nagy szupermodelleket, meg egyebeket, és ugye nem szállítják a kínaiaknak azokat a high-end mikrocsippeket, amik kell a kínaiak is építhetnének ilyeneket, közben a kínaiak szépen az oktatásba, a pénzügyekbe, a közlekedésbe, mindenféle életterületbe beépítették, de szerves része lett a mesterséges intelligencia a mindennapi életnek, és ha megnézzük a új 5 éves tervet, nem olyan rég fogadtak el, abban szerepel külön egy AI Plus nevű program, ami persze előír mindenféle ilyen célokat, hogy majd mennyire kell menő mesterséges intelligencia modellekkel rendelkezünk, de a fő cél az az, hogy a mindennapi életet egészségügybe, közlekedés szervezésbe, mit tudom, amiben áthassa a mesterséges intelligencia. Tehát ők ezt a részét fejlesztik a dolognak.
1: Honnan van annyi szakemberük, hogy a ráöntött sok milliárd ion az végül egy terméket ki fog hozni? A világból összeszedik, és az emberek ott sok milliárd juanért dolgoznak a világ legjobb egyetemeiről? Vagy ezek már mind sajátok?
0: Létezik a tudósok, programozók hazacsábításának a műfaja. Ezek nem kevés pénzt kapnak, hogy mondjuk a Harvard-i diplomájukat otthon hasznosíthassák, de hát itt egy tök új műfajról van szó, tehát sehol a világon nem volt sok mesterséges intelligencia fejlesztő mérnök. Amint megjelent a divatja, azonnal elkezdték ezeket kiképezni. Máshol is a világon így zajlott, hogyha ezek jó rész már ilyen hazai fejlesztő.
1: Katonai fejlesztésben látszik valamilyen nyilvános cél a mesterséges intelligencia kapcsán? Hát általában mindenki ott fogja először használni, meg azt szokták mondani, hogy a legtöbb pénz mindig a katonáknak megy.
0: Hát ez az, amit a kínaiak nem igen kötnek a ilyen mezei elemzőknek, vagy általában a külső szemlélőknek az órára, hogy ők a katonai technológiában mit fejlesztenek, itt csak feltételezni tudjuk, hogy természetesen építik be a mesterséges intelligenciát a hadi technikájukba, aztán, hogy ez akár még kérdésként is felmerülhetett most a Trump-szi csúcs találkozón, hogy itt ugye a autonóm fegyverek, tehát amik döntés hoznak arról, hogy akkor ezt most megülik-e vagy nem, ezek nagyon sok etikai problémát felvesznek, és annak az igénye felmerült, hogy ez valahogy szabályozni kéne, vagy nem kéne hagyni, hogy gépek döntsenek helyettünk, hogy ki hal, meg ki nem hal.
1: Meg legyen a végén egy lassú ember.
0: Hogy legyen-e a végén egy lassú ember, aki megnyomja a piros gombot. Hát itt ugye a probléma az, hogy ezért a katonai szempontok felül szokták írni az etikai szempontokat. Legalábbis az emberiségnek az elmúlt 5000 éves történet az erről tanúskodni.
1: Van a kínai döntéshozók fejében terv arra az időszakra, hogyha már nem Donald Trump lesz az elnök, elvileg ő már többet nem lehet elnök. Vagy megszokták a stílust, és nekik ez tök jó így, és várják, hogy egy következő elnök is ugyanilyen legyen.
0: Nekik nem rossz ez a stílus, mert hát azt látjuk, hogy mi teszi Amerikát erőssé, hát nyilván van egy erős ipari katonai kapacitása, meg van egy olyan szövetségi rendszere, amit hát 1945 óta épít ki. Tehát már ugye lassan 80 éve épül az amerikai szövetségi rendszer. És Donald Trump nekiállt ennek a szövetségi rendszernek a meggyengítésének. Ugye rugdossa az európaiakat, rugdossa a koreaiakat, japánokat, Tajvannal se feltétlenül a legbarátságosabb, hát a saját legszorosabb partnereivel szemben vezetett be mindenféle védővámokat, egyébként. Hát ez egy főnyeremény a kínaiak számára, hát ők is ismerik Napóleonnak azt a mondását, hogy ne zavard meg az ellenséget, amikor éppen hibát követel, azt mondom, hogy ez nekik jó. De hát nyilvánvalóan a kínaiak hosszú távra terveznek, tehát nem gondolják, hogy Donald Trump lesz történet végéig az Egyesült Államok elnöke, tehát a legkülönbözőbb forgatókönyvek vannak a legkülönbözőbb elnök típusokra vagy személyiségekre kidolgozva náluk.
1: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallottak. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon három dokumentumot tartalmazó dossziéját, amely az egészségügyi minisztériumban található. A kormány.hu per igazságtétel oldalon az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Emlékeztetnek arra, hogy az ügy középpontjában az a döntés áll, amellyel Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023-ban kegyelmet adott K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. Őt azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához kötődő pedofil bűncselekmények eltusolásában, többek között azzal, hogy megpróbálta rábírni az áldozatokat vallomásuk visszavonására, olvasható a kormány.hu-n. A magyarázatban emlékeztettek arra is, hogy a kegyelmi döntést Varga Judit akkori igazságügyi miniszter ellenjegyezte, ezzel az hatályossá vált, és amikor az ügy 2024. februárjában nyilvánosságra került, országos felháborodást váltott ki, és rövid időn belül Novák Katalin, valamint Varga Judit politikai távozásához vezetett. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 19-ével. A miniszter a Facebook oldalára feltöltött videóban számolt be arról, hogy az NKA elnökeként munkáltatói utasításban felszólította a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját az alap összes kifizetésének felfüggesztésére. A miniszter úgy fogalmazott, szeretnénk megállítani, ami megállítható, és hogy ne költsön tovább olyan pénzt a Nemzeti Kulturális Alap, amely nem jó célra, nem jó helyre megy, ne költsön feleslegesen pénzt olyan programokra, olyan célok támogatására, amelyek nem élveznek megfelelő támogatottságot, illetve ahol a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható, fogalmazott a miniszter. Tar Zoltán arra kérte azokat, akiknek beragadta a pénze a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy ne aggódjanak, meg fogják kapni a pénzüket. Minden egyes szükséges kifizetést meg fognak nézni, és megkéri a főigazgatót, ossza meg vele ezeknek a még hátralévő kifizetéseknek a listáját, hogy át tudják nézni, milyen teljesítés van mögöttük, és ha ez megtörtént, akkor ezek a pénzek elmehessenek jogos gazdáikhoz, fogalmazott Tar Zoltán. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, amire május 20-án éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert a késve beküldött felajánlás érvénytelen, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A közlemény szerint az 1+1%-os felajánlásával mindenki támogathat egy számára fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Idén eddig már több mint 1 100 000 rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Aki még nem tette meg, online az ESJA-ban gyorsan benyújthatja rendelkező nyilatkozatát is, írja a közlemény. Akinek nincs DAP vagy ügyfélkapu plusz regisztrációja, még mindig érdemes megfontolnia annak megnyitását, hiszen számos elektronikus szolgáltatás mellett a bevallási tervezetéhez is azonnal hozzáfér, és 1+1%-os támogatását is biztosan célba tudja juttatni, akár mobilról. Mint írják, a civil szervezeteknek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy kiemelt előirányzat támogatásáról viszont csak akkor, ha az adózónak nincs korábban tett érvényes nyilatkozata, vagy változtatni szeretne azon. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita a döntésről azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, a következő napokban magas szintű delegációval érkeznek Lengyelországba, és a közös cél, hogy együttműködésüket új alapokra helyezzék, tette hozzá a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, az új korszak új megközelítést kíván, a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban.
0: Az időjárásról.
1: Kedden a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyen

0: magát keresi, és teki, ráfigyel, és ránéz, az azért elég erősen meg tudja indítani az embert.
1: Ifjúsági találkozó az Abbaúj Református Egyházmegyében.
2: Nyilván egy ilyen felvidott nap tartalmaz majd jó reménység szerint színeket, örömöket, színes kavalkádot, legalábbis a tervek szerint, és Pál apostoltól, a Filippi levélből hoztam hozzájuk igét. Nevezetesen az örüljetek az úton, mindenkor örüljetek.
1: Gimnazista kórus találkozó a Talentum iskolában.
3: Tulajdonképpen a gyerekeknek az igénye hozta ezt az ötletet, hogy megint történjen valami a kórus életében, és akkor itt a helyben ez így egyszerűbb volt, hogy a Református Kollégium gimnazista kórusát hívtuk meg. És az a célom igazából, hogy a gyerekeknek milyen plusz kórus élményt szerezzek, hogy érezzék azt, hogy érdemes kórusban énekelni, hogy nem csak ők énekelnek kórusban, hogy még más ilyen gimnazista kórusok is vannak.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 16 fiatal tett konfirmációi fogadalmat május 17-én a beregszászi református gyülekezetben. A konfirmációt több éves felkészítő időszak előzi meg, amely során a fiatalok nem csak a református hit alapjaival ismerkednek meg, hanem közösségi és lelki élményekkel is gazdagodnak. Hogy hogyan épül fel ez a 3 éves képzés, miként lehet megszólítani a mai fiatalokat a hit útján, és hogyan zajlott az ünnepi konfirmáció, arról Margitics János, a beregszászi református gyülekezet ifjúsági lelkipásztora beszél rádiónknak. 16-an konfirmáltak május 17-én a beregszászi református gyülekezet. A konfirmálást egy 3 éves felkészítő konfirmandus képzés előzi meg. Mit kell tudni erről, és hogyan épül fel ez a 3 év?
2: A beregszászi református gyülekezet életében a konfirmációs képzés egy nagyon összetett és hál' Istennek gazdag szolgálati terület. Egy olyan rövid dologgal tudnám érzékeltetni, hogy ez nem csak 3 év volt, hanem sokkal több és sokkal több embernek a ráhatása, hogy nagyjából kiszámoltuk, hogy közel 20 ember van benne abba a szolgálatba, ami egy 9. osztályt elkísér egészen a konfirmációig. Ez az óvodáskori hittantól kezdve a KT órák megtartásáig, iskolában való hitoktatásig majdnem mindent magába rejt, és talán még azok az önkéntesek meg se jelennek, akik táborokban és különböző más alkalmakon ezekért a fiatalokért dolgoznak. Tehát ez egy nagyon összetett és nagyon sok ember által önként vállalt szolgálati terület, aminek gazdag áldása az, amikor egy ilyen ünnepélyes, szép napon azt látjuk, hogy 16 fiatal ragyogó tekintette, hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és egyéb más szavak kimondása mellett elkötelezi magát Jézus Krisztus mellett. És ez a 3 év a képzésünknek a vége, ez általában egy lelkipásztor kezelése által egy lelkipásztor kíséri végig a 3 évet, mint a konfirmációs képzésnek a végét, ami

0: Ebben azt látjuk, azt próbáljuk megvizsgálni, hogy mik azok a kérdések, amikre válaszokat adhatunk. Ebben nagyon jó segédanyagaink vannak. A Heidelbergi KT, a második helvét hitvallás, a Szentírást azt mindenek fölötti rétegként tudnám idehozni, és ezekből próbálunk olyan ízelítőket, olyan kis, de nagyon jól érthető tiszta üzeneteket megfogalmazni, amikkel egy mostani fiatal is, azt hiszem, a saját életébe újra fogalmazhat magának nagyon sok helyzetet, például reménytelenség összefüggésébe, vagy egy iskolai élethelyzetet, amiben például az látszik, hogy van az osztályon belül egy irány, ami mindenki által természetes, de Bibliát olvasó embernek, egy KT-ban elmélyülő embernek lehet, hogy kérdései vannak ezzel kapcsolatban, és más utat választana. Tehát a konfirmációs képzés ez nem csak arról szól, és nem csak arra van felhúzva, hogy töltsünk együtt időt, hanem ez a tanítvánnyá válásnak egy nagyon szép időszaka, amikor is ilyen terhelhető, friss, fiatal életek, akikben ott van a potenciál, elsajátítanak egy mélyebb tudást, végig elkíséri őket az útjukon, és ez nem csak a KT-nak a szövege, vagy egy-egy szentírásból megjegyzett történet, hanem ezeknek az összefüggései, ezeknek az életből jövő dolgoknak a mélyebb értelmezései, azok, amik majd a későbbiekben is segítenek elmélyülni, visszatalálni, és benne maradni az Isten szövetségébe.
1: Hogy lehet a mai fiatalokban elhinteni a magot? Hogy valóban tiszta szívvel, saját akaratból álljanak oda az úrasztal elé, és hogy hitvallást tegyenek?
0: Én szerintem a külső nyomás a konfirmáció kapcsán egy egyre inkább eltűnő dolog, és az én személyes tapasztalatom lehet, hogy egy különösebb, vagy egy másabb közegben szolgálok, de én úgy látom, hogy a fiatalok belső meggyőződése is. Nyilván a szülői ráhatás és terelgetést azt mindenféleképpen bele kell vegyük, hiszen a gyermekeket a szülők nevelik és neveltetik úgy, ugye a keresztelésben elhangzó fogadalom alapján, hogy ennek a konfirmációs fogadalomtételnek ők önként vágjanak neki. De én azt látom, hogy előbb-utóbb megtalálja benne mindenki a saját útját, és nem ritka esemény az, amikor arra leszünk figyelmesek, hogy konfirmációs képzésen belül a fiatal az már a saját maga nehézségeivel küzd meg azért, hogy ezen a folyamaton végig menjen. Valakinek a magolás könnyebb, és esetleg az összefüggésekkel birkózik meg nehezebben, valakinek épp ellenkezőleg az összefüggésekbe áll össze az egész, és falra tud mászni egy magolástól, de nem is ennek adunk a legnagyobb hangsúlyt, hanem kicsit a Bibliát parafrazálva, azt mondva, hogy érted-e is, amit olvasol. És ennek adunk a nagy teret és nagy hangsúlyt, hogy azok a fiatalok, akik belevágnak ebbe a képzésbe, azok ismerjék meg a saját útjukat az egyházban. És itt én szélesíteném a kört, mert nyilván minden konfirmációs képzés avval a reménységgel indul, hogy a gyülekezet számára lesznek a fiatal felnőttekből, majd később felnőttek, és szolgálattevők és gyülekezeti tagok, de újra és újra megjelenik a szemünk előtt, különösen a háború éveiben egy nagyobb összefüggés is, hogy Krisztus szolgálni majd valahol, ahol lesznek. Fiatal életekhez ez most nagyon szervesen hozzátartozik, a mozgás, a különböző intézményekben való tanuláson keresztül élmények sokaságát meg lehet szerezni, tehát egy egyházban való létet építünk, egy egyházban való léthez próbáljuk megadni a megfelelő tudást, kíváncsiságot, magabiztosságot, és amit nagyon hangsúlyozunk a fiataloknak is, hogy eljön majd az idő, amikor már ők jönnek, és ők keresik a saját válaszaikat, a saját kérdéseiket, és a saját helyüket is a szolgálatban, a gyülekezetben, és a közösségben.
1: Ha jól tudom, a konfirmálás előtt egy vizsgán is részt vesznek a fiatalok, erről mit kell tudni?
0: Igen, a tanéveinket mindig vizsgákkal zárjuk le. Ezen vizsgáknak mindig fontos része az, hogy megnézzük, hogy a fiatal önmagához képest mennyit fejlődött, mennyit tett bele. Általában egészen megrendítő az, hogy Isten dolgait mennyire komolyan veszik. Azt tudjuk nagyon jól, hogy a tanulmányi számonkérdezéssel kapcsolatban egy diák, mióta világ a világ, hát nem mindig mutat olyan túl nagy odaadást, legalábbis az esetek egy jelentős részében ez figyelhető meg. De a KT vizsga annyiból különleges, hogy a fiataloknak ez nem csak egy sima vizsgahelyzet, hanem az ő egyházban felnőtté válásuknak az útján ez egy állomás. És ilyen formán azt hiszem erre a helyzetre is ráillik, hogy Isten előtt és emberek előtt ti feladatnak tekintik ezt, és így tud megvalósulni az, hogy óriási teljesítményeket láthatunk magunk előtt, minden diák a maga képességei szerint nagyon komolyan veszi, tehát ebbe az évbe is ez volt a tapasztalat, és ezért nagyon hálásak lehetünk lelkészekként, gyülekezeti tagokként, hogy ilyet láthatunk, mert egy fiatal életben, ha valami komolyan van véve, az abban is tetten érhető, hogy foglalkozik a kérdéssel. Ma egy ilyen figyelemzavaros világban észre kell és észre szabad venni nekünk ezeket a kitüntető dolgokat, ahol ilyen csodákkal találhatjuk szembe magunkat.
1: Vasárnap ünnepi istentisztelet keretein belül zajlott le a konfirmálás. Mit kell tudni az eseményről?
0: Konfirmációs ünnepség az már egy végpontja volt az előtte egy hónappal elkezdődő próbasorozatnak. Igyekeztünk olyan stabil koreográfiát elsajátítani, amivel a fiatalok a lehető legnagyobb biztonságban érzik magukat. Egy templom középpontjába megállni, amikor ott a gyülekezet, az egy megrendítő élmény, azt hiszem felnőtteket is meg tud rendíteni hirtelen, mert a sok-sok szempár, ami az embert keresi, és teki ráfigyel és ránéz, az azért elég erősen meg tudja indítani az embert, és ezért nagyon fontos, hogy például úgy érkezünk el egy ilyen alkalomra, hogy az a mondani való, ami a konfirmációs fogadalomtételben ott van a fiatalok szívén, egy ilyen stabil mozgásban és stabil esemény sorozatban meg tudjon jelenni általuk, és ehhez a próbákon keresztül vezet az út, és itt a KTK elmondásán, az énekes bizonyságtételen, a mondatokká formált köszönetekben, és nagyon sok szép, ünnepélyes, gyönyörű pillanatban látjuk azt, hogy ezek a fiatalok megérkeztek ide. Az életükben egy nagyon ritka és nagyon szép, de egy beavatási ceremónián keresztül felnőtt tagjaival váltak az egyháznak.
1: Milyen érzés önnek lelkipásztornak, amikor kiengedi a fiatalokat a nagyvilágba? Hogy gondolja, hogy hitükben erre felkészültek? És ön szerint mi történik ezután? Maradnak-e szolgálatban a gyülekezetben?
0: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, azért na izgalmas számomra erről beszélni és gondolkodni, mert bár ez egy szülőre is igaz, de egy lelkészre hatványozottan, hogy ajándékba és kölcsön kapjuk a fiatalokat, és ha több időt tölthetünk velük, és többet dolgozhatunk velük, az egy nagyon nagy ajándék. Egy úton, amit együtt járunk, általában mindig van az emberben hiányérzet, hogy ezt még elmondhattam volna, arról még beszélhettünk volna, arra a kérdésre nem hagytam elég időt, és sorolhatnám, hány ilyen egyéni szakmai dolog van, de azt mindenképpen kiemelném, hogyha azt látom, hogy van bennük kíváncsiság, és ez látszott, és erre a kíváncsiságra van igényük, és még ebben utánuk menni, akkor azt tudom mondani, hogy elértük a célt, megmutattuk a Szentírást, megmutattuk a feltámadott Úr Jézus Krisztust, ezen keresztül keressük majd velük tovább a kapcsolatot, és az elmúlt évekből nagyon sok olyan munkatársunk került ki és akadt, akikkel úgy dolgoztunk együtt, hogy konfirmációs képzésben itt voltak, részt vettek, és aztán majd később, pár év elteltével jött a sugallat számukra az elmondásuk alapján, és újra vállaltak szolgálatot a gyülekezet közösségébe, és most fiatalok között szolgálnak. Tehát reményem az iránt van, hogy ezek a fiatalok Isten hívására mindig érzékenyek maradnak, és mindig akarják majd keresni az ő akaratát. Én nagyon bízom benne, hogy ez itt is így fog megvalósulni, és örülök és hálás a szívem ezért a 16 fiatalért, akik egyen-egyenként mindegyik a saját maga életében elért most egy mérföldkövet, ami egy nagy kincs és egy nagyon jó dolog, és kívánok ehhez nekik sok áldást, és nem utolsó sorban békességet is.
1: A 16 konfirmandus egyike volt Magurszky Petra, a Beregszászi Kossuth Lajos liceum diákja. Ő elmondta, hogy rendkívül hálásak az oktatóiknak, hogy ennyi tudást adtak át számukra. A következőkben őt hallhatják.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyház megyében. Május 9-én a Göncé Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Az alkalomról Kisnéveres Viktória készített összeállítást.
2: Nyilván egy ilyen felvidott nap tartalmaz majd jó reménység szerint színeket, örömöket, színes kavalkádot, legalábbis a tervek szerint, és Pál apostoltól, a Filippi levélből hoztam hozzájuk igét. Nevezetesen az örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. Gyermekkorban az embert még viszonylag nehezen kezdik ki a szomorúságok, nyomorúságok, de azzal együtt is megtalál történni, elmegy a minden élő kutyán közülünk valaki, egy szeretett nagyszülő, nagyisten szülő, vagy akár testvér, kis testvér, minden megtörténhet, de azzal együtt is mindeneknek fölötte hatalmasan tündököl az Úr dicsősége, ami visszafelé meg úgy kell, hogy hasonl ránk, hogy mindenféle élethelyzetben megpróbáljuk ezt az örömöt magunkévá tenni. Nem komolytalanság okán, nem azért, mert nem érzékelnénk, hogy az életnek van árnyoldala is, hanem azért, mert az Úrra tekintve, az itteni földi pályaszakaszon túlra is tekintve, igenis kélhet, keletkezhet a szívünkben öröm, mégpedig azért, mert az Úr közel, ugyanebben az igében megtalálható.
3: Göncről, a helyszínről, illetve ugye Károlyi Gáspárról, ha néhány gondolatban szólna.
2: Hát az élő ige forrásánál vagyunk. Ha nagyon mélyre ásnánk a történelemben, akkor még a mi számunkra is nyilván valami elő találna bugyogni. Éppen Károlyi Gáspár nagyon forogna várhatóan a sírjában, hogyha csak leragadnánk azoknál a hagyományoknál, amiket ő ránk hagyott. Példának a munkáját, a Biblia fordítását azért kell újra és újra elvégezni, hogy ne legyen akadály az akkori archaikus nyelvezet, ne legyen akadály a viszonylagos, nehezebben való megérthetés a mostani időkhöz képest. Mind a mellett Károlyi öröksége valamennyiünket, akik a Baújban szolgálunk, vagy hitben élünk gyülekezetekben, kötelez arra, hogy az igétől ne kerüljünk messzire. Olyan változatos időket élünk át, amelynek során mindig sokat elbizonytalanodhatunk, de azzal együtt is van egy nagyon komoly, stabil kapaszkodó maga az élő ige.
3: Az Abaúji Egyházmegye fiataljai gyűlnek össze. Hogy gondolja, nyilván még itt az alkalom előtt beszélgetünk most, mit adhat egy ilyen találkozás a jelenlévőknek? Miben erősítheti meg őket az, hogy különböző gyülekezetek fiataljai találkoznak most itt?
2: Hát kicsit nagyobb gyermek lehetett a zsoltáros, amikor lelkendezve számol be, arról beszél róla, hogy mentem én az ünneplő tömeg közepette. Tehát egy olyan találkozás élmény a többiekkel, ismerkedési lehetőség, és egy másik következő alkalommal már ismerősként köszönhetik majd jó reménység szerint össze a szeptemberben egymást, és a közös mód megélhetett hit nyilván nagyon sokat számít. Egy gyermek értelme, még kalandozó, nyilván nem lehet még olyan komolyan rábízni bizonyos dolgokat. Egészen furcsa a képzetük például kis gyermekkorban, a halállal, örökké valósággal kapcsolatban, és pontosan az a váltó időszak közelít el rájuk a konfirmáció idején, majd pedig egy kicsikével később, amikor úgy az élet száraz realitásaival is kell, hogy találkozzanak, és hogyha van kapaszkodójuk, pláne ha jól bevágták a kártét, pláne az Abaúji kártét esetleg, akkor abban az esetben az élet nagyon elnehezülhető helyzeteiben is találnak egy félmondatnyi eszükbe jutó kapaszkodót, és onnantól kezdve mégiscsak vissza tudnak hajolni arra, amivel Isten tulajdonképpen kezdettől fogva, gyermekkoruktól kezdve biztatgatta őket, ha ráéreztek a hitnek erre a csodálatos titkára, lehetőleg és jó esélyeket kapva már gyermekkorban vagy fiatalkorban, tulajdonképpen bőséges tartalék az egész földi pálya teljes hosszára számukra.
3: Az Abaúji Református ifinapon a Göncé Református Egyházközség ifjúsaival beszélgetek, hadd kérjek először tőletek egy bemutatkozást.
4: Üdvözöljük a hallgatókat, én Rubi Réka vagyok, és itt Göncön vagyok ifis.
5: Én pedig Kukta Gréta vagyok, és én is ide járok ifire.
3: Mielőtt néhány szóban szólnátok a ifitekről, hadd kérdezzem meg, hogy ugye még halljuk itt a háttérben a dicsőítő éneket, és előadást is hallhattunk az elmúlt percekben Esperes úr köszöntőjét. Most így mik az első gondolatok, milyen érzések vannak most bennetek?
4: Hát őszintén én eléggé izgultam, hogy milyen lesz ennek a napnak a kimenetele. Pontosabban nem izgultam, hanem csak izgatott voltam. De nagyon jó, hogy így tudtuk elkezdeni, ilyen biztató szavakat hallhattunk több embertől is, és dicsőíthettük Istent is. Nagyon várjuk, szerintem mindenki várja a programokat, és nagyon jó így nekiindulni, és biztos vagyok benne, hogy mindenki tanul valamit, tehát hogyha csak egy szó ragad meg mindenkinek már, akkor is megérte.
5: Bennem az érzelmek közül az öröm az, ami most nagy részben jelen van, és hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és sok mindent tanulhattunk ezekből az előadásokból, lesz mit magunkkal vinni. Imádkozni, sokat próbálni imádkozni.
3: Azoknak a hallgatóinknak, akik ugye itt a ti korosztályotokat jelentik, mi lenne az imént hallottakból az az üzenet, amelyet átadnátok nekik?
4: Nagyon bátorító szavakat hallhattunk, és kaptunk egy képet arról, hogy hogyan kell imádkozni, de mint azt is megtanultuk, ez nem egy kötelező dolog, de nagy segítség volt nekünk, gyerekeknek, akiknek esetleg még nincsen olyan szókincse, mint a felnőtteknek, hogy pontosan hogyan imádkozzunk, és szerintem mindenki ezentúl már meg fogja találni azt a módot, ahogy ő közel kerülhet Istenhez.
5: Én azt szeretném üzenni, hogy legyenek bátrak, merjenek kérdezni, és nyitni Isten felé, nyissák ki minden nap a Bibliájukat, és járjanak gyülekezetbe is, és tényleg merjenek segítséget kérni, és lehetnek kételjeik, mert azok mindenkinek vannak, és próbáljanak ezekre válaszokat találni.
3: És mit kaptok itt Göncön az ifjúsági csoportotokban? Milyen a ti ifjútek, hogy látjátok, hogy élitek meg itt a mindennapokban?
5: Hát szerintem a mi ifjünk csendes, de ugyanakkor izgalmas is. Járunk évente Jósafőre, ahol ez egy varázslatos hely. Mindig nagyon élvezik az ott töltött időt, és egyszerűen nem is vágyunk haza, mert annyira jó ott lenni, és Isten jelenlétét érezni. Hát ugye minden héten összegyűlünk, és hallgatjuk Béla bácsi szavait, és örülünk, hogy együtt lehetünk, és így élhetjük meg Istennel a közösségünket.
4: Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy biztos hely, ahova bármilyen érzelmekkel jöhet, akár félelemmel, akár aggodalommal, vagy csak hálát adni, és olyan emberekkel vagyunk együtt, ugye egymással, akiknek hasonló a gondolkodásunk, de ennek ellenére mindig tanulunk egymástól valamit, és rengeteg biztató prédikációt hallunk a templomban, és ezek a programok is csak azt erősítik bennünk, hogy mi Istenhez tartozunk, és egymáshoz is.
3: Nagy tiszteletű Jánvári Bélával, a Gönci Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az abói református ifi napon, amelynek Gönc adott otthont május 9-én. Itt azért használtam ugye a két ige időt is, mert már a délelőtti programok után és a délutáni programok előtt beszélgetünk nagy tiszteletű úrral a napnak a céljáról, hogyha szólhatunk itt bevezetésképpen.
6: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő óta nem volt az abói egyházmegyében ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk. Hogy az egyházmegye néhány településén van egy pár konfirmandus, vagy esetleg gimnazista korú fiatal, mint ifi csoport, hanem sokan vannak. Hála Istennek körülbelül 80 fővel vagyunk a mai napon. Nagyon várták, nagyon készültek. a helyi ifjúsaim számára egy szolgálati terület is, hiszen ők pedig azon túl, hogy részt vesznek és követik a napot, ők nagyon sokat segítettek az előkészítésben is, mert ez is fontos, hogy a szolgálatunkban is találjuk meg a helyünket. Egy kiemelt alkalom lehet éppen ezek miatt ez a kezdeményezés, amit majd összefolytatunk, szintén imádság témában. A mai nap a témája kapcsolódj, az Istenhez való és az Istennel való kapcsolatunkat hangsúlyozva, az őszi témánk pedig a természet temploma, az imádság háza, Jósafő és Aktelek környékére látogatunk el, az Egyházmegye másik végére, és bízunk benne, hogy ez az év el tudja úgy indítani, vagy be tudja úgy lobbantani ez a szikra az abaúi ifjúsági életet, fiatalokkal való foglalkozást, amire hosszú távon is lehet építeni és folytatni.
3: A mai napnak a felépítéséről, hogyha szólhatunk, itt hallgatóinkkal is osszuk meg, hogy milyen programokkal várják a fiatalokat a mai napra.
6: Számomra nagyon fontos volt a nap témájának, programjának a megválasztásában, hogy a helyi kötődésekre rá tudjunk mutatni. Nyilván beszélni sem kell Károlyi Gáspárról. A délelőtt az imádság és a Károlyi Gáspárhoz való kapcsolódás kapott kiemelt hangsúlyt, délután pedig Szent Simonár Albertnek azt a segítői, kicsit mozgalmasabb életét szeretnék megragadni a programok által, miszerint a Göncön elkészült, kézzel írott biblia lapjait, ő volt az, aki többségében levitte, lehorta itt a hegy lábánál Vizsolyba, nyomdába, és ezért a délutáni pedig a mozgás a főszerep. Délelőtt ugye volt egy nyitó áhítatónk Esperes úr részéről, Lovász Krisztián tartott előadást, nyilván az imádság és kapcsolódj kapcsolat témában, egy dicsőítő zenekar, akik délután majd még koncertezni fognak, pedig vezette a dicsőítés részét. Délután három programból választhatnak a fiatalok. Ha már Göncön vagyunk és írás és fordítás, akkor egy keresztény kalligráfia workshopba csöppenhetnek bele azok. Ahogy néztem a regisztrációs lapot, nyilván inkább a lányok világa a szépírás, amit egyébként feleségem tart, Melligraphy Design. A másik programunk, ha már mozgás, és nagyon szeretik, és a tévéből is követik a fiatalok, az Exatlon című tévéműsort, egy Exatrun pálya érkezett Kisvárdáról, ahol versenyezhetnek és kipróbálhatják magukat a fiatalok. Harmadrészt pedig, ha már Göncön vagyunk, és imádság, az imádsághoz hozzátartozik talán a zarándoklat, hiszen a régiek azért, hogy imádkozhassanak a jeruzsálemi templomban, felzarándokoltak a fővárosba. A program harmadik eleme egy zarándoklat lesz a Gönci Pálos kolostorhoz.
3: Itt egy régi hagyományt is felelevenítenek e tekintetben.
6: Igen, nagyon sokáig hagyománya volt annak, hogy a gönci iskolások futóversenyt rendeztek Szent Simonár Albert emlékére. Volt, amikor ez egy egészen nagy távokat is felölelt, tényleg Gönci és Vizsoly között, aztán idővel sajnos beszűkült, de a verseny hangulatát, szellemiségét kicsit átemelve ezen az Exatlon pályán versenyezni tudnak majd a fiatalok egymás ellen. Akár ifi csapatok is összefogva összemérhetik erejüket.
3: Természetesen ugye az Egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkeztek a mai napra a fiatalok. Ez ismerkedésre, közösségépítésre is lehetőséget biztosít. Ilyen tekintetben miben látja, vagy miben lehet megfogalmazni egy ilyen nap találkozásának, a kapcsolatépítéseinek a jelentőségét?
6: Fontos, hogy találkozzanak, ugye, ahogyan említettem is, és ebben az is benne van a jelentkezők javarésze konfirmáció utáni korosztály, akik gyakorlatilag a továbbtanulás küszöbén vannak. Később egy gimnáziumban nagyon egyedül tud lenni egy keresztény diák, hogyha nem talál társra. Ismerkedhetnek, és lehet, hogy kiderül itt a nap folyamán még, ahogy alakulnak a beszélgetések, még kicsit feszengőek a fiatalok, inkább, ahogy látom, a saját körével van el mindegyik csapat, de nyilván ez oldódni fog meg, hát az is a cél, hogy oldódjon. Később találkoznak, lehet, hogy osztálytársak is lesznek, ez nagyon sokat tud majd nekik segíteni, hogy igen, mi ahhoz az Istenhez tartozunk, akihez együtt is tudunk kapcsolódni, hiszen, mint kiderült, egy vallásban, egy hitben, egy céllal, egy megtartással tudunk együtt lenni majd a következőkben is. Én bízom benne, hogy kialakulnak ilyen kapcsolatok a fiatalok között.
3: Az év többi napján hogyan élik meg az imádság évét az ifisekkel?
6: Nyilván elsősorban, hogy a saját ifiseimről beszélek, szombatról szombatra ifi óránk van, nyáron az ifjúság szolgálnak a gyerektáborunkban, illetve készülünk most is két táborra, ahol kiemelt témánk az imádság lesz, illetve az évünket úgy indítottuk el, hogy az első két-két és fél hónap körbejártuk az imádságnak fajtáit, formáit, a kapcsolat fontosságát, az Istennel való kapcsolatnak a fontosságát. A többi ifi csoport is rendszeresen tart alkalmakat. Van, ahol több település jár össze a Bódva völgyieknél, van egy ideje már egy próbálkozás, ők havonta találkoznak. Ők így érkeztek egy nagyobb csoporttal, egy busszal a mai alkalomra is.
3: A nap eddigi részéből mi az a legfontosabb gondolat, esetleg amit tovább visz ön is, vagy az az érzés, amit tovább visz ön is a mindennapokba, ha lehet egy ilyen személyes kérdéssel, mint beszélgetésünk végén?
6: Hogyne, nyilván a kapcsolódj és a kapcsolat. Az egyikének nekem nagyon meghatározó volt, amit a Dicsőítő Zenekar választott. A gyerek és ifjúsági koromba repítette egy kicsit vissza. A dögei ifivel egy nagyon nagy ifi csapatunk volt, mi Kisutára jártunk mindig táborozni. Az egyik kedvesének volt, mindig választhattunk, hogy ki melyiket szeretem, melyiket énekeljük, nekem az Atyám két kezedben. És ennek a képe most a délelőtti előadások, áhítatok, dicsőítés folyamán többször is előkerült, és nekem ez a régi gyerekkori emlék villant fel, szinte magam előtt látom egy-egy tábornak a képét, ahogyan énekeltünk és vártuk tiszteletes bácsiknak az előadását. Adását, és nem beszéltünk össze, de a zenekar választotta ezt az éneket, nekem ez nagyon meghatározó volt, aztán az előadásban is előkerült az Istennek a tenyerén és az elől hátul körbezáró hatalma. Az életünk számtalan helyzetében, mélységében és magasságában ezzel a tudattal élni, ezzel a tudattal szervezni egy ifinapot, hogy az Isten tenyerén és az ő két kezében vagyunk és körbezár minket, ez nagy nyugalmat tud adni. Ahogyan imádkoztam érte. Nekünk az ifjúsági óránk az a parókia melletti ifjúsági teremben van, nem itt fent a Károly utcán, a múzeum mellett. Múlt héten ide hoztuk fel az ifjúsági órát, nem csak azért, hogy berendezzük a terepet, hanem kifejezetten itt tartottuk, és itt imádkoztunk érte, és itt tettük az Isten kezébe, hogy az időjárás, hogy a fogadás a fiatalok részéről, akik ide érkeznek, hogy az Isten tenyerébe érkezzenek meg, és ezt tudják ők is magukkal továbbvinni. Talán ez a leghangsúlyosabb és legmarkánsabb része a számomra a délelőtti programok, előadások, áhítatok üzenetében.
1: Az elmúlt percekben Kisnéveres Viktória összeállítását hallhatták az Abói Református Egyházmegyében szervezett ifjúsági találkozóról.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Közös éneklésre gyűlt össze a Református Tallentum Iskola és a Kolozsvári Református Kollégium gimnazista kórusa a Tallentum Iskola tornatermében május 12-én. Az alkalmon a kórusok megmutatták egymásnak a repertoárjuk egy darabját, majd közösen is énekeltek. A találkozó céljáról, illetve a kórusok mindennapjairól Kostyák Júliával, a Református Tallentum Iskola zenetanárával és Rémán Roland Róberttel, a Református Kollégium kórusának karnagyával beszélgettünk. A találkozó végén a kórustagokat is megkérdeztük, hogyan érezték magukat az alkalmon. Összeállításunk végén a kórusok közös éneklésében Selmeci György Millenniumi Óda című művét hallhatják, a riporter Pilbák Kincső.
2: A Kolozsvári Református Kollégium és a Református Tallentum Iskola gimnazista kórusának közel 100 tagja gyűlt össze közös éneklésre a Tallentum Iskola tornatermében. Kostyák Júliával, a Református Tallentum Iskola zenetanárával és Rémán Roland Róberttel, a Református Kollégium kórusának karnagyával beszélgettünk.
3: A Tallentum Református Iskola gimnazista kórusa csak 2 évvel ezelőtt jött létre, iskolánk fennállásának 25. évfordulója alkalmából. Akkor egy ilyen válogatott kórust összeraktunk, és volt egy ilyen nagy jubileumi koncertünk. És mivel úgy láttuk, hogy ez működik, és a gyerekek szeretik, fenntartottuk a kórust az idén is. Nekünk heti egyszer van csak kórus próbánk, valahogy így sikerült az órarendbe betenni, és fellépni pedig átállandó meghívottai vagyunk a Kolozsvári Iskolások Karácsonyváró Hangversenyének, amit a Dalos Szövetség szervez, és a Dalos Szövetség meghívására szoktunk itt-ott fellépni. Tavaly például a Magyar Kultúra Napján léptünk fel a Törökvágási Református Templomban az elemista kórussal, nem a gimnazistával. A gimnazistával pedig inkább azt szoktuk csinálni, hogy minden évben megyünk valahová kirándulni. Kirándulás alkalmából akkor összehozunk egy fellépést is.
2: Milyen kórusművekből áll a kórusnak a repertoárja?
3: Igen, a repertoárunkban inkább az idén a népdalfeldolgozásokat tanultuk, 2 szólamú népdalfeldolgozásokat, Bárdos Lajos, Kodály Zoltán bicíniumokat énekelünk, kánonokat, 2-3 szólamú kánonokat, mi 3 szólamban nem szoktunk nagyon énekelni, viszont 3 szólamú kánonnal már megpróbálkozunk.
2: Hogyan született meg ennek a találkozónak az ötlete, hogyan készültek erre, illetve mi volt a célja?
3: Kórusra, mint ahogy azt említettem, már szoktunk mindig kirándulni valahova. Minden tanévben egyet kirándulunk. Voltunk már egyet Szentegyházán, és voltunk Nagyváradon a Szacsvai Általános Iskolában, ahol meglátogattuk az ottani gimnazista kórust. És ugye a tanév közben megszületett, akkor még a kórus kirándulást szerveztem, és az lejárt, és miután az megvolt, a gyerekek folyton kérdezték, hogy na mikor megyünk megint, hova megyünk megint. És mondtam, hogy hát nem lehet, hogy örökké mi menjünk, most hívjunk mi meg valakit vendégségbe. És akkor így született meg. Tulajdonképpen a gyerekeknek az igénye hozta ezt az ötletet, hogy megint történjen valami a kórus életében, és akkor itt a helyben ez egy egyszerűbb volt, hogy a Református Kollégium gimnazista kórusát hívtuk meg. És az a célom igazából, hogy a gyerekeknek milyen plusz kórus élményt szerezzek, hogy érezzék azt, hogy érdemes kórusban énekelni, hogy nem csak ők énekelnek kórusban, hogy még más ilyen gimnazista kórusok is vannak.
2: Terveznek-e kórus találkozást a kisebb korcsoporttal?
3: Igen, most megszületett a gondolat, hogy esetleg az elemista kórusaink is találkozzanak. Az már egy kicsit nagyobb falat, mert sokkal nagyobb létszámú kórusokról beszélgetünk. Most itt közel 100 gyerek gyűlt össze, de akkor már a 120-150-hez közelíteni fog, úgyhogy az egy kicsit nagyobb szervezést igényel, meg sokkal több pedagógus kollégának a segítségére lesz szükségünk, de igen, őket is jó lenne megismertetni egymással.
2: És mennyire nehéz így a fiatalokat egy közösség tagjává így összekovácsolni, hogy ez a zene, az éneklés összetartsa őket?
3: Őszintén szóval nagyon nehéz. Főleg a kamaszkorosztállyal, egy csomó mutáló fiú van, egy csomó gátlásos lány, ezeket megszólaltatni és bátran énekeltetni, színpadra kiállítani, ez egy komoly feladat. Úgyhogy igyekszünk minél játékosabban, és minél több valami extra tevékenységet kitalálni, hogy természetessé váljon egy időn túl, hogy a kórusban való éneklés az egy ilyen laza, természetes, kedves dolog.
4: Ezúttal az 5-8 osztályos, 5-7 még pontosabban osztályos kórustagokkal jöttünk el ide a talentumiskolába, tehát ők a gimnáziumi kórus, ugye általában a gimnáziumi kórusok egynemű karok, nálunk ez kicsit másképp működik, mert hogy három szólamban éneklünk, olyan módon, hogy a fiúk, akiknek, vagy lányok is, akárkinek változott a hangjuk, ők is részt vehetnek a kóruspróbán. A kóruspróbáink azok minden héten kedden szoktak lenni, 2-től 3-ig az 5-6 osztály, 3-tól 4-ig a 7-8 osztály próbál. A fellépéseinket illetően van néhány hagyományos alkalom, mint például a minden éves karácsonyi fellépések a Farkas utcában, vagy a Magyar Iskolák közös karácsonyi koncertje. Azon kívül március 15-öt mindig megünnepeljük, illetve együtt nyitjuk és zárjuk az évet egy ilyen ünnepi koncerttel, és ezen kívül szívesen fogadunk meghívásokat úgy templomokban, mint most ugye legutóbb ebbe ide a talentumiskolába is, illetve amin részt fogtunk még venni a kórussal, az a kórus olimpia, tehát ami a kicsiknek és nagyoknak is rendezve van, azon is igyekszünk minden évben részt venni, ha csak tudunk.
2: Milyen kórusművek alkotják a kórusnak a repertoáriát?
4: Öme a kórusműveinknek azok magyar szerzőktől vannak, például Kodály Bárdos, Bárdost nagyon szeretjük például, de ugyanakkor éneklünk idegen nyelvű is, ma is énekeltünk két ilyen idegen nyelvű éneket, például egy francia dalt, ez a Le Corist filmből a Betét dalt énekeltük, illetve angolul és latinul is, és azt mondanám talán, hogy a műveknek a legnagyobb száma az a karácsonyi, az a repertoár, mert nálunk a karácsony az egy nagyon különös és nagy előkészületekkel járó ünnepi koncert.
2: Hogyan született meg ennek a találkozásnak az ötlete, minek az apropóján, illetve hogyan készültek fel erre?
4: Kossák Júlia karvezetőnővel, kolléganőmmel egy karvezetési kurzuson voltunk együtt az ősszel. Ott jött létre, ott ismerkedtünk meg, és ott tudtuk meg azt, neki is van 5-8-as kórus, nálunk is van 5-8-as kórus, és akkor ő jött a kezdeményezéssel, hogy hát akkor csináljunk egy ilyet, hogy most eljövünk mi hozzájuk, és akkor legközelebb majd ők jönnek el hozzánk, akár egy közös koncertre, vagy egy közös ilyen, ez most egy ilyen ismerkedős alkalom volt igazából, az első ilyen találkozás a két kórusnak, ahol egymásnak énekeltünk, utána pedig itt együtt játszottak a gyerekek.
2: A gimnazistákat a kórus fontosságáról, illetve a találkozóról kérdeztük.
5: Én a Talentum Református Iskola kórus tagja vagyok, és már elemiskorom óta ennek a kórusnak a tagja vagyok, és nagyon szeretem, mert itt több embert is megismertem meg, sok új dal tanultam meg.
2: Neked melyik volt a kedvenc mai dalod?
5: Nekem a Ludlába volt a kedvencem, azt nagyon szeretti a kórusunk, nagyon jó kedven énekeljük a próbákon.
6: 2024-ben alapult az iskola kórusa, és volt egy beválogató, és engem már akkor felvettek. Én nagyon szeretem ezt a kórus, szerintem jó az, hogy kevesen vagyunk, emiatt jó a közösség is, és tényleg látszik, hogy elég sokan lelkesednek érte. Nekem ez a nap ma nagyon tetszett eddig. Szerintem jó, hogy csinálunk ilyeneket. Már volt, hogy meglátogattunk több kórust, és szerintem ez egy nagyon jó foglalkozás.
2: És melyik volt a kedvenc dalod a ma előadottak közül?
6: Nekem nagyon tetszett a refiseknek a francia énekük. Szerintem mi is átvehetnénk ilyen tudást tőlük.
2: És melyik a kedvenc dalod a saját kórusodból?
6: Szerintem a jazz kánonunk a egyik legszebb dalunk, amit tényleg mondhatjuk, hogy nagyjából csak mi énekeljük, és szerintem az olyan saját.
7: Én örülök, hogy a református kórus tagja lehetek, mert nagyon jó, és mindenhová elmegyünk, jól szórakozunk, és nagyon tetszett nekem ez a fellépés, és jól szórakoztam, és új barátokat szereztem.
2: És melyik volt a kedvenc dalod azok közül, amiket ma előadtatok?
7: Nekem a Wasserton Schumann volt a kedvencem, még a Millenniumi Oda.

0: Gimnazista kórus találkozót szerveztek a Talentum iskolában, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
1: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és elkezdődik a tárgyalás a kormány tagjai és az Európai Bizottság Budapesten tartózkodó vezetői között. Magyar Péter hangsúlyozta, egyetértettek a bizottság elnökével abban, hogy ezeknek a pénzeknek a helye itt van, Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában, fogalmazott Magyar Péter jelezve, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehető teszi a nyitott kérdések lezárását. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösségek jogainak rendezése érdekében, ezt jelentette be Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andriy Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon keresztüli egyeztetésükön. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fűzte hozzá a külügyminiszter. Már több mint 2.200.000 eszia bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a NAV szakemberei a bevallás kitöltését, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-től 18 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala a 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat, május 18-án és 19-én 8:30-től 18 óráig, május 20-án 8:30-től egészen 20 óráig hívható, ismertetik a közleményben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az állandó vizekben, holtágakban, illetve a tavak nádasan borított szegély zónáiban folytatódik a szúnyoggyérítési program a héten, ezt közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A szakemberek folytatják a biológiai kezeléseket a héten. Ez azt jelenti, hogy a tenyésző helyeken egy olyan természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, amely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. Az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket, ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a ház körüli pangóvizek, a vízzel teli edények hordó kiürítésével a lakosság is hozzájárulhat a lárvák élőhelyének szűkítéséhez, így a szúnyogártalom csökkentéséhez, ugyanis számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat, fogalmaz a közlemény. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a NetRisk. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint összesen 635 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előtti 367 esethez képest. A NetRisknél az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 8300 forintot tett ki, míg a múlt év egészében 6600 forint volt ugyanez, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A közleményben Besnyő Márton, a Netrix csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője felhívta a figyelmet, hogy jelentős az alulbiztosítottság az érintett mikromobilitási eszközök esetében. A független biztosítási alkuszok Magyarországi Szövetségével

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 17 óráig. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal útravalót adunk. 16:30 regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy a Magyar Pékszövetség erre az évre is meghirdette Szent István napi kenyér versenyét. Ezúttal 15. alkalommal indulhattak a hazai pékségek sütödéka megmérettetésen, 3 kategóriában rekordszámú nevezés érkezett. A témában Septe Józsefet, a Magyar Pékszövetség elnökét kérdezzük, 17:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 17 óráig. Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, május 19-e van, Ivo és Milán nevenapja, de ma ünnepelnek Alvin, Bernarda, Celesta, Celestina, Dukász, Káldor, Ivon, Tuzson és Vulkán nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1536-ban ezen a napon Boleyn Anna angol királynét kivégzik a londoni Towerben. 1578-ban a nagy budai lőporrobbanás történik meg. 1802-ben Napóleon Bonaparte megalapította a francia köztársaság becsületrendjét. 1845-ben útjára indul John Franklin kapitány vezetésével az északnyugati átjáró megtalálására indított Franklin expedíció. 1935-ben ezen a napon a csehszlovákiai parlamenti választásokon a legtöbb szavazatot a szudétanémet párt szerzi meg, a csepártok közül az agrárpárt a szavazatok 14, a szociáldemokraták 12, a kommunisták 10%-ot szereznek, a magyar pártok 9 mandátumhoz jutnak. 1961. május 19-én harckészültségi szolgálatba helyezik az első honi légvédelmi rakéta ezredet. 2006-ban bezár Magyarország egyik legjelentősebb szórakozóhelye, a budapesti Home Club, hogy helyére lakópark épüljön. 2007-ben Bagdadban 6 titkos fegyverraktárakat felderítő amerikai katona és a tolmácsuk életét vesztette egy pokolgépes robbantásban, míg a német PRT-3 szolgálaton kívüli katonája a kunduzi bazárban egy öngyilkos merénylő által működésbe hozott robbanó szerkezet miatt halt meg. 2018. május 19-én Harry, brit királyi herceg, feleségül veszi Meghan Markle amerikai színésznőt a Windsori kastély Szent György kápolnájában 600 meghívott jelenlétében.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

külső jólét. Amikor jólétről esik szó, akkor általában testi jólétet értünk alatta. De mit is jelent végső soron a jólét? Pénzt, sztáréletet, tengerpartot, gyorsautót, házat, nyaralót és persze édes pihenést. A kettelések, a hobbik világa lenne a jólét. Nos, az, aki lebecsüli az anyagiak jelentőségét, az valószínűleg nem élt még kilátástalan helyzetben. Elkerülte az élet sötét oldalának keserűsége. Nem tudja, hogy mit jelent nélkülözni. A nélkülözés ugyanis nem annyira az anyagiak hiányát jelenti, hanem azt, hogy bizonyos lehetőségek nem adatnak meg nekünk. A tanulásé, a megfelelő és kielégítő ellátásokhoz való hozzáférésé. Jelent viszont keserűséget és csalódottságot. Jelent megkötött kezeket és lábakat. Jelent fogságban lévő lelket. Jelent nem teljes életet. Azt hiszem, ez egy olyan ügy, amiért harcolnunk kell, a társadalmi igazságosság jegyében. Nem ugyanolyan életet, de olyat, amit mi magunk teljes életként tudunk körülírni. Nem az számít ugyanis, hogy mások hogyan rendelkeznek az életünkről, hanem ahogyan mi gondolkodunk felőle. Téves lenne azt gondolnunk, hogy ha mondjuk egy plazmatévét meg tudunk venni, akkor a jólét beköszöntött az életünkbe. Hiszen vajon miért is találunk alkoholistákat a jómódú, a híres emberek között? Vagy miért drogoznak olyanok, akiknek, ahogy mondani szoktuk, megvan mindene? A külső jólét igaz, megkönnyítheti az életet. Az életünk gazdagabb lehet olyan élményekkel, amelyek pénzbe kerülnek. Megszabadulhatunk a mindennapok gondjaitól. Elszakadhatunk olyan viharos pillanatoktól, amelyeket a hiány okoz és jelent az ember életében. Azonban boldogságot ettől nem kapunk. Gondtalanabbak lehetünk, de boldogabbak nem. A boldogság az valami más. Aki valaha is megérezte és legalább részben megértette az élet mélyén nyugvó iróniát, tudja, hogy a boldogság más. A boldogság több. A boldogtalan nem lesz boldog a külső jóléttől. Boldogabb mástól lesz. A boldogság olyan keret, ami nem a külsőségekből nyeri el alakját, hanem valahonnan máshonnan. Belülről. A szív legmélyéről. A lélek belső szobájából sugározhat ki a boldogság az ember egész életébe. Onnan belülről fakad az ember boldogsága. És mi milyen sokszor nem törődünk ezzel. Milyen sokszor tovább lépünk anélkül, hogy megkérdeznénk, tovább léphetek-e? Pedig ezt a kérdést mindig fel kell tennünk. És azt is, hogyan tovább? Tényleg, hogyan tovább?

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. május 19-én, kedden 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből is, akik több mint 500-an gyűlnek össze a tervek szerint május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. A rekordkísérlet egyszerre tisztelgés a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt, emellett pedig a közös zenélés erejét kívánja megmutatni, írják közleményükben a szervezők. A kezdeményezés előzménye egy 2024-ben született magyar rekord volt, amikor több mint 200 citerás muzsikált együtt. Az idei esemény ezt jóval túlszárnyalja, mivel most a cél a Guinness világrekord felállítása. A rekordkísérlet során szatmári népzene csendül fel az 500 fős citera együttes előadásában. A zenei anyagot a szervezők már januárban nyilvánosságra hozták, hogy a résztvevők hónapokon át készülhessenek a közös fellépésre határon innen és túl. Az együttes koncertmestere ezúttal is Nauner Agárd Éva lesz, akinek vezetésével szólal meg a műsor. A citerások Magyarország szinte valamennyi régiójából, valamint a határon túli magyar közösségekből, Erdélyből, Felvidékről, a Muravidékről és Kárpátaljáról érkeznek Budapestre. A résztvevők több mint 80 települést képviselnek, bizonyítva, hogy a népzene ma is élő közösségi nyelv, mely generációkat és országhatárokat köt össze. A legidősebb résztvevő 87 éves lesz. Nagy hagyományokra tekint vissza az országos gépészkovács találkozó, mely évről évre egyre több érdeklődött vonza térségbe. Az idei eseménynek Balkány ad otthont, ahol látványos programokkal, szakmai bemutatókkal és különleges attrakciókkal készülnek a szervezők. A találkozó főszervezője Szilágyi Péter szerint ezúttal nem csak a földön, hanem a levegőben is izgalmas bemutatók várják majd a közönséget.
2: Balkányban, a Prangi Airporton lesz megtartva most a 18. országos gépészkovács találkozó, ami a lehetőségek újabb tárházát nyitotta meg előttünk, hiszen egy repülőtéren sok minden más technikai lehetőség adott. Eleve a terület nagyon nagy, tehát bőségesen el fogunk férni, nem lesz beszorítva a rendezvény a gépészkovács találkozónak a kiállítói, a veterán gépek nem lesznek beszorítva, és hát ugye a repülés maga nagyon sok embert szokott vonzani, és én azt gondolom, hogy itt bőven lesz látnivaló. Reményeink szerint több repülőtérről fognak érkezni különböző repülőeszközök, kis repülők jellemzően, merevszárnyúak, sárkányrepülő, siklóernyők, helikopterek lesznek, és ezt lehet nézegetni egész nap, esetleg légi bemutató is lesz. Még ez pontosan nincs kidolgozva, meg hát ez igazándiból a repülőtér tulajdonosa Prangár János fogja itt ezt prezentálni, úgymond. Az országos gépészkovács találkozó rendezvényre nagyon szívesen jönnek az ország különböző pontjairól a kiállítók. Hát talán a teljeség igénye nélkül Zalaegerszegtől Záhonyig, nem tudom, Visegrádtól Szegedig vannak kiállítóink, sőt ugye azt is el kell mondanom, hogy azért előfordult már külföldi kiállítónk is, jellemzően az elcsatolt területekről, Felvidékről, Erdélyből érkeztek kiállítók, a közönség soraiba pedig hát a nyugat-európai országokból is szoktak érkezni úgymond nézelődők, ezt a szálláshelyektől tudom, mert ott, ugye ott szoktak nyilván megszállni ők. Az országos gépészkovács találkozón lehet látni ipari forradalom kezdetétől, ami a gőzgépet jelenti. Hát egy gőzlokomobil is megcsodálható, itt egy Henrik Lanzjátmányú német gépről beszélünk, 1919-ben gyártották, ő is ott lesz.
1: Tévhit, hogy az országos jégkármérséklő rendszer okozza az aszályt, erősítette meg ismételten a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A közlemény szerint a megelőzésen alapul a működés. A rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst-jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. A nyugat-magyarországi vármegyékben továbbra is alapvetően pozitívan tekintenek a rendszerre a gazdák. A kelet-magyarországi gazdálkodók egy része azonban a tartós csapadékhiány és az ismétlődő asszályos időszak miatt a rendszer működését is összefüggésbe hozza a kialakult helyzettel. Az Agrárkamara kiemelte, a rendszer a jégszemek méretének mérséklésén túl az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását, mozgását nem tudja befolyásolni. Két nagy családi programra készül a közeljövőben a Vasutas Művelődési Ház Nyíregyházán. Gyermeknapot és érkerti élménynapot is szerveznek. Játék, közösségi élmények és a vasutas hagyományok kapják a főszerepet, mondta az intézmény vezetője Gabányi Ferenc.
3: A színpadi programok között a gyermekekre gondoltunk, elsősorban a kisgyermekes családokra, hiszen Nyíregyház és a kistérségünk legnépszerűbb gyermekzenekara, a Vidám Manók együttes ad majd interaktív gyermekkoncertet, de mellettük a színpadon a Vox együttes található és hallható lesz majd. Rengetegen szeretik Naninszky és Figaro-nak a műsorát, hiszen ők is interaktív bűvész és akrobata bemutatókat szoktak biztosítani, és nem is mondom, hogy kevesen vannak, akik nem teszik fel a kezüket, amikor azt kérdezik, hogy ki lépjen fel, ki szeretne fellépni hozzájuk a színpadra. A Szabos Néptánc Együttes fog még fellépni nálunk, amelyet ezúton is köszönünk nekik. Lesz még a színpadon kívüli programokban kézműves foglalkozás, lufihajtogató, bohóc, illetve a sokak által szeretett, kedvelt gumikerekű kisvasút, a Dottó is megtalálható lesz. Mindaz, amit eddig elmondtam, ez az állomástér egy szám alatt található, ez az állomástér a vasútállomással szemben található zöld terület, árnyékos terület, tehát a színpadi színpadon kívül programok itt lesznek. Mellette a tavalyében is nagy népszerűségnek örvendő vasúti, illetve autóbuszhoz kapcsolódó kísérőprogramok a vasútállomás területén, illetve szomszédságában lesznek. A régi kisvasútnak a vágányán lesz a motoros hajtány, ugye ez a vasútállomás előtt található, onnan fog indulni, természetesen szakszemélyzet fogja majd a biztonságos működést segíteni. Fél órás időintervallumokban vasútállomás irányító szobájába felmehetnek, 14-en egy-egy csoportba, itt is az utolsó két csoport az, amelyikben már csak tudunk fogadni érdeklődőket, hiszen a többit csoportot azt a regisztrációk száma alapján teltházasnak tudjuk minősíteni.
1: Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. A térségben az állandó vizekben, holtágakban, illetve a tavak nádassal borított szegély zónáiban folytatódik a vérszívók írtása, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn. Azt írták, hogy a szakemberek folytatják a biológiai kezeléseket. Ez azt jelenti, hogy a tenyésző helyeken egy olyan készítményt juttatnak a vízbe, mely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. Az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket, ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés, olvasható a katasztrófa védelem közleményében.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A Magyar Pékszövetség erre az évre is meghirdette Szent István napi kenyérversenyét. Ezúttal 15. alkalommal indulhattak a hazai pékségek sütödéka megmérettetésen. Három kategóriában rekordszámú nevezés érkezett, 26 sütőipari vállalkozás, összesen 86 termékkel szállt versenybe. A hagyományos Szent István napi kenyerek között 29, az innovatív kategóriában 42, a sétáló péksüteményeknél pedig 15 terméket bírált el az első körben a szakmai zsűri. A második forduló májusban lesz, és a parlamentben hirdetnek majd eredményt. A győztes kenyereket szokás szerint az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen a Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a nagy közönség. Olá Ilona Septe Józsefet, a Magyar Pékszövetség elnökét kérdezte.
2: A Magyar Pékszövetség idén is meghirdette a Szent István napi kenyérversenyét. Nagy múltja van már ennek, ugye lehet mondani, hogy tudnak róla a pékségek sütödék, és örömmel vesznek benne részt.
3: Igen, ez a 15. Szent István napi kenyérverseny, az ország összes sütőipari vállalkozása tud róla. A Pékszövetség ezt hirdeti a Pékmester újságban és különböző internetes oldalakon, és a Magyar Pékszövetségnek a honlapján is megtalálható mind a versenyfeltételek, mind a kategóriák, mind pedig az, hogy mikor van a verseny.
2: A jelentkezések is igazolják ezt egyébként? Tehát, hogy széles körből jönnek a nevezések, esetleg vannak új belépők évről évre?
3: Igen, úgy látjuk, hogy vannak új belépők, egyre több új belépő van, és örömmel elmondhatom önöknek, hogy azt látjuk, hogy egyre több fiatal vállalkozás lép be, és próbál szerencsét ebben a Szent István napi kenyérversenyben, mert mindenki azt tapasztalja, hogy aki itt nyer, az komoly hírnévre tesz szert, nagyon komoly marketing jelentősége van ennek az eseménynek, és azok a vállalkozások, azok a cégek, akik itt nyernek, ők tényleg nagyon komoly elismertségre és ismertségre tesznek szert, és azt gondolom, hogy komoly előrelépés ez a cégek életében.
2: Milyen kategóriákban, mivel lehet nevezni, milyen termékekkel versenyeznek a résztvevők?
3: Három kategóriába hirdettük meg a versenyt az idén is. Az első az a Szent István napi kenyér kategória, a második az az innovációs kenyér kategória, a harmadik pedig a sétáló sütemény kategória. A Szent István napiban az idén 29 termék nevezett, az innovatív kenyérben 42, és a leveles sétáló sütemény kategóriában pedig 15 versenyző állt rajthoz.
2: Azért egy kicsit avasson be minket a kulisszatitkokba, mert nem mindenki tudja, hogy mi különbözteti meg a különböző terméktípusokat. Milyen feltételeknek kell megfelelni, hogyha valaki Szent István napi kenyeret akar sütni az ország számára, vagy innovatív kenyeret, és ez a harmadik kategória meg külön izgalmas.
3: Mindegyik kategóriát külön bíráljuk, külön zsűri bírálta. Az idén a Szent István napot külön zsűri bírálta Ilonka Bódizsár vezetésével, aki a Világ Pékszövetségének és Cukrász Szövetségének tiszteletbeli elnöke. A innovatív kategóriát Filip Zsolt irányításával egy nagyon komoly szakmai zsűri végezte, és a sétáló sütemény kategóriát pedig Balatonkenesei Katica Pékség tulajdonosa irányította, aki nagyon komoly szakmai múlttal rendelkezik. Minden egyes munkánál ki van hirdetve az, hogy milyen alapanyagokkal vehetünk részt, például a Szent István napi kenyér kategóriába magyar alapanyagokkal vehetünk részt, aztán kovászos technológiát kell alkalmaznunk, és a zsűri ennek megfelelően bírál, nagyon komoly bírálati szempontok vannak, a beltartalom, a héj, az íz, az illat, minden egyes szempontot figyelembe vettünk, valaki, aki bemegy kenyeret vásárolni, ezeket a külső tényezőket látja, hogy milyen szép fényes a kenyér, milyen ropogós a héja, mennyire friss. Tehát azt gondolom, hogy minden kategóriának lehetőséget adtunk arra, hogy bizonyítsanak.
2: Ha jól tudom, a Szent István napi kenyérnél az, hogy kovászos a technika, hagyományos az eljárás és magyar alapanyagok, ez azt is mutatja, hogy ott nem lehet bűvészkedni, tehát oda nem lehet ezt-azt-amaszt újításokat bevezetni. Pont az a lényeg, hogy a hagyományokat mérjék meg, és hogy abban valaki milyen jó, szemben mondjuk az innovatív kategóriával.
3: Pontosan így van, ez a Szent István napi kenyér kategóriája az tulajdonképpen a hagyomány tiszteletről szól, a hagyomány megőrzéséről, tiszteletet adva az ősöknek, akik hagyományos módon készítették már nagyon régóta kenyereket. Pontosan azoknak a versenyzőknek, akik szeretnének ebből a körből kitörni, szeretnének innovatív alapanyagokat használni, lehetővé tesz az innovatív kategória. Itt nagyon szép termékeket láttunk. A legtöbb versenyzők ebben a kategóriában versenyzett, és itt is nagyon szép termékeket láttunk. Itt ugye lehetőség van a különböző alapanyagok bevitelére, például magok, egyebek keverékére, lehetőség van a hűtött technológiás kenyér, a hosszúérelésű kovászos kenyér bevitelére, ezzel szép számmal éltek is a versenyzők, úgyhogy azt tapasztaltuk, hogy nagyon komoly előretörés van a innovatív kategóriában. Egyébként erre is számítottunk, és ezt is vártuk, mert az előrejelzések szerint is azt láttuk, hogy ebben a kategóriában lesz a legtöbb nevező.
2: És itt egyébként el is rugaszkodnak a nevezők magasra, tehát különleges ízekkel, különleges kombinációkkal jelentkeznek? Bátran kezelik ezt?
3: Igen, én úgy gondolom, hogy elég bátran kezelik, el is rugaszkodnak a versenyzők ezen a téren, és ez az a kategória, amiben a legtöbb fiatal versenyző, a legtöbb új versenyző is indul, és azt látjuk tényleg, hogy akár a magvakat, akár a fűszereket, akár a különböző liszteket is nagyon innovatívan, nagyon bátran kezelik, és nagyon komoly termékek jönnek ki ebből a kategóriából. Én magam is kóstoltam, végkóstoltam az összeset, azt gondolom, hogy érdekes ízek jöttek, nem mindegyik szokványos íz, de viszont a zsűrinek a tetszését is nagyon sok termék elnyerte. Szigorúan szakmai alapon, anonim módon természetesen bíráltak meg minden egyes terméket, tehát a zsűri nem tudta, hogy ki gyártotta azt a terméket, és így tényleg valóban a legjobb termékek jutottak tovább a második kategóriás zsűrizésre.
2: Mielőtt erről beszélnénk, még egy mondat a harmadik kategóriáról, ugye ez menet közbe került be a 15 év alatt, mert hogy egyre népszerűbbek azok a péksütemények, amiket szó szerint menet közbe sétálgatva is el lehet fogyasztani, gondolom itt is azért sokféle íz, sokféle technika megjelenik.
3: Igen, itt is sokféle íz, sokféle technika megjelenik. Sokat filozófáltunk azon, hogy ennek a terméknek a kiírásában mi szerepeljen. Édessétáló sütemény, sósétáló sütemény, és az évek folyamán váltogattuk ezeket, mindegyiket hasznosnak ítéltük. Azt gondolom, hogy ebben a kategóriában is a krémek, a gyümölcsök keverékét nagyon bátran használják a versenyzők, hiszen itt is nagyon szép termékek jöttek elő, és itt nem volt a zsűrinek könnyű dolga, mert itt is azt gondolom, hogy nagyon kéleződött a verseny a különböző termékgyártók között. Ez most úgy van, hogy a sétáló süteményből 9 jutott tovább, az innovatív kenyérből 12, és a Szent István napi kenyérből is 12.
2: Mikorra lesz meg, hogy kik lesznek az egyes kategóriák győztesei?
3: Körülbelül július végén lesz egy sajtótájékoztató, és augusztus elején pedig a parlamentben az augusztus elején sajtótájékoztató, ahol az augusztus 20-ai eseményeket megbeszéljük, minden évben van egy ilyen tűzijátékot, egyéb dolgokat megbeszéljük, és ott ezen a sajtótájékoztatón lesz kihirdetve minden kategória győztese, és ott mutatjuk be a nyertes termékeket is.
2: És természetesen augusztus 20-án az új kenyér Szent István ünnepén találkozhat majd le idén is a közönség. Ha jól gondolom.
3: Igen, így van. Augusztus 20-án találkozhatunk, és várjuk is szeretettel a nagy közönséget egy kóstolóra.
1: A Magyar Pékszövetség erre az évre is meghirdette Szent István napi kenyér versenyét. Ezúttal 15. alkalommal indulhattak a hazai pékségek sütődéka megmérettetésen, 3 kategóriában rekordszámú nevezés érkezett, 26 sütőipari vállalkozás, összesen 86 termékkel szállt versenybe. A hagyományos Szent István napi kenyerek között 29, az innovatív kategóriában 42, a sétáló péksüteményeknél pedig 15 terméket bírált el az első körben a szakmai zsűri. A második forduló májusban lesz, és a parlamentben hirdetnek majd eredményt. A győztes kenyereket szokás szerint az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen a Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a nagy közönség. Olá Ilona Septe Józsefet, a Magyar Pékszövetség elnökét kérdezte. Odafenn.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 23. fejezetének második és harmadik verseiből hallgassuk meg. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, az igazság ösvényeim vezet az ő nevéért. Figyeljük meg az ige sorrendjét. Mielőtt a feladatról, a harcról vagy az útról beszélne, a zsoltáros a pihenésről beszél. Füves legelőkön nyugtat engem. Mennyire más ez, mint a mi logikánk. Mi előbb teljesíteni akarunk, aztán majd, ha marad időnk, megpihenünk. Isten azonban tudja, a fáradt ember nem tud jól szeretni, nem tud tisztán látni és nem tud hűségesen szolgálni. A füves legelő és a csendes víz képe a közel-kelet perzselő napsütésében az életet jelentette. A bárány nem olyan állat, amely képes magától megtalálni a legjobb legelőt. Ha magára hagyják, eltéved, vagy olyan füvet eszik, ami betegséget okoz. Szüksége van a pásztorra, aki előkészíti számára a helyet. Vegyük észre a passzivitást. Nyugtat engem. Nem én küzdök ki magamnak egy kis szabadidőt, hanem Isten az, aki kényszerítő szeretetével néha megállít. Néha egy betegségágy, néha egy bezárult ajtó, néha egy csendes vasárnap az az eszköz, amivel az Úr azt mondja, gyermekem, most ülj le. Most ne csinálj semmit, csak légy velem. De mit jelentenek ezek a képek a mi lelki nyelvünkön? A füves legelő az Isten igéje. Az a táplálék, amely nem csak pillanatnyi jól lakottságot ad, mint a világ olcsó szórakozásai, hanem valódi építőanyagot a léleknek. Aki naponta táplálkozik az igével, az nem éhezik meg a világ elismerésére. A csendes vizek pedig a Szentlélek békességét jelentik. A bűntől felkorbácsolt lelkiismeret olyan, mint a viharos tenger. Zavaros és veszélyes. Viszont Krisztus közelében a hullámok elcsitulnak. Van-e ma ilyen csendes vized? Olyan belső szobád, ahol nem a hírek zaja, nem a közösségi média harsánysága, hanem az Isten halk és szelíd szava dominál. Az Isten pihentetése nem semmit tevés, hanem a lélek odafordulása a forráshoz, ahonnan az élet fakad. A mai ige magyarázat Berencsi Balázs lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Szabolcs-Veres Marton szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Várhatóan pünkösd után jövő héten kedden ül össze az országgyűlés, amelyre a kormány oldalnak lesznek jogszabályjavaslatai, közölte a miniszterelnök a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva. Magyar Péter azt mondta, lesznek jogszabályjavaslataik, így korábbi vállalásuknak megfelelően módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. A javaslatot ugyanakkor nem ismertette, arra hivatkozva, hogy még a Tisza frakció sem ismeri a részleteket. Magyar Péter jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá Magyar Péter. A miniszterelnök felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy készítsen beszámolót a 2026-os költségvetés valós helyzetéről, valamint arról, hogy a jelenlegi gazdasági és fiskális környezet alapján mely területeken lehet szükség módosításokra a büdzsében, közölte Köböl Anita kormányszóvívő a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón. A kormány célja, hogy a költségvetés a valós számokra alapuljon, fenntartható pályát biztosítson az ország számára, és garantálja Magyarország pénzügyi stabilitását, hangsúlyozta a kormány szóvívő hozzátéve, a kabinet álláspontja szerint felelős gazdaságpolitikát csak pontos helyzetértékelésre és átlátható költségvetési adatokra lehet építeni. Köböl Anita azt is bejelentette, a kormányülésen szó volt a kormányzati gépkocsikat érintő megkülönböztető jelzések használatáról, és egyetértés volt abban, hogy a megkülönböztető jelzést kizárólag indokolt esetben közfeladat ellátáshoz kapcsolódóan lehessen használni, és az eddigiektől eltérően kizárólag a miniszterelnököt és a belügyminisztert illesse meg. Már több mint 2.200.000 eszia bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a NAV szakemberei a bevallás kitöltését, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely az eszia bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala a 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat. Május 18-án és 19-én 8 óra 30 perctől 18 óráig, május 20-án 8 óra 30 perctől egészen 20 óráig hívható, ismertetik a közleményben. A magyar turisták Horvátországban idén-nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, leginkább apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölben, a Dalmácia-Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu. A portál oldalán a foglalások csaknem harmada egy hétre szól, ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. A vendéglétszámot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30%-át teszik ki. A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35%-a 370.000 forint feletti kosárérték kategóriába esik, 28%-uk 170-270.000 forint közötti, 23%-a 270-370.000 forint közötti. 170.000 forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14%-a esik. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi, 10-ből majdnem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ismerteti a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán többnyire napos idő lesz, a fátyol és gomoly felhők mellett helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, az északi a szél nagy területen élénk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a rövidlátás előfordulása a világ társadalmaiban évről évre rohamosan növekszik? Hogy napjainkban minden negyedik, ötödik gyerek rosszul lát? Hogy minek köszönhető mindez, arról dr. Barcsai Veres Amarilla szemész, gyermekszemész szakorvos, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinika adjunktusa mesél majd.
2: Hát ez mindenképpen egyrészt az életmódunknak köszönhető, hiszen az elmúlt 20-30 évben a mindennapi életritmusunk nagyon megváltozott, sokkal inkább beszorultunk a zárt belső terekbe, sokkal inkább nem természetes fényben vagyunk, kevesebbet mozgunk, ez minden korosztályra igaz, és a műszaki cikkek használata messze nem hasonlít a 30 évvel ezelőtti állapothoz, tehát a okos készülékek, a mindennapi munka során igényelt technikai háttér, az mind arra kényszeríti a szemet, hogy ne a jól megszokott távoli adaptációba legyen, hanem a közelibe. Tehát ezt a 30-40 centiméteres munkatávolságot gyakorlatilag a napunk nagy részében tartjuk. És ezzel sajnos így van egy óvodás, egy általános iskolás és egy nagy kamasz egyértelműen. Nyilván vannak genetikai vonatkozásai is annak, hogy valaki rövidlátó lesz, de ez a töredéke.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Lezárult a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat látáskorrekciós szemüvegek beszerzését támogató újabb pályázata. A program két részletben valósult meg, 2025 elején 541, míg 2025 végén, 2026 elején 460 nehéz körülmények között élő gyermek juthatott hozzá a számára szükséges okulláréhoz. Olyan családok pályáztak, akiknek ez komoly anyagi terhet jelent. Fejenként maximum 80 ezer forintot lehetett igényelni, melyet egy család több gyermeke részére is kérhetett. A pályázatban a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség is részt vett, így az utalványt országszerte 300 optikában válthatták be az érintettek. Dr. Barcsai Veres Amarilla szemész, gyermekszemész szakorvos, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinika adjunktusának elmondása szerint, a rövidlátás előfordulása a világ társadalmaiban évről évre rohamosan növekszik. 2000-ben Közép-Európában a népesség 20,5%-a rendelkezett miópia fénytörési hibával. Ez az arány 2020-ra 34,6%-ra növekedett, 2050-re pedig előreláthatólag elérjük az 54,1%-ot. És a probléma egyre több gyermeket érint.
2: Igen, ez valóban így van. Van egy 2025-ben megjelent nagy átfogó tanulmány, ami kifejezetten európai gyermekeket vizsgált, és ott orvosi lelet alapján bizonyítható volt, hogy a gyermekek,

0: A 18%-a gyakorlatilag valamilyen fénytörési hibával rendelkezik, tehát magyarán szemüveges korrekciót igényel. 24 év adatait nézték át, és az azt jelenti, hogy igen, körülbelül minden ötödik gyermek. Amit szeretnék hangsúlyozni, hogy most már nem teljesen úgy oszlik meg ez a százalékos arány, mint mondjuk 30-50 évvel ezelőtt, hanem abszolút túlsúlyba került a rövidlátóság, tehát a mínuszos szemüveget igénylő gyerekek köre és a maradékon osztozik a távollátók, tehát a pluszos szemüveget igénylő gyerekek és akiknek cilinderes korrekció astigmatizmusa van.
1: Ez minek köszönhető egyébként?
0: Hát ez mindenképpen egyrészt az életmódunknak köszönhető, hiszen az elmúlt 20-30 évben a mindennapi életritmusunk nagyon megváltozott, sokkal inkább beszorultunk a zárt belső terekbe, sokkal inkább nem természetes fényben vagyunk, kevesebbet mozgunk, ez minden korosztályra igaz, és a műszaki cikkek használata messze nem hasonlít a 30 évvel ezelőtti állapothoz, tehát a okos készülékek, a mindennapi munka során igényelt technikai háttér, az mind arra kényszeríti a szemet, hogy ne a jól megszokott távoli adaptációba legyen, hanem a közelibe. Tehát ezt a 30-40 centiméteres munkatávolságot gyakorlatilag a napunk nagy részében tartjuk. És ezzel sajnos így van egy óvodás, egy általános iskolás és egy nagy kamasz egyértelműen. Nyilván vannak genetikai vonatkozásai is annak, hogy valaki rövidlátó lesz, de ez a töredéke.
1: Egyébként, hogyha a családban többen vannak, akik szemüveget viselnek, és van köztük rövidlátó vagy távollátó, akkor nagy eséllyel ez generációkon át öröklődik?
0: Abszolút, pontosan megvan ennek a háttere, de az nem valós, hogy azonosítottak egy gént, és annak az öröklődése nekünk leírja, hogy milyen arányban lesz a gyermek rövidlátó, és milyen mértékben lesz rövidlátó, hanem ez biztosan egy sok génes és környezeti tényezőktől is jelentősen befolyásolt állapot. Hajlamosító tényezőként ismert a családban előforduló rövidlátóság, de olyan is van természetesen, hogy a életmód felülírja ezeket, és mégsem lesz rövidlátó egy gyermek. Egyébként a raszbeli hovatartozás is hajlamosíthat rövidlátóság kialakulására, hogy az ázsiai népességben, akár Észak, akár Dél-Ázsia, Kína, Japán sokkal magasabb a rövidlátóság előfordulása. Egyébként, ha az egész bolygót nézzük, akkor ugye van ez a jóslat, hogy 2050-re a világ 30%-a rövidlátó lesz átlagosan, vagy inkább közelít az 50%-hoz, ha 5 milliárd emberrel számolhatunk, aki rövidlátó lesz. És földrajzilag ezeknek a gócpontja az Ázsia lesz, ahol egyébként 80-90%-os is lehet a rövidlátóság előfordulása. Egyébként az USA-ban is minden évtizeddel emelkedik a prevalenciája rövidlátóságnak.
1: Olyan érdekes, amit mond, ugye az okos eszközök szóba jöttek, hogy kiskortól kezdve sokszor már a bölcsödésnek a kezében ott látjuk, a babakocsiban ülő gyereknek ott látjuk a kezében az okos eszközt, de eszembe jutott az iskola. Ugye a digitális oktatásnak a része a digitális tábla, és hogy nagyon sok iskolában már visszaszorult a sima hagyományos táblának a használata, mi még krétával írtunk. Tehát magyarán az iskola is ráerősít erre valahol, nem?
0: Egészen biztosan, de most remélhetőleg inkább ellenkező irányú változások lesznek. Én úgy tudom, hogy Skandináviában már ez rég elkezdődött. Ugye ott volt a leginkább zászlóként mutogatták, hogy nekik nincs is valós tankönyvük, csak okos tábla van, mert védjük a környezetet, nem kell cipelni a gyerekeknek a nehéz tankönyveket. Viszont ott egészen komoly arányban nőttek a problémák, és ez sajnos nem csak természeti probléma, az okos eszközök, viselkedés, magatartásbeli problémákat is okoztak, és ott egy ellenkező irányú folyamat van, tehát újra visszatérnek a valós papíralapú könyvekhez, a klasszikus krétával írt táblához, és egyre inkább hangsúly van azon, hogy az iskolai környezetben minél nagyobb felületen legyen természetes fény. Ugye Ázsiában, ahol említettem, hogy kimagasló a rövidlátók aránya, ott például a tantermeket már úgy tervezik, hogy a tető az egy ablak gyakorlatilag. Az előadók sokkal több természetes fényt használnak, be van iktatva az, hogy legyen szünet abban, hogy közelre fókuszálnak, több mozgás, több szabadtéri játék, tehát igazából ez lejelenteni a fejlődés, nem az, hogy minél digitalizáltabb legyen az oktatás.
1: Igen, az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hogyha idézőjelbe attól romlana az emberek szeme, hogy nagyon sokat olvasnak, tehát regényeket, verseket,
0: igen,
1: novellákat.
0: És a romlás itt nem pusztán egy dioptria igényt jelent, tehát ezt nagyon kell hangsúlyozni, van a Nemzetközi Miópia Intézet, amely tényleg az egész föld bolygón az összes ország tagja, és gyűjtik az információkat, hogy közös stratégiákat dolgozzanak ki, mert ki is mondják, hogy a rövidlátóság az nem egy fénytörési hiba, az egy betegség. Méghozzá azért, mert aki rövidlátó, attól függően természetesen, hogy milyen fokban rövidlátó, tehát mekkora dioptriát igényel az éleslátás létrejöttéhez, kísérő betegségekkel bőven rendelkezik, a zöld hályok, a szürke hályok, a látóhártya, retina betegségei, szakadásai, vérzései, azok mind-mind borzasztó nagy arányban fordulnak elő a rövidlátók körében. Minél nagyobb a dioptria, annál inkább nő ezeknek a kísérő betegségeknek a kockázata. És ez már nem egy szimpla szemüveg, ez már egy társadalmi teher.
1: Mit tudunk ellene tenni? Tehát hogyan előzhetjük meg, hogyha valakinál ez nem genetikai alapú?
0: Nyilván mindig is, ahogy említettem, az életmóddal borzasztóan befolyásoljuk a saját életkilátásainkat. Egyelőre a beazonosított rizikófaktor az a zárt térben töltött sok idő és a közeli munkával töltött sok idő. Tehát be kell iktatni a javaslat alapján óránként legalább egy 10 perc, negyed órás szünetet, amikor távol néz. Nyilván nem muszáj ezt egy tömbben, 10 percet, negyed órát, de hogy trenírozni magunkat is arra, hogy a monitoros munka közben nézzünk távolra, minél inkább természetes fénynél, vagy hát ha tél van, sötét van, akkor jó erős fénynél dolgozzunk. Kimutatott, hogy minél több időt tölt egy gyermek a szabadban, egyébként érdekes, hogy akár mozgással, akár mozgás nélkül, annál inkább csökken a kockázata annak, hogy ő rövidlátó legyen. Ha már valaki rövidlátó, akkor is borzasztó fontos, hogy tud tenni azért, hogy maga a progresszió hogyan lassuljon. Több típusa van a rövidlátóságnak, de egy típus az a tengelymiópia, amely együtt jár azzal, hogy a szemgolyó hossza nyúlik. Ez egy kompenzációs, teljesen fals mechanizmus. Minél inkább rövidlátó egy gyermek, annál inkább igyekszik az éleslátást úgy létrehozni, hogy megnyúlik a szemgolyó. Nem akarok az élettanába belemenni, de ezt a szemtengely megnyúlást tudjuk lassítani különböző eszközökkel. Tehát például, ha valaki ahhoz, hogy élesen lásson, rövidlátóként szemüveget visel, az egy egyfókuszú szemüveg, be van állítva, hogy távolra élesen lát a szóró lencséjével. De ha olvas, akkor optikai eszközzel, speciális progressziógátló szemüveggel ezt egy kicsit be lehet csapni. Ezek úgynevezett defókusz lencsék. Itt a kialakításban nagyon sok különbség lehet, hogy kis lencse szigetekkel dolgoznak, gyűrű alakban elszórtan. Ez már inkább részletkérdés, de egy sima, úgymond progressziógátló szemüveggel is tehet valaki azért, hogy ne romoljon a rövidlátósága olyan ütemben, mint ahogy egy egyfókuszú szemüveg mellett. Vannak éjszakai kontaktlencsék, amik hasonló elven tudják lassítani a rövidlátás romlását. És hát van farmakológiai útja is, amikor bizonyos szemcseppek adása az alkalmazkodási görcsöt oldja, tehát amikor úgymond rááll a szem belső izma, hogy a lencsét úgy állítja be, hogy közelre legyen éles a kép a retinán, annak a blokkolásával is lehet egy kicsit lassítani, vagy ezek kombinációjával. Ez az életmódon túl egy optikai és farmakológiai prevenció.
1: Most az a kisgyerek, aki mondjuk rövidlátó, akkor annak nagyon nem tesz jót a telefonozás például, vagy az, hogy monitor előtt ül.
0: Biztos, hogy nem. Csupán, pusztán a rövidlátóságról beszélünk és a szeme egészségéről, akkor biztos, hogy nem. Tehát ez a folyamatos közelre alkalmazkodás, hiszen csak úgy látja élesen azt a tablet vagy telefonmonitort, ha közelre alkalmazkodik, az viszi, hajtja előre egy önrontó körként a rövidlátóság kialakulását. Emellett meg kell említsem, hogy borzasztóan lecsökken a pislogás számunk percenként, hogyha egy kis közeli monitort nézünk. Még egyébként akkor is lecsökken a pislogás szám, hogyha egy filmet nézünk a moziban, akkor is a figyelem miatt ritkábban pislogunk. érdekes módon a videójátékoknál, vagy egy kis TikTok videónál még inkább akár percenként 1-2-re leeshet az amúgy percenként 14-16-os pislogás szám. Ez nagyon kiszárítja a szemfelszín, magával hozva az összes száraz szem tünetet és jelet. Tehát gyakorlatilag a szemfelszín korai öregedésén túl mindenféle szubjektív panasz társulhat, egy egészen kis ovisnál is.
1: És akkor az azt jelenti, hogyha valaki mondjuk óvodáskorban már szemüveget kap rövidlátás miatt, akkor lehet, hogyha mondjuk sokat telefonozik például, és ez általános iskolás gyerekekre is mondom, akkor lehet, hogy például egy éven belül sokkal többet romlik a szeme, mint egyébként régen mondjuk egy ugyanilyen rövidlátó gyereknek romlott?
0: Hogyne. Amúgy a 6 éves kor előtt kialakuló rövidlátóság az inkább patológiásnak mondható, tehát ha az óvodás korosztályt nézzük, mert jelenleg általában 5-6 éves korban kezdődik, ha nincsen valamilyen családi hajlamosító tényező, vagy egyéb hajlamosító tényező. Ilyen például a koraszülöttség, kötőszöveti betegségek, tehát lehetnek olyan helyzetek, amik időben előre hozzák a rövidlátóság megjelenését, de egyébként ez a 5-6 éves kor az, ami a normál rövidlátóság megjelenésének az időszaka. De földrajzilag is borzasztóan függ attól, hogy ki hol él. Például Kínában, ahol 47-50% a rövidlátóság aránya, ott már időben előbb megjelenik. Iránban például 8%. Ez egy 2010-es adat, lehet, hogy most 16 évvel később már nyilván több, de itt ezzel akartam érzékeltetni a különbséget.
1: Tehát leginkább akkor, amikor elkezdik az iskolát, akkor lesz szükség sok kisgyereknél szemüvegre?
0: Igen, igazán a rövidlátóság az összefügg ezzel az életkorral, abszolút. És egyébként ugye, ha belegondolunk, akkor kerülnek inkább be egy zárt térbe, órákon vesznek részt, kevesebbet vannak a szabadban, kevesebbet mozognak. Nagyon jó lenne, ha ez is egy szempont lenne a gyerekek oktatásánál, hogy mozogjanak sokat, menjenek a szabadba. Nem baj, ha hideg van, lehet öltözni, ez nem csak a szemük egészségét szolgálná. Nyilván technikailag sokszor nehéz megoldani, de pont ebben a 27 európai ország által jegyzett tanulmányban is ez volt, hogy nagyok a földrajzi különbségek, de mindenképpen ez egy közös védőfaktor.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Barcsai Veres Amarilla szemésszel, gyermekszemész szakorvossal arról, hogy minden negyedik, ötödik gyermek rosszul lát. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon három dokumentumot tartalmazó dossziéját, amely az egészségügyi minisztériumban található. A kormány.hu per igazságtétel oldalon az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Emlékeztetnek arra, hogy az ügy középpontjában az a döntés áll, amellyel Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023-ban kegyelmet adott K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. Őt azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához kötődő pedofil bűncselekmények eltusolásában, többek között azzal, hogy megpróbálta rábírni az áldozatokat vallomásuk visszavonására, olvasható a kormány.hu-n. A magyarázatban emlékeztettek arra is, hogy a kegyelmi döntést Varga Judit akkori igazságügyi miniszter ellenjegyezte, ezzel az hatályossá vált, és amikor az ügy 2024. februárjában nyilvánosságra került, országos felháborodást váltott ki, és rövid időn belül Novák Katalin, valamint Varga Judit politikai távozásához vezetett. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 19-ével. A miniszter a Facebook oldalára feltöltött videóban számolt be arról, hogy az NKA elnökeként munkáltatói utasításban felszólította a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját az alap összes kifizetésének felfüggesztésére. A miniszter úgy fogalmazott, szeretnénk megállítani, ami megállítható, és hogy ne költsön tovább olyan pénzt a Nemzeti Kulturális Alap, amely nem jó célra, nem jó helyre megy, ne költsön feleslegesen pénzt olyan programokra, olyan célok támogatására, amelyek nem élveznek megfelelő támogatottságot, illetve ahol a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható, fogalmazott a miniszter. Tar Zoltán arra kérte azokat, akiknek beragadta a pénze a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy ne aggódjanak, meg fogják kapni a pénzüket. Minden egyes szükséges kifizetést meg fognak nézni, és megkéri a főigazgatót, ossza meg vele ezeknek a még hátralévő kifizetéseknek a listáját, hogy át tudják nézni, milyen teljesítés van mögöttük, és ha ez megtörtént, akkor ezek a pénzek elmehessenek jogos gazdáikhoz, fogalmazott Tar Zoltán. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, amire május 20-án éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert a késve beküldött felajánlás érvénytelen, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A közlemény szerint az 1+1%-os felajánlásával mindenki támogathat egy számára fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Idén eddig már több mint 1.100.000-en rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Aki még nem tette meg, online az ESJA-ban gyorsan benyújthatja rendelkező nyilatkozatát is, írja a közlemény. Akinek nincs DAP vagy ügyfélkapu plusz regisztrációja, még mindig érdemes megfontolnia annak megnyitását, hiszen számos elektronikus szolgáltatás mellett a bevallási tervezetéhez is azonnal hozzáfér, és 1+1%-os támogatását is biztosan célba tudja juttatni, akár mobilról. Mint írják, a civil szervezeteknek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy kiemelt előirányzat támogatásáról viszont csak akkor, ha az adózónak nincs korábban tett érvényes nyilatkozata, vagy változtatni szeretne azon. Nyugat-Magyarországon a panel lakások átlagos négyzetméter ára idén áprilisban 814.700 forintra emelkedett, ami éves szinten csaknem 30%-os növekedés. Ezzel a panelpiacot tekintve az ország legdinamikusabban dráguló térsége lett, közölte értékesítési adatai alapján a Duna House. A keleti országrész panelpiacán tavaly április óta 653.000 forintról 702.000 forintra emelkedett az átlagos négyzetméter ár, ami 7,5%-os éves áremelkedés. Ez továbbra is érzékelhető növekedés, de jóval mérsékeltebb a nyugati régióban látott tempónál. A különbség arra utal, hogy Nyugat-Magyarországon inkább a regionális kínálati szűkösség alakítja az árakat. A jó állapotú, kedvező elhelyezkedésű panellakások kínálata korlátozott, így már kisebb keresletbővülés is jelentős árhatást okozhat, közölte a Duna House.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán többnyire napos idő lesz, a fátyol és gomoly felhők mellett helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, az északi a szél nagy területen élénk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Barcsai Veres Amarilla szemész, gyermekszemész szakorvossal arról, hogy a rövidlátás előfordulása a világ társadalmaiban évről évre rohamosan növekszik. Napjainkban minden negyedik, ötödik gyermek rosszul lát.
2: Hogyan lehet észrevenni azt, hogy a gyerekem rosszul lát?
3: Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye úgy van, hogy az iskoláig évente látásszűrést végeznek a védőnök, és utána két évente, páros években nézik a távoli közeli látóélességet, szerencsés esetben a sztereolátást, és hatodik évfolyamon pedig a színlátást. Na most, ha ezeken nem derül ki semmi, de a szülőnek gyanúja van arra, hogy a gyermek esetleg nem lát jól, akkor kell ettől függetlenül elvinni szemész szakorvosi vizsgálatra. Mik lehetnek ezek a gyanújelek? Például hunyorog a gyerek, kancsalít, feje fáj, dörzsöli a szemét, szerde lesz a fejtartása, az is lehet egyébként látás problémára utaló jel. Ezekre mindenképpen nagyon oda kell figyelni. Nagyon fontos, hogy adott életkorban nem pusztán fénytörési hiba az oka ezeknek a tüneteknek. Tehát lehetnek olyan általános betegségek, akár súlyos daganatos betegségek is, amik mondjuk kancsalságban nyilvánulnak meg, és borzasztó fontos, hogy szakorvosi vizsgálattal eldőljön, hogy itt tulajdonképpen mi a helyzet, mi van a háttérben.
2: De egyébként a szülők csak akkor kezdenek el gyanakodni, amikor mondjuk erősen panaszkodik egy gyerek, mondjuk fejfájásra, vagy nagyon közelről nézi mondjuk a tévét, vagy a mesekönyvet.
3: Én mindig látok különbséget olyan szülők között, akik maguk is szemüvegesek, ők valahogy rutinosabbak ebben, hogy felismerjék, hogy a gyermek nem lát jól, és látok olyat, akik mondjuk nem egy szemüveges család, nem is gondolnak rá, nem is tulajdonítanak jelentőséget annak, hogy hát fáj a feje, lehet rossz napja volt. Tehát valahol itt is az arany középút számít. Azok a családok, akiknél már előfordult kancsalság, vagy a szülők gyerekkorban szemüveget viseltek, vagy maga a gyermek koraszülött volt, ott mindenképpen kell szemészeti vizsgálatot végezni, tünetek nélkül is. Mert a gyermek nagyon sokáig kompenzál. Teljesíteni akar, meg akar felelni, és egyébként egy bizonyos sávon belül ő tud is alkalmazkodni, hiszen az anatómia a gyermekeknél úgy működik, hogy akár 8-10 dioptriát is tudnak alkalmazkodni, anélkül, hogy ők ténylegesen homályosan látnának. De nem ez a cél. Tehát nagyon sokszor van az, hogy valaki pluszos szemüveget igényelne, de nem tűnik fel senkinek, hiszen ő jól lát, jól teljesít, jól mozog, nem hunyorog, de egyszer csak egy lázas betegségben megjelenik a kancsalság, és kiderül, hogy ő évek óta tulajdonképpen egy plusz 4-es szemüveget igényelt volna, csak a kis belső izmaival ezt úgymond ledolgozta, alkalmazkodta és élesen látott. De kiderült, hogy esetleg mind a két szülő már gyerekkorban pluszos szemüveget viselt, és az ilyen családokban jó lett volna, ha előbb kiderült. Tehát mindenképp azt kell hangsúlyozni, hogy azok a családok, ahol egyik vagy mindkét szülő gyerekkorban szemüveges volt, ők vigyék szemészeti vizsgálatra a gyermeket. Tudjuk, hogy túlterhelt a rendszer, tudjuk, hogy nehéz időpontokat kapni, de náluk mondjuk indokolt. De minden gyerek nem tud gyerekszemészeti rendelésre eljutni, mert egyszerűen nincs annyi gyerekszemész, hogy minden egyes gyermeket szemészszakorvos vizsgáljon.
2: Hát meg gondolom, nem is mindenki viszi el a gyerekét. Tehát én nekem mindig a szűrővizsgálatok jutnak eszembe, hogy a szűrővizsgálatokon való részvétel az még Magyarországon nem általános. Tehát, hogy sokan nem veszik igénybe, pedig életet menthet.
3: Igen, igen, például a mammográfia, az emlőszűrésnek a részvételi aránya, úgy tudom, 60% körül van sajnos, tehát ez nagyon szomorú. De mondjuk a gyerekeknél a védőnői szűrővizsgálat a látás tekintetében is abszolút kötelező, tehát azon részt kell venni. A területi védőnők ezt szépen végzik, de én inkább itt azt hangsúlyoznám, hogy aki koraszülött volt, akinek kancsalság volt a családban, akinek a gyerekkorban a szülők viseltek szemüveget, ott érdemes szűrővizsgálattól függetlenül is elvinni, hiszen a szűrővizsgálat, ott nem történik pupillatágítás, a gyermekeknek igazi dioptria meghatározása mindenképpen tágpupillánál, alkalmazkodásgátlásban a megbízható, erre egy szűrővizsgálat nem alkalmas. de mindenki sem juthat el gyerekszemészeti vizsgálatra.
2: Ha valaki szemüveges lesz, az visszafordítható? Tehát van olyan, hogy megjavul a szeme és nem kell többé szemüveg, vagy ez visszafordíthatatlan folyamat, maximum csak lassítani lehet a romlást?
3: Külön kell választani, milyen a fénytörési hibája. A rövidlátóság az soha nem fog eltűnni. Nyilván lézeres látásjavító műtéttel majd felnőtt korában eltűnhet, de például, ha valaki távollátó vagy hipermetróp, ott a szem mérete az aktuálishoz képest változhat, nőhet úgy, hogy egy idő után már nincs dioptriagénye annak az anatómián jó szemnek. De például egy astigmatizmus sem igazán kinőhető, ezt szülők szokták használni ezt a szót. Tehát nem minden szemüveg nőhető ki, nagy részük nem nőhető ki.
2: Mi van azokkal a szemüvegekkel, amelyeket különböző áruházakban, drogériákban lehet kapni? Tehát lehet, hogy a szülő megkapja a diagnózist, a gyerekének szemüvegre van szüksége, bemegy egy szemüvegüzletbe, a rendes szemüvegüzletbe, és hát látja az árakat. Nem kevésbe kerül ma egy szemüveg. Ha nem váltja ki azt a szemüveget, amit a szemorvos fölírt, hanem inkább elmegy és vesz egy szemüveget a drogériába, az a gondolom többet ront. És többet áll.
3: Hát ott több gond van. Ugye a drogériás szemüvegeket arra találták ki, hogyha az öregszeműség vagy presbiópia miatt 40-50 pluszosan kell olvasó szemüveg, akkor azt valaki otthon felejti, és akkor vesznek egy +2, +2-t. Nem arra találták ki, hogy gyerekkori fénytörési hibákat javítsanak vele. A gyerekek nagy részénél a jobb és a bal szem eltérő fénytöréssel rendelkezik. Persze lehet teljesen szimmetrikus is, de azért pont ugyanannyi mind a két oldalra az ritka, hogy egyrészt ezek a drogériás szemüvegek jobb és bal szem azonos dioptriájúak. A másik nagy probléma velük, hogy a keret sem olyan, mint a gyerek fejre való. Tehát a centruma, az optikai centruma ezeknek a lencséknek nem oda fog esni, ahova kell, hiszen a felnőtt fejméret az nem az, az orrán se fog jól állni, nem úgy illeszkedik, nem beszélve a pupillatávolságról, tehát mondjuk lehet, hogy egy óvodásnak van egy 45 milliméteres pupillatávolsága, míg a felnőttnek egy 58 milliméteres, most ez alsó hangon is több mint egy centi különbség, ez óriási problémákat tud okozni. Lehet, hogy a gyerek pont azért nem fogja hordani ezt a polcról emelt szemüveget, mert szédül benne, mert nem is oda esik az a dioptria, és nem is arra a dioptriára van szüksége, úgyhogy ezeket nem erre a helyzetre találták ki.
2: Könnyen meg tudják szokni a gyerekek a szemüveget? Vagy ez is változó? Valaki elviseli, nincs vele gond, valaki pedig minden áron szabadulni akar tőle?
3: Én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy ha a gyermek eljön szemészeti vizsgálatra, meghatározzuk a pontos dioptriáját, és gyakorlatilag dioptria mérettől független, tehát akár egy +1, akár egy +6-os, ha a gyermek ráérez, hogy ebben jól látok, kinyílik a világ, akkor imádják. Tehát nekem számtalanszor beszámolnak a szülők arról, hogy még fürdésnél is alig tudják leszedni róluk a szemüveget.
2: És szerencse, hogy ma már nem hívósági kérdés a szemüveg, tehát magyarán már szemüveges, nagyon... azt nem csúfolják.
3: Ami szerintem klassz, hogy a keretválaszték nagyon megnőtt, tehát mind anyagában, mind formájában, színvilágában szerintem tényleg minden korosztály talál tetszetőset. Hajlékonyak, könnyűek, szilikon alapanyagúak, maguk az üvegek is, hát nem üveg, hanem műanyagok, kevésbé karcolódnak, persze még lehet kérni ilyen karcmentesítő rétegeket, de én azt gondolom, hogy találnak. Talán amit nehéz megszokni a gyerekeknek, az a nagyobb kamasz időszak, amikor kiderül, hogy mégiscsak kellene egy kis pluszos szemüveg, és akkor az ciki, tehát ez az időszak, amikor ugyan beismeri, hogy fáj a feje, hogyha nem hordja a szemüveget, de hát eddig is megvolt nélküle, miért hordanám most, és különben is a haját zavarja. Tehát azért vannak korosztályonként speciális kihívások, de azt gondolom, hogy a gyerekek nagy része abban a pillanatban megérzi, hogy ez neki jó, segít, úgyhogy szeretik. Meg aztán vannak külön a sportszemüvegek, tehát a sportolás közben sem kell lemondani az éles látásról. Meg más optikai eszközök is vannak, tehát most már egy kicsit bátrabban merünk fiatalabbnak is kontaktlencséket adni, a napi eldobható lencsékkel, de ott mindig a személyi higiénét kell valahogy letapogatni a családnál, hogy ott mennyire fognak odafigyelni, hogy hogyan gondozzák a szemüket meg a lencsét.
2: Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálatnak köszönhetően 1001 rászoruló gyermek kapott szemüveget, és azért döbbenetes az adat, hogy az ország minden tájáról 223 településről kaptak pályázatokat. A két legfiatalabb pályázó 2 éves volt. A támogatottak között 95 óvodáskorú gyerek és 904 általános iskolás szerepel. Tehát amit ön is mondott, hogy általános iskolába jön ez ki leginkább, hogy szemüvegre van szüksége a gyermeknek.
3: Igen, tényleg szomorú, mert azt gondolom, hogy a jó látáshoz mindenkinek joga van, és a gyerekkornak még van egy külön specialitása, hogy itt még bőven zajlik a látás fejlődés. Tehát nem úgy történik az éles látás, hogy megszületünk és rögtön kiválóan látunk. Az első pár évnek kitüntetett szerepe van. Először csak nagyon közelre, 20-30 cm-re látunk, és így bővül-bővül a látás modalitás, akár a kontrasztérzékenység, a színlátás, tehát ezek mind-mind egy fejlődés eredménye, hogy a korai ifjúkorra a legjobb a látásunk. De most, ha ez az ív bárhol is megtörik, bármilyen életkorban nem kapja meg a megfelelő szemüveget, rossz szemüveget kap, rosszul illesztett lencséket, akkor visszafordíthatatlan lesz az az állapot, hogy nem alakul ki a jó látás. Ezt hívjuk tompalátóságnak vagy ambliópiának. Ez felnőtt korban sem gyógyítható. Nem alakulnak ki azok az agyi területek sem, amik a jó látásért felelősek. Még egy teljesen épp szemnél is. És ez tényleg szomorú, hogyha valaki a gyerekkorban pusztán egy beszerzési probléma miatt nem kapta meg a jó látás esélyét.
2: Tehát magyarán lehet, hogy ezt államilag kellene szabályozni, hogy mondjuk az első szemüveg vásárlását mondjuk támogatná az állam. Mert hogy tényleg nagyon sok olyan szülő van, aki nem tudja kifizetni annak a szemüvegnek az árát. Én csak a kislányomat tudom hozni, ő 6 évesen most ment iskolába, 32.000 forintot fizettem a szemüvegére, úgyhogy kedvezményt kaptam rá, tehát így fizettem 32.000 forintot. És nem vettünk csillivilli szemüveget, megnéztük, hogy körülbelül mi áll jó az arcához, ő azért választott, és ezt nagyon sok szülő nem tudja kifizetni, főleg ahol mondjuk két gyereknek lenne szükség szemüvegre.
3: Igen, abszolút. Adott dioptria tartomány fölött egyébként lehet támogatást kérni, tehát ez dioptria tartománytól függ, nyilván a nagy dioptriák esetében, de azt kell tudni, hogy itt a NEAC-kal szerződött optikákon keresztül lehet beszerezni ezt a szemüveget, és ez az egyedi igénylési folyamat szakorvoson keresztül zajlik. De ez inkább a jéghegy csúcsa, tehát általában a gyerekek nagy részének nem ez a dioptria tartomány a igénye, de ezt mindig biztosan mondja a kezelőorvos is. A másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy a tompalátóságnak a megelőzése az nagyon kiemelt stratégia kell, hogy legyen minden ország egészségügyi programjában. Itt a környező országokban is gyakorlatilag a látás szűrés fokmérője is legtöbbször az, hogy hány százalékban van az országban tompalátóság. A tompalátóságnak egyébként sok oka lehet, nem pusztán csak a szemüvegesség, de ez a leggyakoribb oka.
2: Akkor változni kell ezen a téren is, és az iskolákban
3: mindenképpen,
2: is.
3: Legalább egy pályázati, vagy egy alapítványi rendszert is érdemes lenne. Tehát mindenképpen támogatandó, mert ez egy hosszú távon megtérülő befektetés lenne.
2: Ön egyébként mit tapasztal, sok gyerek fordul meg önöknél?
3: Sok gyerek? Rengeteg. Itt a szemészeti klinikán mi terciár ellátóközpont vagyunk, de van saját területi kötelezettségünk is. Mi az egész országból látunk el gyerekeket, Kecskemétől Kalocsáig, bárhonnan. Vannak bizonyos műtéttípusok, amiket csak itt végzünk az országban, bizonyos ritka betegségek, amelyeknek a kezelését abszolút centrumban kell végezni. Tehát nálunk nagyon nagy forgalmú mind az ambulancia, mind a bentfekvő részleg.
2: Hát ez jó lenne, hogyha akkor csökkenne, és ebben mi szülők is tudunk felelősséget vállalni azáltal, hogy a gyereknek nem adunk digitális eszközt a kezébe bizonyos kor alatt, mert hogy ez fontos lenne tényleg, hogy egy első, második, harmadik osztályos gyereknél azért ezt inkább megelőzzük, vagy lassítsuk, és sajnos az okos eszközök ezt erősítik, tehát nagyon sok gyerek telefonozik, nem hétvégén, hanem hétközben, és sokszor este 10, 11, 12 óráig nyomják a játékot, meg nézik a YouTube-ot.
3: Erről tényleg regényeket lehetne írni, tehát itt csak a jéghegy csúcsa, hogy rövid látó lesz. Az, hogy felborul a alvás ébrenlét ritmus, hogy száraz lesz a szeme, hogy pszichésen instabil lesz, hogy gyakorlatilag függő lesz. Én elég sok programról tudok, akik próbálnak információt átadni szülőknek, mert azt hiszem nem az a lényeg, hogy megértsük, hogy most elvesztünk valamit a gyerektől, tehát azt a mobiltelefont elvesztük tőle. Nem, pont fordítva, nem vesszük el tőle a gyerekkorát. Tehát az, hogy elvesszük annak a lehetőségét, hogy ő sárban, dagonyázva, a szabadban, szélben, hóban, kín van, és mindene is fejlődik, azt elveszi az, hogy ő ráfüggött egy bármire is. Akár ráfüggött a kis cuki állatos mini videók nézésére, ez nem kell feltétlenül egy agresszív, egyszereplős, lövöldözős játék legyen, egyáltalán nem kell, ezek ilyen kis alattomosan történnek. Nagyon szereti megnézni a cicás videókat, de aranyos, nevetgél rajta, jól van, de nem, kikapcsol a való világból, görnyed, a nyaka fáj, nem pislog, rövidlátó lesz, már éjszaka se alszik, mert azt nézi. Tehát ez a függőségi viszony, ami a legfőbb problémát okozza. Tényleg, én mindig mondom a szülőknek, hogy bátorság, vállalja föl, hogy ön lesz a rossz szülő, mert elvetted, mert a többi csinálja, de 10-15 év múlva oda fog állni az a gyerek, és azt fogja mondani, hogy anya miattad van, mert te adtad a kezembe a telefon, mert te nem szóltál. Tehát ők nem tudják, ők nagyon okos gyerekek, de az életkorukhoz mérten ők nem látnak ki a dobozból, ők nem látják, hogy kimaradnak egy csomó olyan fejlődési lépésből, ami később borzasztóan bepótolhatatlan.
2: Hát igen, bennünket úgy kellett az utcáról behajtani annó, annak idején.
3: De egyébként most is vannak ilyen gyerekek. Én mindig azt szoktam mondani, fogjanak össze páran szülők, mert egymaga nem fog kinfocizni. Ha két-három gyereket már levesznek a telefonról, azok előbb-utóbb egymással focizni fognak. Én szoktam így lázítani a szülőket, hogy bátran, gyerünk, rengeteg múlik a szülőkön, és a tájékoztatás, hogy ne azt lássák, hogy ők a rossz szülők, ők, akik elvesznek a gyerektől valamit, ők, akik nem adják meg a lehetőséget, mert ő nekik nem adatott meg, pont hogy az ellenkezője. És nagyon várom azt a 10 év múlvai pillanatot, amikor ez teljesen nyilvánvaló lesz, és mindenki úgy fog visszanézni, mint egy 60-as évekbeli dohány reklámra, amikor még a gyerekeknek is mondták, hogy a fáj a fejük, akkor dohányfüst. Tehát, hogy azért volt már néhány párfordulás az elmúlt évtizedekben.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában arról hallhattak, hogy 1001 magyarországi hátrányos helyzetű gyermek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. Megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és elkezdődik a tárgyalás a kormány tagjai és az Európai Bizottság Budapesten tartózkodó vezetői között. Magyar Péter hangsúlyozta, egyetértettek a bizottság elnökével abban, hogy ezeknek a pénzeknek a helye itt van, Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában, fogalmazott Magyar Péter jelezve, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Többek között a végrehajtási, a felszámolói és a közjegyzői rendszer reformjáról, valamint a Duna felsorsáról is tárgyalt a kormány hétfői ülésén. Magyar Éva kormányszóvivő tájékoztatása szerint a kormány soron kívül tárgyalta a Duna fel ügyét. A működést biztosító szerződés május végéig havi 1 milliárd forintból biztosítja a működést, ezért indokolt annak rövid távú meghosszabbítása, hogy 550 család megélhetése ne kerüljön veszélybe, jelezte a kormányszóvivő. Hozzátéve, a kormány célja fenntartható, hosszú távú megoldást találni. Szondi Vanda kormányszóvivő közölte, ma Magyarországon családok százezrei élnek végrehajtási nyomás alatt. Ezért döntés született arról, hogy az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszerreformjáról szóló törvénymódosítást. A cél az, hogy a jelenlegi profitorientált modell helyébe egy non-profit alapon, szigorú állami kontroll alatt álló végrehajtási rendszer jöjjön létre, jelezte a kormányszóvivő. Szondi Vanda közölte, a kormány javasolni fogja a Tiszapárt országgyűlési frakciójának a végrehajtási törvény módosítását a kilakoltatások végrehajtásának felfüggesztéséért, amíg az új törvény hatályban nem lép. A kormány arról is döntött, hogy a felszámolási eljárások ismét érdemi bírósági kontroll alá kerüljenek. Az igazságügyi tárca előkészíti továbbá a közjegyzői rendszer átalakításáról szóló törvénymódosításokat is, hangzott el a tájékoztatón. A civil egészségügyi szervezetek támogatási rendszerének újragondolását, felülvizsgálatát kéri az új kormánytól és egészségügyi vezetéstől a Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége, amely úgy véli, enélkül e szervezetek fennmaradása veszélybe kerül. A szövetség közleményében úgy fogalmazott, aggodalommal figyelik az egészségügyi civil szféra finanszírozási aránytalanságait. Az aránytalanság különösen nehezen érthető annak fényében, hogy egy új alapítvány több mint kétszer akkora támogatásban részesült, mint amiből az egészségfejlesztési irodák országos hálózata működhethető lenne, és a több száz magyarországi betegközösség és civil szervezet kritikus forráshiánnyal küzd, fogalmaz a közlemény hozzátéve, a helyzetet tovább nehezíti Magyarország uniós programokból történő kizárása, emiatt a magyar betegszervezetek jelentős része Európai Uniós forrásokhoz sem férhetett hozzá, Így stabil és kiszámítható működési háttér nélkül kénytelenek ellátni társadalmilag kiemelten fontos feladataikat. A szövetség azt kéri az új kormánytól és az egészségügyi döntéshozóktól, vizsgálják felül a civil egészségügyi szervezetek támogatási rendszerét, és fontolják meg annak lehetőségét, hogyan lehet a nagy volumenű egészségügyi kommunikációs projektek forrásainak egy részét közvetlenül a betegközösségek megerősítésére fordítani. Nyugat-Magyarországon a panel lakások átlagos négyzetméter ára idén áprilisban 814.700 forintra emelkedett, ami éves szinten csaknem 30%-os növekedés. Ezzel a panelpiacot tekintve az ország legdinamikusabban dráguló térsége lett, közölte értékesítési adatai alapján a Duna House. A keleti országrész panelpiacán tavaly április óta 653.000 forintról 702.000 forintra emelkedett az átlagos négyzetméter ár, ami 7,5%-os éves áremelkedés. Ez továbbra is érzékelhető növekedés, de jóval mérsékeltebb a nyugati régióban látott tempónál. A különbség arra utal, hogy Nyugat-Magyarországon inkább a regionális kínálati szűkösség alakítja az árakat. A jó állapotú, kedvező elhelyezkedésű panellakások kínálata korlátozott, így már kisebb keresletbővülés és jelentős árhatást okozhat, közölte a Duna House.

0: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. A Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium harmadik alkalommal rendezi meg gála műsorát a Művészetek Házában május 27-én 18 órától. A műsor programjaiban helyet kapnak az iskola együttesei a zenei képzés teljes palettájáról, illetve bemutatkoznak a tánc tanszakok is. Az iskola valamennyi diákja mellett fellépnek az intézmény tanárai is. A gáláról, a sikerekről, az összművészeti oktatásról és a tervekről is beszélgetünk az Európa Rádió stúdiójában a Miskolci Bartók Szakgimnázium igazgatójával, Bárány Zoltánnal.
2: Nagyon sok minden változott. Változtak ugye a körülményeink. Rögtön az első tanévünket kezdhettük az új épületünkben, a Csengei Gusztáv utcán, ahol együtt működünk a Miskolci Kulturális Központtal egy épületben, egy udvaron. Ez is számos új lehetőséget adott nekünk, fellépési lehetőségeket, helyszíneket és különböző összművészeti együttműködéseket. Az intézmény összességére jellemző a tanulmányi átlag fejlődés, sokkal jobban teljesítenek a gyerekek. Ezt mi sem mutatja jobban, hogy bekerült a Miskolci Bartók Szakgimnázium a város 10 legjobb középiskolája közé, és nem is tizedikként, hanem rögtön a hetedik helyre. Ugye itt a érettségi eredményeket, továbbtanulási eredményeket és a kompetenciamérés eredményeket összesítve nézte a hivatal, és ennek eredményeképpen ott vagyunk a hetedik helyen, és ennek is, és az iskola megújulásának köszönhetően az idei, illetve a tavalyi felvételi számunk is szépen emelkedett.
1: Május második felében is számos programmal várja az olvasókat és az érdeklődőket a második Rákóczi Ferenc könyvtár. Lesz például könyvbemutató, író-olvasó találkozó, mese délután és kézműveskedés.
3: Számos érdekes rendezvénye lesz a második Rákóczi Ferenc könyvtárnak. 19. író-olvasó találkozó Kassai Balázs, aki egy kerekesszékes író, talán igaz címmel jelent meg könyve, és ezt már az Ír Nagykövetség Facebook oldala is népszerűsítette, mert hogy ír téma. Ez egy e-könyv egyébként, de nyomtatott formában is itt hozzáférhető lesz, de már a Magyar Elektronikus Könyvtárban azt hiszem, hogy már meg lehet nézni, el lehet olvasni. És nem egyedül érkezik, mert Lajos András színművész, a Miskolci Nemzeti Színház Dilini díjas művésze fog felolvasni a könyvből részleteket. A kezdés tehát 19-én 16:30. Már mondtam az előző könyvbemutatók során, hogy Káli Rozmis Barbara érkezik a Sziszi könyvével a József Attila könyvtárba. Úgy látszik, a József Attila könyvtárban megint Erzsébet királyné lesz a téma Sziszi, mert hogy dr. Rátki Emőkének, aki németes tolmács, és kutatta Erzsébet királyné és a lovak kapcsolatát, és írt egy könyvet Erzsébet királyné a nyeregben címmel. Ezt megismerhetik az ő előadásából, május 19. kedd, 16 óra a kezdési időpont.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium harmadik alkalommal rendezi meg gála műsorát a Művészetek Házában május 27-én 18 órától. A műsor programjaiban helyet kapnak az iskola együttesei a zenei képzés teljes palettájáról, illetve bemutatkoznak a tánc tanszakok is. Az iskola valamennyi diákja mellett fellépnek az intézmény tanárai is. A gáláról, a sikerekről, az összművészeti oktatásról és a tervekről is beszélgetünk az Európa Rádió stúdiójában a Miskolci Bartók Szakgimnázium igazgatójával, Bárány Zoltánnal.
2: Nagyon sok minden változott. Változtak ugye a körülményeink. Rögtön az első tanévünket kezdhettük az új épületünkben, a Csengei Gusztáv utcán, ahol együtt működünk a Miskolci Kulturális Központtal egy épületben, egy udvaron. Ez is számos új lehetőséget adott nekünk, fellépési lehetőségeket, helyszíneket és különböző összművészeti együttműködéseket, és nagyon örülünk például az új kezdeményezésnek, hogy a újonnan alakult, az iskolában újonnan létrehozott tanszakunk, ugye a könnyűzenei képzés helyet kaphatott például az Adi Művelődési Házban, ahol most például május 19-én második alkalommal adunk koncertet. Az első alkalom az a karácsony advent időszakhoz kötődött. Nagyon-nagyon örömünkre teltházas volt a koncert, és természetesen a könnyűzenei tanszak tekintve, hogy egy új tanszak csatlakozott hozzá a jazz, illetve mondhatom úgy, hogy ez összeforva működik. Úgyhogy egy teltházas koncertet adott majd két órás repertoára, nagyon nagy sikerre. A következő állomás ennek a további működésnek, a együttműködésnek a május 19-ei. Úgyhogy várunk ide is mindenkit szeretettel, még lehet kapni jegyeket. Úgyhogy ez az első, ami nagyon fontos, hogy a Kulturális Központ és az iskola újonnan indult szakja az gyakorlatilag szépen tud együttműködni. Továbbá a város több pontján is adtunk úgynevezett koncertet, flashmobot az adventi időszakban, szintén a jazzeseink, a könnyűzenészeink léptek föl, például a Városháza erkélyéről indult egy ilyen nagyszerű karácsonyi egyvelegekből összeállított flashmob, apraja nagy összegyűlt a Városháztéren, és hosszú a sor, sorolhatnám ezt a nagyszerű együttműködést. Amit még újként szeretnék elmondani az iskola működésében, hogy sikerült bevezetnünk a Kovács módszert. Ez ugye a zenei képességfejlesztő technika, erre van egy nagyszerű képzett szakemberünk, így a testnevelés órák egy minimális részét erre fordítva. Ez is kuriózum, körbe néztem az országban, a művészeti szakgimnáziumokban, talán egy helyen Budapesten használják ezt. Ez azért is nagyon fontos, mert hát az nem tudom mennyire köztudott, de gyakorlatilag minden zenész valamilyen szinten hanyagtartással él együtt, a hangszer tartásból fakadóan, ami ugye napi sok órát jelent. És ez segíti a diákokat abban, hogy erőnlétben, koncentrációban, mentális egészségben fejlődjenek, és hogy egészségesek maradjanak. Az intézmény összességére jellemző a tanulmányi átlag fejlődés, sokkal jobban teljesítenek a gyerekek. Ezt mi sem mutatja jobban, hogy bekerült a Miskolci Bartók szakgimnázium a város 10 legjobb középiskolája közé, és nem is tizedikként, hanem rögtön a 7. helyre. Ugye itt a érettségi eredményeket, továbbtanulási eredményeket és a kompetenciamérés eredményeket összesítve nézte a hivatal, és ennek eredményeképpen ott vagyunk a 7. helyen, és ennek is, és az iskola megújulásának köszönhetően az idei, illetve a tavalyi felvételi számunk is szépen emelkedett.
1: Visszatérve az új tanszakra, miért volt erre szükség tulajdonképpen?
2: Gyakorlatilag az én elképzelésem az, illetve a gondolkodásom az iskola irányítás tekintetében, hogy haladni kell a korra. Az igényeket föl kell mérni, a külső visszajelzésekre reagálni kell. Ugye, mint köztudott, a fő képzési helyszínünk a Csengei Gusztáv utca épület mellett a zenepalota. A zenepalotában együtt élünk, együtt dolgozunk, szimbiózisban a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karával, akik nem tudom pontosan 3-4 évvel ezelőtt elindították a könnyűzenei képzésüket budapesti helyszínen, és népszerű a szak. Debrecenben az egyetem szintén indított pár évvel ezelőtt könnyűzenei képzést, és könnyűzenei képzés középfokon nincs a régióban és a térségben. A első évi felvételizés időszakában felvételizők száma rögtön mutatta az igényt. Nagyszerű pedagógusaink dolgoznak, aktív zenészek, akik mondjuk úgy, hogy nem csak tanítják, hanem tudják is, tehát aktívan működnek a zenei életben, város szinten, régió és országos szinten is, sőt, nemzetközi szinten. Úgyhogy nem is kellett különösebben olyan nagy energiákat fektetni a szaknak a reklámozásába. Egyszerűen meghirdettük a megfelelő helyszíneken, felületeken, és az első évben 20 felvételiző számmal, és hát abból jócskán szelektálva tudtunk szakot indítani. És ez a tendencia maradt már most a következő évben is.
1: Hová, hogyan tanulhatnak tovább az innen kikerülő diákok?
2: A könnyűzenei képzés szakról ugye hát közvetlenül a Miskolci Egyetem budapesti helyszínén, debreceni, illetve a jazz tanszak ugye már a 20 éve működő nagyon magas szinten zajló oktatásnak köszönhetően a Budapesti Zeneakadémián tudnak tovább tanulni, és hát az a tendencia, azok a számok mutatják, hogy gyakorlatilag a iskola össz számát is tekintve 90%-ban a növendékeink, miután leérettségiztek, vagy képesítővizsgát tettek, 90%-ban a szakjuknak megfelelő felsőfokú intézményben tanulnak tovább. Akik esetleg maradék körülbelül 10%, az pedig olyan szakon tud tovább tanulni többnyire, ahol tudják hasznosítani ezt a képzést.
1: Milyen más tanszakok vannak még? Hány diák, hogyan kell elképzelnünk a mindennapjait az iskolának?
2: Mikor átvettem az intézmény vezetését, körülbelül 130-140 fő közé volt tehető a tanulói létszám. A következő évben 160 fős létszámot tudtunk jegyezni, és ennek köszönhetően 12-13 év elteltével ismét tudtunk két osztályt indítani az év folyamon, a 9. év folyamon. Addig minden év folyamon egy osztály működött. Most a struktúra és a törekvéseink azok, hogy minden második év folyamon két osztályt tudunk indítani. Most az a helyzet állt fönt, hogy a idei felvételiző szám is nagyon magas. Több mint 60-an jelentkeztek, ebből 54 felvételiző jött el, és hát ez a kiértesítések száma az 48, a sikeres felvételizősök száma, ugye még a beiratkozás hátra van, az júniusban van. 9. osztályban maximum 29 fővel tudok osztályt indítani, úgyhogy nagyon erős szelektáció vagyunk túl. Jelenleg az iskola létszáma 164 fő, és nagyon szépen arányosan oszlik meg a zenei és a tánc szakon. Ugye táncos képzésünkön van kortárs modern tánc és néptánc. Úgyhogy az új épületben szépen elférünk. Az új épületet most a nyáron igyekszünk reményeink szerint egy kicsit átalakítani. Plusz egy teremmel tudunk bővülni, hogy kényelmesebben elférjünk. Az iskolára jellemző ugye, hogy a Szél Rózsa minden irányából vannak növendékeink, vidékről, felvidékről, valamennyi Miskolcról is, de leginkább vidéki közvetiskolákból jönnek hozzánk, és elsősorban ugye a szakmai teljesítményünk alapján kerülnek be az iskolába. Másodszorban a 7. évvége, 8. fél év, tehát a klasszikus gimnáziumi pontrendszer alapján működünk. De ebből fakad az is, hogy nem mindenki tanulja meg egyforma színvonalon, szinten a zenei alapokat, ezért, és például a nyelvet, ezért a művészeti szakgimnáziumra írt kerettanterv és különböző szabályozások engedik a kis csoportos működést. Ez nagyon nagy segítség, ugyanis akkor a gyerekek szintjüknek megfelelően csoportokba vannak osztva, és szépen tudnak haladni, fejlődni. Nem szükséges, és nem is tartom jónak a nagy létszámú osztályokat, nem szeretnénk ettől több nagyobb létszámú iskolát. Igazából a térség egyetemeit és a munkaerőpiacot tekintve bőségesen elég ennyi szakember képzés, úgyhogy sikerült végre elérnünk azt a szintet, ahol már kifejezetten a minőségre és a magas színvonalú tudásra tudunk fókuszálni, és csak olyan gyerekeket tudunk fölvenni, akik igazán szeretnék, és már megfelelő tanulmánnya, megfelelő tudásszinttel jönnek hozzánk.
1: A tanári karról mit lehet tudnunk, a szaktanárok miskolciak-e?
2: Többnyire miskolciak. Ez egyébként korábbi vezetés alatt is, és most is tartva ezt a hagyományt, elképzelést, elsősorban olyan tanárokat alkalmazunk újonnan, akik kötődnek az iskolához. Leginkább az a legszebb, hogyha olyan tanár tudunk fölvenni, aki járt hozzánk, mert egészen másképp tekintek és az iskolára, úgyhogy ide jártam, itt éltem, itt nőttem föl. Nem csak középiskolai években, ahogy említettem, egy épületben volt az egyetem, az zeneművészeti kara, akkor még intézete. Tehát elsősorban olyan tanárokat veszünk fel, akik ide jártak, és szívügyének tekinti az iskolát, Miskolcot és a kulturális életet. Természetesen van egy pár utazó tanárunk, de ők is budapesti székhelyen élnek, tehát Budapesten élnek, ott is dolgoznak, de ők is kötődnek Miskolchoz. Vagy itt nőttek föl, vagy ide jártak, de közben az élet úgy hozta, hogy Budapesten vagy a más városban élnek, és van egy pár, aki nálunk tanítanak. Hál' Istennek szerencsések vagyunk abban is, hogy nagyon-nagyon jó munkaerők, és szívükön viselik az iskola sorsán.
1: Még a céljai, tervei, rövid távon, hosszú távon?
2: Hosszú távon az elképzelésem az, hogy a zene és a táncképzés középfok mintájára egy előkészítő alapfokú művészeti iskolát tudjunk indítani. Erre megfelelő törekvéseink, lépéseinket meg is tettük. Ennek régen volt hagyománya, ennek van alapja, van létjogosultsága. Régen ezt előkészítő nulladik évfolyamnak hívták. A 7.-8. gyerekek járhattak a szakközépiskolába, akkor még úgy hívták, kizárólag szakmai órákra. Ennek mintájára, kicsit kibővítve, elképzelésem az, hogy 6., 7. és 8. osztályos gyerekek általános iskolából nem csak művészeti alapfokú iskolákba járhatnak, hanem hozzánk is. Ez a hosszú távú terv jelenlegi rendszer átalakulóban van. Várjuk a következő időszakban az irányokat, az iránymutatásokat. Bízom benne, hogy az intézménynek a fejlődését ezáltal is segíteni tudják. Elképzelés az, hogy középfokú oktatási rendszerbe olyan gyerekek tudjanak belépni, akiknek már a zenei alapjai nem csak elméleti, hanem gyakorlati szinten is a saját tanáraink által megalapozottak legyenek. Természetesen nem konkurenciát jelent ez az alapfokú művészeti iskolákra, Miskolcon sem, a térségben. Ez egy szűk réteg lenne, ez egy kis létszámú intézményi forma a nagy intézményen belül, de mégis egy olyan fajta millióben tudnak tanulni a gyerekek, ahol mind a hangszerek, mind a tanárok megfelelő színvonalú és felkészültségűek.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bárány Zoltán igazgatóval a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium gálájáról, az összművészeti oktatásról, a képzésről és a tervekről. Tartsanak velünk a folytatásban is!

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium harmadik alkalommal rendezi meg gálaműsorát a Művészetek Házában május 27-én 18 órától. A műsor programjában helyet kapnak az iskola együttesei, illetve bemutatkoznak a tánctanszakok is. Az iskola valamennyi diákja mellett felépnek az intézmény tanárai is. Most folytatjuk a beszélgetést Bárány Zoltán igazgatóval a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium gálájáról, az összművészeti oktatásról és a tervekről is.
2: Terveink a következő tanévben a könnyű zenei szak és a népzene szak népszerűsítése, erősítése. De el kell, hogy mondjam, hogy ez a tanévünk is annyira aktív volt. Most így miközben sétáltam ide a stúdióba, végig számoltam, hogy körülbelül 25-30 olyan irányultságú rendezvényünk volt, ami a diákjaink fejlődését és az iskola népszerűsítését segíti elő. Ezek különböző meghívott vendégművészek kurzusait jelenti, különböző versenyeket, találkozókat jelenti, amiket mi szerveztünk, kifejezetten alapfokú iskolásoknak. Itt megemlíthetném például a regionális fafúvós versenyünket, amit negyedik alkalommal szerveztünk meg, ezt két évenként rendezzük. 203 jelentkező adta be a nevezését. Két napos verseny alatt körülbelül egyformán szétosztva 100-100 versenyző jött el Miskolcra, 6 megyéből, és ebben a csodálatos épületben, a Zenepalota épületében mutatták meg tudásukat, szakmai zsűri előtt. Hál' Istennek negatív visszajelzés nem érkezett, elégedettek voltak a versennyel, és két évente szervezzük már a következő versenyre, már sok tanárral, pedagógus kollégával beszélgettem, hogy készülnek, mert nagyon szeretnének jönni. Itt azt szeretném megemlíteni, hogy az együttműködéseink sora itt a Kulturális Központtal és az egyetem már nem áll meg. A Miskolci Szimfonikus Zenekar nagyvonalú felajánlást tett, most már harmadik alkalommal, ami azt jelenti, hogy a verseny legjobb, legeredményesebb diákjai lehetőséget kapnak a Miskolci Szimfonikus Zenekar kíséretében színpadra lépni, mint szólisták. Ez a koncert június 5-én lesz az Adi Művelődési Házban. Úgyhogy most ezt szervezzük a zenekarra közösen, erre készülünk, és hát mindenhonnan jönnek, Szolnok, a Felsőzsolcai Zeneiskolából, Miskolcról, Egerből, Sárospatakról, tehát tényleg nagyon sok intézmény ügyes diákja nyerte ezt a lehetőséget meg, úgyhogy várjuk és készülünk rá. A rendezvényeink, illetve a kurzusaink, amiket említettem, ott általában mind olyan szakmai ember, aki aktív operában dolgozó, például a Budapesti Opera tagja, aktív zenészek, muzsikusok, akik eljönnek, és természetesen ilyenkor a diákjainkon túl meghívjuk társintézményeink diákjait, illetve számos olyan rendezvény volt, ahol amit az egyetem szervezett, hasonló szakmai kurzus is, a mi diákjaink csatlakoztak. Talán ettől szebb együttműködésről nem is tudnék beszámolni.
1: Hamarosan lesz egy újabb nagy rendezvény, harmadszor rendeznek gálát. Erről mit lehet tudnunk?
2: Igen, ez is egy új színfoltja az iskolánk életében, ez a Miskolci Bartók Gála. Itt az volt a törekvés, az első alkalommal már talán itt mesélhettem is arról, hogy nem csak egy klasszikus értelembe véve és nem megbántva magát a rendezvényeket, egy klasszikus iskolai gálát szerettünk volna létrehozni, hanem szerettem volna ezt a rendezvényt föltenni Miskolc kulturális életének a palettájára. Én azt gondolom, hogy sikerült is, harmadik alkalommal a gyerekek gyakorlatilag megtisztelve érzik magukat, hogy a színpadra lépnek. A Művészetek Házában lesz ez május 27-én, este 6 órától. Úgy szerveztük meg a programot és az egész műsort, hogy egyrészről egy lendületes, változatos, színes műsor legyen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az iskola gyakorlatilag összes diákja a színpadon lesz, nem egyszerre. Többnyire nagy együttesek lépnek föl. Az iskola szimfonikus zenekara, vonózenekara, fúvózenekara, könnyűzenei jazzzenekarának a Big Band együttese, a népzenészeink, a régi zene együttesünk, kórusunk, és a blokk második fele, szünet után, a fúvózenekar nyitányát követően az egész színpad a táncosoké, ahol a néptáncosok az iskola népzenekarával közösen adják a műsort, illetve a kortárs modern táncosaink különböző koreográfiában állnak színpadra. Itt szeretném megemlíteni, hogy ezen a színpadon fogják látni azokat a koreográfiákat, részben azokkal a gyerekekkel, akik a Miskolci Nemzeti Színház aktív tagjai is már egyben, és akkor itt szeretnék egy újabb együttműködést a Miskolci Nemzeti Színházzal megemlíteni, ugyanis a tanáraink többsége a Nemzeti Színház művészei. Például, hagyj említsem meg a mostanában ismét kitüntetett Kozma Attilát, koreográfust, balettművészt, a Miskolci balettvezetőit, művészeti vezetőit, a kiskolánk tanára, vagy Kocsis Andrát, Mátyás Flórát, Solti Csabát, mindannyian ott dolgoznak, és nálunk kiváló tanárok, hogy az ő általuk készített koreográfiát a tanárnők felkészítésével állítják színpadra, és az egyik blokk például egy kvázi főpróbája a nem sokára megrendezésre kerülő nyilvános képesítő vizsgának, ami szintén a színházban lesz, ahol a végzős diákok mutatják be tudásukat, amit az elmúlt 5 évben szereztek. Az est nyitánya önmagáért beszél. Bátori Lórán kollégám karmester ütőtanára az iskolánkban, de amellett zeneszerzői ambíciókkal is bír, és írt egy Sotokán himnuszt, ami az európai karate bajnokság nyitányára kérték fel. Egyébként ő feketöves karatés, és itt volt egy ilyen furcsa, talán egyedi kapcsolódás, és erre írt egy akkora, olyan gyönyörű, monumentális fanfárt, amely megragadta a figyelmet, és megkértem rá, hogy adjuk elő a Bartugára nyitányaként. Nagyon érdekes részfúvós hangzás, és rendkívül erős, ritmikus, keleties hangzású, ritmikájú műről van szó. Természetesen diákok adják elő tanár úr vezényletével. Egy másik hagyományt is sikerült bevezetni, a Bartók házi verseny, ami decemberben rendezünk, annak van egyetlen egy évzenésze, a legkimagaslóbb diák, és neki az egyik fődíj az az, hogy ezen a gálán szólistaként felléphet, úgyhogy a részfúvós együttes Simkó András tanítványunk, végzős tanítványunk jutalomjátéka lesz, ő elő fogja adni a timpani marsot. Aztán szimfonikus zenekari blokkban Mendelssohn Hebridák műve fog fölcsendülni, ez egy romantikus programzene, talán az egyik legszebb Mendelssohn mű. A nagy együttesek mellett, ahogy az előbb említettem, a Simkó Andrist, szoktunk helyet és teret engedni a kiváló, kimagasló diákoknak, úgyhogy egy zongora verseny, egy végzős diákunk szólistaként fog fellépni, Grieg zongora versenyét, Álma zongora versenyének második tételét fogja előadni, szintén az iskola szimfonikus zenekara fog kísérni. Aztán lesz egy Figaro belépője, Rossini, ugye a klasszikus sztárfigura fog színpadra lépni. Gyakorlatilag egy olyan főszereplőről beszélünk, aki saját magát reklámozza benne, úgyhogy ez azért is nagyon üdvös számunkra, mert nem akárki fogja előadni. Kendi Lajos egy igazi közösségkedvenc, Miskolchoz olyan szinten kötődik, hogy még az Opera Fesztivál idejében szólistaként itt egy operában lépett föl, és most is jelenleg is a Miskolci Színháznak az egyik énekese, egyébként egy megragadó személyiség és nagyszerű hangja van, és jó barátságba kerültünk, és fölkértem, hogy legyen úgynevezett sztárvendége a Bartók gálának, és örömmel vállalta. Úgyhogy szintén a szimfonikus zenekarunk kíséretében Rossini Figaro belépőjét fogja énekelni. Hogy ne csak zene legyen és tánc, természetesen a társművészetekre is gondoltunk, úgyhogy egy vers fog Lacki János kortárs költészete egy modern hangulatot hoz majd a zenei vonatkozásban a színpadra, diákunk fogja előadni. Kórus produkció, a kórus blokk Bárdos Lajos régi tánccal fogja indítani, és itt is nagyon nagy öröm számomra, hogy a kórus, amellett, hogy egyébként az iskola kis létszámú, és minden gyereknek kötelező, vagy nagyon sok esetben több nagy együttesben is kell játszania, a kórus nagyszerűen működik, nagyon sok eredményt értek el a tanévben, úgyhogy egy ilyen 15-20 perces blokk csak a kórusi. A vonó zenekara nagyon híres Bach Hámol szvittjét fogja játszani, ugye a Badinéri tételt, amit mindenki ismer, fuvarista szólista növendékünk fog virtuóz lendületes tételt eljátszani, és gyakorlatilag ennek a tételnek egy ilyen udvari táncokhoz kapcsolódik a keletkezése, és közeledve a blokk első felének a végéhez egy újabb nagy siker, bár nincs olyan szakunk, hogy zeneszerző szak, de mégis egy kollégánk, Nagy Ács Gyula tanár úr foglalkozik a gyerekekkel zeneszerzést tanít nekik, és egy növendékünk, Timkó Dávid, az Országos Zeneszerző versenyen első díjat kapott, egy vonós négyessel, az a címe Egy borongós hajnalom. Egyébként klarinétos növendék, és itt egy kicsit a reklámhelye az én növendékem, nagyszerű klarinétos is, és amihez nyúl a srác aranyjá válik a kezében, megnyert ezt a verseny nagyon magasan, és hát természetesen hol máshol, ha Bartók Gálennek kapna egy kis helyet ez a dolog, úgyhogy az fog következni. A régi zene együttes César Negri 1602-es tánzenéi szólaltatja meg. Ez már a reneszánsz és a barokk, korabarokk határvidéke, 400 éves zenéről beszélünk, amelyet modern fiatalok adnak elő. Tehát ez is egyfajta olyan színfoltja az iskolának, hogy ilyen működik, hogy a mai világban, ahol tényleg a kütyű halmok lepik el a gyerekeket, és alig tud némelyik kiszakadni belőle, 400 éves barokk zenét játszanak szívvel, lélekkel. Igazi monumentális hangzás, mert nagyon sokan vannak, 30-40 fős zenekarról beszélünk. A blog záró része a Big Band. Stevie Wonder művei fognak fölhangozzani jazz és funky swing művekkel, és itt szeretném megemlíteni a újonnan majd az iskolánkhoz csatlakozó kolléganőnket, Varga Andrát, aki a Miskolci Nemzeti Színház egyik legismertebb előadója, művésze. Nagyon örülök neki egyébként, hogy csatlakozik hozzánk, kiváló énekes, és amellett egy olyan színfoltja ez az iskolának, tekintve az eddigi munkásságát, hogy csak jót tehet majd az intézményet, és nagyon boldoggá tett, hogy ezt elvállalta. A második blokkról beszéltem, a második blokkban a fúvó zenekar fogja megnyitni a blokkot, és itt filmzenék fognak felhangozni. Klasszikus, mindenki által ismert John Williams, Leonard Bernstein átiratok, a Mission Impossible zenéje, West Side Story zenéje, és egy hatalmas nagy zenekar kell elképzelni. Ez a program a tavaszi fesztivál egyik állomása is egyben, és itt az egyetemnek a fúvósai is csatlakoznak hozzánk, Ás Gyula vezényletével. És ugye, ahogy említettem, a táncos blokk zárja egy pörgős, lendületes, kortárs modern tánc, ami átitatódik a mozgásművészettel, egy kicsit elkalandozunk a belső ének kivetítése a táncmozdulatokban szintre, és a végét pedig a lendületes népzene-néptánc kombó fogja majd zárni. Úgyhogy bízom benne, hogy ismét egy sikeres rendezvényen majd leszünk túl, meg jól fog sikerülni, nagyon sok munkánk van benne, nagyon sokan dolgozunk rajta, mind a tanárok, mind a diákok, úgyhogy várunk ide szeretettel mindenkit május 27-én.
1: Ha valaki szeretne bővebb információt akár az iskoláról, akár erről a programról, hol keresheti?
2: A bartokmiskolc.hu-n elérhető az iskola honlapja, onnan is akár el tud kalandozni az iskola Facebook oldalára, vagy Instagram oldalára, de egyébként a Miskolci Bartók néven a Facebookon fönt vagyunk, ott mindig aktuálisan, frissen tartjuk minden rendezvényünket.
1: Harmadszor rendezi meg Gála műsorát a Művészetek Házában május 27-én 18 órától a Miskolci Bartók Béla Zene és Tánc Művészeti Szakgimnázium. A műsor programjában helyet kapnak az iskola együttesei a zenei képzés teljes palettájáról, illetve bemutatkoznak a tánc tanszakok is, az iskola valamennyi diákja mellett fellépnek az intézmény tanárai is. A Kultúra mai adásában Bárány Zoltán igazgatóval a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium gálájáról, az összművészeti oktatásról, képzésről és a tervekről is beszélgettünk.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Május második felében is számos programmal várja az olvasókat és az érdeklődőket a második Rákóczi Ferenc könyvtár. Lesz például könyvbemutató, író-olvasó találkozó, mese délután és kézműveskedés. Brizai Zoltánt, a második Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallják.
2: Számos érdekes rendezvénye lesz a második Rákóczi Ferenc könyvtárnak. 19. író-olvasó találkozó Kassai Balázs, aki egy kerekesszékes író, talán igaz címmel jelent meg könyve, és ezt már az Ír Nagykövetség Facebook oldala is népszerűsítette, mert hogy ír téma. Ez egy e-könyv egyébként, de nyomtatott formában is itt hozzáférhető lesz, de már a Magyar Elektronikus Könyvtárban azt hiszem, hogy már meg lehet nézni, el lehet olvasni. És nem egyedül érkezik, mert Lajos András színművész, a Miskolci Nemzeti Színház Dilini díjas művésze fog felolvasni a könyvből részleteket. A kezdés tehát 19-én 5:30. Már mondtam az előző könyvbemutatók során, hogy Káli Rozmis Barbara érkezik a Sziszi könyvével a József Attila könyvtárba. Úgy látszik, a József Attila könyvtárban megint Erzsébet királyné lesz a téma Sziszi, mert hogy dr. Rátki Emőkének, aki németes tolmács, és kutatta Erzsébet királyné és a lovak kapcsolatát, és írt egy könyvet Erzsébet királyné a nyeregben címmel. No, ezt megismerhetik az ő előadásából, május 19-kedd, 16 óra a kezdési időpont. És lesz Mesekockák diafilmklub is, május 21-én csütörtökön 5:30, a Csillagszemű Juhász. Hát fognak tüsszenteni lehet, és hányszor kívánja majd egészségére a királynak a Csillagszemű Juhász, megtudhatják 21-én 5:30. A Kafka Margit könyvtárnak május 22-én lesz a gyereknapi rendezvénye. Délután 3-tól, délután este, vagy este 6-ig úgy is mondhatom, tart ez a program, a Legyél te is Nagy Ho-Ho-Ho Horoggász című rajzverseny eredményhirdetése és kiállítás megnyitója. Utána Cabóka Manóka interaktív zenés gyermekműsor, de hát kedvezményesen lehet beiratkozni például ezen a napon a könyvtárba, de ezt kézműves foglalkozás, szerencsekerék, micimackó, selfie pont, csillámtetoválás, mindenféle dolgok, életmód tanácsadás is, úgyhogy jöjjenek a könyvtárba a gyerekek a szülőkkel 22-én pénteken 3 órától. A Lévai Muzeális Könyvtárunkban is nyílik egy kiállítás, vagyis már nyílt, látható, a Zsinandiak bosszúja címmel, hát ez ugye a terrorról szól, a 18. század végi Franciaországon, a nagy francia forradalom időszakában könyvek, képek lesznek kiállítva, érdemes megnézni. Kiránduljunk Diósgyőrbe, képletesen, mert ott székel a Petőfi Sándor könyvtárunk. Május 21-éről is kiemelnék egy programot, mégpedig a mézédest, a méhekről hétköznapi nyelven és a Bene méhészet vezetője Benéni Téglási Tíme érkezik, majd propoliszról, fajtamézekről, mélypempőről, ezek jótékony hatásairól lesz szó, kimondottan, hétköznapi módon egy ismeretterjesztő előadás.
3: A Szabó Lőrinc és a Tompa Mihály könyvtár következik.
2: Így van, mert abban a két könyvtárunkban is számos program lesz. Május 20-án, szintén szerdán, de már 5:30, meg egy a Lengyel Nemzetiség Önkormányzattal közös program lesz, Némiás Emőke tart előadást, fejezetek a lengyel rockzene történetéből címmel. És akkor a Tompa Mihály könyvtárat hagytam a végére. Május 29-i pénteki mese délutánnak majd Janikovszky Éva lesz a főszereplője, illetve az ő könyvei elsősorban. A biodiverzitás a könyvtárban lesz a témája a május 20-ai programnak, amely 13 óra 30 perckor kezdődik. Zabari Judit tart majd foglalkozást általános iskolás korosztály számára. És még egy könyvbemutatót hagytam a végére, záridő, zárjuk ezt a programajánlót is ezzel, Hoplavel könyvét mutatja majd be, Messon Murray fog vele beszélgetni, tehát ő mutatja be, május 22-én pénteken délután 5:30, úgyhogy gazdag itt a programkínálat a könyvtárakban.
1: Május második felében is számos programmal várja az olvasókat és az érdeklődőket a második Rákóczi Ferenc könyvtár. Lesz például könyvbemutató, író-olvasó találkozó, mese délután és kézműveskedés. Brizai Zoltánt, a második Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon három dokumentumot tartalmazó dossziéját, amely az egészségügyi minisztériumban található. A kormány.hu per igazságtétel oldalon az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Emlékeztetnek arra, hogy az ügy középpontjában az a döntés áll, amellyel Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023-ban kegyelmet adott K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. Őt azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához kötődő pedofil bűncselekmények eltusolásában, többek között azzal, hogy megpróbálta rábírni az áldozatokat vallomásuk visszavonására, olvasható a kormány.hu-n. A magyarázatban emlékeztettek arra is, hogy a kegyelmi döntést Varga Judit akkori igazságügyi miniszter ellenjegyezte, ezzel az hatályossá vált, és amikor az ügy 2024. februárjában nyilvánosságra került, országos felháborodást váltott ki, és rövid időn belül Novák Katalin, valamint Varga Judit politikai távozásához vezetett. A kormány megállapítja, hogy Magyarország 2026-os központi költségvetésének tényleges helyzete átláthatatlan, ezért elrendeli annak teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát. Ezt tartalmazza a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent kormányhatározat. A büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatának felelőse a pénzügyminiszter, határideje június 30-a. Az ez évi költségvetést a parlament 2025. júniusában fogadta el, azóta a távozó Orbán kormány többször is módosította. A Tisza kormány hétfői ülését követő tájékoztatón elhangzott, a kormány célja, hogy a költségvetés a valós számokra alapuljon, fenntartható pályát módosítson az ország számára, és garantálja Magyarország pénzügyi stabilitását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, egyelőre nem ismert a pontos költségvetési hiány, a tárcák áttekintik az előző kormány kötelezettség vállalásait és azt, hogy azok szerepeltek-e a büdzsében. Magyar Péter hozzátette, a kormány arra kérte a pénzügyminisztert, hogy rövid határidővel mondja meg a valós helyzetet a büdzséről. A miniszterelnök hangsúlyozta, megszorításokat nem terveznek. Megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és elkezdődik a tárgyalás a kormány tagjai és az Európai Bizottság Budapesten tartózkodó vezetői között. Magyar Péter hangsúlyozta, egyetértettek a bizottság elnökével abban, hogy ezeknek a pénzeknek a helye itt van, Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában, fogalmazott Magyar Péter jelezve, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösségek jogainak rendezése érdekében, ezt jelentette be Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon keresztüli egyeztetésükön. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fűzte hozzá a külügyminiszter. A modern épületgépészet és a fenntarthatóság kérdését körüljáró előadás után 7 szekcióban több mint 60 beszámoló szerepelt a Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma idei tavaszi tudományos hallgatói konferenciájának programjában. A szervezet 1997 óta működik, jelenleg 130 ifjú kutató a tagja. A legkülönfélébb tudományágakkal foglalkoznak, a bölcsészettől a jogon át a műszaki területekig. Ezen a fórumon bemutathatják eredményeiket, megismerhetik más munkáját. Vadász Márton a Szakkollégium Hallgatói Önkormányzatának elnöke tájékoztatott.
2: A szakkollégiumunkban évente 2 konferenciát tartunk, mindig van egy tavaszi, illetve egy őszi konferenciánk. Egy olyan kettőséget gondoltunk ki a konferenciák rendszerében, hogy az őszi az inkább egy nemzetközi, egy nyitottabb konferencia, ez a tavaszi pedig a belső saját konferenciánk, aminek az a lényege, hogy ismertessük a legújabb kutatási eredményeinket, a szakkollégisták saját közegben tudják bemutatni azokat a munkákat, amiket az elmúlt hónapokban, elmúlt években folytattak. Tehát összességében egyrészt egy közösségi alkalomról van szó, egymás között lehetünk, másrészt pedig egy olyan tudományos alkalom is, ami lehetőséget ad arra, hogy fejlődjünk, új nézőpontokat hallhassunk a saját kutatásainkban is. Mindig az a program, hogy először van egy plenáris előadás. Itt általában olyan kutatókat, olyan professzorokat hívunk meg, akik kiemelkedőek a maguk tudomány területén, mivel egy interdisziplináris szakkollégiumról van szó, ezért volt már nálunk néprajztudós, történész, kémikus, tehát nagyon sokszínű a tudomány területi paletta, majd a plenáris előadás után kezdődnek a szekciók, most 7 szekcióban 62 előadást hallhatunk. Nagyon-nagyon különböző tudomány területekről, a matematikától kezdve az irodalom tudományon át, néprajz, történelem, tehát nagyon-nagyon sokszínű konferenciáról van szó, és hát a 62 előadó az bizonyítja, hogy egy nagyon széles látókörű szakkollégium a 60. A kiállás megtanulása nagyon fontos dolog, mert azt gondolom, hogy az életben való érvényesüléshez nyilván nagyon sok minden kellhet, de az, hogy az embernek legyen egy kiállása, merjen kiállni, emberek elé beszélni, merjen megszólalni, merje a saját nézőpontját, gondolatait képviselni, az egy nagyon-nagyon fontos készség, és a szakkollégium erre tanítja meg a hallgatókat.
0: Egy már működő hűtési módot, a víz párolgásán alapuló úgynevezett evaporatív technológiát fejlesztettek tovább a Debreceni Egyetem kutatói. Innovatív, világszínvonalú szabadalmat dolgoztak ki, amivel akár 50-60%-kal csökkenthető az épületek hűtési költsége. Ezzel kiválthatnánk az energiaigényes klímaberendezéseket. Az újítás lényege a párolgással járó hőelvonás és a modern hővisszanyerő rendszerek intelligens kombinálása. A műszaki megoldásra már bejegyezték a használati mintaoltalmat, a nemzetközi szabadalmaztatás hosszadalmas, de elindították az eljárást, ezt mondta rádiónknak Kostyák Attila, a Debreceni Egyetem műszaki karának tanársegédje, akinek a doktori kutatásából nőtt ki a precíziós szabályozási rendszer.
3: Maga az indirekt evaporatív hűtési eljárás egy alkalmazott eljárás, ugyan a mi területünkön ez nincs elterjedve, viszont például ázsiai és amerikai piacokon ez egy létező hűtési eljárás. Az eljárásnak a lényege, hogy az evaporatív úton meghűtött levegőt nem közvetlenül vezetjük be a tartózkodási zónába, hanem egy hővisszanyerőn keresztül alkalmazzuk azt, és az általa előhűtött levegőt egy hővisszanyerőn átvezetjük, így a kezelt és a beltérbe bejuttant friss levegő

0: veszteségekkel. Ha az egész szezon tekintjük, akkor olyan 50-60%-ban tudjuk a hűtési energiát mérsékelni ezzel a megoldással. Használati mintaoltalmunk van, és a szabadalmaztatási eljárás az most zajlik az egyetemnek a tudástranszfer központja segítségével.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Vas Albert, látható az Isten. Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, porban, kincsben, ahol sötét van, ahol fény ég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, ki meglátásra vak, s szeme elé a fénykor látja nőtt. Az csak olyankor látja őt, mikor leszállni fél az álom. Ítéletes, zivataros, villámvilágos éjszakákon.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Egy egér naplója. Éljen a mennyasszony. Pockokéknál igen jó sorunk volt. Úgy bántak velünk, mint családtagokkal. Akkor keltünk, akkor feküdtünk, mikor kedvünk tartotta, éléskamrájuk nyitva állt előttünk. Akkor ettünk, amikor megéheztünk, és azt, ami jól esett. Napközben nagyokat sétálgattunk Pannikával. Megmutogatott nekünk mindent. Az erdei békák telelő barlangját, a nagy kő alól bugyogó forrást, a hosszú szálú smaragdzöld mohát, amely csak forrásvízben érzi jól magát, és az erdei tündérek táncparkettjét, amely voltak éppen egy öreg tölgyfának a föld közelében lefűrészett tönkje volt. Látogatóba is jártunk vele, üres csigaházakban lakó tücskökhöz, pocokrokonokhoz, meg azokon a vénséges vén fekete anyókákhoz, akik az avar alatt laktak, és kéreglisztből sült pogácsával kínálgattak bennünket. Eltett egy hét, két hét, és mi még mindig csak vendégeskedtünk. Egyik este elalvás előtt így szóltam Eduárdhoz. Atyám mindig azt szokta mondani, akármilyen kedves vendég, három napig untig elég. Nem gondolod, hogy bennünket is unhatnak már a háziak? Eduárd szavattan válaszolt.
1: Attól függ, kire gondolsz?
0: Elnevettem magamat. Azt tudom, hogy Pannika felől esztendeig is maradhatnánk, de a szülei vajon mit szólnak hozzá, hogy két kenyérpusztítóval több van a háznál? Nagy hallgatás következett. Már azt hittem, barátom elaludt, ám egyszer csak megszólalt.
1: Meguntam ezt a csavargó legény életet. Legszívesebben letelepednék, itt megnősülnék.
0: Elvennéd Pannikát?
1: Elvenném, ha te nem.
0: Nem, nem. Siettem megnyugtatni, hogy én nem pályázom Pannika kezére. Eduárd határtalanul megkönnyebbült, hallva, hogy nem vagyunk vetétársak. Másnap, a reggeli után meg is kérte Pannika kezét. A pocoklány természetesen igent mondott, a szülők pedig keblükre ölelték Eduárdot, ha mi fiunk leszel. Az általános nagy örömből csak én nem vettem ki a részemet. Sajnáltam, hogy elveszítem egyetlen jó barátomat, kivel már annyi viszontagságon keresztül mentem. Hívott ugyan, hogy maradjak vele, és a pocok család is szerette volna, de hiába. Engem nem vonzott az őszi erdőcsendje. A csendből, az egyhangúan pergő napokból elég volt nekem addig, míg a múzeumban laktam. Jobban kedveltem a változatosságot, a kalandokat.
1: Mit forgatsz a fejedben?
0: Faggatott a boldog vőlegény.
1: El akarsz menni?
0: Természetesen el, de majd csak a lakodalom után.
1: Előbb úgy se engedtünk volna el, hiszen te leszel a vőfé.
0: Bár november vége felé jártunk, verőfényes szép napok jöttek egymás után. Reggelente délré fagyott harmat csillogott a fűszálakon, esténként pedig fehér páragomolyok lebegtek a fák között. Gyönyörű idő volt az esküvő napján is. Csipke mintásra rágott fehér nyárfa levélből volt a mennyasszony ruhája, halványkék peniszvirágokból a koszorú. Eduárd magból készült cilindert viselt zöld mohabársony frakjához. Olyan zavarban volt, engem csókolt meg a mennyasszony helyett. A környékbeli pockok mind eljöttek az esküvőre. Az örömszülők nagyon kitettek magukért, felfogadták az avaranyókákat, akik különféle gombák ezerféle elkészítési módját ismerték. Volt is olyan lakodalmi ebéd, hogy a vendégek nem győztek álmodni. A sok főséges jó falat közül nekem leginkább a téli fülőke gombából készült pástétomíz lett. Volt emeletes torta is diókrémmel töltve, s úgy kicifrázva, hogy szemünk szánk elállt, amikor megláttuk a tömérdek cukorvirágot, habtornyot, jégcsipkét, krémfodrot rajta. A torta után még mogyoró parfét és hétféle cukrozott gyümölcsöt hoztak. Három vén tücsök húzta a talpalávalót. A szünetekben elérzékenyülve mondogatták. Nemrég még altatódat cépeltünk ennek a leánykának, most meg lám-lám, a mennyasszony tálcot járja. Szerettem volna érzékeny búcsút venni Eduárdtól, felemlegetve közösen átélt kalandjainkat, bármennyire kerülgettem is azonban, egy percre sem sikerült félrevonnom. szörppel színültig telt csigahéjat tartva kezében táncolt, énekelt, mennyasszonyát ölelgette, csókolgatta, de ölelgette, csókolgatta az örömszülőket, a rokonokat, a muzsikus tücsköket és az avar anyókákat is. Se látott, se hallott a nagy boldogságtól. Így hát búcsú nélkül hagytam ott a lakodalmi vendégséget. A nagy zenebonában vigasságban senkinek sem tűnt fel a távozásom. Nagy fehér hold állt a kopárfák csúcsa fölött, és mint földre ereszkedett felhő hömpölygött a köd. Engem is betakart. Egy darabig még hallottam a lakodalmas ház zsivaját, a tücsök zenét, de egyre halkabban még végül el nem halt az utolsó hang is. Olyan csend vett körül, olyan félelmetes csend, hogy a legszívesebben visszafordultam volna.

Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Várhatóan pünkösd után jövő héten kedden ül össze az országgyűlés, amelyre a kormány oldalnak lesznek jogszabályjavaslatai, közölte a miniszterelnök a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva. Magyar Péter azt mondta, lesznek jogszabályjavaslataik, így korábbi vállalásuknak megfelelően módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. A javaslatot ugyanakkor nem ismertette, arra hivatkozva, hogy még a Tisza frakció sem ismeri a részleteket. Magyar Péter jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá Magyar Péter. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az okirathoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. A kormány.hu per igazságtétel oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg. Egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. A kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumnál lévő kedden nyilvánosságra hozott dossziéjának dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét, jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli, a dokumentumokat bemutató sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök azt mondta, az ügyben, amelyben K. Endre kegyelmi kérvénye is volt, 49 terhelt, 48 ügye volt. K. Endre kérvényét az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztálya nem támogatta. Magyar Péter soha nem látott esetnek nevezte, hogy a K. Endrének is megadott köztársasági elnöki kegyelmet ugyanazon a napon írta alá Novák Katalin, és jegyezte ellen az akkori igazságügyi miniszter. A miniszterelnök felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy készítsen beszámolót a 2026-os költségvetés valós helyzetéről, valamint arról, hogy a jelenlegi gazdasági és fiskális környezet alapján mely területeken lehet szükség módosításokra a büdzsében, közölte Köböl Anita kormányszóvívő a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón. A kormány célja, hogy a költségvetés a valós számokra alapuljon, fenntartható pályát biztosítson az ország számára és garantálja Magyarország pénzügyi stabilitását, hangsúlyozta a kormány szóvívő hozzátéve, a kabinet álláspontja szerint felelős gazdaságpolitikát csak pontos helyzetértékelésre és átlátható költségvetési adatokra lehet építeni. Köböl Anita azt is bejelentette, a kormányülésen szó volt a kormányzati gépkocsikat érintő megkülönböztető jelzések használatáról, és egyetértés volt abban, hogy a megkülönböztető jelzést kizárólag indokolt esetben közfeladat ellátáshoz kapcsolódóan lehessen használni, és az eddigiektől eltérően kizárólag a miniszterelnököt és a belügyminisztert illesse meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az állandó vizekben, holtágakban, illetve a tavak nádasra borított szegélyzónáiban folytatódik a szúnyoggyérítési program a héten, ezt közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A szakemberek folytatják a biológiai kezeléseket a héten. Ez azt jelenti, hogy a tenyésző helyeken egy olyan természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, amely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. Az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket, ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a ház körüli pangó vizek a vízzel teli edények hordó kiürítésével a lakosság is hozzájárulhat a lárvák élőhelyének szűkítéséhez, így a szúnyogártalom csökkentéséhez, ugyanis számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat, fogalmaz a közlemény.
0: az időjárásról.
1: Szerdán többnyire napos idő lesz, a fátyol és gomoly felhők mellett helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, az északi a szél nagy területen élénk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Krisztus a jövő, együtt követjük őt. Ezzel a felkiáltással mondták ki a Kárpát-medencei Magyar Református Részegyházak Alkotmányjogi Egységét 2009. május 22-én, tehát 17 évvel ezelőtt Debrecenben. Ezen a napon újraegyesült mindaz, amit a háborúk, a politika és az országhatárok szétszakítottak, de szétválasztani soha nem tudtak. Archív összeállítással kezdünk.
2: Tulajdonképpen lehet egy kis párhuzamot vonni a népszavazás és a református egység között. Amit akkor a politika nem tudott megvalósítani, azt ha más eszközökkel is az egyház mégiscsak megvalósítja.
1: Hogyan lehet hitelesen jelen lenni egy olyan világvárosban, ahol több száz vallás és nyelv találkozik? Miben más egy ausztráliai magyar gyülekezet, mint az itthoniak? És hogyan válhat egy hatalmas város közepén egy kis templom valódi belső szobává? Péter Fikundot a Sydneyben és a Canberrában működő magyar református gyülekezetek lelkipásztorát kérdezzük.
3: 98-ban visszamentem Erdélybe, a Kovászna megyei komandon voltam lelkész, de az igazság az, hogy nem oldódott meg erre az időre sem még a diaszpórában és Ausztráliában és ezen belül Sydney Canberrában a lelkészi állás, úgyhogy visszaimádkoztak, visszakönyörögtek, visszaküldtek, és én 2000 hajnalán azt ígértem embernek, Istennek, hogy akkor én a 2 évet még akkor megyek. Hát a 2 évből lett ez a, most már onnan számítva is több mint 25 év.
1: 94 éves korában visszaadta életét Teremtő Urának Viktor István, református lelkipásztor, vallástanár. Műsorunk végén a volt helycei lelkészre, a Sárospataki Református Kollégium egykori vallástanárára emlékezünk.
4: Még egyszer egy nyári táborban minden tanítónak, vezetőnek adtak ajándékbe szép kerámia csészét, és írtak rá valami neki jellemzőt, az enyémre azt írták, hogy minden felhő gyanús. És ezt én nagy örömmel fogadtam, hogy csak ugyan egyszer be lehet fejezni ezt a futást, és lesz igazi nyugalom nem a sírba, hanem valahol a mennyek országába.
0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: május 22-én mondták ki a Kárpát-medencei Magyar Református Részegyházak alkotmányjogi egységét, Erdély, Kárpátalja, Délvidék, Felvidék és az Anyaország csatlakoztak először a közösséghez. Most, 17 évvel később hallgassanak meg egy archív összeállítást, amelyben résztvevőket kérdeztünk arról, milyen érzésekkel és gondolatokkal élték át a történelmi pillanatot. Az Európa Rádiót akkor Oroszági, Fekete Zsuzsa és Béli Katalin tudósította.
2: Egy maréknyi föld otthonról, egy jelkép, mely megerősíti a határon túli reformátusság és az anyaország reformátusainak összetartozását. Debrecenben délelőtt 9:30-kor megszólalt a harang. A nagy templom harangjának hívására az alkotmányozó zsinat tagjai ünnepélyesen a Kossuth térre vonultak. A Kárpát-medence kicsinyített domborzati mását helyezték el az otthonról hozott földet. A Kárpátaljáról, az Erdélyből, a Felvidékről és Délvidékről, valamint az anyaországból érkező látogatók folyamatosan helyezik el a földet a medencében. Szabó László Abaúj megyei és Encsi gondnokot, a Magyar Református Zsinat tagját kérdeztük.
3: Az egész Kárpát-medence magyarsága, ha kell, akár még azon túliakat is, örömmel fogadjuk egy fa alatt, gyernyő alatt, ebben a nagy hőségben különösen számítottam is rá, hogy vagy esik, vagy a nap fog igen sütni. Örülök neki, hogy a 2004-es szavazáson talán tudunk javítani ezzel az óriási rendezvényel, hiszen szerintem már itt több mint 10 000 ember van, és még biztos többen lesz.
2: Ön egyébként hogyan éli meg az egységesülést a szétszakítottság időszaka után?
3: Különösen érzékenyek vagyunk, hiszen Abaúj megye is szét lett szakítva. Valamikor Kassa volt a székhelyünk, volt is egy időben ilyen vicc, hogy Encs kisváros lemond a városi rangjáról, ha Kassát visszaadják. De hát ez nem következett be, de most itt vannak a kassaiak is, és örömmel látjuk őket, és a nagy Abaújt még álmodjuk, már voltak is együttesüléseink a Szlovákiába szakadt Abaújakkal.
2: Kíváncsiak voltunk a hosszú sorokban álló emberek érzéseire is.
4: Agnes Latina Rahó, Felső-Tisza vidék. Tulajdonképpen régóta készültünk erre a pillanatra, úgy tűnik, hogy a sok nehézségek árán is, de végre elérkezett. Örülök neki, hogy itt lehetek.
2: Örömünnep ez a mai?
4: Nagyon is. Igazán örömünnep, mert mint említettem, régóta vártunk erre a pillanatra. És tulajdonképpen lehet egy kis párhuzamot vonni a népszavazás és a református egység között. Amit akkor a politika nem tudott megvalósítani, azt ha más eszközökkel is az egyház mégiscsak megvalósítja.
5: Marosvásárhely, Felsőváros, Erdély.
2: Megkérdezhetem, hogy milyen érzések kavarognak most önben, hogy egységesül a Kárpát-medencei reformátusság?
5: Nagyon vegyes érzelmek, örömteli érzelmek.
2: Egy kicsit, mint a meghatódott lenne.
5: Igen. Nekünk, akik elszakadtunk, és más körülmények között élünk, ez egy ünnep.
6: Nekünk az a kötelességünk, hogy itt legy.
2: Hányan érkeztek?
6: 29-en a mi egyes kerületünkből, de együtt, amikor 40 fős busszal jöttünk, még felvettük a mezőbándiakat is, éjszaka 12-kor indultunk, fáradtak vagyunk, de azért megéri.
2: Fiatalokat is hoztak magukkal?
6: Nem, gyerekeket nem, sajnos a fiataloknak, ha más lenne az elképzelésük az életről.
7: Szabolcs megye nagy halász, Nyíregyházától éjszakra 20 kilométerre. Törülünk, hogy ilyen sokan vagyunk. Jelentsék, hogy mi is vagyunk a világon. Tudják az emberek, hogy még vagyunk, meg kellünk, meg kellenének még hozzánk többen is.
8: Tatáról jöttünk, a Tatai Református Gimnáziumból.
9: Merke Alapfokú Művészeti Iskolából, szintén Tatáról.
2: Látom, hozták magukkal az egy maréknyi földet. Mit jelent önöknek ez a jelkép, ez a szimbólum?
9: Hát nekem igazán az összetartozás jelképe, hogy elhoztuk az ország másik felébe a Tatai földet.
8: Az, hogy Kárpát-medence egy, és határok nem oszhatják meg a földjét.
2: A Kárpát-medencét ábrázoló nagymedencében először a magyar református egyház püspökei helyezik el azt a marék földet, amit magukkal hoztak. Nagyon sokan vannak a debreceni nagy templom előtti téren, Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és az anyaország reformátusai. Mindannyian táblákkal állnak körbe, Homoródról, Erdélyből, Nagyváradról, Békés Csabáról, számos kisebb és nagyobb településről jöttek ide azért, hogy együtt ünnepeljenek és kifejezzék, hogy együvé tartoznak.
10: Szét voltunk választva, forjon össze ugyanúgy, ahogy együtt volt.
11: Más lesz akkor az élet?
10: Ugyanaz lesz, de jobban fogjuk egymást szeretni.
11: Eddig nem szerettük egymást?
10: Hát nem nagyon. Mert ha jöttünk a határon, azt mondták, jönnek az oroszok, pedig mi nem voltunk oroszok. Mert mi megtartottuk a magyarságunkat. 60 évig nyögtük ezt a nyelvet, és azért mi tiszta színmagyarok vagyunk.
11: Sokat kellett emiatt szenvedni?
10: Hát biztosan. Eleinte még nagyon-nagyon sokat. Majd később egy kicsit jobb volt, de most megint megkezdődött, úgyhogy most nekünk már végünk lesz.
12: Szeretettel köszöntjük a nagyenyedieket. Hát a nagyenyedi történelem az a magyar történelem, és talán most a magyar történelem és a nagyenyedi történelem megint egyesül.
13: Hát igen, reméljük, hogy az egyesülés ezúton most már lelkileg létrejön, és reméljük, hogy ebbe az egységbe ezután erő lesz és hűség.
12: Milyen szívvel jönnek most itt a menettel, az egységesülési menettel, hiszen jó régen járunk már, nagyon meleg van, de az emberek fegyelmezetten, szépen énekel, és ihletett hangulatban vannak.
13: Természetes, ez úgy van, hogy ha valahova az ember útra indul, mindig jó szájízzel kell indulni. Mi így indultunk, így érkeztünk, és ez az őrvendezéssel veszünk részt ebbe a menetbe, hiszen ez az őrvendezés menete most.
12: Hogyan viszi ennek a napnak a hírét hazúra, odaátra?
13: Sok áldás kívánásra jöttünk ide a Nagyenyedegyház megyéből, és ugyanilyen áldást viszünk vissza. Visszük az egyesült, egységben élő magyar reformátusság hitét, hűségét és a hitnek a bizonyosságát.
12: Mit jelentett a magyarság megőrzésében a hit, a református templom, ahol magyarul prédikálnak?
13: Hát nekünk nagyon sokat jelentett, hiszen mi 30 éve már lelkészek vagyunk. Átéltük azt a nehéz kort, amikor csak a templomba szólalhattunk meg magyarul. Ott is mindig egy-két ember a megfigyelő volt, de sose adtuk fel, és mindig a Betlen Gábor jelszava, életünk jelszava volt, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, bizonyára senki. Én Szabó Gergely vagyok, Székely-Kocsárdi református lelkipásztor, Nagyenyedegyház megye.
14: Erdélyből három székről, három szék vármegye Erdővidék nevű térségéből, annak központjából, Barotról, a Baroti Református Egyházközség részéről lelkipásztor és egy 8-tagú delegáció érkezett erre a történelmi jelentőségű alkalomra. Református és magyar, magyar és keresztény reformátusnak ezen a napon itt volna a helye. Ez nekünk egy trianoni egyházi jóvátétel, ha csak szimbóluma is van ennek az eseménynek, egyházi jóvátétel, összmagyar jóvátétel, hogy végre valami nem nagy esemény, ilyen értelme, ami mekkora az ellentéte ennek a trianoni tragédia, de mégis nagyon jelentős. Itt kellene lenni mindenkinek. El se képzeltem volna, ha csak betegség vagy egyéb nagyon komoly dolog nem tartott volna távol, csak akkor maradtam volna el erről az alkalomról. Én érzem, hogy református vagyok. Érzem ezt a reformáció történetén keresztül, a gályarabokon keresztül, az erdélyi fejedelmek hűségén keresztül, és az evangélium kötelménye keresztül.
15: Csiszár Ákos Benyámin vagyok, a Jókaimon református általános iskolából jöttem Nyíregyházáról, és azért vagyok itt, mert számomra fontos az, hogy Magyarországot és a külföldön élő magyarok ismét az országunkhoz tartozzanak, és hogy egyek legyünk. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, én is hozzátehetek ahhoz, hogy egyesüljön ez a cél.
16: Pápára jöttünk, és társas táncot táncoltunk, de van a modern tánc része is, meg a néptánc része is. Soha ebben a műsorban vettünk részt.
17: Pécsről jöttem, és én azért érzem fontosnak ezt napot, hogy egyesítsük a magyarokat, és hogy tényleg egyek legyünk, és ne szétszórva legyünk. És hát eddig sok programon vettem részt, mert végül is majdnem mindegyiken voltam eddig.
16: Szerintem ez a nap azért fontos számunkra, mert így az egyházak, hogy egyesülnek, újra régi lehet, és nem kell szétszakadnak lennünk. A programok nagyon jónak ígérkeztek, és szerintem nagyon jó. Nagyon meleg volt, de örülünk, hogy

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Az 1940-es évek végétől egyre többen hagyták el Magyarországot politikai vagy gazdasági okokból. Sokan egészen Ausztráliáig mentek, ahol új életet kezdtek. A messzi kontinensen a gyökerekhez való ragaszkodás, az anyanyelv és a hit különös jelentőséget kap. Péter Fikund református lelkipásztor több mint 25 éve szolgál a Sydney-i és a Canberra-i magyar gyülekezetekben. Közösséget épít, családokat kísér, kapcsolatokat keres és megtart. De hogyan lehet hitelesen jelen lenni egy olyan világvárosban, ahol több száz vallás és nyelv találkozik nap mint nap? Miben más egy ausztráliai magyar gyülekezet, mint az itthoniak? És hogyan válhat egy hatalmas város közepén egy kis templom valódi belső szobává? Ezekről kérdeztük tavaly Debrecenben, egységnapi élő műsorunkban az ausztráliai magyar reformátusok képviselőjét. Ők voltak azok, akik hivatalosan csatlakoztak a nagy magyar református egyházhoz. Műsorvezetőtársam Lénárt Vanda volt. Hogyan is, mikor került kapcsolatba az ausztráliai magyar református gyülekezetekkel? Sárospatakon végzett, messze vezetett az út akkor ezek szerint.
2: Igen, de Sárospatak előtt ugye Kolozsváron tanultam, román sorkatona voltam, majd pedig Magyarországra kerültem, mielőtt teológiára 2 évet dolgoztam, majd 5 évet tanultam Sárospatakon valóban, illetve az 5 év után egy zsinati, magyarországi református egyház zsinati ösztöndíjjal Amerikába voltam, és mindezek után én úgy éreztem, hogy haza szeretnénk menni Erdélybe. És az akkori egyházi atyák jó tett helyébe jót várj, azt mondták, hogy hát milyen jó lenne, hogyha elmennél még legalább 1 évet valahova misszióba, és hát nem sok választásom volt az igen vagy nemen kívül, és akkor én választottam Ausztráliát, és ott voltam 1 évig 97-98-ban, majd pedig úgy éreztem, hogy ennek már véget kell vetni, és haza kell menni a szülőföldre, úgyhogy 98-ban visszamentem.

0: mentem Erdélybe, és a Kovászna megyei komandon voltam lelkész, de az igazság az, hogy nem oldódott meg erre az időre sem még a diaszporában és Ausztráliában és ezen belül Sydney Canberrában a lelkészi állás, úgyhogy visszaimádkoztak, visszakönyörögtek, visszaküldtek, és én 2000 hajnalán azt ígértem embernek, Istennek, hogy akkor én a 2 évet még akkor megyek. Hát a 2 évből lett ez a, most már onnan számítva is több mint 25 év.
1: Korábbi nyilatkozatában azt olvastam, úgy fogalmazott, hogy hiszem, hogy az ausztráliai magyar egyháznak történelmi hivatása van. Mit jelent ez?
0: Ez azt jelenti, hogy a legfiatalabb egyházak közé tartozunk, tehát legalábbis a magyar református egyházon belül, tehát ez azt jelenti, hogy éppen, hogy nyugdíjas korúak vagyunk, tehát a tavaly ünnepeltük a 75. évfordulót, de azt lehetne mondani, hogy mivel a Kárpát-medencének a vesztessége már emberileg nézve, a lélekszámot tekintve, a diaszporának és így Ausztráliának is a nyeressége, tehát a történelmet mi nem írjuk, hanem éljük, és tulajdonképpen építjük.
2: A magyar hagyományokat mennyire tudják megőrizni ebben a nagyvárosban és a gyülekezetben?
0: Még mielőtt ezt megválaszolnám, ott a felvezető kérdések között volt, hogy hogyan lehet Ausztráliában a magyarságot, vagy pedig a hitéletet megtartani. Én Sárospatakon tanultam, ahol az egyik korábbi professzornak volt a mondása, és ezt magamévá tettem, hittel és humorral. Tehát ez, mivel természetem is egy kicsit ilyen, neveltetésem is ilyen, tehát tulajdonképpen nem egyszerű, sehol sem egyszerű. Visszatérek mondjuk oda, hogy amikor 2000-ben én mégiscsak igent mondtam a akkori erdélyi püspök úrnak, áldott emlékű dr. Csia Kálmánnak, aki nem csak erdélyi püspök, hanem a diaszporának is a püspöke volt, akkor én megkérdeztem tőle, hogy miért. És azt mondta, hogy azért kund, mert komandóra is könnyebb lelkész küldeni, mint a diaszporába. És akkor én egy kihívásként éreztem, azóta is annak érzem, úgyhogy az ausztráliai magyar közösséget úgy lehet megtartani, hogy a bölcsőtől lakóporsóig megkeressük, vagy éppen elkísérjük, tehát akár egyháznál, akár hétvégi magyar iskolánál, akár cserkészetnél, akár tánccsoportoknál, akár természetesen korábban, ami most már kihaló félben van, az úgynevezett különböző társadalmi szervezetek, egyesülésekkel, hát együtt kell élni, lüktetni, és akkor még bezárólag az a gondolat, én ugyancsak Erdélyből hoztam, viszem magammal, és adom tovább, hogy az a lelkipásztor, még 6 napon át láthatatlan, a 7. nap érthetetlen. Tehát mi 6 napon át igyekszünk az emberek között lenni, néha szó szerint úgy, hogy kitesszük a táblát, hogy a 99 elolvashassa, elmentem az egyért.
1: 2025 az ifjúsági szolgálat éve a református egyházban. Önök hogyan tudják megszólítani, meg tudják-e a fiatalokat?
0: Hát én azt gondolom, hogy a fiatalokat részben a legkönnyebb megszólítani, de ugyanakkor a legnehezebb megtartani. Tehát megszólítani még azért a tisztelet jegyében megállnak és hallgatnak. Aztán, hogy ez mindig attól függ, hogy milyen környezetet tudunk nekik ajánlani, vagy éppen milyen környezetben érzik jól magukat. Hát Ausztráliának, de szerintem nem csak Ausztráliának, nagyon sok gyülekezetnek vagy közösségnek a problémája a távolság elsősorban, tehát Ausztráliában végképp nagyok a távolságuk, hát egyszerűen csak elképzelni, hogy mondjuk az egész Ausztrália területe 84-szer nagyobb, mint Magyarország
2: akkor
0: területe.
2: Akkor a helyettesítés a lelkipásztori szolgálat során nem annyira működik ilyen távolságoknál, a helyettesítés.
0: Miről beszélünk? Azt se tudjuk, mi az. Tehát igazság szerint, tehát teológusok nincsenek, honnan is lennének, nyugdíjas lelkipásztorok nincsenek. Hát vannak hitben élő férfi és asszonytestvéreink, vannak fiatalok, akik megoldják, tehát igazság szerint azért itt megkövetném mindezt, mert most is távol létemben a gyülekezetünk főgondnoka és az orgonista egyben, tehát ők állnak helyet a gyülekezetben, tehát bibliaórákat is mondjuk, mivel ma már könnyebb virtuálisan is bekapcsolódni, tehát tulajdonképpen a Sydney Canberrától több 1000 kilométerre levő másik 3 lelkész kollega átveszi a virtuális bibliaórákat, az Isten tiszteletek azok megvannak a gyülekezet tagjai révén tartva.
2: És miben másabb egy ausztráliai magyar református Isten tisztelet? Ha én most elmennék és beülnék arra az 1 órára, akkor mennyire érezném idegennek, vagy mennyire érezném hasonlónak az itthoni liturgiához képest?
0: Hát Istennek legyen hála, én azt merem mondani, hogy nagyon sok Kárpát-medencei, vagy más diaszporai gyülekezettel ellentétben az ausztrál magyar református egyházban mindenki teljesen otthon érezheti magát. Elsősorban azért, mert az istentiszteleti nyelvünk magyar, a Bibliát a károlyi fordításból olvassuk, azon kívül pedig a liturgia, illetve az énekeskönyv az 1996-ban elfogadott a magyar református liturgia és énekes rend. Egyedül, hogyha kazuális alkalmaink vannak, tehát a templomon belül mondjuk vegyük a szépet, a keresztelést és a konfirmálást, illetve az esküvőt. A keresztelés és esküvőnél már megjelenik a két nyelvűség, tehát nem feltétlenül mindig azért, mert a keresztelendő család, vagy pedig a ifjú pár az kétnyelvű, hanem a nász nép, vagy pedig a kedves családtagok. A konfirmációnál ragaszkodunk a magyar bizonyságtételhez, természetesen a felkészítés az kétnyelvű. A temetéseknél azért megtörténik, hogy döntő része a temetési szertartásnak. Az már jobban eltér, tehát a sokkal jobban eltér a itteni hagyományoktól, tehát ott a helyi sajátosságokat muszáj elfogadjuk, a családok sokszor nem feltétlenül egyházias gondolkodásúak, de természetesen a struktúrájában követjük, nyelvében viszont legtöbbször inkább angol a temetési szertartás.
1: Most ugye az egységnapon csatlakoztak a nagy református egységhez. Miért tartja ez fontosnak, hiszen nem csupán egy formaságról van szó?
0: Hát elérkezett az idő. Tehát azért fontos, mert mindennek rendelt ideje van. Azt olvassuk, azt tanuljuk, azt adjuk tovább. Nagyon örvendünk annak, hogy becsatlakozhatunk a Magyar Református Egyházba. Amikor a kinti atyafiakkal ezt beszéltük 1-2-3-5 évvel ezelőtt, nem értették, hogy hát mi reformátusok vagyunk, mi hogy nem tartozzunk oda, tehát miért kell ezt intézményesíteni is. Tulajdonképpen nagyon röviden annyit, hogy az Ausztrál Magyar Református Egyház ugye 1949-től kezdődően épül és szépül, és intézményesül szép lassan. Tehát tulajdonképpen volt olyan hosszú évtized, egészen mondjuk majdnem a 80-as évekig, de más egyházkerületekben a 2000-es évekig, ahol nem is volt intézményesítve. Tehát így könnyebben megértik a testvérek, hogy hát jó, 49 óta van folyamatos lelkipásztori szolgálat, kisebb-nagyobb mondjuk esetleg kimaradásokkal, de intézményesítve ugye nem 49-50-ben, hanem valamikor később. És visszatérve pedig hát fontosnak tartjuk, mert én gyermekkoromban ugye úgy nőttem fel a vasárnapi istentiszteletek között a családi asztalnál, hogy nagyon sokszor meghallgattuk a 5 kontinens 7 napját. Ugyanakkor Ausztráliában élve állandóan látjuk, halljuk, hogy van ez a Duna World-nek a szép műsora, az 5 kontinens, 1 nemzet. Tehát tulajdonképpen egy kezünkön, ha egészségesek vagyunk, 5 új. Tehát az 5. újat, a legkisebbet, most az Ausztráliát, tehát oda édesgették a kedves püspöktársak, vagy pedig a különböző zsinati emberek, akikért nagyon hálások vagyunk, akik meglátogatnak minket. Ugye addig, ameddig nem él valaki egy másik helyen, legalább itt tudom, egy hétig, addig nem tudja, hogy ott mi a fontossági sorrend. Úgyhogy igazából mi engedtünk a jónak, Fekete püspök úr is, aztán tulajdonképpen Balogh püspök úr is, és mások természetesen bíztattak, hogy hát itt a helyetek. És mondtuk, hát mi eddig is itt vagyunk, jó, de hát hivatalosan. Úgyhogy ennek mi lesz a hozománya később, csak imádkozunk és dolgozunk, hogy jó legyen.
2: Tehát több, mint egy jelképes cselekedet, akkor ezt jól értjük.
0: Hát mindenképpen több, mert akár egy bármilyen papírformának nincs értelme, tehát se egy párkapcsolatban, se egy, mit tudom én, végzettségben, tehát hogyha utána nincsen gyakorlati vonatkozása, vagy következmény, akkor nincs értelme az egésznek.
1: Milyen gondolatokkal, üzenetekkel tér majd haza az egységnapról?
0: Hát rengeteg van, az az igazság, hogy össze kell fűzzem mindezt, de elviszem többek között azt, hogy ugye 1700 évvel ezelőtt milyen fontos volt a Nikeában, a mai Törökország területén, hogy zsinatot tartsanak. Na rá, ugye 1700 évre Ausztrália is egy ilyen zsinaton csatlakozik, tehát azért történelmet is alakítunk és írunk, és hát az, hogy bátorítani kell az ottaniakat is, hogy vissza kell jönni, tanulni, sokat küldünk haza Drákóczi programokra, különböző oktatási intézményekbe, tehát azzal az ünnepettel megyek haza, hogy Krisztus a jövő, együtt követjük őt. És ahogy tegnap is elmondtam a zsinaton, hogy Ausztrália 16-17 ezer kilométerre van a Kárpát-medencétől, és kb. 8-10-12 óra az idő eltolódás a Kárpát-medence és Ausztrália között, de ahogy szokták mondani, ha valami változik, szólunk, hát számítsanak ránk.
2: Hogyan lehet hitelesen jelen lenni egy olyan világvárosban, ahol több száz vallás és nyelv találkozik nap mint nap? Miben más egy ausztráliai magyar gyülekezet, mint az itthoniak, és hogyan válhat egy hatalmas város közepén egy kis templom valódi belső szobává? Ezekről kérdeztük Péter Fikundot, az ausztráliai Sydneyben és Canberrában működő magyar református gyülekezetek lelkipásztorát. Műsorvezetőtársam Lénárt Vanda volt.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: sometimes I'm safe.
1: 94 éves korában visszaadta életét Teremtő Urának Viktor István református lelkipásztor vallástanár, a volt helycei lelkészre, a Sárospataki Református Kollégium egykori vallástanárára emlékezünk, akit Isten 17 gyermekkel, 47 unokával és 24 dédunokával áldott meg. 2009-ben szerelemről, családról, Istenbe vetett feltétlen és végtelen bizalomról beszélt rádiunknak. Ezt a felvételt hallhatják most.
2: Isten adott egy társat nekem, akit mikor én megláttam, először abban a pillanatban tudtam, hogy ő lesz a feleségem. Ez olyan biztos volt, hogy 7 évig se ő vele, se mással én erről nem beszéltem, mert el volt intézve. Aztán eljött az ideje, és akkor összeházasodtunk. És amikor új fiatal házasok voltunk, olvastuk a Bibliát, és olvastuk a 128. Zsoltárból, hogy az Úrtól való örökség a fiak, az anyamé gyümölcse jutalom. Ezzel nagyon megütöttünk, mert mi jutalomról nem tudunk beszélni, mert mi kegyelemből élünk, mi nem érdemlünk semmi jót Istentől, de beláttuk, hogy ő beszélhet, és akkor így van igaza. És ezzel mi kitörültük a szótárunkból a vállalás szót, mert jutalmat, ahogy akkor emlegették, prémiumot nem vállalt az ember, mert örült neki, hogy kapja. Egyetlen nem feltételünk, egyetlen kérésünk volt, hogy úgy adjon nekünk az új gyermeket, ha az ő gyermeke lesz. Tehát, hogy élő hitű gyermekeink legyenek. És így jöttek és nőttek fel 17-en, és lettek sorba Isten boldog gyermekei. Nem mind, nem egészen egyelőre, de nagy áldás van rajtuk, és van miért imádkoznunk tovább is. Aztán ők is úgy fogták fel, ahogy mi olvastuk, és így lett 41 unokánk mára, meg már egy dédunokánk is. És lett a család egy lelki közösség, ahol hát évenként kétszer összejövünk, karácsony után, mert többen lelkészek, és az ünnep napjaiban nem tudnak jönni, aztán egyszer nyáron egy nagy táborozásra, ahol hát együtt dicsérjük az Urat. Hát elég mozgalmas pályát futottunk be. Először 3 évenként költöztünk Budapestről a Kiskunságba, onnan Tolna megyébe, és onnan jöttünk Abaúj megyébe, egy Helyce nevű kis faluba, ahol 27 évig voltunk. De az egész idő alatt bennem ott élt a reménység a Sárospataki kollégiumra nézve. Mert amikor én érettségiztem, utána egy évre bezárták, államosították. 56-ban kezdtünk reménykedni, hogy visszakapjuk, és egy Patakról Pestre került professzor megkérdezett, hogy öcsém, jössze vallástanárnak Patakra. És én azt mondtam, hogy megyek 4 kézláb is, 33 év alatt oda is értem volna 4 kézláb. Ebben a nagy pályába, jobbra-balra, én mindig tudtam, hogy egyszer ott leszek. Közben különösen az utolsó szolgálati helyen nagyon megnőtt a szolgálat. Egyik gyülekezetet a másik után bízták rám, úgyhogy 6 gyülekezetbe szaladgáltam. De ezen túlment egy ismétlődő táborozás vagy csendes nap nálunk minden év augusztus 20-án, amikor a fiatalság jött. Először a szomszédból, aztán messzebbről, a végül így szoktam oktalan dicsekedni, szó szerint igaz, hogy Kanadától Szibériáig, Finnországtól Etiópiáig, mindenünnen százával jöttek a fiatalok. Amikor Magyarországon én egy vagy még egy helyről tudtam, ahol szintén így összejönnek többen, de hát akkor nagyon ritka dolog volt. És ez így nagy áldás lett azután is. Ezt még megkoronázta Isten azzal, hogy egy nagyon régi kapcsolat, a nagyapám idejéből való skót-magyar református kapcsolat megújult. A skót református egyház keresett egy missziói területet, helyet Magyarországon, eljutottak oda hozzánk, és már 24 év óta minden nyáron jön 10-12-14 skót fiatal, hogy itt magyar gyerekeket angolra tanítsanak a Bibliából. Sok gyerek volt és van, aki ott találkozott először az angol nyelvvel is, meg a Bibliával is, és ezek között vannak, akik már tanárnak jönnek vissza, és segítik az újakat az evangéliumhoz. Amikor a pataki iskolát bezárták, államosították, egy nagy lelki ébredés folyt ott. Azt persze elzárták. De amikor újra kezdődött 90-ben az iskola, akkor többen megpróbáltuk ott folytatni, ahol annak idején abba kellett hagyni. Úgyhogy csak ugyan az evangéliumot hirdettük, és nagyon sokan meg is nyíltak előtte. A tanárokkal nehezebb volt az ügy. Először azt hitték, hogy valami újfajta pártitkárok jönnek közéjük. Másodszor meglátták, hogy hát nem harapunk, hárman voltunk vallástanárok, és akkor nagyon barátságosak lettek. De aztán hamar észrevették, hogy itt az életükre, az egzisztenciájukra menő dolog az evangélium, meg akarja változtatni őket, és akkor szépen visszahúzódtak, és a három lépés távolságot megtartották, bizonyos megbecsüléssel, de bizalmatlansággal. Az ifjúság pedig boldogan élt, természetesen sokan csak hivatalból hallgatták meg az evangéliumot, de sokan élő hitre jutottak, öntevékeny gyülekezeseket tartottak, bibliatanulmányokat, imaórákat. A nagy szünetben lementek az utca sarkába, hogy 15-en és ott együtt imádkoztak az egész iskoláért. Csendes napokat tartottunk, és hát nekem ez olyan kedves passzion volt, hogy három párhuzamos színjátszó csapatom is volt, akikkel gyülekezeteket látogattunk, evangéliumi jelenetekkel, ilyen félórás egy felvonásosokkal sok-sok gyülekezetbe elvittük így is az örömhírt.
3: Nyugdíjba menetel után hogy tervezte, mit fog csinálni? Láthatóan aktív nyugdíjas életet él.
2: Nem nagyon terveztem én semmit, de belekerültem egy ilyen vonzásba, hogy hívnak ide-oda az evangéliumot hirdetni. Ennek az évnek az elején kétszer voltam egy hétig Erdélybe, egyszer egy hétig Kárpátalján, egyszer egy hétig a Felvidéken. De van egy régi rögeszmém, az előrenézés, hiszen a Biblia szerint nem csak arról lehet szó, hogy lejárnak a földi napjaink és eltemetnek, az Úr Jézus egy ígéretet tett, hogy ő vissza fog jönni. És ez mindig időszerű, hogy őt várjuk. Annyiszor mondogattam ezt ifjúságnak, táborozóknak is, hogy nézzenek időnként a felhőkre. Még egyszer egy nyári táborban minden tanítónak, vezetőnek adtak ajándékba szép kerámia csészét, és írtak rá valami neki jellemzőt. Az enyémre azt írták, hogy minden felhő gyanús. És ezt én nagy örömmel fogadtam, hogy csak ugyan egyszer be lehet fejezni ezt a futást, és lesz igazi nyugalom nem a sírba, hanem valahol a mennyek országába.
1: 94 éves korában visszaadta életét Teremtő Urának Viktor István, református lelkipásztor, vallástanár. Ráemlékeztünk az imént. Temetése május 23-án szombaton 11 órától lesz helyszín.

0: Mai műsorunk végéhez értünk, amelyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Legfontosabb elérhetőségeinket is itt találják. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon három dokumentumot tartalmazó dossziéját, amely az egészségügyi minisztériumban található. A kormány.hu per igazságtétel oldalon az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Emlékeztetnek arra, hogy az ügy középpontjában az a döntés áll, amellyel Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023-ban kegyelmet adott K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. Őt azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához kötődő pedofil bűncselekmények eltusolásában, többek között azzal, hogy megpróbálta rábírni az áldozatokat vallomásuk visszavonására, olvasható a kormány.hu-n. A magyarázatban emlékeztettek arra is, hogy a kegyelmi döntést Varga Judit akkori igazságügyi miniszter ellenjegyezte, ezzel az hatályossá vált, és amikor az ügy 2024. februárjában nyilvánosságra került, országos felháborodást váltott ki, és rövid időn belül Novák Katalin, valamint Varga Judit politikai távozásához vezetett. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 19-ével. A miniszter a Facebook oldalára feltöltött videóban számolt be arról, hogy az NKA elnökeként munkáltatói utasításban felszólította a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját az alap összes kifizetésének felfüggesztésére. A miniszter úgy fogalmazott, szeretnénk megállítani, ami megállítható, és hogy ne költsön tovább olyan pénzt a Nemzeti Kulturális Alap, amely nem jó célra, nem jó helyre megy, ne költsön feleslegesen pénzt olyan programokra, olyan célok támogatására, amelyek nem élveznek megfelelő támogatottságot, illetve ahol a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható, fogalmazott a miniszter. Tar Zoltán arra kérte azokat, akiknek beragadta a pénze a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy ne aggódjanak, meg fogják kapni a pénzüket. Minden egyes szükséges kifizetést meg fognak nézni, és megkéri a főigazgatót, ossza meg vele ezeknek a még hátralévő kifizetéseknek a listáját, hogy át tudják nézni, milyen teljesítés van mögöttük, és ha ez megtörtént, akkor ezek a pénzek elmehessenek jogos gazdáikhoz, fogalmazott Tar Zoltán. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, amire május 20-án éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert a késve beküldött felajánlás érvénytelen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint az 1+1%-os felajánlásával mindenki támogathat egy számára fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Idén eddig már több mint 1 100 000 rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Aki még nem tette meg, online az ESJA-ban gyorsan benyújthatja rendelkező nyilatkozatát és írja a közlemény. Akinek nincs DAP vagy ügyfélkapu plusz regisztrációja, még mindig érdemes megfontolnia annak megnyitását, hiszen számos elektronikus szolgáltatás mellett a bevallási tervezetéhez is azonnal hozzáfér, és 1+1%-os támogatását is biztosan célba tudja juttatni, akár mobilról. Mint írják, a civil szervezeteknek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy kiemelt előirányzat támogatásáról viszont csak akkor, ha az adózónak nincs korábban tett érvényes nyilatkozata, vagy változtatni szeretne azon. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrisk. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint összesen 635 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előtti 367 esethez képest. A Netrixnél az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 8300 forintot tett ki, míg a múlt év egészében 6600 forint volt ugyanez, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A közleményben Besnyő Márton, a Netrix csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője felhívta a figyelmet, hogy jelentős az alulbiztosítottság az érintett mikromobilitási eszközök esetében. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint 10-ből 7-8 rollernek nincs biztosítása, pedig kötelező lenne, idézte fel a Netrisk.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán többnyire napos idő lesz, a fátyol és gomoly felhők mellett helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, az északi a szél nagy területen élénk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Érezték mind a ketten, hogy a kép nagyon jó. Ott álltak előtte a magányos tengerparton, két mesztelen ember a teremtés őszi misztikumából kilépve, és fogták egymás kezét. Az este már aláborult a földre és vízre, búcsúzó árnyak nyúltak át a végtelen fölött, és egyszerre valami névtelen, furcsa szomorúság fogta el őket. Éva szeméből kibudjant egy könycsepp. A múlandóság szele végig lengett puha szárnyain a tenger fölött, megborzolta a hullámok hátát, a sziklák sötét taraját meglegyintette, és ők fázni kezdtek hirtelen. Mikor a kis vendéglőbe visszaérkeztek, már sötét este volt. Égtek a lámpák, és a söntésben néhány halász vörös bort ivott. A belső étteremben egyetlen vendég ült a tarka mintájú abrosszal leterített asztalnál, és iratokban lapozott. Mikor Éva és Kazimír beléptek, fölemelte a fejét. Pohrisch Gottfried volt. A sün. Néhány pillanatig mind a ketten megdöbbenve meredtek rá, aztán Kazimír lassan előre lépett. Arca sötét volt és fenyegető. Falnak támasztotta a festőállványt, melléje a képet, a festékdobozt, és megindult a sün felé. Az még mindig mozdulatlanul ült ott az asztalnál, kövéren, elégedetten, és valami torz vigyorgással az arcán. Éva a küszöbön állt, az ajtófélfába fogódzva, mint aki szédül. Mikor Kazimír félúton volt köztes az ajtó között, akkor szólalt meg végre a sün. Nos, jó estét! Arra nem gondoltatok, ugye, hogy rendőrség is van a világon? Van, van, tette hozzá elégedetten, párnás kezeit összedörzsölgetve. Van bizony. Kazimír megállt előtte, és zsebre dugta a kezét. Nem tudom, mi köze lenne ehhez a rendőrségnek, mondta kicsit gúnyosan, de a hangjában fenyegetés volt. Ez a mi kettőnk dolga, öregsün, nem a rendőrségi. Kettőnk dolga? A kis kövérember homloka megráncosodott a csodálkozástól, mint az orszarvú bőre. Nem tudom, mi dolgunk lehetne nekünk egymással, Lubovszki Kazimír, kérdezte nagyon fölényesen. Nekem csak a feleségemmel van dolgom. Kérlek, Éva, foglalj helyet, igen? Néhány üzleti ügyben van szükségem a véleményedre. Elhoztam hozzá a papírokat is. Kazimír még mindig ott állt zsebredugott kézzel az asztal mellett, de a sün nem is nézett rá többet, mintha ott se lett volna. Éva lassan elindult az ajtótól, és tétova léptekkel közeledett. Először is itt van a fél évvel ezelőtt apáddal kötött szerződésünk, kezdte el Pohrisch Gottfried közömbös üzleti hangon, anélkül, hogy fölnézett volna a papírjaiból, mely szerint a Pohrisch Bankház átveszi a Kunzler áruház adósságait, és ennek ellenében elsőfokú betáblázási joga van minden Kunzler Adolf neje vagy leánya nevén bejegyzett ingatlanra. A Pohrisch Bankház által ilyen módon nyújtott hitel törlesztésére, illetve a törlesztés esedékességére vonatkozólag a Pohrisch Gottfried és Kunzler Éva között létrejött házassági szerződés ide vonatkozó szakasza érvényes. Itt a sün nyögött egyet, megdörzsölte hájasodó állát, és egy másik iratot vett a kezébe. A házassági szerződésben pedig ez áll, utolsó pont. Amennyiben pedig ezen házasság bármely fél hibájából és bármely fél kívánságára felbomlana, a Pohrisch Bankház által a Kunzler áruháznak nyújtott és a Kunzler ingatlanokra betáblázott hitelkeret a válás kimondásának napján teljes egészében a törvényes kamatok felszámítása mellett esedékessé válik. Nos, erre vonatkozólag szeretném hallani a véleményedet, Éva. Ezzel a sün elégedetten hátradőlt a széken, húsos tömpe ujjait egymásba fonta, és a jól lakott óriás kígyó nézésével vigyorgott az asszonyra. Éva sápadtan fogódzott az előtte lévő szék támlájába, és Kazimír még mindig ott állt zsebre dugott kézzel, aztán megszólalt. A hangja tompa volt és félelmetes. Mit gondolsz, Sűn, ha most agyonütnélek? Pohris szemtelenül fölvigyorgott rá az asztal mellől. Életfogytiglanra elítélnének, nem hiszem, hogy megérné. Majd hirtelen egészen más hangon. Nézzétek, gyerekek! Ami megtörtént, megtörtént. Minden ember életében vannak botlások, és nem akarok még nagyobb botrányt, mint ami már van. És azt sem akarom, Éva, és itt megnyomta a szót, azt sem akarom, hogy a szüleid szegényházban végezzék az életüket, vagy még rosszabb helyen. Azt hiszem, nagyon jól tudod, mire gondolok. A csőtömegben voltak bizonyos dolgok, melyek, ha felszínre kerülnek, hát a törvény... Na de mondom, nem akarok semmi rosszat, Isten őriz. Az órájára nézett. Fél óra múlva indul egy vonat, reggel Marseille-ben vagyunk. Onnan délben indul a repülőgép Madridba. Ez a kis intermezzo pedig nem történt meg. Így. Vendéglős, fizetek? Vendéglős becsaszogott ócska papucsaiban. Egy kávé, két vajas kenyér, egy tojás, mondta morogva, és nem nézett senkire. Pohris kiszámolta a pénzt, Kazimír Évát nézte. Az asszony arca szürke volt, mint a hamu. Ujjai a széktámláját markolták görcsös erőfeszítéssel, mintha attól félne, hogy elesik. A vendéglős besöpörte az asztalra dobott pénzt, és visszacammogott a söntésbe. Az ajtót betette maga mögött. Pohris visszatette iratait hatalmas sárga bőr aktatáskájába, és felállt. Kazimír kivette kezét a zsebéből. Ide figyelj, Sűn, mondotta, és a hangja folytott volt. Ide figyelj, te undok nyálas osztriga! Nem vagyok kíváncsi a stílusára, Lubovszky úr, szólt közbe Pohris gőgösen, és hóna alá vette az irattáskát. Éva, megyünk! Lépni akart már, de ebben a pillanatban Kazimír ökle meglendült, és telibe találta a zsíros puffat arcot. Az asztal feldőlt. Tányérok csörömpöltek, és a kis kövérember átbukfencezett a felbillent asztalon, aztán fekve maradt a padlón. Éva az arca elé kapta a kezét, és görcsösen zokogni kezdett. Kazimír odalépett hozzá. Gyere, Éva! Az asszony meghajolva felállt és zokogott. Gyere, Éva! Ismételte Kazimír nagyon szelíden. Az ivó felé megnyílt félig az ajtó. A vendéglős benézett, aztán óvatosan visszahúzta a fejét, és az ajtót betette megint. Pohris hörögve nyögött a földön. Gyere, Éva! Ismételte meg Kazimír harmadszor is. Az asszony görcsösen meggörbülő ujjai alább csúsztak az arcán. Két könyvben úszó nagy szeme a rémület borzalmával meredt a férfira. És az apám? A hangja elcsuklott. Az apám? Kazimír az asszony vállára tette súlyos nagy kezét. Gyere, majd gondolkozunk a dolgon. Majd lesz valahogy. Gyere! De hogy, Kazimír, hogy? Az apám megöli magát, ha... Újra feltört belőle az okogás. Elfordult. A férfi keze lehullott a válláról. Éva! Nem lehet, hogy te fizess az apád dolgaiért az életeddel. Gyere! Az asszony nem mozdult. Csak egy halk nyöszörgő hang, és a vállai rászkódása jelezték, hogy sír. A Sűn hörgött a feldőlt asztal mögött. Éva! Mi több neked, a mi szerelmünk, vagy az apád üzlete? A hang mögött ingerültség feszült. Az asszony kétségbeesve fordult meg. Értsd meg, Kazimír! Nem, ez rettenetes! De a festő fejében már forrott a kétségbe esett harag. Fönt a szobában megtalálsz, mondotta, azzal megfordult, és nagy döngő léptekkel az ajtóhoz ment. Felvette a fal mellé támaszkodó képet, és még egyszer visszanézett. Az asszony ott állt az előbbi helyen, és üveges szemekkel bámult utána. Magad kell dönts, Éva, mondta Kazimír rekedten, azzal megfordult, és a képpel a kezében kilépett az ajtón. Egy fél órát járt fel és alá, fent a tengerre nyíló emeleti szobában, ahol a levegőnek még csókillata volt, és alig telt ölelések melege lapult a bútorok mögött. Várta Évát. Lehetetlennek érezte, hogy ne jöjjön, hogy ott maradjon önszántából annál a nyomorultnál, annál az aljas patkánynál, aki pénzért vette meg magának a testét, mint ahogy a mészáros egy marhát megvesz a piacon. Nem, ezt lehetetlennek érezte. Ezek után a napok után, ezek után az éjszakák után, nem, hajtogatta magában, nem, képtelenség. Bizonyára csak meg akarja magyarázni a Sünnek, hogy mi történt, hogy egymásra találtak, fölismerték egymást, ők ketten, és ez ellen a fölismerés ellen már nem lehet tenni semmit. Aztán majd följön, és a nyakába borul a kicsi Éva, az ő kis Évája. Egy fél óráig járt fel és alá, néha megállt és hallgatózott, de csönd volt a lépcsőn. Néma volt az este is, és sötét, csak a tenger zúgott halkan az ablak alatt. Egyre nyugtalanabb lett. Talán erőszakoskodni mer vele az a gazember? Talán erővel akarja elhurcolni? Nem bírta sokáig. Föltépte az ajtót, és öles léptekkel szaladt le a sötét falépcsőn. A söntésben ott ültek még mindig a halászok, de az étterem üres volt. A hölgy, aki itt volt, fordult rémülten a halászok felé. Egy öregebbrendű szakállas ember letette a vörös borral töltött poharat, és hüvelykével kifelé mutatott. Elment az úrral. A konyhából benyitott a vendéglős, és bozontos szemöldökei alól szomorúan nézett Kazimírra. Elment, mondta részvétel, azzal a másikkal. Ja. A nők különösek. Kazimír kirohant. A falu sötét volt már, és néma. Egy futással szaladt az állomásig. Ment innen mostanában egy vonat, kérdezte lihegve az irodában gunnyasztó vasutast. 10 perccel ezelőtt Marseille felé felelte.

érkezett a vendéglőhöz. Az emeleti vendégszobában égett a lámpa. A szíve úgy elkezdett dobogni hirtelen, hogy meg kellett álljon. Éva, villant keresztül az agyán a mámoros öröm, anélkül, hogy magyarázatot keresett volna. Hát mégis, mégis. Berohant a kapun. Az ajtó nyitva maradt mögötte. Hármasával vette a lépcsőfokokat. A sötétben megbotlott és elesett, de újra talpon volt megint. Feltépte az ajtót. Éva! Aztán megállt a küszöbön. Az ágy szélén, szemben a szekrénnyel egy asszony ült. De nem Éva. Madeleine Giulio. Mosolyogva nézett. Bólintott, aztán a képre mutatott. Gyönyörű. De az ilyesmiért fizetni kell, Manami. Szívvel, vérrel, élettel. De valamivel fizetni kell. Aztán, hogy a férfi még mindig ott állt az ajtóban, sápadtan, sötét nézéssel, borzoltan és nem mozdult, és egy szomorú, fátyolos hangon hozzátette, azzal a különös, mély althangjával. Nagy árat kell fizetni néha. Igen. Kazimír lassan, nagyon lassan megmozdult, belépett, betette maga mögött az ajtót. Mozdulatai fáradtak voltak, csüggettek, letörtek. Az asszony sóhajtott, és lassan fölemelkedett az ágyról. Úgy látom, a legjobbkor jöttem, mondta halkan és nagyon melegen, pedig nem volt egyszerű. Az életben semmi sem egyszerű, van ami. Abban az évben Lubovszky Kazimír Éva című olajfestménye nyerte el az őszi tárlaton az École de France nagydíját. Néhány nappal azelőtt tartották meg Madeleine-nel az esküvőjüket egészen csöndben, feltűnés nélkül. Éppen csak néhány napi lap emlékezett meg erről a művészet rovadban, és egy félkomoly folyóirat hozta a fényképüket is. Beatrice asszonyon kívül csak Madeleine szalonjának néhány meghitt belső vendége volt jelen a szertartáson. Lubovszky Taddeusz egy aranyórát küldött maga helyett, és egy csekket a Bank Lyonnaishez. Beatrice könnyezett, és amikor megcsokolta a menyét, halkan a fülébe súgta. Vigyázz rá jól, hiszen még olyan gyerek. Utána leutaztak Olaszországba, és ott érte őket utol a hír, hogy az Éva megnyerte a nagydíjat. Lubovszky Kazimír életében új fejezet kezdődött. Rendezett viszonyok közé került, a féktelen és rapszódikus kicsapongások véget értek. Madeleine okos asszony volt, és sokat tapasztalt már az életben. Tudta tartani a gyeplőt, anélkül, hogy érezni lehetett volna annak apró irányító rándulásait. A Giulio villabeli műteremből padlásra kerültek Madeleine portréi, csupán az az egy maradt ott, amit Kazimír festett róla. Kazimír sokat és rendszeresen dolgozott. Tavasszal kiállítást rendezett számára Madeleine, és az egyik kompozícióját megvette a Szép Művészeti Múzeum. Ezzel Lubovszky Kazimír befutott festő lett. Shylock legyőzi Paris-t. Ez volt a kompozíció címe, amit a Szép Művészeti Múzeum megvásárolt. Ezt a képet még Olaszországban festette Nász útjuk alatt. Azon a napon született meg benne, amikor meglátta újra a tengert. A tengert, mely Évára emlékeztette. A maga végtelenségével, a maga színeivel, a maga zúgásával. Ott ment Madeleine mellett, lábuk alatt puhán sercegett a homok, naplemente volt. Kis rojtos széli hullámok verdesték locsogva a partot, a sziklák háta sötétvörös lett, és árnyékuk megnőtt nagyra feketére. Akkor egyszerre csak felsajgott benne valami rettenetes keserűség, akár egy feltépet seb. Mintha hónapok óta hordozott volna magában egy elüszkösödött daganatot, és ez a daganatot egyszerre fölfakadt volna, s mérges, keserű váladéka elöntötte a lelkét. Évát látta a tenger hullámai között, a park homokjában, a sziklák alatt, mindenütt Évát. De ez egy másik Éva volt. Egy bűnös, romlott, tisztátalan Éva, egy önmagát áruba bocsátó, meggyalázott Éva, egy minden szépre

0: és jóra gyönge Éva. Az asszony valamit észrevehetett az arcán, mert puhán a karjára tette a kezét. Fáradt vagy, menjünk inkább haza? Esteni akarok, felelte Kazimír rekedten, és elfordította a fejét. Este a hotelszobában megcsinálta az első vázlatot. Jobb szélen Helena, bal szélen Paris. Szépek, tiszták, mesztelenek és fiatalok. Köztük a kép közepén, valamivel hátrább, Shylock. Undorító torz vigyorral, hájas arcán, sötét köpenybe burkolva testének ocsmánságát. Egyik kezében gyöngyök drága kövek, másik keze mohón begörbülő karmokkal nyúl Helena után. Helena már nyújtaná Parisnak az almát, de kezének mozdulata megtörik a gyöngeségen, és az alma Shylock felé hull. Kétségbe esett iszonyattal néz Parisra, a szája szót akar formálni, de Shylock fekete karmai már csapnak le a gömbölyű vál fehér húsára. Már késő. A kikívánkozó szóból talán egy halk kis sikoly lesz csak, talán az sem. A fej megadó mozdulattal lefelé hajlik, a másik kéz esett, védekező mozdulattal igyekszik eltakarni a testet. Késő. Az alma a gyöngyök és drága kövek felé hullott, és Shylock győztesen vigyorog. Ez volt az a kép, amit fél évre rá a Szép Művészeti Múzeum megvett. Helena arca Évára emlékeztetett, Parisban sokan Kazimírt vélték megtalálni, Shylock püffett arcában mindenki ráismert, Pohris Gottfriedre, a dél-kelet-európai bor- és gyümölcskonszern vezérigazgatójára. Néhány élclap meg is emlékezett erről. Ezeket a lapokat megjelenésük után a Pohris bankház sietett összevásárolni. Azonban ezzel csak növelték a botrányt. Egy fél évig még beszéltek a dologról, aztán rendre megfeledkeztek róla. Egy év múlva, aki a Szép Művészeti Múzeumban megállt a kép előtt, már nem is gondolt arra, hogy létezik egy Pohris Gottfried is ezen a földön. Csak a képet látta és érezte, hogy szép. És döbbenve érezte azt is, hogy igaz. Madeleine figyelmeztette Kazimírt először arra, hogy rendkívüli hajlama van a portréra. Hogy képeinek legerősebb oldala mindig az arc és a jellem. Kazimír kísérletezni kezdett, és hamarosan rájött, hogy Madeleine-nek igaza van. Portréi kitűnően sikerültek. Addig, amíg maga választotta ki a modelljeit. Mikor már divatba jött, és a közélet kiválóságai egymás után keresték föl megrendeléseikkel, valamint azok is, akiknek bőven volt pénzük arra, hogy a divat után fussanak, gyakran előfordult, hogy egy-egy képe nem sikerült, de ezt csak ő és Madeleine tudták, és talán néhány műbíráló. A divat után hóborodott gazdag polgároknak mindegy volt, csak Lubovsky portré legyen. A sikert nem lehetett megállítani, még a legkontárabb mázolással sem. Kazimír nagyon jól tudta, hogy mindezt Madeleine-nek köszönheti. Az asszony mestere volt az adminisztrációnak. Valami mély hálás barátságot érzett iránta, ami nem volt egészen szerelem, de több is lehetett annál. Egyszerűen szüksége volt Madeleine-re, mint a kenyérre a mindennapi életben. Természetesen akadtak azután is kisebb-nagyobb szerelmi fellángolásai, futókalandjai, melyek könnyen botrányra vezethettek volna, azonban Madeleine mindannyiszor megtalálta a módját annak, hogy kellő tapintattal és ösztönös finomsággal áthidalja ezeket az epizódakadályokat annyira, hogy semmi bántó emlék nem maradt vissza utánuk. Madeleine okos asszony volt. Volt türelme kivárni, amíg egy-egy ilyen eset után maga Kazimír tért vissza hozzá, enyhe lelkiismeret furdalással. Ezeknek a fellángolásoknak egyedül maradandó nyoma minden esetben egy-egy remekül sikerült kép vagy portré maradt, ami mind hozzájárult Kazimír hírnevének emeléséhez. 14 évi házasságuk időszaka, Madeleine okos vezetése alatt egyetlen emelkedő ív volt Kazimír pályáján. Mikor Madeleine 1938-ban, 54 éves korában meghalt, rövid betegeskedés után váratlanul, ízlésesen és szépen méltón egész életéhez, Kazimír 41 éves volt még csak, s Európa egyik legismertebb portréfestője. A temetés decemberben volt, és Kazimír Itáliából nászútjuk helyéről hozatott egy repülőgépre való piros rózsát, amit kosárral szórtak a ravatal köré és a sírra. Beatrice asszony ugyancsak repülőgépen jött el a temetésre Varsóból, ahol Lubovszky Taddeusz halála óta egyedül élt az öregházban kutyái, macskái és emlékei között, mint egy fehérhajú, törékeny kis rokokó dáma, és amikor a temetés után magukra maradtak a rüétienbeli villában, Kazimír az ő vállán sírta ki bánatának első könnyeit. Aztán összecsomagolt a fontosabb holmiát, a villát lezáratta, és elköltözött az anyjához Varsóba. Néhány szép, meghitt hangulatú hónapot töltöttek el együtt anya és fia. Kazimír nem dolgozott azokban a hónapokban. Nagy sétákat tett, néha felrándult pár napra a hegyekbe, de ecsetet nem vett a kezébe. Így telt el a tavasz. Nyár elején megszállta hirtelen valami mohó nyugtalanság. Párizsba utazott, onnan Olaszországba, onnan Bécsbe. És akkor találkozott össze Reginával. Egészen hétköznapi módon kezdődött. A festőművészeti főiskola egy kis bankettet rendezett a tiszteletére, amiről a lapok is megemlékeztek, sőt, néhányan közölték első díjnyertes festményének a fényképét is, a napozó leányt, amelyik a főiskola hajjában függött. A bankett után, amikor néhány professzor társaságában lefelé haladt a lépcsőn, meglátott egy nőt, aki a lépcső alatt állt, mintha várt volna valakire. Egyszerű, kispolgáriasan öltözött nő volt, rövidlábú, hízásra hajlamos típus, úgy 30 és 40 között. Mikor a lépcső aljában a professzoroktól elbúcsúzott, a nő gyámoltalan lépést tett feléje. Keres valakit? Kérdezte Kazimír jóindulatú udvariassággal. Az asszony elpirult, és néhány gyors apró lépéssel közelebb jött. Nem ismer meg Lubovszky úr? Kazimír figyelmesen összehúzott szemöldökkel nézte néhány pillanatig, aztán megrázta a fejét. Ne haragudjon! Regina vagyok, mondta az asszony, és kicsit szomorúan elmosolyodott. A Kempner Gasséból, ahol lakni tetszett, a kis Regina. Akkor még kis Regina voltam. A kis Regina, aki ennivalót hozott mindig, na hát... Ez igazán kedves, de régen is volt az Reginácska. A mama még most is annyit veszekszik a lakóival. A mama nem veszekszik már, felelt a nő csendesen. A mama meghalt. 6 éve már. Bocsásson meg. Néhány pillanatig hallgattak. Csak azért jöttem, kezdte el egy idő múlva újra az asszony, hogy lássam néhány percre, nem akarom zavarni. Dehogy szavar, felelte Kazimír, és megvillogtatta a fogait. Jöjjön, üljünk le valahova, és beszélgessünk. Megiszunk hozzá egy üveg jóbort, jöjjön. Ezek a műtudósok mind antialkoholisták, az embernek kiszárad a torka közöttük. Milyen szép, hogy most is úgy tetszik még nevetni, mint akkor, mondta Regina halkan, és a szeme megkönnyesedett. Aztán ültek egy csöndes kis vendéglő félreeső sarokasztalánál, és néhány pohár bortól az asszony nyelve megoldódott. Elmondta, hogy férjhez ment egy géplakatoshoz, 3 gyermeke van, az urának nem megy valami jól, mert beteges, de azért élnek. Elmondta, hogy mennyit leselkedett a kulcsiukon, amikor Kazimír bent mesztelen nőket festett, hogy utálta őket, szerette volna a szemüket kikaparni. Elmondta, hogy hogyan szedte föl a képet, azt a bizonyos képet az utcáról, hogy dugdosta a szekrényében, hogyan jöttek el egy 1/2 év múlva mindenféle úriemberek is keresték, és ő nem akarta elárulni, hogy nála van, de Herta a szomszédból, a barátnője bosszúból megsúgta valakinek, de ő nem akarta még akkor sem odaadni, csak amikor megmondták, hogy ebből Lubovszky úrnak nagy dicsősége lesz, csak akkor adta oda a képet, de utána egész éjszaka sírt, és hogy ne haragudjék, amiért ennyi butaságot beszél össze-vissza. De régi dolgok ezek, és jól esik most ennyi év után beszélni róluk. Kazimír nem haragudott. Egy kis halvány, szomorú mosolyjal a szája szélén hallgatta az asszony hangját, és újra föltámadtak benne a régi bécsi emlékek. Melanie, a műlovarnő, a cirkusz, a nyálas csókú kis Margó, a sajt héj reggelik, az éhezések, a nagy ivások, Rosengasse és Éva. Igen. Éva. Hirtelen fölkapta a fejét, és félbeszakította az asszonyt. Jöjjön, mondta, még el kell menjünk valahova. Taxiba ültek. Rosengasse, mondta a gépkocsi vezetőnek. Az hátrafordult. Melyik szám? Egyik sem az utca elején álljon meg, várjon itt, mondta, amikor kiszálltak. Első benyomása az volt, hogy semmit sem változott. Ugyanazok a házak álltak két oldalt, ugyanazok a kerítések szekték a kerteket, megismerte a fákat, egy-egy erkélyt. Különös volt, mintha nem is telt volna el 17 év, mintha... Nézze, súgta folytottan, és megfogta Regina kezét, itt kezdődött. Ő ott bent teniszezett, én itt álltam és néztem, aztán füttyentettem így. A hang ijesztően hasított végig a csenden, néhány fa megborzongott tőle, és halk sárga levelek hultak. Csak akkor nyár volt, Reginácska, nyár. Keserű őszi avarszak súlyosodott a nyírkos levegőre. Levelek hultak, ősz volt. A teniszpálya üresen és gazdátlanul ásított, és látni lehetett, hogy fű lepte be. Régen nem használta senki. Fű nőtt ki az utak kavicsa közül is, a kert gondozatlan volt és elhanyagolt. 17 év mégis eltelt, gondolta. Eltelt. Várjon itt egy percig, mondta hirtelen, nem haragszik, ugye? Az asszony szótlanul megrázta a fejét, és a tekintete fátyolos lett. Kazimír benyitott a kerti kapun. A kavics csikorgott a lába alatt. Egy-egy sárga juharlevél keringve hullott alá a fákról. Gyomlepte, ágyások szomorkodtak. A csöngetésre egy öreg szakács nőforma asszony nyitott ajtót. Van itthon valaki? Az asszony bizalmatlanul mérte végig. Az úr fent van. Elővette a névjegyét. Kérem, jelentsem be. Az asszony megtörölte kezét a kötényébe, aztán átvette a névjegyet. Tessék várni, mondta barátságtalanul, és bement a házba. Egy idő múlva visszatért. Tessék bejönni. Kazimír körülnézett az ismerős házban. Hogy megváltozott minden, gondolta. Minden megváltozott. A bútorok kopottak voltak és öregek. Por és rendetlenség mindenütt. Tessék, mondta az asszony, és kinyitott egy ajtót. Magas támlájú karosszékben egy ráncos arcú kopasz öreg úr ült. Lötyögött rajta a ruha, ahogy sovány kezét feléje nyújtotta. Kedves, igazán kedves, motyogta egy vértelen öreg száj. Üljön le, kérem, oda-oda, jaj, tudja. Mikor az ember megöregszik, és egyedül marad az élet, már semmit sem ér, semmit. És Éva? Szakadt ki Kazimírból ilyetten a kérdés. Az öreg úr szintelen szemei döbbenve néztek rá. Nem tudja. Szegény leányom, megölte volt magát. Lent Görögországban sok éve már annak. Mikor is? Tudja, az ember már nem méri az időt sem már. Az is csak telik és telik. Minek is él az ilyen öreg ember még? Nem igaz? Nem tudta volna elmondani később, hogy miről beszéltek még. Talán mondott egy-két konvencionális szót, de lehet, hogy az sem. Mikor kijött a házból, úgy érezte, mintha maga is megöregedett volna hirtelen. Mintha valamit elvesztett volna, valamit, ami nem volt az övé, de mégis az övé volt, mert gondolni tudott rá, emlékezni. Mintha az egész múlt és az egész Rosengasse elsüllyedt volna valami feneketlen mélységbe, és ő csak a régi emlékezések ánképeit látná maga előtt, a kertet, a házat, a begyöpösödött teniszpályát ott lent. De mindezt olyan valószínűtlen messzességből, mintha valójában nem is létezett volna soha. Éva, gondolta görcsös rémülettel, Éva, aki valamikor itt a teniszpályán nyúlánk fiatal testtel szökött a fehér labda után, hogy ez az Éva, jaj, gondolta, jaj, az a szép, karcsú test ott a tengerparton. Valaki melléje lépett, és megfogta a karját. Egy ilyet kis hangocska súgta. Történt valami? Mint akkor nyitotta volna ki a szemét, úgy nézett körül. Élesen, tisztán látott mindent. Az utcán állt, az ismerős utcán, mellette egy asszony, persze, Regina. A vízbe fúlók mozdulatával markolta meg az asszony kezét, és belekapaszkodott. Jöjjön, liekte, jöjjön, itt rettenetes. Szinte futott vele. A taxi még ott várt a sarkon. Park Hotel, mondta, és a fogai hangosan összekoccantak a szavaknál. Reszketett. Az Istenért mi történt? Kérdezte az asszony, és rémült szemekkel kutatta az arcát. Ránézett. Meghalt, rögte. Érti, nincs többé, meghalt. És az arca borzalmas volt, sápadt és borzalmas. Szálloda előtt gépiesen fizette ki a kocsit, az asszony búcsúzni akart. Nem, mondta a festős diderget, ne hagyjon magamra. Szorosan fogta a kezét, úgy vitte föl az emeletre. Szinte menekült vele. A szobajtót még betette maga mögött, aztán nekidőlt a hátával, mint aki utolsó erejéből is kifogyott, és üveges, merev szemekkel nézett a megrettent asszonyra. Néhány pillanatig így állt mozdulatlanul, aztán megmegránduló ajkai szavakat formáltak, és dadogva lökték bele a csöndbe. Meghalt, érti? Elrothadt a húsa. Megették a férgek a szemét, az ajkait, érti? Nincs többé, nincs. Aztán hirtelen megvonaglott az egész hatalmas test, és mint egy szörnyű megkínzott állati üvöltés, úgy szakadt föl belőle a zokogás.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter eset.
3: Főr Elézer.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A gólya kalifa.
3: Foszti fiú esete. Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és elkezdődik a tárgyalás a kormány tagjai és az Európai Bizottság Budapesten tartózkodó vezetői között. Magyar Péter hangsúlyozta, egyetértettek a bizottság elnökével abban, hogy ezeknek a pénzeknek a helye itt van, Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában, fogalmazott Magyar Péter jelezve, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehető teszi a nyitott kérdések lezárását. Többek között a végrehajtási, a felszámolói és a közjegyzői rendszer reformjáról, valamint a Duna felsorsáról is tárgyalt a kormány hétfői ülésén. Magyar Éva kormányszóvivő tájékoztatása szerint a kormány soron kívül tárgyalta a Dunafer ügyét. A működést biztosító szerződés május végéig havi 1 milliárd forintból biztosítja a működést, ezért indokolt annak rövid távú meghosszabbítása, hogy 550 család megélhetése ne kerüljön veszélybe, jelezte a kormányszóvivő hozzátéve. A kormány célja fenntartható, hosszú távú megoldást találni. Szondi Vanda kormányszóvivő közölte, ma Magyarországon családok százezrei élnek végrehajtási nyomás alatt. Ezért döntés született arról, hogy az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszer reformjáról szóló törvénymódosítást. A cél az, hogy a jelenlegi profitorientált modell helyébe egy non-profit alapon szigorú állami kontroll alatt álló végrehajtási rendszer jöjjön létre, jelezte a kormányszóvivő. Szondi Vanda közölte, a kormány javasolni fogja a Tiszapárt országgyűlési frakciójának a végrehajtási törvény módosítását a kilakoltatások végrehajtásának felfüggesztéséért, amíg az új törvény hatályba nem lép. A kormány arról is döntött, hogy a felszámolási eljárások ismét érdemi bírósági kontroll alá kerüljenek. Az igazságügyi tárca előkészíti továbbá a közjegyzői rendszer átalakításáról szóló törvénymódosításokat is, hangzott el a tájékoztatón. A civil egészségügyi szervezetek támogatási rendszerének újragondolását, felülvizsgálatát kéri az új kormánytól és egészségügyi vezetéstől a Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége, amely úgy véli, enélkül e szervezetek fennmaradása veszélybe kerül. A szövetség közleményében úgy fogalmazott, aggodalommal figyelik az egészségügyi civil szféra finanszírozási aránytalanságait. Az aránytalanság különösen nehezen érthető annak fényében, hogy egy új alapítvány több mint kétszer akkora támogatásban részesült, mint amiből az egészségfejlesztési irodák országos hálózata működhethető lenne, és a több száz magyarországi betegközösség és civil szervezet kritikus forráshiánnyal küzd, fogalmaz a közlemény hozzátéve, a helyzetet tovább nehezíti Magyarország uniós programokból történő kizárása, emiatt a magyar betegszervezetek jelentős része Európai Uniós forrásokhoz sem férhetett hozzá, így stabil és kiszámítható működési háttér nélkül kénytelenek ellátni társadalmilag kiemelten fontos feladataikat. A szövetség azt kéri az új kormánytól és az egészségügyi döntéshozóktól, vizsgálják felül a civil egészségügyi szervezetek támogatási rendszerét, és fontolják meg annak lehetőségét, hogyan lehet a nagy volumenű egészségügyi kommunikációs projektek forrásainak egy részét közvetlenül a betegközösségek megerősítésére fordítani. Nyugat-Magyarországon a panel lakások átlagos négyzetméter ára idén áprilisban 814.700 forintra emelkedett, ami éves szinten csak nem 30%-os növekedés. Ezzel a panelpiacot tekintve az ország legdinamikusabban dráguló térsége lett, közölte értékesítési adatai alapján a Duna House. A keleti országrész panelpiacán tavaly április óta 653.000 forintról 702.000 forintra emelkedett az átlagos négyzetméter ár, ami 7,5%-os éves áremelkedés. Ez továbbra is érzékelhető növekedés, de jóval mérsékeltebb a nyugati régióban látott tempónál. A különbség arra utal, hogy Nyugat-Magyarországon inkább a regionális kínálati szűkösség alakítja az árakat. A jó állapotú, kedvező elhelyezkedésű panellakások kínálata korlátozott, így már kisebb keresletbővülés is jelentős árhatást okozhat, közölte a Duna House.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Bakos Árpád és barátai lemezeivel ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Bakos Árpád, mint a vajdasági, mint a magyar zenei élet kiemelkedő egyénisége, kobozzal kísért szuggesztív erejű, csodálatosan tiszta énekhangja elvarázsolja a közönséget.

Az anyag különlegesség a zenészek amellett, hogy a hagyományok megtartására törekedtek, saját egyéniségüket, tudásukat és gyökereiket is beleszőtték játékukba, ezáltal egy nagyon izzó és eleven album született.

0: Zenesáp című műsorunkat hallották, melyben Bakos Árpád és barátai lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Várhatóan pünkösd után jövő héten kedden ül össze az országgyűlés, amelyre a kormány oldalnak lesznek jogszabályjavaslatai, közölte a miniszterelnök a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva. Magyar Péter azt mondta, lesznek jogszabályjavaslataik, így korábbi vállalásoknak megfelelően módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. A javaslatot ugyanakkor nem ismertette, arra hivatkozva, hogy még a Tisza frakció sem ismeri a részleteket. Magyar Péter jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá Magyar Péter. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az okirathoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. A kormány.hu per igazságtétel oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg. Egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. A kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumnál lévő kedden nyilvánosságra hozott dossziának dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét, jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli, a dokumentumokat bemutató sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök azt mondta, az ügyben, amelyben K. Endre kegyelmi kérvénye is volt, 49 terhet, 48 ügye volt. K. Endre kérvényét az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztálya nem támogatta. Magyar Péter soha nem látott esetnek nevezte, hogy a K. Endrének is megadott köztársasági elnöki kegyelmet ugyanazon a napon írt alá Novák Katalin, és jegyezte ellen az akkori igazságügyi miniszter. A miniszterelnök felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy készítsen beszámolót a 2026-os költségvetés valós helyzetéről, valamint arról, hogy a jelenlegi gazdasági és fiskális környezet alapján mely területeken lehet szükség módosításokra a büdzsében, közölte Köbel Anita kormányszóvívő a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón. A kormány célja, hogy a költségvetés a valós számokra alapuljon, fenntartható pályát biztosítson az ország számára, és garantálja Magyarország pénzügyi stabilitását, hangsúlyozta a kormány szóvívő hozzátéve, a kabinet álláspontja szerint felelős gazdaságpolitikát csak pontos helyzetértékelésre és átlátható költségvetési adatokra lehet építeni. Köbel Anita azt is bejelentette, a kormányülésen szó volt a kormányzati gépkocsikat érintő megkülönböztető jelzések használatáról, és egyetértés volt abban, hogy a megkülönböztető jelzést kizárólag indokolt esetben közfeladat ellátáshoz kapcsolódóan lehessen használni, és az eddigiektől eltérően kizárólag a miniszterelnököt és a belügyminisztert illesse meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az állandó vizekben, holtágakban, illetve a tavak nádassal borított szegély zónáiban folytatódik a szúnyoggyérítési program a héten, ezt közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A szakemberek folytatják a biológiai kezeléseket a héten. Ez azt jelenti, hogy a tenyésző helyeken egy olyan természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, amely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. Az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket, ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a ház körüli pangó vizek, a vízzel teli edények hordó kiürítésével a lakosság is hozzájárulhat a lárvák élőhelyének szűkítéséhez, így a szúnyogártalom csökkentéséhez, ugyanis számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat, fogalmaz a közlemény.
0: az időjárásról.
1: Szerdán többnyire napos idő lesz, a fátyol és gomoly felhők mellett helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, az északi a szél nagy területen élénk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Hogyan zajlott a 3 éves konfirmációs képzés a Beregszászi Református gyülekezetben?
2: Konfirmációs ünnepség az már egy végpontja volt az előtte egy hónappal elkezdődő próbasorozatnak. Igyekeztünk olyan stabil koreográfiát elsajátítani, amivel a fiatalok a lehető legnagyobb biztonságban érzik magukat. Egy templom középpontjába megállni, amikor ott a gyülekezet, az egy megrendítő élmény, azt hiszem felnőtteket is meg tud rendíteni hirtelen, mert a sok-sok szempár, ami az embert keresi, és te rád figyel, és ránéz, az azért elég erősen meg tudja indítani az embert.
1: Ifjúsági találkozó az Abbaúj Református Egyházmegyében.
3: Nyilván egy ilyen felvirrat nap tartalmaz majd jó reménység szerint színeket, örömöket, színes kavalkádot, legalábbis a tervek szerint, és Pál apostoltól a Filippi levélből hoztam hozzájuk igét. Nevezetesen az örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek.
1: Gimnazista kórus találkozó a Talentum iskolában.
4: Tulajdonképpen a gyerekeknek az igénye hozta ezt az ötletet, hogy megint történjen valami a kórus életében, és akkor itt a helyben ez így egyszerűbb volt, hogy a Református Kollégium gimnazista kórusát hívtuk meg. És az a célom igazából, hogy a gyerekeknek milyen plusz kórus élményt szerezzek, hogy érezzék azt, hogy érdemes kórusban énekelni, hogy nem csak ők énekelnek kórusban, hogy még más ilyen gimnazista kórusok is vannak.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 16 fiatal tett konfirmációi fogadalmat május 17-én a beregszászi református gyülekezetben. A konfirmációt több éves felkészítő időszak előzi meg, amely során a fiatalok nem csak a református hit alapjaival ismerkednek meg, hanem közösségi és lelki élményekkel is gazdagodnak. Hogy hogyan épül fel ez a 3 éves képzés, miként lehet megszólítani a mai fiatalokat a hit útján, és hogyan zajlott az ünnepi konfirmáció, arról Margitics János, a beregszászi református gyülekezet ifjúsági lelkipásztora beszél rádiónknak. 16-an konfirmáltak május 17-én a beregszászi református gyülekezet. A konfirmálást egy 3 éves felkészítő konfirmandus képzés előzi meg. Mit kell tudni erről, és hogyan épül fel ez a 3 év?
2: A beregszászi református gyülekezet életében a konfirmációs képzés egy nagyon összetett és hál' Istennek gazdag szolgálati terület. Egy olyan rövid dologgal tudnám érzékeltetni, hogy ez nem csak 3 év volt, hanem sokkal több és sokkal több embernek a ráhatása, hogy nagyjából kiszámoltuk, hogy közel 20 ember van benne abba a szolgálatba, ami egy 9. osztályt elkísér egészen a konfirmációig. Ez az óvodáskori hittantól kezdve a KT órák megtartásáig, iskolában való hitoktatásig majdnem mindent magába rejt, és talán még azok az önkéntesek meg se jelennek, akik táborokban és különböző más alkalmakon ezekért a fiatalokért dolgoznak. Tehát ez egy nagyon összetett és nagyon sok ember által önként vállalt szolgálati terület, aminek gazdag áldása az, amikor egy ilyen ünnepélyes, szép napon azt látjuk, hogy 16 fiatal, ragyogó tekintettel, hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és egyéb más szavak kimondása mellett elkötelezi magát Jézus Krisztus mellett. És ez a 3 év a képzésünk a vége, ez általában egy lelkipásztor kezelése által egy lelkipásztor kíséri végig a 3 évet, mint a konfirmációs képzésnek a végét, amiben azt látjuk, azt próbáljuk megvizsgálni, hogy mik azok a kérdések, amikre válaszokat adhatunk. Ebben nagyon jó segédanyagaink vannak. A Heidelbergi KT, a második helvét hitvallás, a Szentírást azt mindenek fölötti rétegként tudnám idehozni, és ezekből próbálunk olyan ízelítőket, olyan kis, de nagyon jól érthető tiszta üzeneteket megfogalmazni, amikkel egy mostani fiatal is, azt hiszem, a saját életébe újra fogalmazhat magának nagyon sok helyzetet, például reménytelenség összefüggésébe, vagy egy iskolai élethelyzetet, amiben például az látszik, hogy van az osztályon belül egy irány, ami mindenki által természetes, de Bibliát olvasó embernek, egy KT-ban elmélyülő embernek lehet, hogy kérdései vannak ezzel kapcsolatban, és más utat választana. Tehát a konfirmációs képzés ez nem csak arról szól, és nem csak arra van felhúzva, hogy töltsünk együtt időt, hanem ez a tanítvánnyá válásnak egy nagyon szép időszaka, amikor is ilyen terhelhető, friss, fiatal életek, akikben ott van a potenciál, elsajátítanak egy mélyebb tudást, végig elkíséri őket az útjukon, és ez nem csak a KT-nak a szövege, vagy egy-egy szentírásból megjegyzett történet, hanem ezeknek az összefüggései, ezeknek az életből jövő dolgoknak a mélyebb értelmezései, azok, amik majd a későbbiekben is segítenek elmélyülni, visszatalálni, és benne maradni az Isten szövetségébe.
1: Hogy lehet a mai fiatalokban elhinteni a magot? Hogy valóban tiszta szívvel, saját akaratból álljanak oda az úrasztal elé, és hogy hitvallást tegyenek?
2: Én szerintem a külső nyomás a konfirmáció kapcsán egy egyre inkább eltűnő dolog, és az én személyes tapasztalatom lehet, hogy egy különösebb, vagy egy másabb közegben szolgálok, de én úgy látom, hogy a fiatalok belső meggyőződése is. Nyilván a szülői ráhatás és terelgetést azt mindenféleképpen bele kell vegyük, hiszen a gyermekeket a szülők nevelik és neveltetik úgy, ugye a keresztelésben elhangzó fogadalom alapján, hogy ennek a konfirmációs fogadalomtételnek ők önként vágjanak neki. De én azt látom, hogy előbb-utóbb megtalálja benne mindenki a saját útját, és nem ritka esemény az, amikor arra leszünk figyelmesek, hogy konfirmációs képzésen belül a fiatal az már a saját maga nehézségeivel küzd meg azért, hogy ezen a folyamaton végigmenjen. Valakinek a magolás könnyebb, és esetleg az összefüggésekkel birkózik meg nehezebben, valakinek épp ellenkezőleg az összefüggésekbe áll össze az egész, és falra tud mászni egy magolástól, de nem is ennek adunk a legnagyobb hangsúlyt, hanem kicsit a Bibliát parafrazálva, azt mondva, hogy érted-e is, amit olvasol. És ennek adunk a nagy teret és nagy hangsúlyt, hogy azok a fiatalok, akik belevágnak ebbe a képzésbe, azok ismerjék meg a saját útjukat az egyházban. És itt én szélesíteném a kört, mert nyilván minden konfirmációs képzés avval a reménységgel indul, hogy a gyülekezet számára lesznek a fiatal felnőttekből, majd később felnőttek, és szolgálattevők és gyülekezeti tagok, de újra és újra megjelenik a szemünk előtt, különösen a háború éveiben egy nagyobb összefüggés is, hogy Krisztus szolgálni majd valahol, ahol lesznek. Fiatal életekhez ez most nagyon szervesen hozzátartozik, a mozgás, a különböző intézményekben való tanuláson keresztül élmények sokaságát meg lehet szerezni, tehát egy egyházban való létet építünk, egy egyházban való léthez próbáljuk megadni a megfelelő tudást, kíváncsiságot, magabiztosságot, és amit nagyon hangsúlyozunk a fiataloknak is, hogy eljön majd az idő, amikor már ők jönnek, és ők keresik a saját válaszaikat, a saját kérdéseiket, és a saját helyüket is a szolgálatban, a gyülekezetben, és a közösségben.
1: Ha jól tudom, a konfirmálás előtt egy vizsgán is részt vesznek a fiatalok, erről mit kell tudni?
2: Igen, a tanéveinket mindig vizsgákkal zárjuk le. Ezen vizsgáknak mindig fontos része az, hogy megnézzük, hogy a fiatal önmagához képest mennyit fejlődött, mennyit tett bele. Általában egészen megrendítő az, hogy Isten dolgait mennyire komolyan veszik. Azt tudjuk nagyon jól, hogy a tanulmányi számonkérdezéssel kapcsolatban egy diák, mióta világ a világ, hát nem mindig mutat olyan túl nagy odaadást, legalábbis az esetek egy jelentős részében ez figyelhető meg. De a KT vizsga annyiból különleges, hogy a fiataloknak ez nem csak egy sima vizsgahelyzet, hanem az ő egyházban felnőtté válásuknak az útján ez egy állomás. És ilyen formán azt hiszem erre a helyzetre is ráillik, hogy Isten előtt és emberek előtt feladatnak tekintik ezt, és itt tud megvalósulni az, hogy óriási teljesítményeket láthatunk magunk előtt, minden diák a maga képességei szerint nagyon komolyan veszi, tehát ebbe az évbe is ez volt a tapasztalat, és ezért nagyon hálásak lehetünk lelkészekként, gyülekezeti tagokként, hogy ilyet láthatunk, mert egy fiatal életben, ha valami komolyan van véve, az abban is tetten érhető, hogy foglalkozik a kérdéssel. Ma egy ilyen figyelemzavaros világban észre kell és észre szabad venni nekünk ezeket a kitüntető dolgokat, ahol ilyen csodákkal találhatjuk szembe magunkat.
1: Vasárnap ünnepi istentisztelet keretein belül zajlott le a konfirmálás. Mit kell tudni az eseményről?
2: Konfirmációs ünnepség az már egy végpontja volt az előtte egy hónappal elkezdődő próbasorozatnak. Igyekeztünk olyan stabil koreográfiát elsajátítani, amivel a fiatalok a lehető legnagyobb biztonságban érzik magukat. Egy templom középpontjába megállni, amikor ott a gyülekezet, az egy megrendítő élmény, azt hiszem felnőtteket is meg tud rendíteni hirtelen, mert a sok-sok szempár, ami az embert keresi, és teki ráfigyel, és ránéz, az azért elég erősen meg tudja indítani az embert, és ezért nagyon fontos, hogy például úgy érkezünk el egy ilyen alkalomra, hogy az a mondani való, ami a konfirmációs fogadalom tételben ott van a fiatalok szívén, egy ilyen stabil mozgásban és stabil esemény sorozatban meg tudjon jelenni általuk, és ehhez a próbákon keresztül vezet az út, és itt a KT-k elmondásán, az énekes bizonyságtételen, a mondatokká formált köszönetekben, és nagyon sok szép, ünnepélyes, gyönyörű pillanatban látjuk azt, hogy ezek a fiatalok megérkeztek ide. Az életükben egy nagyon ritka és nagyon szép, de egy beavatási ceremónián keresztül felnőtt tagjaivá váltak az egyháznak.
1: Milyen érzés önnek lelkipásztornak, amikor kiengedi a fiatalokat a nagyvilágba? Hogy gondolja, hogy hitükben erre felkészültek? És ön szerint mi történik ezután? Maradnak-e szolgálatban a gyülekezetben?
2: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, azért izgalmas számomra erről beszélni és gondolkodni, mert bár ez egy szülőre is igaz, de egy lelkészre hatványozottan, hogy ajándékba és kölcsön kapjuk a fiatalokat, és ha több időt tölthetünk velük, és többet dolgozhatunk velük, az egy nagyon nagy ajándék. Egy úton, amit együtt járunk, általában mindig van az emberben hiányérzet, hogy ezt még elmondhattam volna, arról még beszélhettünk volna, arra kérdésre nem hagytam elég időt, és sorolhatnám, hány ilyen egyéni szakmai dolog van, de azt mindenképpen kiemelném, hogyha azt látom, hogy van bennük kíváncsiság, és ez látszott, és erre a kíváncsiságra van igényük, és még ebben utánuk menni, akkor azt tudom mondani, hogy elértük a célt, megmutattuk a Szentírást, megmutattuk a feltámadott Úr Jézus Krisztust, ezen keresztül keressük majd velük tovább a kapcsolatot, és az elmúlt évekből nagyon sok olyan munkatársunk került ki és akadt, akikkel úgy dolgoztunk együtt, hogy konfirmációs képzésben itt voltak, részt vettek, és aztán majd később, pár év elteltével jött a sugallat számukra az elmondásuk alapján, és újra vállaltak szolgálatot a gyülekezet közösségében, és most fiatalok között szolgálnak. Tehát reményem az iránt van, hogy ezek a fiatalok Isten hívására mindig érzékenyek maradnak, és mindig akarják majd keresni az ő akaratát. Én nagyon bízom benne, hogy ez itt is így fog megvalósulni, és örülök és hálás a szívem ezért a 16 fiatalért, akik egyen-egyenként mindegyik a saját maga életében elért most egy mérföldkövet, ami egy nagy kincs, és egy nagyon jó dolog, és kívánok ehhez nekik sok áldást, és nem utolsó sorban békességet is.
1: A 16 konfirmandus egyike volt Magurszky Petra, a Beregszászi Kossuth Lajos liceum diákja. Ő elmondta, hogy rendkívül hálásak az oktatóiknak, hogy ennyi tudást adtak át számukra. A következőkben őt hallhatják.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyház megyében. Május 9-én a Göncé Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Az alkalomról Kisnéveres Viktória készített összeállítást.
2: Nyilván egy ilyen felvirat nap tartalmaz majd jó reménység szerint

0: tudatossá tenni. Nem komoly talanságokán, nem azért, mert nem érzékelnénk, hogy az életnek van árnyoldala is, hanem azért, mert az óra tekintve, az itteni földi pályaszakaszon túlra is tekintve, igenis keletkezhet a szívünkben öröm, mégpedig azért, mert az Úr közel ugyanebben az igében megtalálható.
1: Göncről, a helyszínről, illetve ugye Károlyi Gáspárról, ha néhány gondolatban szólna.
0: Hát az élő ige forrásánál vagyunk. Ha nagyon mélyre ásnánk a történelemben, akkor még a mi számunkra is nyilván valami elő találna bugyogni. Éppen Károlyi Gáspár nagyon forogna várhatóan a sírjában, hogyha csak leragadnánk azoknál a hagyományoknál, amiket ő ránk hagyott, példának a munkáját, a biblia fordítását, azért kell újra és újra elvégezni, hogy ne legyen akadály az akkori archaikus nyelvezet, ne legyen akadály a viszonylagos, nehezebben való megérthetés a mostani időkhöz képest. Mindamellett Károlyi öröksége valamennyiünket, akik a Bahújban szolgálunk, vagy hitben élünk gyülekezetekben, kötelez arra, hogy az igétől ne kerüljünk messzire. Olyan változatos időket élünk át, amelynek során mindig sokat elbizonytalanodhatunk, de azzal együtt is van egy nagyon komoly, stabil kapaszkodó maga az élő ige.
1: Az Abúji Egyházmegye fiataljai gyűlnek össze. Hogy gondolja, nyilván még itt az alkalom előtt beszélgetünk most, mit adhat egy ilyen találkozás a jelenlévőknek, miben erősítheti meg őket az, hogy különböző gyülekezetek fiataljai találkoznak most itt?
0: Hát kicsit nagyobb gyermek lehetett a zsoltáros, amikor lelkendezve számol be, arról beszél róla, hogy mentem én az ünneplő tömeg közepette. Tehát egy olyan találkozás élmény a többiekkel, ismerkedési lehetőség, és egy másik következő alkalommal már ismerősként köszönhetik majd jó reménység szerint össze a szeptemberben egymást, és a közös mód megélhetett hit nyilván nagyon sokat számít. Egy gyermek értelme, még kalandozó, nyilván nem lehet még olyan komolyan rábízni bizonyos dolgokat. Egészen furcsa a képzetük például kis gyermekkorban, a halállal, örökké valósággal kapcsolatban, és pontosan az a váltó időszak közelít el rájuk a konfirmáció idején, majd pedig egy kicsikével később, amikor úgy az élet száraz realitásaival is kell, hogy találkozzanak, és hogyha van kapaszkodójuk, pláne ha jól bevágták a kártét, pláne az abaúi kártét esetleg, akkor abban az esetben az élet nagyon elnehezülhető helyzeteiben is találnak egy félmondatnyi eszükbe jutó kapaszkodót, és onnantól kezdve mégiscsak vissza tudnak hajolni arra, amivel Isten tulajdonképpen kezdettől fogva, gyermekkoruktól kezdve biztatgatta őket, ha ráéreztek a hitnek erre a csodálatos titkára, lehetőleg és jó esélyeket kapva már gyermekkorban vagy fiatalkorban, tulajdonképpen bőséges tartalék az egész földi pálya teljes hosszára számukra.
1: Az Abói Református ifi napon a Gönci Református Egyházközség ifiseivel beszélgetek, hadd kérjek először tőletek egy bemutatkozást.
2: Üdvözöljük a hallgatókat, én Rubi Réka vagyok, és itt Göncön vagyok ifis.
3: Én pedig Kukta Gréta vagyok, és én is ide járok ifire.
1: Mielőtt néhány szóban szólnátok a ifitekről, hadd kérdezzem meg, hogy ugye még halljuk itt a háttérben a dicsőítő éneket, és előadást is hallhattunk az elmúlt percekben Esperes úr köszöntőjét. Most így mik az első gondolatok, milyen érzések vannak most bennetek?
2: Hát őszintén én eléggé izgultam, hogy milyen lesz ennek a napnak a kimenetele. Pontosabban nem izgultam, hanem csak izgatott voltam. De nagyon jó, hogy így tudtuk elkezdeni, ilyen biztató szavakat hallhattunk több embertől is, és dicsőíthettük Istent is. Nagyon várjuk, szerintem mindenki várja a programokat, és nagyon jó így nekiindulni, és biztos vagyok benne, hogy mindenki tanul valamit, tehát hogyha csak egy szó ragad meg mindenkinek már, akkor is megérte.
3: Bennem az érzelmek közül az öröm az, ami most nagy részben jelen van, és hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és sok mindent tanulhattunk ezekből az előadásokból, lesz mit magunkkal vinni. Imádkozni sokat, próbálni imádkozni.
1: Azoknak a hallgatóinknak, akik ugye itt a ti korosztályotokat jelentik, mi lenne az imént hallottakból az az üzenet, amelyet átadnátok nekik?
2: Nagyon bátorító szavakat hallhattunk, és kaptunk egy képet arról, hogy hogyan kell imádkozni, de mint azt is megtanultuk, ez nem egy

0: kötelező dolog, de nagy segítség volt nekünk gyerekeknek, akiknek esetleg még nincsen olyan szókincse, mint a felnőtteknek, hogy pontosan hogyan imádkozzunk, és szerintem mindenki ezentúl már meg fogja találni azt a módot, ahogy ő közel kerülhet Istenhez.
1: Én azt szeretném üzenni, hogy legyenek bátrak, merjenek kérdezni, és nyitni Isten felé, nyissák ki minden nap a Bibliájukat, és járjanak gyülekezetbe, és tényleg merjenek segítséget kérni, és lehetnek kételjeik, mert azok mindenkinek vannak, és próbáljanak ezekre válaszokat találni.
2: És mit kaptok itt Göncön az ifjúsági csoportotokban? Milyen a ti ifjútek, hogy látjátok? Hogy élitek meg itt a mindennapokban?
1: Hát szerintem a mi ifjunk csendes, de ugyanakkor izgalmas is. Járunk évente Jósafőre, ahol ez egy varázslatos hely. Mindig nagyon élvezük az ott töltött időt, és egyszerűen nem is vágyunk haza, mert annyira jó ott lenni, és Isten jelenlétét érezni. Hát ugye minden héten összegyűlünk, és hallgatjuk Béla bácsi szavait, és örülünk, hogy együtt lehetünk, és így élhetjük meg Istennel a közösségünket.
0: Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy biztos hely, ahova bármilyen érzelmekkel jöhet, akár félelemmel, akár aggodalommal, vagy csak hálát adni, és olyan emberekkel vagyunk együtt, ugye egymással, akiknek hasonló a gondolkodásunk, de ennek ellenére mindig tanulunk egymástól valamit, és rengeteg biztató prédikációt hallunk a templomban, és ezek a programok is csak azt erősítik bennünk, hogy mi Istenhez tartozunk, és egymáshoz is.
2: Nagy tiszteletű Jánvári Bélával, a Gönci Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az abói református ifinapon, amelynek Gönc adott otthont május 9-én. Itt azért használtam ugye a két ige időt is, mert már a délelőtti programok után és a délutáni programok előtt beszélgetünk nagy tiszteletű úrral a napnak a céljáról, hogyha szólhatunk itt bevezetésképpen.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő óta nem volt az abaúji egyházmegyében ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifinapon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk. Hogy az egyházmegye néhány településén van egy pár konfirmandus, vagy esetleg gimnazista korú fiatal, mint ifi csoport, hanem sokan vannak. Hála Istennek körülbelül 80 fővel vagyunk a mai napon. Nagyon várták, nagyon készültek. A helyi ifiseim számára egy szolgálati terület is, hiszen ők pedig azon túl, hogy részt vesznek és követik a napot, ők nagyon sokat segítettek az előkészítésben is, mert ez is fontos, hogy a szolgálatunkban is találjuk meg a helyünket. Egy kiemelt alkalom lehet éppen ezek miatt ez a kezdeményezés, amit majd összefolytatunk, szintén imádság témában. A mainak a témája kapcsolódj, az Istenhez való és az Istennel való kapcsolatunkat hangsúlyozva, az őszi témánk pedig a természet temploma, az imádság háza, Jósafő és Aktelek környékére látogatunk el, az egyházmegye másik végére, és bízunk benne, hogy ez az év el tudja úgy indítani, vagy be tudja úgy lobbantani ez a szikra az abaúji ifjúsági életet, fiatalokkal való foglalkozást, amire hosszú távon is lehet építeni és folytatni.
2: A mai napnak a felépítéséről, hogyha szólhatunk itt hallgatóinkkal is, osszuk meg, hogy milyen programokkal várják a fiatalokat a mai napra.
3: Számomra nagyon fontos volt a nap témájának, programjának a megválasztásában, hogy a helyi kötődésekre rá tudjunk mutatni. Nyilván beszélni sem kell Károlyi Gáspárról. A délelőtt az imádság és a Károlyi Gáspárhoz való kapcsolódás kapott kiemelt hangsúlyt, délután pedig Szent Simonár Albertnek azt a segítői, kicsit mozgalmasabb életét szeretnék megragadni a programok által, miszerint A Göncön elkészült, kézzel írott biblia lapjait, ő volt az, aki többségében levitte, lehorta itt a hegy lábánál, Vizsolyba, nyomdába, és ezért a délutáni pedig a mozgás a főszerep. Délelőtt ugye volt egy nyitó áhítatónk Esperes úr részéről, Lovász Krisztián tartott előadást, nyilván az imádság és kapcsolódj kapcsolat témában, egy dicsőítő zenekar, akik délután majd még koncertezni fognak, pedig vezette a dicsőítés részét. Délután három programból választottak a fiatalok. Ha már Göncön vagyunk és írás és fordítás, akkor egy keresztény kalligráfia workshopba csöppenhetnek bele azok. Ahogy néztem a regisztrációs lapot, nyilván inkább a lányok világa a szépírás, amit egyébként feleségem tart, Maligraphy Design. A másik programunk, ha már mozgás, és nagyon szeretik, és a tévéből is követik a fiatalok az Exatlon című tévéműsort, egy Exatlon pálya érkezett Kisvárdáról, ahol versenyezhetnek és kipróbálhatják magukat a fiatalok. Harmadrészt pedig, ha már Göncön vagyunk, és imádság, az imádsághoz hozzátartozik talán a zarándoklat, hiszen a régiek azért, hogy imádkozhassanak a jeruzsálemi templomban, felzarándokoltak a fővárosba. A program harmadik eleme egy zarándoklat lesz a Gönci Pálos kolostorhoz.
2: Itt egy régi hagyományt is felelevenítenek e tekintetben.
3: Igen, nagyon sokáig hagyománya volt annak, hogy a gönci iskolások futóversenyt rendeztek Szent Simonár Albert emlékére. Volt, amikor ez egy egészen nagy távokat is felölelt, tényleg Gönci és Vizsoly között, aztán idővel sajnos beszűkült, de a verseny hangulatát, szellemiségét kicsit átemelve ezen az Exatlon pályán versenyezni tudnak majd a fiatalok egymás ellen. Akár ifi csapatok is összefogva összemérhetik erejüket.
2: Természetesen ugye az egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkeztek a mai napra a fiatalok. Ez ismerkedésre, közösségépítésre is lehetőséget biztosít. Ilyen tekintetben miben látja, vagy miben lehet megfogalmazni egy ilyen nap találkozásának, a kapcsolatépítéseinek a jelentőségét?
3: Fontos, hogy találkozzanak, ugye, ahogyan említettem is, és ebben az is benne van a jelentkezők javarésze konfirmáció utáni korosztály, akik gyakorlatilag a továbbtanulás küszöbén vannak. Később egy gimnáziumban nagyon egyedül tud lenni egy keresztény diák, hogyha nem talál társra. Ismerkedhetnek, és lehet, hogy kiderül itt a nap folyamán még, ahogy alakulnak a beszélgetések, még kicsit feszengőek a fiatalok, inkább, ahogy látom, a sajátjai, saját körével van el mindegyik csapat, de nyilván ez oldódni fog, meg hát az is a cél, hogy oldódjon. Később találkoznak, lehet, hogy osztálytársak is lesznek, ez nagyon sokat tud majd nekik segíteni, hogy igen, mi ahhoz az Istenhez tartozunk, akihez együtt is tudunk kapcsolódni, hiszen, mint kiderült, egy vallásban, egy hitben, egy céllal, egy megtartással tudunk együtt lenni majd a következőkben is. Én bízom benne, hogy kialakulnak ilyen kapcsolatok a fiatalok között.
2: Az év többi napján hogyan élik meg az imádság évét az ifisekkel?
3: Nyilván elsősorban, hogy a saját ifiseimről beszélek, szombatról szombatra ifi óránk van, nyáron az ifisek szolgálnak a gyerektáborunkban, illetve készülünk most is két táborra, ahol kiemelt témánk az imádság lesz, illetve az évünket úgy indítottuk el, hogy az első két-két és fél hónap körbejártuk az imádságnak fajtáit, formáit, a kapcsolat fontosságát, az Istennel való kapcsolatnak a fontosságát. A többi ifi csoport is rendszeresen tart alkalmakat. Van, ahol több település jár össze a Bódva völgyieknél, van egy ideje már egy próbálkozás, ők havonta találkoznak. Ők így érkeztek egy nagyobb csoporttal, egy busszal a mai alkalomra is.
2: A nap eddigi részéből mi az a legfontosabb gondolat, esetleg amit tovább visz ön is, vagy az az érzés, amit tovább visz ön is a mindennapokba, ha lehet egy ilyen személyes kérdésem, mint beszélgetésünk végén?
3: Hogy ne, nyilván a kapcsolódj és a kapcsolat. Az egyikének nekem nagyon meghatározó volt, amit a dicsőítő zenekar választott. A gyerek és ifjúsági koromba repített egy kicsit vissza. A dögei ifivel egy nagyon nagy ifi csapatunk volt, mi Kisutára jártunk mindig táborozni. Az egyik kedvenc kedvesének volt, mindig választhattunk, hogy ki melyiket szerete, melyiket énekeljük, nekem az Atyám két kezedben. És ennek a képe most a délelőtti előadások, áhítatok, dicsőítés folyamán többször is előkerült, és nekem ez a régi gyerekkori emlék villant fel, szinte magam előtt látom egy-egy tábornak a képét, ahogyan énekeltünk és vártuk tiszteletes bácsiknak az előadást. előadását, és nem beszéltünk össze, de a zenekar választotta ezt az éneket, nekem ez nagyon meghatározó volt, aztán az előadásban is előkerült az Istennek a tenyerén és az elől hátul körbe záró hatalma. Az életünk számtalan helyzetében, mélységében és magasságában ezzel a tudattal élni, ezzel a tudattal szervezni egy ifinapot, hogy az Isten tenyerén és az ő két kezében vagyunk és körbezár minket, ez nagy nyugalmat tud adni. Ahogyan imádkoztunk érte, nekünk az ifjúsági óránk az a parókia melletti ifjúsági teremben van, nem itt fent a Károly utcán, a múzeum mellett. Múlt héten ide hoztuk fel az ifjúsági órát, nem csak azért, hogy berendezzük a terepet, hanem kifejezetten itt tartottuk, és itt imádkoztunk érte, és itt tettük az Isten kezébe, hogy az időjárás, hogy a fogadás a fiatalok részéről, akik ide érkeznek, hogy az Isten tenyerébe érkezzenek meg, és ezt tudják ők is magukkal továbbvinni. Talán ez a leghangsúlyosabb és legmarkánsabb része a számomra a délelőtti programok, előadások, áhítatok üzenetében.
4: Az elmúlt percekben Kisnéveres Viktória összeállítását hallhatták az Abói Református Egyházmegyében szervezett ifjúsági találkozóról.
5: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Közös éneklésre gyűlt össze a Református Tallentum Iskola és a Kolozsvári Református Kollégium gimnazista kórusa a Tallentum Iskola tornatermében május 12-én. Az alkalmon a kórusok megmutatták egymásnak a repertoárjuk egy darabját, majd közösen is énekeltek. A találkozó céljáról, illetve a kórusok mindennapjairól Kostyák Júliával, a Református Tallentum Iskola zenetanárával és Rémán Roland Róberttel, a Református Kollégium kórusának karnagyával beszélgettünk. A találkozó végén a kórustagokat is megkérdeztük, hogyan érezték magukat az alkalmon. Összeállításunk végén a kórusok közös éneklésében Selmeci György Millenniumi Óda című művét hallhatják, a riporter Pilbák Kincső.
2: A Kolozsvári Református Kollégium és a Református Tallentum Iskola gimnazista kórusának közel 100 tagja gyűlt össze közös éneklésre a Tallentum Iskola tornatermében. Kostyák Júliával, a Református Tallentum Iskola zenetanárával és Rémán Roland Róberttel, a Református Kollégium kórusának karnagyával beszélgettünk.
3: A Tallentum Református Iskola gimnazista kórusa csak 2 évvel ezelőtt jött létre, iskolánk fennállásának 25. évfordulója alkalmából. Akkor egy ilyen válogatott kórust összeraktunk, és volt egy ilyen nagy jubileumi koncertünk. És mivel úgy láttuk, hogy ez működik, és a gyerekek szeretik, fenntartottuk a kórust az idén is. Nekünk heti egyszer van csak kórus próbánk, valahogy így sikerült az órarendbe betenni, és fellépni pedig átállandó meghívottai vagyunk a Kolozsvári Iskolások Karácsonyváró Hangversenyének, amit a Dalos Szövetség szervez, és a Dalos Szövetség meghívására szoktunk itt-ott fellépni. Tavaly például a Magyar Kultúra Napján léptünk fel a Törökvágási Református Templomban az elemista kórussal, nem a gimnazistával. A gimnazistával pedig inkább azt szoktuk csinálni, hogy minden évben megyünk valahová kirándulni. Kirándulás alkalmából akkor összehozunk egy fellépést is.
2: Milyen kórusművekből áll a kórusnak a repertoárja?
3: Igen, a repertoárunkban inkább az idén a népdalfeldolgozásokat tanultuk, 2 szólamú népdalfeldolgozásokat, Bárdos Lajos, Kodály Zoltán bicíniumokat énekelünk, kánonokat, 2-3 szólamú kánonokat. Mi 3 szólamban nem szoktunk nagyon énekelni, viszont 3 szólamú kánonnal már megpróbálkozunk.
2: Hogyan született meg ennek a találkozónak az ötlete, hogyan készültek erre, illetve mi volt a célja?
3: Kórusra, mint ahogy azt említettem, már szoktunk mindig kirándulni valahova. Minden tanévben egyet kirándulunk. Voltunk már egyet Szentegyházán, és voltunk Nagyváradon a Szacsvai Általános Iskolában, ahol meglátogattuk az ottani gimnazista kórust. És ugye a tanév közben megszületett, akkor még a kórus kirándulást szerveztem, és az lejárt, és miután az megvolt, a gyerekek folyton kérdezték, hogy na mikor megyünk megint, hova megyünk megint. És mondtam, hogy hát nem lehet, hogy örökké mi menjünk, most hívjunk mi meg valakit vendégségbe. És akkor így született meg. Tulajdonképpen a gyerekeknek az igénye hozta ezt az ötletet, hogy megint történjen valami a kórus életében, és akkor itt a helyben ez így egyszerűbb volt, hogy a Református Kollégium gimnazista kórusát hívtuk meg. És az a célom igazából, hogy a gyerekeknek milyen plusz kórus élményt szerezzek, hogy érezzék azt, hogy érdemes kórusban énekelni, hogy nem csak ők énekelnek kórusban, hogy még más ilyen gimnazista kórusok is vannak.
2: Terveznek-e kórustalálkozást a kisebb kórcsoporttal?
3: Igen, most megszületett a gondolat, hogy esetleg az elemista kórusaink is találkozzanak. Az már egy kicsit nagyobb falat, mert sokkal nagyobb létszámú kórusokról beszélgetünk. Most itt közel 100 gyerek gyűlt össze, de akkor már a 120-150-hez közelíteni fog, úgyhogy az egy kicsit nagyobb szervezést igényel, meg sokkal több pedagógus kollégának a segítségére lesz szükségünk, de igen, őket is jó lenne megismertetni egymással.
2: És mennyire nehéz így a fiatalokat egy közösség tagjává így összekovácsolni, hogy ez a zene, az éneklés összetartsa őket?
3: Őszintén szóval nagyon nehéz. Főleg a kamasz korosztállyal, egy csomó mutáló fiú van, egy csomó gátlásos lány, ezeket megszólaltatni és bátran énekeltetni, színpadra kiállítani, ez egy komoly feladat. Úgyhogy igyekszünk minél játékosabban, és minél több valami extra tevékenységet kitalálni, hogy természetessé váljon egy időn túl, hogy a kórusban való éneklés az egy ilyen laza, természetes, kedves dolog.
4: Ezúttal az 5-8 osztályos, 5-7 még pontosabban osztályos kórustagokkal jöttünk el ide a Talentum iskolába. Tehát ők a gimnáziumi kórus, ugye általában a gimnáziumi kórusok egynemű karok, nálunk ez kicsit másképp működik, mert hogy három szólamban éneklünk, olyan módon, hogy a fiúk, akiknek, vagy lányok is, akárkinek változott a hangjuk, ők is részt vehetnek a kóruspróbán. A kóruspróbáink azok minden héten kedden szoktak lenni, 2-től 3-ig az 5-6 osztály, 3-tól 4-ig a 7-8 osztály próbál. A fellépéseinket illetően van néhány hagyományos alkalom, mint például a minden éves karácsonyi fellépések a Farkas utcában, vagy a Magyar Iskolák közös karácsonyi koncertje. Azon kívül március 15-öt mindig megünnepeljük, illetve együtt nyitjuk és zárjuk az évet egy ilyen ünnepi koncerttel, és ezen kívül szívesen fogadunk meghívásokat úgy templomokban, mint most ugye legutóbb ebbe ide a Talentum iskolába is, illetve amin részt fogtunk még venni a kórussal, az a kórus olimpia, tehát ami a kicsiknek és nagyoknak is rendezve van, azon is igyekszünk minden évben részt venni, ha csak tudunk.
2: Milyen kórusművek alkotják a kórusnak a repertoáriát?
4: Öme a kórusműveinknek azok magyar szerzőktől vannak, például Kodály Bárdos, Bárdost nagyon szeretjük például, de ugyanakkor éneklünk idegen nyelvű is, ma is énekeltünk két ilyen idegen nyelvű éneket, például egy francia dalt, ez a Le Corist filmből a Betét dalt énekeltük, illetve angolul és latinul is, és azt mondanám talán, hogy a műveknek a legnagyobb száma az a karácsonyi, az a repertoár, mert nálunk a karácsony az egy nagyon különös és nagy előkészületekkel járó ünnepi koncert.
2: Hogyan született meg ennek a találkozásnak az ötlete, minek az apropóján, illetve hogyan készültek fel erre?
4: Kossák Júlia karvezetőnővel, kolléganőmmel egy karvezetési kurzuson voltunk együtt, az ősszel, ott jött létre, ott ismerkedtünk meg, és ott tudtuk meg azt, neki is van 5-8-as kórus, nálunk is van 5-8-as kórus, és akkor ő jött a kezdeményezéssel, hogy hát akkor csináljunk egy ilyet, hogy most eljöjjünk mi hozzájuk, és akkor legközelebb majd ők jönnek el hozzánk, akár egy közös koncertre, vagy egy közös ilyen, ez most egy ilyen ismerkedős alkalom volt igazából, az első ilyen találkozás a két kórusnak, ahol egymásnak énekeltünk, utána pedig itt együtt játszottak a gyerekek.
2: A gimnazistákat a kórus fontosságáról, illetve a találkozóról kérdeztük.
5: Én a Talentum Református Iskola kórus tagja vagyok, és már elemiskorom óta ennek a kórusnak a tagja vagyok, és nagyon szeretem, mert itt több embert is megismertem meg, sok új dalt tanultam meg.
2: Neked melyik volt a kedvenc mai dalod?
5: Nekem a Ludlábha volt a kedvencem, azt nagyon szeretti a kórusunk, nagyon jó kedven énekeljük a próbákon.
6: 2024-ben alapult az iskola kórusa, és volt egy beválogató, és engem már akkor felvettek. Én nagyon szeretem ezt a kórus, szerintem jó az, hogy kevesen vagyunk, emiatt jó a közösség is, és tényleg látszik, hogy elég sokan lelkesednek érte. Nekem ez a nap ma nagyon tetszett eddig. Szerintem jó, hogy csinálunk ilyeneket. Már volt, hogy meglátogattunk több kórust, és szerintem ez egy nagyon jó foglalkozás.
2: És melyik volt a kedvenc dalod a ma előadottak közül?
6: Nekem nagyon tetszett a refiseknek a francia énekük. Szerintem mi is átvehetnénk ilyen tudást tőlük.
2: És melyik a kedvenc dalod a saját kórusodból?
6: Szerintem a jazz kánonunk a egyik legszebb dalunk, amit tényleg mondhatjuk, hogy nagyjából csak mi énekeljük, és szerintem az olyan saját.
7: Én örülök, hogy a református kórus tagja lehetek, mert nagyon jó, és mindenhová elmegyünk, jól szórakozunk, és nagyon tetszett nekem ez a fellépés, és jól szórakoztam, és új barátokat szereztem.
2: És melyik volt a kedvenc dalod azok közül, amiket ma előadtatok?
7: Nekem a Wasserton Schumann volt a kedvencem, még a Millenniumi Oda.

0: Gimnazista kórus találkozót szerveztek a Talentum iskolában, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
1: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon három dokumentumot tartalmazó dossziéját, amely az egészségügyi minisztériumban található. A kormány.hu per igazságtétel oldalon az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Emlékeztetnek arra, hogy az ügy középpontjában az a döntés áll, amellyel Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023-ban kegyelmet adott K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. Őt azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához kötődő pedofil bűncselekmények eltusolásában, többek között azzal, hogy megpróbálta rábírni az áldozatokat vallomásuk visszavonására, olvasható a kormány.hu-n. A magyarázatban emlékeztettek arra is, hogy a kegyelmi döntést Varga Judit akkori igazságügyi miniszter ellenjegyezte, ezzel az hatályossá vált, és amikor az ügy 2024. februárjában nyilvánosságra került, országos felháborodást váltott ki, és rövid időn belül Novák Katalin, valamint Varga Judit politikai távozásához vezetett. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 19-ével. A miniszter a Facebook oldalára feltöltött videóban számolt be arról, hogy az NKA elnökeként munkáltatói utasításban felszólította a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját az alap összes kifizetésének felfüggesztésére. A miniszter úgy fogalmazott, szeretnénk megállítani, ami megállítható, és hogy ne költsön tovább olyan pénzt a Nemzeti Kulturális Alap, amely nem jó célra, nem jó helyre megy, ne költsön feleslegesen pénzt olyan programokra, olyan célok támogatására, amelyek nem élveznek megfelelő támogatottságot, illetve ahol a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható, fogalmazott a miniszter. Tarr Zoltán arra kérte azokat, akiknek beragadta a pénze a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy ne aggódjanak, meg fogják kapni a pénzüket. Minden egyes szükséges kifizetést meg fognak nézni, és megkéri a főigazgatót, ossza meg vele ezeknek a még hátralévő kifizetéseknek a listáját, hogy át tudják nézni, milyen teljesítés van mögöttük, és ha ez megtörtént, akkor ezek a pénzek elmehessenek jogos gazdáikhoz, fogalmazott Tarr Zoltán. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, amire május 20-án éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert a késve beküldött felajánlás érvénytelen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint az 1+1%-os felajánlásával mindenki támogathat egy számára fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Idén eddig már több mint 1 100 000-en rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Aki még nem tette meg, online az ESJA-ban gyorsan benyújthatja rendelkező nyilatkozatát is, írja a közlemény. Akinek nincs DAP vagy ügyfélkapu plusz regisztrációja, még mindig érdemes megfontolnia annak megnyitását, hiszen számos elektronikus szolgáltatás mellett a bevallási tervezetéhez is azonnal hozzáfér, és 1+1%-os támogatását is biztosan célba tudja juttatni, akár mobilról. Mint írják, a civil szervezeteknek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy kiemelt előirányzat támogatásáról viszont csak akkor, ha az adózónak nincs korábban tett érvényes nyilatkozata, vagy változtatni szeretne azon. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrisk. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint összesen 635 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előtti 367 esethez képest. A Netrixnél az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 8300 forintot tett ki, míg a múlt év egészében 6600 forint volt ugyanez, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A közleményben Besnyő Márton, a Netrix csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője felhívta a figyelmet, hogy jelentős az alulbiztosítottság az érintett mikromobilitási eszközök esetében. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint 10-ből 7-8 rollernek nincs biztosítása, pedig kötelező lenne, idézte fel a Netrix.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán többnyire napos idő lesz, a fátyol és gomoly felhők mellett helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, az északi a szél nagy területen élénk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Pro-Urbe kitüntető címben részesült Grubert Roland. A hagyományokhoz híven május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlést tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol Miskolc megyei jogú város önkormányzata kitüntető címeket és díjakat adományozott a város kiválóságainak. Grubert Roland 15 éve vezeti a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetét. Emberi tartása, elhivatottsága, szakmai munkája és személyes példamutatása maradandó értéket teremt Miskolcon. Tevékenysége nem csak azonnali segítséget nyújt, hanem hosszú távú fenntartható változásokat indít el a közösségek életében. Több évtizedes közösségi szolgálata, humanitárius elkötelezettsége és Miskolcért végzett kiemelkedő munkája méltóvá teszi őt a Miskolc Pro-Urbe díjra. A riporter Sütő Dávid felé.
2: Gratulálnék a kitüntető díjhoz.
3: Köszönöm szépen. Elsőként Miskolc városa Pro-Urbe kitüntető díjat adományozott nekem, ami rendtelen megtisztelő. Úgyhogy nyilván a díjátadó az már nem volt meglepetés, hiszen előtte ugye vannak ennek jogi folyamatai, amikor tájékoztattak arról, hogy engem erre jelöltek, akkor nyilvánvalóan nagyon meglepődtem, és utána született ez a döntés az önkormányzat, vagy a kuratórium részéről, vagy gondolom az önkormányzat részéről, úgyhogy nagyon izgultam a díjátadónál, inkább ugye a másik oldalon szoktam más szerepben lenni, de nagyon megható volt, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt támogatta.
2: Amikor kimondták a nevét a díjátadón, mi volt az első gondolat, ami megfordult a fejében, hogyan vette át a díjat?
3: Már nem pontosan emlékszem rá, hogy mi történt, ugye nyilván itt még hamarabb érkeztünk a helyszínre, ugye volt egy bizonyos, hát nem is tudom, dramaturgia ebben a dologban, tehát ott forgott velünk a színpad, azt mondjam, a színházban, tehát egy nagyon előkészített, nagyon profi szervezésű volt így belülről nézve, aki szereplője voltam ennek, úgyhogy hát én arra emlékszem, nagyon sokáig tapsoltak, úgyhogy ott izgultam, hogy ennek hogy lesz vége, de mindenféleképpen nagyon megható volt, tehát ugye készül egy kisfilm ilyenkor, már korábban, ugye ezt leforgatták korábban, én nem láttam a kisfilmet, csak hát ugye nyilván szereplője voltam, de maga azt az egy percet, vagy fél perc, nem tudom mennyi ideig tart, azt előzőleg nem láttam, a színpadról mi ezt nem is láttuk igazándiból, úgyhogy ezt utána néztem meg, de nagyon megható pillanat volt, úgyhogy mondom még egyszer, nagyon szépen köszönöm, biztos egy meghatározó élmény eddig életemben.
2: A tevékenységeinek a központjába mi áll, miért is végzi ezeket a feladatokat?
3: Ugye a Vöröskeresztnél nálunk ugye minden feladatnak a mozgató rugója, vagy minden feladatnak a célja, most az, nyilván nem mindegy, hogy jutunk el odáig, de a legvége az mindenféleképpen valamilyen olyan pozitív segítség nyújt, ami nagyon sokféle lehet, tehát most ez lehet, hogy ez véradásszervezés, lehet, hogy ez valamilyen szociális segítségnyújtás, lehet, hogy valamilyen intézményesített feladat, vagy lehet, hogy a vége majd valamilyen foglalkoztatási segítség lesz valamilyen rászoruló csoportnak, de mindenféleképpen a segítségnyújtás áll a középpontban, és hát minden olyan utat, minden olyan lehetőséget azt próbálunk kihasználni, aminek a végén egy bizonyos rászoruló csoportnak, mert nyilvánvalóan nem egy személynek, hanem egy bizonyos csoportnak, aki most megváltozott a képessége, vagy hajlék talán, vagy nem tudom, rászoruló, vagy akinek vér kell, vagy vérkészítmény kell. Ahhoz próbálunk eljutni különböző programokkal, projektekkel és a napi tevékenységünkkel. Úgyhogy a mindennapi munkát az ez motiválja, és e köré szerveződik. Hát gyakorlatilag én egy olyat sem tudok mondani, ami öncélú lett volna, tehát minden olyan valami, ami lehet, hogy majd csak lépcsők után jutunk el odáig, de akár egy építkezés, egy szociális lakástól kezdve, tehát bármi, a legvégén az valamilyen olyan konkrét segítséget fog valakinek adni, ami nyilván akkor majd egy jó érzés lesz, hát eddig sok nehézségen kell átmenni, meg sokat kell szervezni, vagy lobbizni, vagy együttműködni és dolgozni, de a legvége, tehát a motivációja az, hogy a valamilyen segítséget nyújtson valakinek, az a tevékenységünk.
2: Felidézve egy kicsit a múltat, hogyan kezdődött a Vöröskeresztes élete? Már jól tudom, a diák években bekapcsolódott a Vöröskereszt életébe.
3: Igen, a Diós Gyuri gimnáziumban végeztem, amikor kezdtem, akkor még Kilián gimnázium volt, és ott a Vöröskeresztes tanárelnök, akkor is elég erős jelenléte volt az iskolákban a Vöröskeresztnek, tehát sokféle Vöröskeresztes programok valósultak még iskolákban, csecsemőgondozás, elsősegélynyújtás, különböző közösségi programok, és én itt az ottani Vöröskeresztes tanárelnök hívására,

Az albumon magyar népdalok hallhatók, macedón zenészek kíséretébe olyan balkáni hangszerekkel, mint a tapan, a def, a vase, a kemane, a tambura, a macedón kaval, a koboz és az úd.

Az anyag különlegesség a zenészek amellett, hogy a hagyományok megtartására törekedtek, saját egyéniségüket, tudásukat és gyökereiket is beleszőtték játékukba, ezáltal egy nagyon izzó és eleven album született.